írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedű Zsolt. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag tolltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az értéket. Az eddigi csúcs sem volt régi, 2024 márciusában 21,9 fokot mértek. Kiemelték, hogy érdemes ezeket a rekordokat tágabb kontextusba helyezni, amit itt a szélsőségesen erősnek ígérkező, közelgő El Niño jelenség szolgáltat. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Szoros kapu és keskeny út címmel jelent meg Fábry György bölcsész, társadalomkutató, a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületi felügyelő könyve. Alcím: a magyarországi evangélikusok a reformáció második fél ezer évének kezdetén. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A könyv szerzőjével beszélgetünk. A szoros kapu és keskeny út Jézus Krisztus egyik ismert tanítása. Mi adta a címválasztást?
2: Két magyarázat van ennek a címnek, mind a kettő egyformán fontos volt. Az egyik az a tartalomról szól, tehát valóban megtalálni azt az utat, amin a ma kereszténységének, az európai kereszténységnek, a világ kereszténységéről is beszélhetnék, járnia kell, bizony az a keskeny út lesz, és szoros lesz az a kapu, tudnélik. A széles úton mindig nagyon sok a csábítás. Például ami a legegyszerűbb csábítása, a nagyon egyszerű válaszok. Hogy a világ dolgára nagyon egyszerű válaszok lennének, amit rögtön meg tudjuk mondani kézenfekvően, kezünkbe veszünk egy ilyen világ megmagyarázó könyvecskét, és az a világról 10 mondatban is mindent megtudunk. Vagy a másik ilyen nagy irány az az, hogy különböző az egyházak számára, különösképpen a keresztény egyházak számára, a nyugati világban nagyon sok olyan út kínálkozik, amit jól esik járni, de baj lesz belőle. Csak ilyenekre gondolok, mint például hát az egész politikai kereszténység kérdésköre. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan viszonyulunk a mindenkori hatalomhoz bárhol is. Jóba lenni vele az mindig jó, akkor rengeteg pénz lesz, fogalmazunk nagyon egyszerűen. De vajon ez a helyes út van? Valójában nem véletlenül, Jézusunk nem véletlenül mondja azt, hogy ti menjetek be a szoros kapun, tehát hogy a nehezebb utat kell járni. Ne, van ennek egy szubjektív vagy egyéni személyes oka is, nekem ez a konfirmációs igén volt. Tehát amikor 13 éves koromban, közel 50 évvel ezelőtt kimondtam is, szóval akkor, amikor én konfirmáltam a Csömöri Evangélikus Templomban, akkor az én konfirmáló lelkészem Solymár Péter bácsi ezt az igét adta nekem, és valahogy úgy alakult, hogy ez az ige mindig jellemző volt arra, amit én csináltam az életben. Tehát ennyiben egy ez személyes önvallomás is, hogy tetszik.
1: A szoros kapu az mindig nyitva áll a belépni akaró emberek előtt?
2: Annyiban nyitva áll a szoros kapu mindig, hogy a teremtő az mindig vár minket. Kinyitja azt az ajtót. De mi megtaláljuk-e? És felismerjük-e, hogy az a kapu, az a mi kapunk? Na ez nem biztos. Néha, amikor zárt kaput látunk, akkor azt hiszük, hogy az valaki más zárta be, de nem. Akkor mi zártuk bele magunkat. Mi zártuk bele magunkat a különböző, hát, botorságaikba, nem is bűnt mondanék, botorságot. A botorságaikba bezárjuk magunkat, amikor egyrészt kisítőek vagyunk az egyik oldalon, másrészt hübrisztel vagyunk tele a másik oldalon. És akkor bizony belütközhetünk kapukba, de az nem az igazi kapu.
1: Ön szerint a keskeny úton is el lehet térni mondjuk rossz irányba?
2: Biztosan, persze, tehát semmiképpen nem szabad azt gondolni, és látom időnként a nemzetközinek, tehát a külföldi, meg a magyarországi egyes keresztény közösségekben, személyiségekben, hogy ők a dacból, hogy mi mindennel szembe vagyunk, erényt magasztalnak föl. Hogy akkor biztos igazunk van. Attól, hogy mindennel szembe állunk, még nem biztos, hogy igazunk van. A kisebbségben lenni, a beszorítottnak lenni sem garancia arra, hogy nekünk van igazunk.
1: Mi van abban az esetben keskeny úton haladóknak, illetve van-e lehetőségük arra, vagy úgy dönteni, hogy visszafordul, irányt változtat, pontosan azért, mert nem akar tovább haladni azon az úton?
2: Hogy legyen arra képességünk és készségünk, hogy átgondoljuk, hogy jó úton megyünk-e, ez egészen biztosan fontos. Mert hát hosszú utat teszünk meg most, hogyha kereszténységről beszélek, ez a 2000 év, hát mennyi tévútja volt az egyháznak, és nekünk a mi kis rövidke életünkben mennyi tévútunk van, persze sok. Kell, hogy legyen annyi erő, tehát 2 vagy 3 éve volt az evangélikus egyháznak az éves, mindig van egy éves ige, és az a megkülönböztetés képességén alapult. Tehát ez is ugye a bibliai hely, hogy legyen képességünk a megkülönböztetésre. Legyen képességünk arra, hogy amíg eljutottunk valahova, lehet, hogy rossz irányba mentünk. Ezt felül kell tudnunk vizsgálni. Az egy más kérdés, hogyha azért állunk meg, mert esetleg nem bírjuk, nincs hozzá erőnk. Na ezért vagyunk együtt. Azért vagyunk együtt, hogy megint csak egy másik biblia helyet idézek, hogy elhordozzuk egymás terheit. Tehát ez nagy segítséget tud adni.
1: A könyv tartalmára rátérve, a Magyarországi Evangélikus Egyházra vonatkoztatva mit vizsgál?
2: Ez a könyv, ez 15 év kutatásait foglalja össze, mégpedig egy monografikus formában, tehát nem külön-külön tanulmányokat szerkesztettem egybe, hanem egy egységként dolgoztam fel ennek a 15 évnek a kutatásait, annak a fókuszában valóban a Magyarország Evangélikus Egyház van, de óhatatlanul ez a teljes magyarországi vallásos egyházi közösségekre is kiterjed, hiszen csak annak a vonatkozásában lehet ezt vizsgálni.
3: Igen, a katolikus egyházról is szó van, a református egyházról is.
2: Hát igazándiból persze nekünk fontosak időnként, talán túlságosan is fontosak ezek a felkezeti különbségek a mi kis perspektívánkból, de hát hogyha ezt egy egész, nem is kell nagyon magasra emelni magunkat, eddig a Bibliáig elmennünk, és láthatjuk, hogy ezek a különbségek valójában ezek a mi perszi létezésünknek a különbségei. Tehát itt azok a kutatások, amelyeket én feldolgoztam, azok között vannak célzottan az evangélikus egyházra vonatkozó kutatások. A legrégebbi talán a 2010-11-ben végzett, kifejezetten a Magyarország Evangélikus Gyülekezetek körében végzett empirikus felmérés, de a többi az már inkább ilyen országos, sőt, több nemzetközi kutatást is feldolgoztam benne, amely általában a valláshoz, az egyházhoz való viszonyt vizsgáljuk, illetve általános társadalmi értékekhez való viszonyt, és a legfrissebb kutatás benne az megint csak az evangélikus egyházhoz megy vissza, nevezetesen az evangélikus egyház által fenntartott középiskolás diákjai körében végezett kutatás. Ez az a kör, 6-8 empirikus kutatás van, nagy mintás empirikus kutatás van benne, tehát ez egy nagyon széles tapasztalati bázison nyugszik.
3: A könyvben számos fejezetben számos kérdésre lehet választ kapni. Én most egy-egy témáról kérdezem, mégpedig elsőként, hogy mi látható az evangélikus vallási térképen. Én létszámvesztést látok.
2: Hát a létszámvesztés az egy általános európai, sőt nyugati keresztény egyházi jelenség. Magyarországon ez jelentős. Adott esetben jelentősebb, mint másutt. Magyarországon úgy néz ki, hogyha mondjuk a népszámlálás adatokat nézem, ami körül vannak módszertani viták, ebben most nem akarok belemenni, de azért mégiscsak számok. Azt látjuk, hogy 2011-hez képest 2022-re, tehát bő 10 év alatt, ugye a Covid miatt volt egy évvel csúsztatva a népszámlálás, azt látjuk, hogy közel 18%-át veszítette el az evangélikus egyház azoknak, akik azt mondják magukról, hogy mi a vallás a felkezete kérdésre, azt válaszolják, hogy evangélikus. Nagyjából ugyanennyit veszítettek a reformátusok, ami igazán dráma, ez a római katolikusság. Ott 30%. Ott óriás ez a veszteség. Ahol a legkisebb egyébként az úgymond nagyobb felkezetek közülök a görög katolikusok, ott majdhogy nem szinte van csökkenés, de nem olyan nagy. Tehát a létszámfogyás ebben is megnyilatkozik, de azért is nem szeretek itt a módszertani vitákba belemenni, mert egyébként, hogyha a saját belső egyházi adatainkat nézzük, ugyan a többi egyház felekezetét nem ismerem. Az evangélikus saját belső adataink azok ugyanezt mutatják. Szinte teljesen pontosan ugyanezt a veszteséget mutatják. Ha nézem a gyülekezeti tagoknak a számát, az egyházhoz gyülekezeti kötődők számát, az nagyjából ennyi. Tehát közel egy ötödös létszámcsökkenést látunk, aminek nyilván sok oka lehet, de ettől ez még tény.
3: Megállapítja a könyvben, hogy a vallásosság egyre inkább a kisebb települések jellemzője.
2: Szokták azt mondani, van egy ilyen szlogen, az idős, iskolázatlan, falusi nők azok, akik vallásosak inkább. Ez így ebben a formában nem áll meg, ugyanis az látszik, hogy valójában a vallásosságnak ezek közül egyetlen determinációs pontja van, ez az életkor. Tehát az életkor az, ahol valóban látszik az, hogy az idősebbek vallásosabbak, és itt jön be a kistelepülés, tudnék, a kistelepüléseken viszont a idősebbek élnek más. Tehát az, hogy a kistelepüléseken erősebb a vallásosság, ez jó részt annak köszönhető, hogy az idősebbek többen vannak ott arányaikban.
3: Hogy lehet magyarázni, hogy csökken a keresztelések száma, viszont nőtt az egyházi temetés, vagy nő az egyházi temetés száma?
2: Hát voltak időszak, amikor nőtt az egyházi temetések száma, az elmúlt egy-két évben már az is csökken, tehát az is elkezdett csökkenni, ugye is az idősödéssel függ össze. Tehát itt az életkor az, ami egy meghatározó kérdés, az, hogy az idősebbek között nyilván még megmaradt a vallásosság, az egyházhoz kötődés jobban, a fiatalabbaknál ez már nincsen meg, tehát még az egyházi temetés még úgy, ahogy fogalmazok, így használják az egyház szolgáltatásaiból, de már ezt is egyre kevésbé. Nagyon egyszerű okból egyébként, mert hogy elfogynak. És itt, ha már a vallási térképre kérdezett rá, itt regionálisan nagyon nagy különbségek vannak.
3: És pedig?
2: Ugye az látszik, hogy az országnak ez a Budapest vonzerő, a budapesti agglomeráció vonzerő, ahova amúgy is költöznek az emberek, ott egyébként jóval kevésbé csökken az egyházhoz tartozóknak a száma, míg mondjuk azokon a területeken, ahol amúgy is általános idősödés van, tehát mondjuk Békés megye, Délalföld, ott nagyon jelentős a csökkenés. megint csak ezzel összefüggésben. De ott egyébként az általános népességcsökkenés is nagyobb. Tehát ugye van egy általános népességcsökkenés, és ezt tudjuk, ami nem ekkora, tehát az általános népességcsökkenés a két évszámlás ideje között az 4% volt, tehát 96%-nyon voltunk 2022-ben 2011-hez képest, az egy 4%-os, de ezekben a térségekben, tehát mondjuk a Dél-Alföldön, ott jóval nagyobb, tehát ott 10% körül.
3: Tehát ez azt jelenti mondjuk, hogy a felekezeti megosztás is több tényezőtől függ, például település, életkor, iskolázottság?
2: Igen, mondjuk a felekezeti megosztásban egyébként nagyon erősek a hagyományok, tehát az öröklődik. Tehát az, hogy az egyik Magyarországon az egyik felekezetből mennének át a másikba, ez elenyésző. Ez nagyon-nagyon ritka, nincs ilyen felekezetek közötti vándorlás, vagy ha van, akkor nagyon csekély. Ami nagyobb volumenű volt még a 90-es években, az igazándiból konszolidálódott, tehát amikor a frissebben hozzánk érkezett, vagy engedélyezett, mondjuk így szabad keresztény típusú felekezetekhez volt egy jelentősebb áramlás, jelentősebbnek tűnő áramlás, ez ma már lényegesen kisebb lett, ott is inkább már a családi hagyomány miatt tovább, mint az összes többi felekezetnél.
3: A könyvben szó van az evangélikus gyülekezetek elsődleges tevékenységéről. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Milyen a gyülekezet szervezeti ereje?
2: Az látszik, hogy a gyülekezetekben az a korosztály, amelyik leginkább dinamizálni tudja a gyülekezeteket, nevezetesen mondjuk ezek a középkorú felnőtt korosztály, ott van egy igen jelentős hiány. Akik ma 40-50-esek lennének, azok, amikor felnőttek, akkoriban kevésbé volt jellemző az egyháziasság. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a népegyházi jelleg ott náluk már kevésbé jelenik meg. Ez az egyik jellemző. A másik jellemző, hogy az evangélikus gyülekezeteknél egyébként úgy szoktuk beszélni, hogy az önfelelősség az azért újra elkezdett erősödni. Mit jelent az önfelelősség? Ugye a protestáns tanításnak, luteránus tanításnak egy nagyon fontos eleme az, hogy a gyülekezetek önfenntartóak legyenek.
3: És ez megoldható?
2: Erről nagy viták vannak, hogy megoldható-e vagy sem. Ugye ne felejtsük, hogy itt azért volt közben egy 4 évtizednyi szünet, amikor erre egyszerűen nem volt mód, nem csak azért, mert hogy maguk a gyülekezetek, az egyházak voltak egy leszorított helyzetben, hanem maguktól az emberektől is elvették a polgári létformának sok elemét, tehát így nem is volt miből fenntartani a gyülekezeteket. Ebben a vitában én azt az álláspontot képviselem, hogyha ezen elkezdünk dolgozni, akkor az a gyülekezetek elsődleges hitéleti tevékenysége az önfinanszírozhatóvá válhat időn belül. Mit értek az, hogy elkezdünk rajta dolgozni, hogy beszélünk róla? Hogy világossá teszünk, mert hát még a gyülekezeteken belül, de ez nem csak az evangélikusra igaz, a református katolikusra is igaz, még az egyházon belüliek sem tudják azt az egyszerű dolgot, hogy az egyházat, a gyülekezetet mi magunk tartjuk el. Abban indulnak, hogy hát mondja, az állam eltartja. Tehát valóban volt egy ilyen időszak, mondjuk most is volt egy ilyen időszak, amikor nagy volt az állami nagyvonalúság, fogalmazunk úgy, a gyülek felé, ami nem tett jót. De most például a kokáért, amikor Evangélikus Egyház 2017-ben a zsinat úgy döntött, hogy elindulunk az önfelelősség útján, hogy legyen a hitéleti tevékenységünk önfenntartó, akkor hát mitagadásra volt némi szkepszis sokakban, a zsinatban is sokan ezt megszavazták. Mondták, de úgyse fog sikerülni. Jelentem, akkoriban olyan 70%-os volt nagyjából a önfinanszírozottság mértéke országosan, most 89%-nál tartunk.
3: Hatalmas a változás.
2: Óriási változás van, pusztán csak attól, hogy elkezdtünk róla beszélni. De itt hozzá kell tenni két dolgot ehhez. Az egyik, hogy nyilván nagyon nagy különbség van gyülekezet és gyülekezet között, ez egy országos szám volt. Nyilván egy olyan szociokulturális, szocioökonomiai háttérrel, mint mondjuk a jobb módú polgárok által lakott mondjuk egy budai gyülekezetnek, vagy mondjuk egy fejlettebb város gyülekezetének a tagjai jobban meg tudják ezt csinálni, mint mondjuk egy teljesen előregedett, elszegényedett térségnek a polgári. Tehát nyilván óriási különbségek vannak. Ez az egyik. A másik, hogy én nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy a hitéleti tevékenység finanszírozása. Azt én vallom, és mindent megteszek, ért, minél többen így gondoljuk, hogy a lelkészek fizetését, a rezsit és a hitéleti jellegű programokat, azokat finanszírozzuk mi magunk. Az lényegében képtelenség, hogy egy templomot tudjunk építeni a hívek pénzéből. Ez nem fog menni.
3: De viszont a közösségépítés fontos.
2: Mi magunk finanszírozzuk a gyülekezetet, akkor nem csak pénzt teszünk oda, hanem a közösséget is erősítjük. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Lukács evangéliumban. Tehát magyarán, ha bennünk van egy odaszállás, hogy igen, a saját időnkből, a saját energiánkból, a saját pénzünkből odarakjuk azt, amit oda kell rakni, akkor a közösségünk is erősödni fog, egyre inkább magunkénak fogjuk érezni, és egy harmadik előnye is van ennek, vagy harmadik haszna, ha úgy tetszik, segít a diakóniának az eredeti értelmet felfedezni. Nevezetesen, ha én tudom azt, hogy van a gyülekezetben egy másik testvérem, akinek nem adatott meg az életében, hogy olyan anyagi körülmények között ilyen, vagy meg már idős, vagy bármicsoda, én meg megengedhetem magamnak, hogy adott esetben, mert a Jóisten olyan áldásokat adott nekem, hogy jobb helyzetben vagyok, akkor nyilván én ki tudom pótolni az ő befizetéseit. Tehát az egymásra való odafigyelést is ez erősíti, és el tudunk oda jutni, hogy a gyülekezeteink együtt képesek segíteni azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik átmeneti időre, reménység szerint átmeneti időre rosszabb anyagi helyzetben vannak.
3: Tehát fontos, hogy felszínre kerüljenek mondjuk a gyülekezeti problémák.
2: Ez nagyon lényeges tudni. A gyülekezetek ember alkotta közösségek. Amit ember csinál, azt elrontja, azt ugye azért nagyjából tudjuk. Tehát itt is az a helyzet, hogy a gyülekezetek között meg kell beszélni, hogy mi a helyzet. Ráadásul ugye az evangélikusság, a luteri teológia alapján a gyülekezetek teljesen önállóak, autonómak. Ugye a katolikus egyházban egy jól hierarchizált, nagy tradíciójú rendszer van, ott, hogyha a püspök odamordul, vagy a Vatikán odamordul a püspökre, vagy bármi, hát akkor annak van következménye. Az evangélikus egyházba mordulhat a püspök jobbra is, balra is, hát az önmagától még semmi nem fog jelenteni.
3: Viszont fontos szempont az egyház és a társadalom kapcsolata.
2: Igen. Talán ez az a kérdés, amiben a legtöbb feszültség, a legtöbb vita és a legtöbb kihasználata lehetőség figyelhetőek. Mire gondolok? Ugye bele vagyunk vetve a társadalomba. A katakomba kereszténységet azt ugye már az első századok után elvetettük. Ott kell lennünk a társadalomban. Mindig elfelejtjük, hogy mi nagy erővre vagyunk ott a társadalomban. Ugye beszélünk létszámcsökkenés, ez mind megvan. És az is igaz, hogy még a népszámos adatai szerint már kisebbségben vannak azok Magyarországon, 46%-nyi a arányuk, akik valamilyen felekezethez tartoznak, mondják magukat. És ilyenkor elszomorodunk, leszegjük fejünket és mi. De nem nézzük meg a másik oldalt. Ma Magyarországon teljesen pontos adat nincsen, de én az evangélikus adatokból indulok ki, és azokat viszem tovább. Minden héten Magyarországon körülbelül 800 ezer ember megy el templomba. Most az összes felekezet nézem. Nincs még egy olyan tevékenység a társadalomban, amit ennyi ember csinálna folyamatosan. Finoman fogalmazok, futballmesen nem járnak ennyien. Tehát magyarán ez egy óriási hatalmas társadalmi erő. Nekünk ezt az erőt éreznünk kellene, és ki kéne használnunk ezt az erőt, ezt a jelenlétet, hogy mindannyiunk kötelezettségét a társadalom számára mi értékeinket közvetítsük.
3: Munkájában ezt ki is tudja használni? Egyházi munkájára gondoltam.
2: Próbálom azt erősíteni a gyülekezetekben, hogy igen, nekünk kifelé is meg kell mutatnunk, hogy mi, Jézus úrunk mondja, hogy arról fognak megismerni benneteket, hogy szeretitek egymást. Tehát nekünk belül kell elkezdenünk, hogy valóban olyan közösségként kell ott lennünk, ahol nyilván vannak vita, hogy ne lennének vitáink. Nyilván valaki egy adott közösségen, gyülekezet, egyházon belül, valaki nekünk szimpatikusabb, vagy nem szimpatikusabb. Van, hogy a világ fontos kérdéseiről egészen más gondolunk, hát nyilvánvalóan, ez nem baj. De hogy alapvetően a szeretett közösség meglegyen, hogy ezt képesek legyünk ezeket a vitáinkat úgy lefolytatni, hogy ez a közösség, az csak erősödik által és nem gyengül, ez a legfontosabb üzenet kifelé, amikor hát ha valamikor ezekben a napokban végképp megtapasztalhatjuk, hogy milyen sokat jelent, hogyha az emberek a saját kicsi életükben is a többiekre figyelve locsolnak kevesebbet, fogyasztanak kevesebb áramot, nem sorolom. A társadalom számára nekünk ezek azok az értékek, a közösség értékei, amit első helyen közvetítenünk kell tudni, és ezen keresztül pedig azt is, hogy nekünk van egy nagyon fontos bizonyosságunk, ugye, Jézus Krisztus megváltó ereje.
3: Ezek akár lehetnek a vallásosság motívumai is. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy mit jelent ma a 21. században kereszténynek lenni?
2: Azért fontos, hogy ennek az előző kérdés után teszi ezt fel, mert hogy nagyon hajlamosak vagyunk, a keresztény mi volt ott, a többen számos szemmes udvariasság volt sokan, hajlamosak a keresztény mi volt ott, valami fajta társadalmi állásfoglaláshoz, politikai állásfoglaláshoz kötni. Szerintem ez egy teljes tévedés. Még keményebben fogalmazik, ez tévtanítás. A kereszténység az nem politikai vagy társadalmi viszonyulásról szól, hanem arról szól, hogy igen, mi a bűnösségünk tudatában megéljük az evangéliumot, az örömhírt, hogy megváltottak vagyunk. Ez 2000 évvel ezelőtt is ezt jelentette, és most is ezt jelenti. Tehát ebben nincs különbség. Hogy ezt miképpen fejezzük ki a világ számára, erről kell beszélgetnünk. Nyilván vannak olyan helyzetek, ugye ezek a status confessionis helyzetek, tehát a hitvallásos helyzetek, amikor bizonyos társadalmi kérdésekben erre alapozva, hogy nekünk mi a hitünk, és hogy ott van a hitünkben a megváltottság, ezt ki kell fejeznünk. Az egészen biztos, hogy nem attól leszünk keresztények, hogy valamilyen politikai, ideológiai vagy médiaáronatot követünk. Ha azt tekintjük mércének, na akkor elkövettük a bálványimádás bűnét, abban a pillanatban. Az nem egy keresztény válasz. Az a keresztény válasz, hogyha nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy mit jelent az egyéni saját életünkben, és a csoportosan, közösünk életben, mit jelent a megváltottság. Ennyi a kereszténység üzenete.
3: A könyv címével kezdtük a beszélgetést, fejezzük is be azzal, mégpedig hogyan, mikor és milyen módon lehet a szoros kapun belépni, hogy az életre vezető úton lehet.

0: most nem akarom én ezt ilyen hittérítősre venni, ez az interjú, de komolyan gondolom. Tehát tényleg imádság, biblia, tehát ezek mindenképpen ott vannak, és a közösség így együtt. Egymásban Krisztust felismerve tudjuk tovább menni, és eközben valóban a tudásunkkal, amit a Jóistentől kaptunk. Nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor elkezdjük kidobni, nem kell ez a tudományos dolog, mert elég a Bibliát olvasunk, semmi más. Hát a tudományos tudás honnan kaptuk? Azt ugyanúgy Jóistentől kaptuk, kötelességünk használni. Tehát, hogyha ezeket így együtt használjuk, akkor szerintem mindig jókor van megtalálni ezt az utat, mindig jókor van, mindig van kájrosza, most különösen van kájrosza ennek, leginkább azért, mert a világ nagyon nagy bajban van. És ezért most van itt az ideje annak, hogy ezt minél hitelesebben képviseljük, hogy van út.
1: Kedves hallgatóink, Fábri Györggyel, a Szoros kapu és Keskeny út című könyv szerzőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, s immár lassan befejezzük a Szent Miséről való gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal a könyörgésről, az áldozás utáni könyörgésről próbáltunk elmélkedni, most pedig a Szent Mise lezárásáról, az áldás és az elbocsájtás egységéről próbálunk gondolkodni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében ebben a részben arról gondolkodik, hogy érdemes bibliai tanúságokat alaposabban megfontolni, hogy megértsük az áldásnak a gondolat gazdagságát. Nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutni a Szent Misén is, hangsúlyozza a professzor úr, márpedig az ő mennybe menetele előtt, miután elmondta, hogy mi lesz az apostolok feladata, tehát az egyház missziója a történelemben, ezt tette. Kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 51. verse. Ezzel Jézus beteljesített minden tartalmat, mely addig az áldás bibliai értelméhez tartozott. Az áldás eredendően nem más, mint jó kívánalom, jó szó, mely először Isten teremtő, létbehívó, létet ajándékozó szavában hangzik el. Legyen világosság, olvassuk a Teremtés könyvében. Jézusban pedig megjelenik az újjáteremtő szó, láss, mondja a vaknak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 42. vers. Továbbá, bűneid bocsánatot nyertek, szól a bénához, Máté evangéliuma 8. fejezetének 2. verse, és lehetne még tovább sorolni a Szentírás

0: vallomási helyeket, ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozva, hogy amit Jézus kimond, az megvalósul. Tehát lát a vak, a béna bocsánatot nyer. A Jézustól örökölt egyházi áldás feltárja Isten bőkezőségének csodáit, s könyörgő formában ugyan, de előre vallja az Úr nagy lelkűségét, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. Az áldás tehát egyszerre magának az adománynak a felemlegetése, egyszerre az ajándékozás folyamata. Tudnélik, Isten védelmének, oltalmának az állítása, s egyszerre mindnek a szilárd hitnek a szóbeli kifejezése is. Az Ószövetségi Szentírásban először azt látjuk, hogy az áldás joga az atyáé. A pátriárkák életük végén az élet bőségét hívják le gyermekeikre, azt kívánják nekik, hogy Isten kezében legyen a jövőjük. Később a kialakult ószövetségi kultikus körben, kultikus rendszerben a papok adhattak áldást, akik ezekkel a szent szertartásokkal, imákkal, Istennel való szövetséghez való hűségben továbbították az erőt az áldásban. Az új szövetség időszakában Jézus születésével bekövetkezik az Ábrahámnak adott isteni ígéret beteljesedése, amit a Teremtés könyvének 12. fejezetének 3. versében olvashatunk, ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Jézus életművére, mint egy utólag rátekintve, Szent Pál pedig hangsúlyozza, ő benne Isten minden lelki áldással megáldott minket. Efezusi levél, 1. fejezet, 3. vers, s más helyen, Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 20. verse. Ezt a Jézust hirdeti és követi az egyház, mely közösség a legnagyobb isteni ajándékot, a szent lelket birtokolja, ahogy erről a 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 22. verse is beszél. Azt a lelket, aki az egység, az egyétevésnek a személye. Ő benne egy az Atya és a Fiú, és ő egyesíti Jézus személyében az isteni és az emberi természetet, ő teszi egyé Krisztust és az egyházat, a főt és a testet. Úgy is mondhatjuk, hogy a szent lelket azért kaptuk ajándékba, hogy ő legyen Isten áldása rajtunk. Ő segít minket harcolni. Ő ismételteti meg velünk az egyház tagjaival Jézus tetteit, szavait és imáit, apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 30. vers, és még több helyen. Ami nekünk most a legfontosabb vonatkozása, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a lélek állandósítja a kenyértörésben Krisztus hálaadását. Apostolok cselekedetei 2. fejezetének 42. verse. Összefoglalóan ezt a részt így ír erről Tarjányi professzor úr, amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a szent lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel. Második Korintusi levél 6. fejezet 6. verse, vagy az Efezusi levél 4. fejezetének 4. verse. Így tudjuk rábízni életünket, azaz jövőnket, Isten oltalmára. Így kérjük kegyelmi segítségét ahhoz, hogy a világban minden döntésünket a Jézushoz való hűség, tehát a vele fönntartott szövetség irányítsa. Így tudunk magunk is áldássá válni a körülöttünk élők számára. Így lesz keresztény életünk alapja, jövőnk lényege, az Istentől kapott ajándékról szóló beszédünk, és tetteink megnyilatkozó tanúságtételünk. Kedves rádióhallgatók, már ez is, ez a rész is oly gazdagon beszél az áldásnak a fontosságáról. A professzor úr azonban a könyvében még hosszabb részben elmélkedik, egy külön fejezetben az áldás és az elbocsájtásról. Érdemes ebbe is beletekinteni. Újra fölemlíti a professzor úr, hogy a mennybe menetelekkor eltávozó Krisztus utolsó mozzanata az áldás volt apostolai felé. Érthető módon az eukarisztikus ünneplés befejező egységeként ezt jeleníti meg a pap. Szent háromságos formulában. Így ír erről a professzor úr, a Szent Háromságos formula összegzi az egész üdv történetet. Azt, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek elküldésével. És ez a szemtanúk, az apostolok hitében megragadható. Ezért az egyház az első 1000 évben, és ez nagyon érdekes mozzanat, érdemes hangsúlyozni, csak a püspökök adhattak áldást, mint apostol utódok. A papok, a Benedicamus Domino, áldjuk az Urat felkiáltással fejezték be a szertartást. Még ma is van különbség a püspök és a pap szentmisét lezáró áldásában. Gazdagabb a bevezetése. Legyen áldott az Úr neve, hívek válasza, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, hívek válasza, aki az eget és a földet alkotta. Minden esetre a mai liturgia már nagyobb ünnepeken, sőt, különböző kiemelt egyházi időszakokban gazdagabb és hosszabb tartalmú áldásformulát is alkalmaz. Például az új misekönyv a nagybőjt egész időszakára minden napra külön áldást ad, egy hosszabb formulát. De a szentmisében találhatók hosszabb, ünnepélyesebb áldásformulák a pap számára elérhető módon a szentmise lezárása után. Kedves rádióhallgatók, innen folytatnánk a következő alkalommal, és lassan tényleg befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Tennyek Csaba egriesek a Szentmisében, Szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemterv szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban. Végül az időjárásról. Napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szóban arról, hogy mit hallanak a következő mintegy 50 percben. Elsőként a magyar ősrégészet kezdeteivel foglalkozunk, utána Szent István és az Árpád-házi királyok barokkori ábrázolásairól lesz szó, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Pompomról írott eszéjét. Elsőként tehát merüljünk el a régmúltban Regős József kutató barlangás segítségével.
2: Hermann Ottónak köszönhetjük azt hiszem a tudományos barlangkutatás elindulását, és a magyar régészet, főleg az őskőkor kutatás alapjait tulajdonképpen hát tőle származtathatjuk. Ugye annak idején ez a bizonyos szakóca, ami előkerült, három darab szakóca került elő, Miskolcon, Bársony János ügyvédházának az alapozásakor, és hát ugye a munkások vagy munkavezetők már akkor is szerettek kedvezni a politikusoknak, ezért három politikus kapta tulajdonképpen a három szakócát, egyet a főispán, egyet az alispán, egyet az országgyűlési képviselő.
1: Bocs, elképzelem az egészet, előkerül három kő. Azt honnan tudja egy olyan ember, aki még nem rendelkezett ilyen történelmi ismeretekkel, hogy ez valamit ér, valamiért érdekes?
2: Az teljesen egyértelmű volt, hogy valamilyen másfajta kő. Az avas oldalában, ugye az avas alatt van ez az építmény, ami most is megnézhető, egy szép emléktábla van egyébként a Bársonyház falán kitéve. 1891-ben történt ez a megtalálás, de az avas oldalában már több helyről is kerültek elő ilyen furcsa kövek, amikről persze később kiderült, hogy ezek kőeszközök. A sírások időnként, ahogy ástak, hát találtak ilyen érdekes köveket. Bármilyen ember, hát egy iskolás gyerek elmegy egy teljesen közönséges helyre, és ott talál valami furcsa színű, furcsa formájú követ, akkor azt fölveszi. Hát ez ugyanígy elképzelhető, hogy ezek az emberek is azt látták, hogy hát ez nem odaillik, ez valami különlegesség, és akkor, amikor aztán hallották, hogy hát ezek tényleg érdekesek lehetnek, akkor ugye így került a három prominens emberhez. Ugye a magyar régészetnek a nagy szerencséje, hogy az országgyűlési képviselő az Hermann Ottó volt, tehát így hozzákerült az egyik eszköz. Na most az korról, a korszakról azt tudni kell, hogy akkoriban már az 1800-as évek második felébe, már Franciaországban biztosan tudták, hogy ősemberek éltek. Kihalt állatokkal együtt találták meg a csontjaikat, tudták, hogy készítenek kőeszközöket, kihalt állatokkal együtt megvoltak a kőeszközök, sőt már azt is tudták, hogy rajzoltak és képeket készítettek, mert hogy a régészeti réteggel, amiben egyértelműen benne volt a régészeti anyag, a kihalt állatok csontja és egyéb, ilyen réteg által eltakart festményrészeket is találtak, tehát ez egyértelmű volt, hogy akkor a festmény előbb készült, mint ahogy azok a rétegek rakottak le. Tehát ezek voltak a bizonyítékok Nyugat-Európában. Most akkoriban az volt az álláspont, hogy persze Franciaország az egy rendkívül fejlett ország, ott lehettek ősemberek, de attól keletebbre már nem. A Rajna vonala volt a kultúra határa. Aztán elkezdték találni Németországban leleteket. Hát jó, hát Németország még fejlett, ott még lehetett, de attól keletebbre már biztos nem. És akkor így ez az álláspont uralta. Hát itt mi a Balkán peremén, ugye itt teljesen ilyen háttérbe szorult területen voltunk. Nagyon érdekes egyébként, hogy a nyugat-európai régész térképeket megnézi az ember, mai napig is a régészeti lelőhelyeinknek az ezred része nincs feltüntetve, tehát míg Franciaország, Németország teli van rajzolva régészeti lelőhelyekkel, nálunk legfeljebb egy Miskolc, meg legfeljebb egy vérteszőlős van rajta, aztán kész, mintha csak ez lenne, holott a Kárpát-medence hihetetlenül gazdag őskőkori leletekben is, és elsősorban a Miskolc környéke. Na most ugye Hermann Ottó, ő egy nagyon széles látókörű, nagy természettudományos tudással és olvasottsággal rendelkező ember volt, bár képzettsége, végzettsége nem volt ezen a területen, de ennek ellenére nyugodtan mondhatjuk, hogy sokkal többet tudott, mint a kor végzett ősrégészei például.
1: Volt egyáltalán Magyarországon végzett ősrégész?
2: Hát amikor a leleteket találtak, akkor még nem annyira, de ugye utána már, ugye Kadics Ottokár is geológusként kezdi el az ásatásokat, de Hillebrand Jenő például végzett ősrégész volt. És az ásatásai és az ásatás dokumentációiból megítélve sokkal kevésbé volt precíz, mint mondjuk egy geológus, Kadics Otokár, ő a korszínvonalát talán majd mondhatjuk, hogy meghaladó módon dolgozta fel ezeket a barlangokat, míg Hillebrand Jenő későbbi munkájaiba be is ismerte, hogyha tudtuk volna fiatal korunkban, hogy a faszínből mennyi információ nyerhető, nem dobáljuk ki. Tehát gyakorlatilag ő beismerte, hogy fiatal korukban, annak ellenére, hogy iskolában kidobálták. Na most ugye Hermann Ottóra visszatérve egy kicsit, elvégre ő a központ. Ugye Hermann Ottó elsőre azt mondta, hogy ez egyértelműen ősember által készített kőeszköz, és ezért elkezdett kardoskodni. Na most ő megtette ezt az ominózus bejelentést, és a kor legkiválóbb szakemberei, Szabó Józseftől kezdve, mit tudom én végig, geológusok azt mondták, hogy hülyeség, az öreg nem ért hozzá, miért üti bele az orrát a nagyok dolgába, és egyszerűen lehúrogták az öreget. Na most az öreg országgyűlési képviselő tartott interpellációt a magyarországi ősemberek jelenlétéről, és egyéb ilyen dolgokat ő próbált erőltetni 15 éven keresztül. Tehát most gondold el, hogy 15 éven keresztül küzdött azért, hogy elinduljon Magyarországon az ősember kutatás, és persze aztán az egésznek a következménye valami ilyen baráti alapon mehetett. Ugye tudjuk, hogy ez az urambátyám rendszer, ez azért nagyon jól működött a 19. században különösen. Tehát 1906-ban, ugye 91-ben találták meg a leleteket, 1906-ban a Vekerle kormánynak a földművelősügyi minisztere Darányi Ignác lett. Darányi Ignác ilyen jó barátságban volt Hermann Ottóval, ugye Hermann Ottó is politizált, ugye a radikális 48-as párt tagja, stb. Tehát ő mindig egy ilyen kicsit előre néző, előre látó ember volt ilyen szempontból, és ezt fel is vállalta, és ez a baráti kapcsolat, tehát Darányi Ignáccal való baráti kapcsolat volt a magyar régészet másik nagy szerencséje, mert valószínűleg baráti alapon, hogy most meddig tart, rendeljünk már el egy kutatást ott a környékben, már az öreg már 15 éve itt kiabál velünk, és nem akarjuk megszűnni, de mindegy, elkezdték az ásatásokat, és hát ugye aztán ennek a következménye lett az, hogy abban az évben még nem 1906-ban, de 1907 elején a Szeleta barlangba Kadics Otokár megtalálta az első babérlevél alakú lándzsahegyeket, amik aztán elindították az ősemberkutatást, és attól kezdve őrült lendülettel elsősorban a Bükkbe, de aztán később az ország többi részén is az alkalmas barlangokat szépen sorba megásták, és hát ma már tudjuk, hogy fantasztikus őskőkori hely volt, lelőhely volt elsősorban a Bükk vidéke. Ugye a Bükknek nagyon jó helyzete, ezen belül is még a miskolci környék nagyon jó. Ott vannak a jó nyersanyagok, ugye tudjuk, hogy az Avason remek jó kova lelőhely volt, ugye a világ legrégebbi olyan kovabányája, amiben már hőkezelték a kovakövet, tehát ilyen nagyon fejlett technológiák is jöttek.
1: Most a bársonyházi szakócák is abból készültek?
2: Azok nem, azok a tatárárokban található, ugye régebben üveges kvarcporfírnek nevezett szürke kalcedon anyag, amit ugye a mai geológia bagolyhegyi metariolitként jegyez, tehát ez a hivatalos neve most. Ebből az anyagból készültek a bársonyházi szakócák, tehát helyi anyagból mindenképpen. És ez a szép forma, ez aztán persze a paleolitikum felsőbb időszakába, ahogy finomodtak az eszközkészítések, ez egyre finomabbak lettek, és hát így jutottunk el ugye a Szeleta kultúrához, ami már egy nagyon fejlett őskökori kultúra volt. És persze ezek ma már összeilleszthetők Európával. Tehát ugye például a Szeleta kultúra egy nagyon különleges kultúra, elsősorban azért, mert rendkívül hosszú ideig mutatható ki. Ugye a Szeleta kultúra előzménye dr. Ringer Árpádnak a doktori disszertációja volt a bábonyi kultúra bemutatása, ami ugye egyértelművé tette, hogy a Szeleta hegyek a bábonyi kultúrából vezethetők le, tehát az volt az előzménye. Ma már nem is tisztán Szeleta kultúráról beszélünk, hanem bábonyi-szeletai kultúrkörről. Mert hogy ez a bábonyi kultúra megjelenik az utolsó interglaciálisba, tehát több mint 100 000 évvel ezelőtt, és az utolsó szeletai leletek még 20 000 évvel ezelőtt még elkészültek. Most ez alatt az irdatlan hosszú idő alatt ami ma még nagy kérdése a régészetnek, nem tudjuk, hogy melyik ember féléhez kapcsolódik. Mert ugye a mai történelmi tudásunk szerint a neandervölgyiek éltek itt Európába, de a legutolsó neandervölgyi lelet 28 ezer éves Gibraltárba, tehát itt nálunk elvileg ilyen idős neandervölgyi nincs, nem nagyon lehettek. A homo sapiensek pedig 40 ezer évvel ezelőtt jöttek be Európába. Na most akkor hogy lehet egy olyan kultúra, ami 100 ezertől 20 ezerig itt van? Tehát nincs meg az átfedés. Tehát ez még egy jövőkutatóira vár ennek a kérdésnek a megválaszolása. Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés, mint ahogy vannak ilyen kérdések, amire néha aztán választ kapunk, néha nem kapunk választ, de van egy olyan kérdés például, amire most az elmúlt években választ találtunk, ami az első ásatásokon, tehát az 1906-os ásatásokon már felmerült, 1907-esen mondjuk, és egészen 2017-ig nem tudtuk megválaszolni a kérdést. Kérlek szépen az, hogy mik voltak a barlangokban azok a beásások, amikkel a régészek találkoztak. Tehát már a Szelet a barlangban 2017-ben Kadics Ottokár már megállapította, hogy vannak prehisztorikus beások, tehát történelem előtti korba készült beásások a barlangokba. Ugye aztán nálunk itt az Istvánoskői barlangban Vértes László ásatásán is nagyon szépen kirajzolódott egy több mint másfél méter mély gödör, sőt az eredeti felszíntől az legalább 3 méter mély lehetett valamikor, amiben cseréptöredékek is voltak, és egészen a 40 ezer éves rétegig leásták ezt a gödröt. Most 40 ezer éve még nem volt cserép, tehát ugye az még javában az őskökkor, de hogy miért ástak oda le, ezt sokáig nem tudtuk. Ugye volt ilyen teória, hogy biztos gödörlakásokat csináltak, hát ez tök értelmetlen. Volt olyan, hogy esetleg agyagfejtő gödröket ástak a barlangokba. Balla barlangba például nagyon hosszan, majdnem az egész barlangot végigásták a történelem előtti időbe, és az se stimmel, mert jó agyagréteg a barlangban nincs. Ott egy ilyen kőtörmelékes agyagos réteg van. A felszínen tiszta agyagrétegeket találtak, tehát az ott tökéletesen működhetett, ha agyagot akart keresni valaki, biztos, hogy találta a felszínen, nem kellett a barlangba ásni, tehát ez is értelmetlen. És akkor ugye Farkas Csilla ásatásán itt a lovaspályán 17-ben előkerült egy barlangi medve karomcsont, amiben egy bronzgyűrű volt belefűzve. Na most a bronz 3000 évvel ezelőtt jelenik meg, a barlangi medve 15 ezer éve kihalt.
1: Táncoltatták a medvét?
2: Tehát valószínű, hogy nem, főleg a medve csontvázát, ugye a kihalt medve csontvázát egész biztos, hogy nem. Ugye nem is az orrába van belefűzve, hanem a karomcsontba. A karomcsont az valószínű, hogy függőnek használták nyakba. Ugye azt tudni kell persze, hogy a barlangi medve karomcsontja az kétszer akkora, mint a barna medvéje. Na most ők a bronzkorban barna medvékkel még találkozhattak. Biztos, hogy a karomcsontját fel is használták ilyen dísznek, vagy nyakéknek, vagy valamilyen státusz jelvénynek, vagy valami ilyesminek. De ha valakinek kétszer akkora lógott a nyakába, az azért valamit jelenthetett. Tehát az, én azt szoktam mondani, hogy biztos osztályvezető volt legalább, mert az valamilyen státusz pluszt jelentett, hogy neki olyan nagy van. És valaki rájött arra, hogyha a barlangba beásnak, akkor olyan csontokkal találkozhatnak, amivel már életben nem. Tehát nyilván, hogy ezért elkezdtek ásni. Mondhatjuk, hogy az első régészeti ásatások, vagy őslénytani ásatások tulajdonképpen 3000 évvel ezelőtt elkezdődtek a barlangjainkba, és minden olyan ősember barlangba, ahol voltak ásatások, ott a felső rétegekben megvan a bronzkornak is, meg az újkőkornak az ásatási rétege, tehát a felső rétegben ezek a kultúrák ugyanúgy beköltöztek a barlangokba. Ugye már akkor többen is voltak, több barlang volt szükség. Egyes feltételezések szerint a bükkfensíkon írtásos legeltetést is csináltak, tehát ezekbe a barlangokba akkor nyilván beköltöztek ilyen átmeneti szállásra, tehát erre is szükség volt, de mindenképpen ott voltak a barlangoknál, a bronzkor szinte minden barlangban ott van, és akkor tudták, hogy a barlangba, ha kicsit lejjebb megyünk, vagy a barlang elején a lefelé pergő kőzetből találtak ilyen csontokat, és akkor ezeket elkezdték használni.
1: Visszatérve a bársonyházi szakócákra, ezek a tárgyak kikhez köthetők?
2: Nagyon érdekes, és ezt olyan egészen pontosan nem tudnám elmondani, de a szakemberek ezt elég pontosan feldolgozták, hogy Herman Ottónak az első reakciója az volt, hogy ezek elég kezdetleges sem megmunkált eszközök, tehát hogy középső paleolit. Utána a későbbi kutatások során átsorolták felső paleolitnak, tehát fiatalabbnak, Sőt, Hermann Otto önmagát is átértékelte a későbbiek folyamán Solutre-nek ezeket az eszközöket, ami ugye egészen felső paleolitát, ugye először a szeletai hegyeket is ebbe a kultúrkörbe sorolták. Azóta már tudjuk, a szeletai az egy önálló kultúra. Tehát ugye az volt az első olyan őskőkori kultúra, a szeleta kultúra, ami magyar lelőhelyről kapta a nevét. Tehát ugye azoknak a kultúráknak, amiknek még nem tudjuk a nevét, mert nem tudjuk, hogy kik voltak azok, akik használták, azokat mindig arról a lelőhelyről nevezik el, ahol először azonosítják azt a kultúrát. Tehát a szeleta kultúra, bárhol egy olyan szeletai típusú hegy előkerül a világba, azt szeletiennek fogják nevezni, mert ugye innen a barlangról kapta a nevét. Tehát ez a szeleta kultúránk az érdekessége. Na most ez aztán a mostani tudás szerint visszasorolták középső paleolitnak ezeket az eszközöket, tehát idősebbek. Ugye a felső paleolitikumot mondjuk 30-40 ezer évtől fölfelé, napjaink felé jegyezzük, tehát annál régebbiek lehetnek ezek a kultúrák. Hát ugye az Avason ott nagyon régi kultúrák is vannak, ugye a 2005-ös feltárás alapján tudjuk, hogy neandervölgyiek működtek ott, és ők bányázták az ottani kovapadot eszközgyártás céljából, sőt, hát ugye ez volt, amit említettem, ez a hőkezelés is, tehát ott nagyon régóta folyt az őskőkori tevékenység, és hát valószínű, hogy ezzel párhuzamosan ugye ott a hegylábánál is voltak. Na most sokáig azért cáfolták egyébként Hermann Otto állítását, mert hogy ott a Bársonyház közel van a Színvához, és a Színvának az a területe, az egy fiatal hordalékos terület. És hogy ebbe a fiatal hordalékos területben nem lehet olyan idős kőeszköz, amit Hermann Otto mondott elsőre. Ez volt a geológusoknak, ez volt a fő cáfolata, és aztán hát Ringer Árpádnak sikerült ezt a 100 éves évforduló alkalmából megcáfolni, mert hogy csináltak egy fúrást a Bársonyház udvarán, és kiderült, hogy az a réteg, amiből a kőeszközök előjöttek, ez lősz. A lősz azt jégkori képződmény. Tehát az csak a jégkorban keletkezett. Tehát most már az a feltételezés, hogy az Avasnak az a meredek oldala, ami a Színva felé ugye lehajlik, ahol a régi avasi templom is van, meg a temető van, hogy az az oldal valami nagyon régen egy földcsúszamlással lezökkenhetett. És ez a földcsúszamlás hozhatta le magával ezeket a lényegesen idősebb kőeszközöket arra a fiatal területre, ahol ránézésre nem szabadott volna nekik ott lenni. Tehát ez volt a szakma legnagyobb ellenérve, de aztán hát ez így bebizonyosodott, hogy valóban ezek régiek, és a régi anyag is ott van körülöttük, amiből előkerültek.
1: Utolsó kérdésem az, hogy te személyesen láttad már ezt a hármat, vagy ezek közül egyiket, másikat?
2: Igen, a Hermann Otto Múzeumban, igen, volt a kezembe. Tehát azért ezek olyan nagyon különleges alkalmak, ugye, és hát ugye ebből az időszakból, sőt, tehát ennél régebbi kőeszközök is kerülnek elő a környékbe. Hát nagyon érdekes, hogy itt Észak-Magyarországon van több olyan kultúra, ami több százezer éves. Tehát jóval nem az utolsó interglaciálisban, hanem az Aszten megelőző Risznek nevezett eljegesedés idejéből maradt ránk, amit mostani tudásunk szerint ugye a Homo erectus-szal hozzuk össze, tehát a Homo erectusoknak is lehetett egy kivándorlása Afrikából, és eljöttek ide a Kárpát-medencébe, megnézték Miskolcot, ugye nyilván természetesen, és mint az ország egyik leghíresebb városa, ahogy tetszik, úgyhogy hogy itt a környékbe hagytak nyomokat. Több kultúra is volt már az alsó paleolitikum idejében is a környéken. Ugye Vértes László tárta föl a vérteszőlősi előembert, ha úgy tetszik. Ugye a szép nevén ugye a Homo erectus eus sapiens paleo hungaricus, ez a teljes neve, amit röviden csak Samunak szoktunk becézni, ugye Samuel napon került elő. Tehát a Samu is már az erectusoknak a sapiens felé vezető útját jelzi, tehát tulajdonképpen egy fejlődési vonalnak egy érdekes lépcsője. Ott kavics eszközök kerültek elő, nekünk itt Edelény környékén, Szendrő környékén szintén vannak kavics eszközös lelőhelyeink, hasonlóan idős. A bábonyi kultúra, ami szintén ugye nagyon régi. A bábonyi kultúra az pedig egy tulajdonképpen egy európai kultúra, ha úgy tetszik. A Mikokien kultúrkörnek a része, a helyi fejlődése, amit Ringer Árpád nagyon jól tudott azonosítani annak idején. Ez a kultúra, ez a csendes óceántól gyakorlatilag egész a Krím-félszigetig kimutatható, tehát végig húzódott Európán ez a kultúra, és ennek voltak ilyen helyi csoportjai, hát tulajdonképpen ez. De van egy tavaki kultúra, ami Németországban lett leírva, Weimar melletti lelőhelyen. Itt nálunk ez a kultúra, ez még azért érdekes, mert ez kereste a langyos forrásokat. És ugye a Bükkvidéken ott vannak a langyos források. Diósgyőrbe, a Szent György forrás közelében van egy lelőhely, ugye a Diósgyőr tapolcai barlang, aminek az előterébe sikerült ezt a tavaki kultúrát azonosítani, ami ugye Németországtól, illetve itt nálunk a Felvidéken, például Gánóc környéken került elő. Ezek még neandervölgyiek voltak, Gánócon neandervölgyi csontok is kerültek vele együtt elő, és ugyanazok az eszközök. Most ezeket a kultúrákat úgy tudják besorolni, hogy a forma, az ütésforma, az eszköz formája, az egy olyan erős hagyomány volt a csoporton belül, hogy csak úgy készítették az eszközöket. És ez annyira erős ez a hagyomány, hogy meghatározható ebből egy kultúra, és így tudják a kultúrákat azonosítani. Megdöbbentő, ha belegondolunk, hogy nekünk itt van például az Istáloskői barlangban az orinyáki kultúra. Franciaországban az orinyák nevezetű barlangba került elő először ez a lelet, hasított alapú csont lándzsa hegyeket készítettek. A hasítást még nem tudjuk egészen pontosan értelmezni, hogy minek csinálták, ezt kísérleti régészettel próbáltuk mi azonosítani, nincs funkció, nem találtuk meg a funkcióját, tehát még ez majd a jövő kutatóira vár. De a csonthegyek hajszál pontosan olyanok Franciaországban, mint itt nálunk a barlangban. De közte gondoljátok el, hogy Franciaországban 32 ezer évesebb a legrégebbi hasított alapú csonthegyek, nálunk 44 ezer évesek. Tehát 12 ezer év telik el, 12 ezer év alatt nyilván innen elkerül oda ez a kultúra, és 12 ezer éven keresztül őrzi azt a hagyományt, hogy hogy kell a csontból lándzsahegyet csiszolni, és hogy kell a hasítást beletenni az aljába. Tehát, hogy pontosan ugyanazt csinál. Belegondolok, mi itt vagyunk ezer éve, jóformán nem tudjuk, hogy Árpádék hogy tették bele a baltába a nyelet. Na, tehát ugye ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok. Ők pedig 12 ezer éven keresztül apáról fiúra szállt a tudás, hogy adják tovább azt a technológiát, amit ugye aztán ott később folytattak. Ez egy megdöbbentő dolog, ha az ember belegondol, szinte felfoghatatlan az ember számára.
1: Az elhangzott beszélgetésben Regős József kutató barlangászt hallották.

0: Nemrégiben ünnepeltük augusztus 20-át, az államalapítás és Szent István királyunk ünnepét. Korábban már hallhattak egy beszélgetést Hászírási Ágot a művészettörténésszel, akivel Szent István az Egri várban álló szobrának felújítása kapcsán beszélgettem. Most Szent István azt megelőző, tehát 1835 előtti ábrázolásairól hallanak.
1: Én ezzel a témával régebben egy kicsit foglalkoztam, de nem feltétlenül a szobrok története érdekelt, hanem maga az a gesztusa, a korona felajánlás gesztusa, ami a magyar állam alapításnak egy nagyon fontos eseménye, és ugye Szent Istvánhoz kötődik, és Eger ebből a szempontból egy nagyon fontos hely. Egyrészt, ha nem is a négy Szent István által először megalapított egyházi központ között tudjuk felsorolni, hanem későbbi alapítású, és a későbbi alapítás körül is újabban tudományos viták zajlanak. De lényeg az, hogy 1004-re teszi a alapítását hivatalosan az Egri egyházmegye. És innentől fogva a főpapjaink ezekre az értékekre nagyon odafigyeltek. Hogyha csak mondjuk Eszterházy Károlyt vesszük, mint a mostani történethez előfutárként nagyon fontos főpapot, aki a Szent István kultuszt magas szintre emelte. Ha jól tudom, akkor 1770-ben, még mielőtt a Szent Jobb Mária Terézia parancsára tulajdonképpen hazaérkezett Raguzából Magyarországra, már ő korábban kezdeményezte ennek a nagyon fontos egyház és állami szimbólumnak a tiszteletét. És az egri építményekben és azokhoz kapcsolódó díszítésekben, akár oltárképek, akár freskók szempontjából a magyar szent királyok tisztelete nagyon magas rangjára emelkedett Eszterházy Károly ténykedése kapcsán. Tulajdonképpen az összes emlék, ami Egerben felsorolható, az ő szellemi lelki közeléből bújt ki az ő köntöse alól, és egészen a 19. század második feléig tudhatunk ezekről a Szent Istvánhoz kötődő viszonyulásokról úgy egyházi, mint állami vonatkozásban.
0: Akkor tudunk, nyilván tudunk példát mondani a szent királyok tiszteletének megnyilvánulására itt Egerben.
1: Igen, ha az első dátumot mondjuk 1773-ra tesszük, Eszterházy Károly megbízásából készíti el Johann Lukas Kracker a két oltárképet, még a régi székesegyházba, a Szent István korona felajánlás és Szent László hódulata a Madonna előtt oltárképeket, amelyek aztán a Pirkerfélre új bazilikában is helyet kapnak, két mellékoltárként, ahogy bemegyünk. A székesegyházba jobb oldalt ugye a Szent István, bal oldalt pedig Szent László, ha jól tudom, mert mostanában nem voltam bent. És még egy nevet

0: talán érdemes elmondani Tischler Antal nevét, aki először megalkotta egy nagyon nagy hírű és nagyon jó technikával dolgozó grafikus rész, karcoló részmetsző volt, akit Eszterházy meghívott Egerben, gondolván, hogy a készülő egyetemnél a rajzoktatás, mint olyan, esetleg egy fontos tényező lehet. Még Tischler idejében a jogakadémiai hallgatók kaptak egy-két évig ilyen képzést, aztán utána nem volt sikeres, nem sokan jelentkeztek, de Tischler itt tartózkodásának idején készít egy könyvborító tervet a Magyar Három Szent Király Hódolata Mária előtt címmel, és ez is egy nagyon fontos, ikonográfiailag egy újszerű, és tulajdonképpen az 1700-as évek második felében kialakuló képtípus volt. Maga a korona felajánlás, gesztus, festményeken való megjelenése már az 1600-as években megjelenik, illetve maga a korona felajánlás, mint világi gesztus második Lipótnál is megjelenik. Tulajdonképpen ő Mária Cábán azt a ceremóniát, amit ugye a Szent István legendáiból tudunk, hogy a korona képében az egész országot felajánlotta és oltalmába helyezte Szűz Máriának, azt második Lipót megismétli a török háborúk után. Tehát ez az oltalom, a Patrona Hungáriae, az tulajdonképpen a török időkben egy újra felerősödő kívánság volt, és ez a képzőművészetben is nagyon szépen megjelenik. Tehát ezen a vonalon Eszterházy idejében több olyan ábrázolás születik meg, ami az ő ilyen jellegű hittételét tulajdonképpen demonstrálja számunkra. Ha megnézzük a liceum harmadik freskóját, amit legutoljára sikerült elkészítetnie, Albert freskóját a kápolnában, arról elmondható, hogy ez egy kései munka, amit már sokkal korábban megrendelt Malbecsnél egy más ikonográfiai tartalommal tulajdonképpen, viszont második Józsefnek a látogatása után, amikor is mégsem kapja meg Eszterházy az egyetemi rangot az általa létrehozott intézmény számára, leáll ezekkel a ténykedéseivel, és második József halála után, ugye 1790-ben hunyt el, ugye akkor nagy díszben hozzák haza egyébként a Szent Koronát, amit az említett Tischler Antal egyik nagyméretű részmetszete örökít meg, tehát ezt a gyönyörű szép díszes menetet, hogy a korona hazaérkezik. Tehát 1792-ben készül el végül is a második verziója Franz Anton Malbert ecsetje nyomán a liceum mennyezetén, liceum kápolnájának a mennyezetén, ami már kibővül ikonográfiai szempontból a magyar szentek tiszteletével. Tehát az ifjúság számára ezen a Magyar Szentek galériájában a freskón magán, a mennyezet freskón magán Szent Imre van a központba állítva, és mellette Szent László, Árpádházi Szent Erzsébet és többi magyar szentek és boldogok felsorakoztatása lesz az új hangsúly, és a korona felajánlás témája pedig az oltárképen jelenik meg.
1: Akkor nem volt előzmény nélküli Egerben, legalábbis ami a festészetet illeti. Az ábrázolás 1835-ös ez a szobor, előtte volt Szent Istvánnak szobra Egerben?
0: Én úgy tudom, hogy nem volt, bár amit fontos elmondani, hogy oltárok mellett a magyar szent királyok megjelennek. Tehát Erdődi Gábor idejéből tudok az egyik kedvencemet mondani, nem Egerben, hanem Bélapátfalván. Van egy nagyon szép Szent Imre oltár, és az oltárkép mellett, hogyha szemben állunk, bal oldalon Szent István, jobb oldalon pedig most ki akartam mondani egy nagyon szép jelzőt Szent Lászlóra, a lovak király, gyönyörű rokokó aranyozott szobra, faszobra áll. Tehát az oltárok mellett, az elkészült oltárképek mellett előfordulhat, nem vettem számba sajnos, de úgy, hogy nem köztéren, hanem a templomokban valamely oltár építményen nagy valószínűséggel állhatott Szent Istvánnak vagy Szent Lászlónak a szobra.
1: Az elhangzott beszélgetésben Hászilasi Ágota művészettörténészt, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusát hallották.

0: Kedves hallgatóink, adásunk hátralévő részében Bozók Ferenc atya olvassa fel Pompomról írott eszéjét.
1: Pompom Picur képzeletbeli barátja. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas, kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamut bojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Fölle jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent. Aztán persze középen is. Ezekkel a mondatokkal kezdődik Csukás István Pompom meséi című könyve, és ugyanezt a gondolatot, Pompom sejtelmességét és Picuron kívül senki által nem ismert titokzatosságát idézi a köteten belül például a Bátor Tintanyúl című fejezet egyik szövegrészlete is. Hogy kicsoda Pompom? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Egyértelművé teszi a meseíró, hogy Pompom a külvilág számára érzékelhetetlen, láthatatlan és nem is hallható. Picur és Pompom iskola és otthon közti lassú sétáiból csak Picur kuncogását érzékelik a járókelők, és hogy magában beszél, amint az iskolába siet. Pompom Picur fejére ült, mint egy csapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picur, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott iskolába. Pompom tehát kizárólag a Picuré, azaz ő Picur féltett titka. Gyerekeknél nem ritka, hogy ha szoronganak vagy magányosnak érzik magukat, pláne sötétben, énekelnek vagy dudolásznak, fütyörésznek, zajt keltenek, vagy úgy tesznek, mintha lenne társuk, akivel el tudnak beszélgetni, aki oldja feszültségüket vagy unalmukat, félelmüket, magányukat. Elkísérhetlek? Kérdezte Pompom. Ketten mégsem leszünk annyira magányosak. Úgy értem, hogy az is valami, ha ül valaki az ember fején. Vagyis valami, ha ülök valaki fején. Mert ugye, aki beszélget valakivel, az már nem annyira magányos. Ez a jelenség azok között a gyerekek között gyakoribb, akiknek nincs testvérük, és szüleik gyakran vannak távol otthonról. Még felnőttek esetében is előfordul az a pszichológiai játék, ez a megküzdési stratégia. Egy adi vers így idézi ezt az élményt. Holdfény alatt járom az erdőt, vacog a fogam, s fütyörészek. Hátam mögött jön 10 öles jó csöndherceg, és jaj nekem, ha visszanézek. Jó csöndherceg előtt. Adi verse egy archetipikus, szorongató alaphelyzetet mutat meg. A sötét, holdfényes erdőben magányosan sétáló ember önvigasztaló pótcselekvését. Aki azt vizionálja, hogy a sötétben valaki követi. Nyilván a legtöbb adi vers esetében a megképzett allegorikus figurák szimbolikus többletjelentéssel bírnak. A csöndherceg ebben a versben nyilván a fenyegető elmúlás, a halál szimbóluma is. A Madárvédő golyókapkodó című Pompom epizód a legkivált enigmatikus, mert itt Pompomot még maga Picur sem látja, de mégis tud vele kommunikálni, behívni, megidézni őt magához. Picur csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot, azután felszólt a levegőbe, az ág felé. Szia, Pompom! Iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. Bocz Domonkos interjú kérdésére Csukás István tömören, de egyértelműen ezt a talán revelatív választ mondta. Minden művemet szeretem, de van kedvencem is. Például a Pompom meséi sorozat. Két okból. Az egyik az, hogy végre egy kislánya főszereplő, Picúr, aki lassan, nagyon lassan megy az iskolába, és mindenfélét elképzel. A másik ok, hogy a meseirodalomban ez egy különleges terület, hiszen a szereplők se nem emberek, se nem állatok, hanem képzelt lények. Itt aztán működik az író képzelete, és az olvasóké is. Egyik stand-up jelenetében Kőhalmi Zoltán humorista azzal tréfálkozik, hogy Picúr nyilván skizofrén, de itt a humorista természetesen a groteszk humor túlzó abszurditásával fogalmaz. Kőhalmi azon élcelődik, hogy Picúr valószínűleg skizofrén vagy szociopata, lévén, hogy magányosan sétál az utcán, mialatt egy általa elképzelt entitással társalog, aki a fején vagy a vállán ülve zagyva történetekkel beszéli tele a kislány fejét. Azt a talányos poént is említi Kőhalmi, hogy vajon milyen intézménybe jár Picúr. Ha egy kislány egy olyan lényel beszélget, akit senki más nem lát, és aki bármivé át tud alakulni, paróka, szobafestő, pemzli, stb., arra a felnőtt logika pszichológiai magyarázatot keres. Kőhalmi Csukás meséjének abszurd elemeit olyan intellektuális köntösbe csomagolja, hogy a néző azonnal érzi az abszurd túlzást, és nem a téma komolyan vehetőségén, hanem a párhuzam abszurditásán nevet. A képzeletbeli barát szaknyelvi elnevezése a pszichológiában az imaginary companion, képzeletbeli társ, láthatatlan társ, vagy az invisible playmate, láthatatlan játszótárs. Bár a 20. század közepéig a kutatók gyakran magányosságnak vagy mentális problémának gondolták, a modern fejlődés lélektan ma már a normális, egészséges gyermeki fejlődés és a kreativitás jelének tekinti. A jelenség leggyakrabban 3 és 7 éves kor között jelenik meg. Gyakran figyelhető meg, hogy az első gyermekeknél vagy az egykéknél alakul ki legelőször képzeletbeli társ. Ha nincs kéznél igazi játszótárs, a gyermeki fantázia azonnal kitölti az űrt, hogy elűzze az unalmat és a magányt. A képzeletbeli barátok az esetek többségében 9-10 éves korra az iskola és a valódi barátságok megerősödésével maguktól teljesen organikus módon eltűnnek. Az iskolás kor előtt a gyerekek nagyobb hangsúlyt fektetnek a fantázia világ átélésére. Ez a mágikus világ felcserélődik majd, és a realitás egyre inkább átveszi majd az irányítást a gondolkodásban. Egy kis óvodás gyermek még minden gond nélkül elhiszi akár a Mikulás létezését, vagy azt, hogy a szivárványok mögött apró lények élnek. Azonban, ahogyan fejlődik és kognitív képességei átalakulnak, egyre inkább különbséget tud tenni a fantázia és a valóság között. Míg nem a realitás szinte teljesen átveszi a főszerepet, a fantázia pedig megmarad a kreativitásban, képzelő erőben. Gyakran megijednek a szülők, ha azt tapasztalják, hogy gyermeküknek képzeletbeli barátja van. Számos horrorfilm alapklisés felütése is ez. Ilyen például William Brand Bell által rendezett 2016-os film A fiú, The Boy, vagy A bújóska, Hide and Seek, egy 2005-ös pszichológiai thriller. A történet szerint egy pszichiáter, akit Robert De Niro játszik, felesége öngyilkossága után kislányával Emilyvel egy vidéki házba költözik, hogy feldolgozzák a traumát. A kislánynak hamarosan lesz egy képzeletbeli barátja. Az egyre nyugtalanítóbb Charlie. Nem horror, de említhető John Krasinski által rendezett Képzeletbeli barátok című vígjáték, fantasy film is. Számos olyan világhírű rajzfilm, könyv és modern mese létezik, ahol a főszereplőnek képzeletbeli barátja van. Ilyen például Bári regény a Pán Péter, Lewis Carrolltól az Alice csoda országban, a Hahó öcsi 1971-ben bemutatott Török Sándor gyerekkönyvéből készült magyar film Kovács Krisztián főszereplésével. A Balogh család kisfiát, öcsit állandóan kisebb csínyeken kapják. Ezért büntetésből bezárják a fürdőszobába. Itt megjelenik a két képzeletbeli barát, Kökölyszi és Bobolysza mesebeli törpék, akik öcsi társai, barátai lesznek. Itt is tetten érhető a kisgyermek megküzdési stratégiája, a kialakult bezártsággal és szorongató helyzettel. Az utóbbi években népszerűvé vált Pete Docter által rendezett Agymanók című animációs filmet mindenképpen említeni kell, és hosszan lehetne sorolni a további példákat. Újabban népszerű például Michel Couvas a Egy képzeletbeli barát kalandjai című regénye. Jacques Papier sehogy sem érti, hogy a húgát Flirt kivéve minden ember a semmibe veszi őt. Az iskolában a tanárok nem figyelnek rá, s az osztálytársak sem. És még a szülei is levegőnek nézik, például nem terítenek neki ebédnél. Nagyon megijed, amikor rájön az igazságra. Igazából ő, Flirtnek képzeletbeli barátja, csak az ő képzeletében él. Emel kisesszé szerzője a fentebb idézett Csukás interjú válasz dacára nem bátorkodik állást foglalni arról, hogy akkor végső soron Csukás István pompomot képzeletbeli vagy valós barátnak szánta-e Picúr számára. Írását inkább gondolatkísérletnek szánta. A gyermeki logika és a képzelet egyértelműen meghatározó az összes epizódban. Mindazonáltal kétségtelen, hogy a szárnyaló, olykor csapongó gyermeki fantáziák jól reagáltak a szerző meséire, amelyekre jelentősen rásegítettek a mesékből készített rajzfilm epizódok bájos, Sajdik Ferenc összetéveszthetetlen képi világát dicsérő ábrái. Fantasztikus együttállástól beszélhetünk az animáció esetében, hisz Sajdik mellett az ő ikercsillaga Dargai Attila ült a rendezői székben. Ma már ikonikus figurákként élnek velünk tovább Pompom, Picúr, Radírpók, Festéktüsszentő Habci Benő, a Civakodó Cipőikrek, a Csokoládé Függő Gombóc Artúr és a többiek.
0: Pompom Picúr képzeletbeli barátja saját írását Bozók Ferenc piarista atya olvasta fel. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak szép napot és jó rádiózást kívánok!
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi konfliktus. Donald Trump amerikai elnök később viszont újabb vámokkal fenyegette meg Kanadát. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontariótó átnevezését Amerikatóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontario tartománnyal a továbbiakban. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az értéket. Az eddigi csúcs sem volt régi, 2024 márciusában 21,9 fokot mértek. Kiemelték, hogy érdemes ezeket a rekordokat tágabb kontextusba helyezni, amit itt a szélsőségesen erősnek ígérkező, közelgő El Niño jelenség szolgáltat. Végül az időjárásról. Napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
5: Kedves hallgatóink, most következő összeállításunkban népszerű olasz slágerekből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben népszerű olasz slágerekből hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 26-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Szentséges Szűz Mária, Istennek anyja és a papok édesanyja. Őrizd meg a papok szívét gyermekinek, tisztának és átlátszónak, mint a forrás. Adj nekik egyszerű szívet, amelynek nincs kedvére a komor töprengés. Szívet, amely nagy lelkűen odaajándékozza magát, és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű és nemesen érző szívet, amely semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Tedd, hogy szívük szelíd és alázatos legyen. Szeressen a viszont szeretés igénye nélkül. Boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni szív mögött. Adj nekik nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus dicsőségéért fölemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely csak a mennyben gyógyul be. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Tenyek Csaba egriesek a szentmisében, szentbeszélében többek között arról beszélt, a gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75 századról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MT-i. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
1: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodétó szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nem kormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogyha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodétó Szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
2: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
1: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodeto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodeto Szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
2: Protección maternal de María Santísima.
1: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leo pápa.
0: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a várakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
0: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvényszékek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úr nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismételt buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, Amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívással fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vész el, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreontását és hazájuk pusztulását. Adja a mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
3: La nostra paterna benedizione.
0: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatásra, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent 5. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a Szentlélekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tüze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbe sorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag tolltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Az áramszállítás leállításával fenyegette meg az Egyesült Államokat a kanadai Ontario miniszterelnöke, ha tovább éleződik a Washington.

a tágabb kontextusba helyezni, amit itt a szélsőségesen erősnek ígérkező, közelgő El Niño jelenség szolgáltat. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Izsó, Margit és Natália nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg, hogy milyen eredetű nevekről van szó. Az Izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik, egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése, újabb kutatások szerint pedig az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája. Jelentése nyers, szőrös. A Margit a görög eredetű, latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Natália latin eredetű név, jelentése Jézus születésnapja. Régen ezt a nevet a karácsonykor született leánygyermekek kapták. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1204-ben Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az ekkor 5 éves Lászlót. A gyermek helyett apja tette le az esküt. Imre egész uralkodása alatt öcsével, a későbbi II. Andrással vívott küzdelmet a hatalomért. 1203-ban öccse ismét lázadást robbantott ki ellene, akit Imre elfogatott és börtönbe záratott. A király közben súlyosan megbetegedett, így a pápa beleegyezésével koronáztatta királlyá Lászlót. Andrást kiengedte a börtönből és fia gyámjává, halála esetén az ország kormányzójává tette. Imre novemberben meghalt, így András herceg vette át a kormányzást, azonban a pápa intése ellenére a gyermek király jogait semmibe vette. Az özvegy királyné 6. Lipót osztrák herceghez menekült fiával és a koronázási ékszerek egy részével együtt. Nem sokkal ezután 3. László váratlanul meghalt. Péter győri püspök hozatta haza a holttestét és a székesfehérvári bazilikában temette el. A Szent Korona is visszakerült Magyarországra, a királyné pedig visszatért Aragóniába. 1789-ben a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai Virginia nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat. A szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárság. 1910-ben megszületett kalkuttai Szent Teréz anya, Nobel békedíjas, Indiában élt albán származású apáca, misszionárius. A mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő aromán nemzetiséghez tartozó római katolikus apáca, a szeretett misszionáriusai szerzetes rend alapítója, aki a szegények között végzett áltozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A Nobel békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Először 1986-ban, majd 1989-ben járt Magyarországon, és akkor részt vett rendjének budapesti házalapításán. Közösségének 4 nővére telepedett le hazánkban. 1996. október 1-én Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben visszavonult, 1997. szeptember 5-én elhunyt. 1999. július 26-án Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata, 2003. október 18-án avatta boldoggá II. János Pál pápa, 2016. szeptember 7-e óta szentként tiszteljük. 1740-ben megszületett Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömbkészítője. Joseph Michel Montgolfier fivérével, Jacques Étienne-nel 1777-ben megkezdett kísérleteinek eredményeként 1783-ban szállt fel az első meleg levegővel töltött léggömb. A papírburkolatú léggömb alá tüzet raktak, és a meleg levegőtől a léggömb június 5-én hajnalban a levegőbe emelkedett. A két testvér szeptember 19-én újabb léggömböt indított útnak, de ennek már utasai is voltak, egy jó, egy kacsa és egy tyúk. A siker lázba hozta egész Franciaországot. Tevékenységüket maga a király is nagyra becsülte, a kitüntetések és pénzjutalmak mellé mindkettőjüket nemesi rangra emelte, Napóleon pedig Joseph-et a becsületrenddel is kitüntette. 1918-ban megszületett Katherine Johnson, afroamerikai fizikusnő, matematikus, űrkutató, a NASA számítógép programozója. Alapvető kutatásokkal járult hozzá az amerikai űrprogramhoz. Ő írta a NASA első digitális számítógépein futó alkalmazásokat. Afrikai származása miatt és azért, mert nő volt, sok problémával találta szemben magát, amikben nem bizonyította a férfi kollégáknak és főnököknek a tehetségét, tudását és szorgalmát. 101 évet élt. 1743-ban megszületett Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémiai tudomány egyik megalapozója. Lavoisier az elsők között alkalmazott mennyiségi módszereket a kémiai reakciók tanulmányozására, a mérleget e szaktudományban a kutatás nélkülözhetetlen eszközévé tette. Megállapította az oxigén szerepét az állati és növényi légzésben, bebizonyította e folyamatok és az égés azonos voltát. Egyik megalapozója volt a metrikus rendszernek. 1723-ban meghalt Anton van Leeuwenhoek, holland természettudós, a mikrobiológia megteremtője, a hímivar sejtek felfedezője. Delftben 91 éves korában halt meg. Főbb felfedezései a vörösvérsejtek, baktériumok, hímivar sejtek, harántizmok rostjai. A neves tudós, aki mikroszkópos vizsgálataival lendítette előre a természettudományt, egy textilkereskedő alkalmazottjaként dolgozott könyvelőként és pénztárosként. Kutatásait szabad idejében végezte. Tudományos előképzettség nélkül saját maga fejlesztette ki, és készítette el mikroszkópjait, amelyekkel a növényi, állati és emberi szöveteket vizsgálta. Optikai eszközeit állandóan tökéletesítette, végül 300-szoros nagyítású, tökéletes képet tudott előállítani. Feltárta az emberi test fontos alkotó elemeit, és elsőként fedezett fel addig ismeretlen apró élőlényeket a vízben és a levegőben. Az élő szervezetek fejlődéséről alkotott véleménye szerint a fejlődés csupán a csírában már létezett részek kibontakozásából áll. Mikroorganizmusokról nyert megfigyeléseit csak Louis Pasteur fejlesztette tovább. 1673 és 74 között fedezte fel a vörösvérsejteket, 1677-ben a baktériumokat és a hímivarsejteket, 1682-ben pedig a harántizmok hisztológiai szerkezetét. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megtartották az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Tenyek Csaba egriesek a Szentmisében, Szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Ehhez a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. A hónap utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit. Műanyag tolltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma. Minden vizsgált termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, jelentette be a jegybank. Az irányadórát a 25 bázisponttal 5,75%-ról 5,5%-ra csökkent, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzetbesorolást, tájékoztatta a vállalat az MTI. A paksi erőmű is közölte már, hogy a Dunavíz szint emelkedésének és a fenéküszöb építésének köszönhetően ütemtel szerint indítják újra a blokkokat. A hármas blokk már hétfő reggel óta névleges teljesítményen üzemel. Idén 7,5%-ra módosul a költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium, a javaslatot augusztus 31-én nyújtják be az országgyűlésnek. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel az embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Előzőleg újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe, tette hozzá Magyar Péter, kifejtve, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíd Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt jelentette be, nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy önként visszafizet 400 millió dollárt. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett a legfőbb ügyészségnek a tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Orbán Anita az MT-vel közölte, a körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti az ügy. Az átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, tette hozzá. A kínai lélegeztetőgépekről van szó. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Emellett elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte Hegedűs Zsolt. Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá, közölte Donald Trump. Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arról írt, ez a változtatás komoly megfontolás alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködése Ontario tartománnyal a továbbiakban. Végül az időjárásról, napközben majd szakadozik a felhőzet, többfelé záporok fordulhatnak elő addig, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 26-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Mezei Katalin Boldog című versét Szegvári Menyhért előadásában hallják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Kalazanci Szent Józsefről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hogy lehet gyógyítani?
1: A gyógyítás ez egy kicsit komplex. Na, itt jönnek be a nehézségei a dolognak, mert maga a diagnosztika is nagyon nehéz, ugyanis tulajdonképpen ez csak laparoszkóppal lehet diagnosztizálni, tehát magyarul, hogy benézünk a hasüregbe egy műtét által. Na most ezt csak nem mondhatjuk minden fájdalmas menstruációs hölgynek, hogy hát akkor magát műtőasztalra kell fektetni, mert ez nem realitás sem az egészségügynek, sem a valóságban. Úgyhogy hát igazából vannak ultra, ami itt talál a kulcs, hogy vannak endometriózis centrumok, vannak endometriózis specialisták. Magyarországon ebben jók vagyunk. Van több helyen, több városban, én azt hiszem, hogy országosan mindenhol, minden nagy centrumban dolgoznak kollégák, őket kell felkeresni. Az endometriózis.magyarország.hu oldalon ezeket elérhetők, hogy hol vannak ilyen centrumok, akár az állami, akár a magánszférában. Ők fogják tudni ezt diagnosztizálni pontosabban, mert olyan speciális ultrahangozási technika és olyan magas minőségű ultrahanggép kell, ami látja ezeket az endometrium szigeteket, meg csomókat a méhen kívül. A te megoldás az még mindig a műtét leggyakrabban, illetve a hormonterápia, magyarul általában fogamzásgátló, de vannak most már újabb gyógyszerek is.
0: Van néhány kérdésem, amit itt összeírtam, ugye ha összefüggésbe hozható a ciklussal, akkor felvetődik a kérdés, hogy amikor elmúlik a ciklus, tehát már nem fogamzó képes lenni, akkor vajon elmúlik magától ez az endometriózis, ha van?
1: Úgy de jó kérdés. Igen, az lenne a logika, hogy igen. És alapvetően igen. Tehát, hogy a teljes klimaxon, nyilván ez egy ugyanúgy egy ösztrogén érzékeny, úgymond daganat, hogyha nyilván nem egy rossz indulatú, viszont mutat rossz indulatúságú hajlamot, hiszen például szúródhat az endometriózis. Tehát akár távoli utakra is elkerülhet a szervezetben, illetve hát nagyon csúnya ugye hasi összenövésekhez vezet, úgyhogy ilyen szempontból azt is szokták mondani, hogy félig rossz indulatú hajlamú, de nyilván nem kell kemoterápia meg hasonlók a kezeléséhez. Alapvetően a logika azt kívánná meg, hogy igen, de mégis azt látjuk, hogy például az adenomiózis esetében akár rosszabbodhatnak is néha a tünetek, és még rosszabb fájdalmakat élhetnek meg, vagy nagyon nagy vérzészavart. Nem is igazán, ugye, amikor beáll már a klimax, hiszen ez egy hormonérzékeny folyamat, tehát így az ösztrogén fogja, meg nyilván a hormonális ciklus fogja fokozni az endometriózisnak a burjánzását, és érthető okokból ez, hogy elmúlik az ösztrogén hatás, akkor azért ez meg fog szűnni, de maga perimenopauza viszont, tehát azok az évek, amik átvezetnek minket a klimaxon, ami akár 5-10 év is lehet, addig nagyon-nagyon sokat tudnak romlani a tünetek.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal az endometriózisról beszélgetett, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak. A forgalom sávvel húzással a külső és a leálló sávon halad. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Még mindig a 3-as főúton Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 12-es kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc belterületén az 1-es kilométer környezetében felújítási munka miatt mindkét oldalon sávzárásra kell számítani, a kanyarodó sávokat lezárták. A 33-as főúton Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között útépítés, illetve szélesítési munkák miatt útszűkületre alkalmanként félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a 33-as főúton Debrecenben a 107-es és a 109-es kilométer között több rövid szakaszon útépítők dolgoznak. Mindkét irányban az útszegélyt javítják vagy aszfaltoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Szuha fő bekötő úton, a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják. Kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma kezdetben északkeleten-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti, észak-keleti szél. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak. Délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Tovább melegszik azonban a levegő, a legmelegebb órákban 31 és 36 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet és szorványosan várható záporzivatar. Heverzivatar is kialakulhat. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és többfelé megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet kora reggel 16 és 23 fok között alakul. Délután északnyugaton már több fokkal 30 fok alatti, míg délkeleten még 35 fok feletti értékekre van kilátás. Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csak kevés helyen lehet csapadék. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 26 és 31 fok között alakul. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolnia az arra érzékenyeknek, azonban fokozatosan erősödik a parlagfű pollen szórása. Helyenként a pollen koncentráció már a magas szintet is eléri. A parlagfű pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul, helyenként elsősorban a Tiszántúlon már az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet is elérheti. A pollen terhelés azonban továbbra is jelentősen elmarad a korábbi években megszokottól. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szélben, különösen zivatarok közelében tartsák zárva az ablakokat. A Cselenfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a Kenderféléké, valamint a Libatopféléké az alacsony közepes tartományban alakul. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom és az üröm pollen szemei. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, az epikokkumé alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Mezei Katalin. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz selyem. Aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarol a félelem. Boldog, akit nem az önérdek kormányoz, hanem önként szolgál. Adósait nem tartja számon, körbe utakon titkon sem jár. Boldog, akinek láthatatlan púpként a múlt nem ül a hátán, nem üzletel gazemberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Akinek a szemén kifénylik, hogy süt benne az Isten napja, akinek lelke nehéz sejmét magasságos szél lobogtatja.
1: Mezei Katalin Boldog című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 1967 között. Férje Olá János, költő, író, fordító, bátyja Mezei Ferenc, neutronfizikus, fia Lackfi János költő. 1964 és 1966 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. 1970 óta újságíró, irodalomszervezői munkássága is jelentős, kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
1: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodító szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket

0: magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodéto szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
1: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
0: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését, az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodéto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leó pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leó pápa a Marsodéto szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
1: Protección maternal de María Santísima.
0: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leó pápa.
2: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
2: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvényszékek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, amikor a lelki

0: Ebben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívásra fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljé meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vész el, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreontását és hazájuk pusztulását. Adja a mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
1: La nostra paterna benedizione.
0: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatásra, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent 5. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a szent élekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tűze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus a mai evangéliumban ismét figyelmeztető szavakkal fordul a farizeusokhoz. Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. A fehérre meszelt sír tisztának, gondozottnak, szépnek tűnik, de halottak csontjait őrzi. Jézus szavai nem pusztán vád, hanem felhívás az önvizsgálatra. Azt szeretné, hogy az ember ne elégedjen meg a felszín rendjével, ne arra törekedjen, hogy mások becsületesnek gondolják, miközben lelke romlott marad. A képmutatás veszélye minket ugyanúgy fenyeget, mint a farizeusokat. Bármelyikünk eljátszhatja az igaz ember szerepét, de közben nem engedjük, hogy Isten valóban átformáljon. A szöveg második része a mártír proféták síremlékeinek építéséről szól. A kortársak azt mondják, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a proféták vérében. Ez a mondat a múlt bűneitől való elhatárolódást jelzi, mintha a történelem tanulságai csak másokra vonatkoznának, és ránk nem. A mai nap kérdése ez lehet. Mi az, amit meszelgetek magamban? Milyen területet próbálok tisztának mutatni, miközben belül változásra, gyógyulásra, őszinteségre lenne szükség? Az igazi hit nem díszlet, hanem életformáló valóság. Az Isten előtti őszinteség fájhat, de csak ez vezet megtisztuláshoz és lelki békéhez.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagyuram 234a, 234e, 234h, végül pedig a Szent Vagyuram 208-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagyuram 234a, 234e, 234h, végül pedig a Szent Vagyuram 208-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a teremtettel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves híveket, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a Szent Misébe, melyet Kántor Erzsébet és Bakos Ferenc elhunyt jó szülőkért és élő családtagokért ajánlunk fel. Szent liturgián kezdetén először is tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott hagyományokhoz. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradtsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessetek minket. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Én Pál saját kezemmel írom az üdvözlést, minden levelemben ez az ismertetőjel így írok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehér remeszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is, kívülről igaznak látszatok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek. Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak vagytok fiai. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, erős szavakat kaptunk. Nagyon-nagyon-nagyon erős szavakat mond itt Jézus. A farizeusok és írástudók, korabeli vallási elit képmutatására mutat rá. Arra, hogy szépen mutatnak egy képet, én jó ember vagyok, megtartom a törvényt, az ősök hagyományát is ráadásul, ami miatt volt sokszor összeütközésük Jézussal, mikor emlékszünk rá például, hogy a tanítványok meg ő nem mosott kezet, mielőtt étkeztek volna. Itt persze nem az a kézmosás, amiről nálunk van szó, hogy higiéniai okokból kezet mosok, hanem kult rituálisan. Hát tisztátalan dologhoz hozzáértem. Hozzáértem valamihez, amihez lehet, hogy egy római hozzáért, aki tisztátalan, akkor én is az lettem. Ez nem volt kifejezetten benne az eredeti törvénybe, de a farizeusok, írástudók, illetve hát az ő elődeik szép lassan kiegészítették, mondjuk úgy, mindenféle hagyományokkal, és ők ezt úgy vették, minthogyha egyértelmű parancs lenne. Ó, és ki is akadnak rajta, hogy mi az, hogy a te tanítványaid, meg te nem tartod meg az ősök hagyományait. És igen, sok mindent csináltak az írástudók és farizeusok, ami már kiegészítése volt annak, amit az Isten rájuk bízott. Egy kicsit ezek az emberi hagyományok, mikor Jézus erről beszél, az emberi hagyományok miatt kijátszátok az Istent. Mert nem rosszak azok a hagyományok. És hozzá kell tenni azért az írástudók és a farizeusok között se mindenki ilyen volt. Voltak azok, akik azért nagyon őszintén és becsületesen próbálták teljesíteni a törvényt, és ezzel keresni az Isten akaratát. Mert a zsidóknál ez volt a lényeg. Akkor vagyok kapcsolatban az Istennel, akkor vagyok szövetségben, ha megtartom a törvényt. Ezt kapták Mózesen keresztül. Nem is volt ezzel gond. A probléma az, amiről itt Jézus beszél, a legnagyobb probléma, a képmutatás. A felszínen megtartom a törvényt, én vagyok a legjobb, belül azonban ez egyáltalán nem igaz. Hányszor mutat rá Jézus a farizeusoknak és írástudóknak a kapzsiságára például? Arra, hogy a pénzhez mennyire ragaszkodnak, mennyire középpontban van az a pénz, és még néha az Isten szerinti igazságosságot, vagy igazságot is szépen a háttérbe tolják, ha a pénzről van például szó, ha a hatalomról van szó. A felszínesség, amikor mutogatják magukat, mikor Jézus erről beszél, hogy megnagyobbítjátok a bojtot a köntösökön, és olyan ruhákat viseltek, amin ilyen bojtok voltak, és akkor az, hogy még látványosabb legyen, még nagyobb. Tudjuk, hogy a zsidók ilyen imaszíjakkal szoktak imádkozni, azt is megvastagítjátok, hogy még jobban lehessen látni, hogy ti imádkoztok, meg kint imádkoznak az utcasarkokon, a különböző tereken, látványosan. Nem is önmagukban tényleg ezzel lenne gond, hanem hogy ez egy felszín, egy képmutatás. szívükben meg sokszor távol vannak az Istentől. A legerősebb jele annak, hogy nem az Isten útján jártak, micsoda? Hogy az Istennek a küldöttét, Jézus Krisztust elutasítják. Szent János evangéliumába beszél Jézus erről, hogyha hallgatnának az atyára, most ezt én úgy mondom zárójelben, hogyha engednék, hogy a Szentlélek vezesse őket, akkor hinnének Jézus Krisztusban. És aki tényleg őszinte módon nyitottan az Istenre élt, azt előbb-utóbb a Szentlélek elvezette arra, hogy higgyen Jézus Krisztusban. Jó, hát lehet, hogy különböző olyan eseményeken keresztül is, ami nem emberileg kiszámítható, de akkor azt vezette. Itt ez a legerősebb, az utolsó része az evangéliumnak. Azt mondják ezek az emberek Jézus szájából, hogy ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Mert hát ez volt azért a történelemben, Izrael történelmében, tehát a nép mindig eltért a rossz irányba, Isten küldött prófétákat, a nép meg sokszor nem hallgatott a prófétákra, hanem megölte a prófétákat, elpusztította. Aztán volt utána, amikor hallgatott, mert Isten megengedte, hogy nép valami csapást szenvedjen, és akkor hirtelen észbe kaptak, hogy hát azért bocsánat, mégiscsak ez nem jó, és akkor már hallgattak a prófétákra, és akkor megtért a nép. Aztán utána kezdődött az egész előről. És igen, sokszor a próféták, a legtöbb próféta egy ellenállásba ütközött, és sokszor meg is ölték őket. És Jézus azt mondja nekik, nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Mi lesz ez? Majd az ő kereszthalála. Mert végül is a népnek a vezetői, korabeli vallásos elit, mondjuk itt már nem is a farizeusok, írástudók csak önmagában, mert a szadduceusok egy másik csoport Izraelen belül, akik már kollaboráltak is a rómaiakkal valamilyen módon, ők lesznek aztán még, akik utána együttműködve a pogány rómaiakkal végül is elpusztítják Jézust, keresztre feszítetik. Befejezik ezt a művet, de Isten nem fejezte be az ő művét, hanem feltámasztotta az Urat, és ő benne meghirdeti a bűnök bocsánatát. Hogy aki utána megtér, elfogadja Jézust, mégiscsak az elnyeri a bűnök bocsánatát. Hányan voltak ott pünkös napján, amikor Szent Péter és az apostolok már Szentlélekkel eltelve hirdették azt, hogy Krisztust feltámasztotta az Atya a halálból, és benne elérkezett az Istennek az uralma, a bűnök bocsánata, az Istennek az új szövetsége. Hányan voltak ott azok közül, akik korábban pedig ott ordítottak Pilátusnál, keresztre vele, keresztre vele. Ezt jegyzi meg az apostolok cselekedetei. Utána a szívük, hogy is van a kifejezés, most nem jut eszembe hirtelen. De mindegy, a lényeg, hogy megérintődtek a szívükbe. Ah, hát ezt mit csináltuk tényleg? És mi történt? Mit mond Péter? Térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és elnyeritek bűneitek bocsánatát, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát nincsenek ők se kizárva, amíg még van lehetőségük megtérni Jézus Krisztushoz. És utána vannak farizeusok, az egyik legjelentősebb például Szent Pál apostol, aki maga farizeus volt. És egyébként üldözte is a keresztényeket. Őt mondjuk kiválasztotta az Úr, és vele egy különleges történetet csinált, mikor a damaszkuszi úton megjelent neki, és onnantól benne minden, ami fel volt építve gyakorlatilag, úgymond a vallási életterén, az szinte összeomlott, és akkor megnyílt Krisztus felé, és onnantól Krisztusnak az apostola lett, aki bejárta utána Közel-Keletet, római birodalom nagy részét, és hirdette az evangéliumot. Istennek lehetséges, csak Isten szabadon hagyja az embert. Van egyfajta szabadságunk, amivel vissza lehet őt utasítani. Adja Isten, hogy mi ne utasítsuk vissza az ő közeledését, legyünk nyitottak, akár abban, hogy belássuk a mi bűneinket, hogy talán mi is sok esetben képmutatók vagyunk, a szívünkben sokszor nem úgy vagyunk az Istennel, az Isten parancsaival, ahogy talán a felszínen látható, mert ha nyitottak vagyunk Krisztusra, akkor ő képes velünk foglalkozni, és gyógyítani, szabadítani bennünket. Adja meg tehát nekünk ezt a nyitottságot, a mindenható Isten. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson.
2: Hogy kegyelmével gazdagíts és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük Urunkat. Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárasztja a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat. Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
0: Hogy Kántor Erzsébet és Bakos Ferenc jószülőket elvezesse az ő dicsőséges országába, és segítse az élő családtagokat itt a földön, kérjük Urunkat. Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé. Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a béke ajándékát, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtőben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemel, irgalmadból megváltottad Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Erzsébet és Ferenc szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, szerető jóságot, hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a
1: áldjon meg benneteket a minden.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tegnap az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Ternyek Csaba egriesek a szentmisében, szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek jó esetben a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Visszavonta a krízishelyzetbe sorolást a Mavir, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a Paksi atomerőmű 4-es blokkja is, várhatóan ma már ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a kamatdöntőülés után a jegybank elnöke. Mint Varga Mihály bejelentette, a monetáris tanács vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. A Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület média szakmai jelöltjeinek nyilvános meghallgatása az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A testület tiszás tagja a napirend elfogadás előtt jelezte, több jelentős szervezet és hivatalos levélben kifogásolt az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult, és a grémium teszi majd meg a személy javaslatát. Azonnali egyeztetés kezdeményeznek a kormánnyal az önkormányzati szövetségek. A szervezetek szerint az illetékes tárca korábbi ígéret ellenére továbbra sem tartottak még érdemi konzultációt. Sikeres gerincműtéten van túl, a hétfőn Szolna közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája, jelentette be Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter. A Honvéd Kórház tájékoztatás alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Sérülése súlyos, de nem életveszélyes. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója, közölte a TASZ, a CBS News tudósításának az ex-közösségi portálon közzétett posztjára hivatkozva. Az orosz hírügynökség este azt jelentette, hogy a gép Lettország felé szállt fel. A Kreml szóvivője tájékoztatóján annyit mondott, nincs információja az amerikai gép.

0: Egyiptről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai lépést sem zárják ki. Eközben Donald Trump amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. Néha kialakulhat zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk a szél. A csúcshőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Kalazanci Szent József rendalapító, áldozó pap. Spanyolországban született, Peralta de la Salle-ban 1556-ban, Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. 92 évet élt. Kalazanci Szent József egy jómódú észak-spanyolországi családból származott. Már gyermekkorában kis szentnek becézték. 1583-ban pappá szentelték. Néhány évig az urgeli egyházmegyében volt káplán, majd a püspök helynöke lett, és a püspök mellett dolgozott. Felfelé ívelő pályáját azonban nem szerette. Úgy érezte, hogy Isten őt másra hívta. Ezért 1592-ben lemondott állásáról. Az otthonról örökölt vagyont szétosztotta a szegények között, és elköltözött Rómába. 5 évig egyik egyetemista társánál lakott. Naponta, még napfelkelte előtt végigjárta Róma 7 főtemplomát, ahol csak tudott, segített a szegényeken, betegeken. A nagy pestis járvány idején Lelli Szent Kamillal nem kimélve magukat, ápolták a betegeket. Nem csoda, ha hamarosan felfigyeltek rá. Nem tudott beletörődni a római utcákon csavargó gyermekek sorsába. Senki sem törődött velük. A drága iskoláztatást miatt analfabéták voltak. Akkor határozta el, hogy ezeknek a gyermekeknek ingyen iskolát fog alapítani. Kezdetben anyagilag senki sem támogatta. A Szent Dorottya templom plébános azonban rendelkezésére bocsátott 2 termet, és megígérte, hogy a tanításba is besegít. Később csatlakozott hozzá még 2 pap, így már 4 voltak, és 1597. novemberében megnyílt az általa alapított Szegény Gyermekek Ingyenes Iskolája, vagy más néven a Szkóla Pia, piarista iskola. Pár hét múlva mintegy 100 gyermek szorongott a 2 teremben, számuk pedig napról napra egyre nőtt. Hamarosan több papot kellett kérnie a tanításra. 2 év múlva egy egész ház is szűknek bizonyult. Akkor ő is odaköltözött, és az irányítása alatt lévő atyákkal közösségi életet kezdtek élni. Így alakult meg a kegyes iskolarend, az Ordo Scholarum Piarum, vagy más néven a piaristák rendje. József lett az első általános rendfőnök. A közösséget 1621-ben 15. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetes rendé nyilvánította. A kegyes tanítórend apostoli célkitűzése a fiatalság oktatása és nevelése. Eszköz volt erre elsősorban az iskola, továbbá minden más az ifjúság nevelésére irányuló tevékenység. József rendje számtalan nehézség közepette növekedett, de a külső értetlenség, gáncsoskodás, valamint a belső megosztottság megkeserítette a szent alapító életét. 1643-ban az inkvizíció letette elöljárói tisztségéről, 3 év múlva pedig 11. Ince pápa egyszerű fogadalmas közösséggé fokozta le a rendet. Úgy kellett meghalnia, hogy bizonytalannak látszott rendje jövője, de mindezek sem tudták megzavarni a szent belső lelki békéjét. Halála előtt megjövendölte, hogy rendjére fényes jövő vár. 1648. augusztus 25-én halt meg a Szent Pantaleon templom mellett fekvő rendházban. 1727-ben avatták szentté. 12. Pius pápa a keresztény népiskolák védőszentjévé avatta. Kiváló iskoláik voltak és vannak Magyarországon. Imádkozzunk azért, hogy a piarista rend be tudja tölteni nagy és szent feladatát korunkban is, a harmadik évezredben is Magyarországon, hazánkban, oktatva, nevelve a magyar ifjúságot. Megemlítem, hogy Sík Sándor költő is piarista szerzetes volt, s ma is kiváló szerzetesek végzik az oktató-nevelő munkát. Isten áldása legyen rajtuk! Mit kérünk Kalazanci Szent József emléknapján? Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot oly nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában. Erre segítsen mindannyiunkat, nevelőket, szülőket, papokat, mindenkit, Kalazanci Szent József közben járása.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szentséges Szűz Mária, Istennek anyja és a papok édesanyja, őrizd meg a papok szívét gyermekinek, tisztának és átlátszónak, mint a forrás. Adj nekik egyszerű szívet, amelynek nincs kedvére a komor töprengés, szívet, amely nagy lelkűen odaajándékozza magát, és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű és nemesen érző szívet, amely semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Tedd, hogy szívük szelíd és alázatos legyen, szeressen a viszont szeretés igénye nélkül, boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni szív mögött. Adj nekik nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus dicsőségéért fölemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely csak a mennyben gyógyul be. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Augusztus 28-a és 30-a között tartják Egerben a lajosvárosi búcsúi napokat a Szent Lajos király templom kertjében. Háromnapos búcsúi programsorozat szentmisékkel, kiállítással, filmvetítéssel, családi piknikkel és zenés-táncos templomkerti köszöntővel a Lajosvárosban. Augusztus 28-án pénteken 16 órától gyónási lehetőség lesz, 17 órától búcsúra előkészítő szentmise, alatta gyónási lehetőséggel, a szentmise előtt fél órával rózsafűzér ima a békéért. 18 órától a Szent Kárló Akutis, a Fiatalok Védőszentje című kiállítás megnyitója, Kárló Akutisról szóló filmvetítéssel egybekötve. Augusztus 29-én szombaton 9 óra 30 perctől Lajosvárosi templomkerti piknik, azaz főzőcske, középkori ízeket idéző levessel és palacsintával, gyermekeknek játékkal, ügyességi versenyekkel, ugrálóvárral, kézműves sátrakkal. 13 óra tájéken közös ebédre lesz lehetőség. 14 óra 30 perctől Szent Kárló Akutis, a Fiatalok Védőszentje, filmvetítés és vetélkedő lesz fiataloknak. 16 óra 15 perctől rózsafűzéri meccseg lesz a békéért, majd Szent Lajos király litániája. 17 órától tartják a búcsú előesti szentmisét. 18 óra 30 perctől zenés-táncos templomkerti búcsúi köszöntő Birincsik Marcival. Augusztus 30-án vasárnap Szent Lajos király ünnepén 11 órától búcsúi ünnepi szentmise lesz körmenettel templomkerti agapéval. A szentmise keretében ünnepi prédikációt mond Kovács Lajos görögkatolikus parókus. Szeretettel várnak mindenkit. Augusztus 28-án 16 órától Nagy Ernő 100 koszorúzási ünnepséget tartanak a Bródi Sándor könyvtár Felnémeti fiúk könyvtárában. Ünnepi beszédet mond Wagner Ákos, Egerváros polgármestere, Nagy Ernő festőművészt méltatja Csé Varga István, József Attila díjas irodalomtörténész, a megemlékezés szervezője pedig Jeles Terész természetfestő. Az ünnepségen közreműködik Simon Amira, az Eszterházy Károly Katolikus Gimnázium művészeti tagozatának tanulója, akinek felkészítő tanára Nagy Erzsébet. Ezen kívül Eged András, Nívó díjas citeraművészt is hallhatják. Moderátor Losonci Ildikó lesz. A helyszín tehát a Bródi Sándor könyvtár Felnémeti fiúk könyvtára, augusztus 28-a 16 órai kezdettel. Augusztus 29-én tartják a Felnémeti Gasztronómiai Fesztivált. Egésznapos gasztronómiai verseny, családi napok és koncertek lesznek Csonka Andrással és az Inga járattal Felnémeten. A Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület augusztus 29-én ismét közös ünnepre hívja a Felnémet lakóit és az érdeklődőket. A fesztiválon a gasztronómiai verseny mellett helyi közösségek bemutatói, családi kísérőprogramok, könnyű zenei fellépők és esti koncert is helyet kapnak. A helyszín a volt Bervai finomszerelvénygyár modellező pályája az Apátfalvi utca végén. Az egésznapos programok között lesz 10 óra 30 perctől a Hevesi Kutya Kiképző Iskola bemutatója, 11 óra 30 perctől a Felnémeti Vadvirágok lépnek fel, 12 órától az Egri Vitézek dalköre, 14 óra 30 perctől a Felnémet kiváló polgára címek átadására is sor kerül. 17 órától a 4F Club, 18 órától pedig Csonka András lép fel. 19 órától Inga járat koncert, P-Mobil, P-Box és dinamit feldolgozásokkal. Az egész napos kísérő programok között lesz arcfestés, lovagoltatás, ugrálóvár és rendőrségi kressz ügyességi verseny is. Múlt szeletek, elfeledett egri történetek képzeletbeli süteményként tálalva címmel augusztus 29-én 17 órai kezdettel tematikus sétát tartanak. A séta keretében Eger történelmének múlt szeletei közül válogatnak majd, mintha egy képzeletbeli süteményes tárról szemezgetnénk. Olyan idői süti szeletet választanak egy-egy helyszínen, amit a város réges-régen készített nekünk, de mára-mára feledésbe merült. Vajon mi köze van a piac területének a Molnár kalácshoz, a Markot Ferenc utca végének a jezsuita szelethez, a Minaret környékének a baklavához, a Gárdonyi térnek a húsos batyuhoz, a Jókai utcának a képviselőfánkhoz, vagy a Kossuth Lajos utcában keresnek egy darabka történelmi barátfülét, a bazilika előtt pedig egy szelet püspök kenyeret. A találkozás 17 órakor lesz a Tábornokháznál, a piacnál lévő 1552 Butik Hotel patak felüli oldalánál. A sétajegy 1000 forint lesz. Sétavezető Tóth Szilvia. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Visszavonta a krízishelyzetbe sorolást a Mavir, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a Paksi atomerőmű 4-es blokkja is, várhatóan ma már ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a kamatdöntőülés után a jegybank elnöke. Mint Varga Mihály bejelentette, a monetáris tanács vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Feljelentést tett a 2020 tavaszán a koronavírus járvány elleni védekezés részeként, mintegy 300 milliárd forint értékben lebonyolított beszerzések miatt Orbán Anita külügyminiszter. A legfőbb ügyészségnél ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. Kizárta egy korábban már megnyert pályázatból a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Gallikóp ZRT-t az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a vállalat jogi lépést tervez. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Az igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőke alapokat és a kockázati tőke alapokat arra használták, hogy elrejtsék a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosait a nyilvánosság elől. A Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület média szakmai jelöltjeinek nyilvános meghallgatása az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A testület tiszás tagja a napirend elfogadás előtt jelezte, több jelentős szervezet és hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult, és a grémium teszi majd meg a személy javaslatát. Azonnali egyeztetést kezdeményeznek a kormánnyal az önkormányzati szövetségek. A szervezetek szerint az illetékes tárca korábbi ígéret ellenére továbbra sem tartottak még érdemi konzultációt. Sikeres gerincműtéten van túl a hétfőn Szolna közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája, jelentette be Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter. A Honvéd Kórház tájékoztatás alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Sérülése súlyos, de nem életveszélyes. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója, közölte a TASZ, a CBS News tudósításának az ex-közösségi portálon közzétett posztjára hivatkozva. Az orosz hírügynökség este azt jelentette, hogy a gép Lettország felé szállt fel. A Kreml szóvivője tájékoztatóján annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai lépést sem zárják ki. Eközben Donald Trump amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások, és Amerika hasonló döntéseket léptetett életbe. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték, az 21,9 fok volt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. Néha kialakulhat zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk a szél. A csúcsomérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 26-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Társi Diánával, az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány vezetőjével beszélgetünk az elmúlt nyár kihívásairól, önkéntes munkáról és egy nagy összegű adományról is, mely a Recski Családi Napgyűjtése nyomán segíti a munkájukat, a gondozott állatokat. 9 órától hírek, majd kezdődik a Múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Zalaházi Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klíz Báta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
7: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat. A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen áttért a luteri tanokra.
6: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban elsőként a hazai ősrégészet kezdeteivel, majd Szent István király barokkori ábrázolásaival foglalkozunk, és végül Bozók Ferenc piarista olvassa fel Pompomról és Picúrról írott eszéjét. Kisújszálláson 9 órakor Napról Napra című regionális műsorunkban ezúttal az Avasi Arborétumba látogatunk az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Adorján Eszterrel, az Avasi Arborétum Alapítvány elnökével, okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélget, többek között nagyapja örökségéről, valamint az arborétum sajátosságairól. Következzen most rövid ajánlónk.
8: Hangulata van ennek a kertnek, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, és el is kell, hogy higgyék nekünk a kedves hallgatók. Igen, nagyon sokan mondják egyébként, hogy mintha nem is Miskolc városban lennénk. Egy nagyon különleges mikroklímája van ennek a területnek, és igazándiból mi nem is akartunk létrehozni itt egy úgymond tömegturizmust, tehát mi szeretnénk azt a profilját megtartani ennek a kertnek, hogy ide, aki eljön, az a csendet kapja, a békességet, nyugalmat, ki tudjon ide jönni, tenni egy sétát a madárcsicsergésben, a csendességben, akár le tudjon ülni egy padra, tehát mi ezt a funkcióját szeretnénk megújrizni a fenyőkertnek.
6: 10 órától kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel készített portrébeszélgetésünk első részét hallhatják. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba Poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben ez alkalommal a csirkemell változatos felhasználását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Sülye Károlynét hallják.
9: Az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is.
6: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Mezei Katalin Boldog című versét Szegvári Menyhért előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Kalazanci Szent Józsefről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a népnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsoron kezdődik, melyben egy kortárs költőt, Szabó Ajdát és Misztérium című kötetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorunk vendégét, Társi Diánát, az Állatokat Védjük Együtt alapítványnak a vezetőjét, akivel hát legutóbb akkor beszélgettünk, amikor nagyon nagy mínuszok voltak még a télen, most pedig nagyon sok volt a hőfok pluszban ezen a nyáron. Arról fogunk kezdetben beszélgetni, hogy hogyan is alakult nektek a nyár. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Hát a tél az kegyetlen volt, de az arról beszéltünk, tehát azért tényleg, amikor ezek a mínusz 20 fokok megjelentek, és nem, tehát hogy minden befagyott, és onnantól kezdve tényleg csak rajtunk múlt meg az önkénteseken, hogy ki hogy jut vízhez, meg kit hogy lehet majd kitakarítani, tehát megoldottuk. Úgyhogy a nyári szépség az pedig szintén megérkezett hozzánk itt a hőfokok kapcsán. Nálunk annyi a pozitív a keneles tartásnál, hogy azok a kenelek, amiket mi vásárolunk előre gyártottan, a tetejük úgy van kezelve, hogy hőtaszító. Tehát nem szívja magába ugye a meleget, ergo azért persze meleg van a kenelekben, de gyakorlatilag nagyjából ugyanolyan, mint hogyha árnyékban lenne egy fa alatt egy állat, mert hogy egyetlen egy oldalról zárt a kenel, ami a háta alapvetően, és ugye három oldalról pedig abszolút nyitott, úgyhogy a levegőjárása az tökéletes, viszont hát nyilván meleg van. Úgyhogy még szerencse, hogy rajtunk kívül azért vannak olyan önkéntes elhivatottak, vagy elhivatott önkéntesek, akik tényleg évek óta kutyasétáltatásban nagy szerepet játszanak, és az úton is megköszönjük az ő segítségüket, mert tényleg folyamatosan kiveszik a részüket kutyasétáltatás kapcsán a mehelyes állatok életében, ami nagyon fontos, de ilyenkor mindenki felismeri azt, hogy hát a kutyasétáltatástól van fontosabb, ergo akkor fogjunk össze, és akkor ezerrel megy mindenki, és a locsolókannákkal viszi a friss vizeket, a locsolócsöveket, vagy tömlőket, vagy slagokat, ki hogy mondja, ezeket megfogják, és lagolják a keneleket, akkor most már nem foglalkoztunk azzal, hogy medence evő-e, vagy homokozó evő-e valaki. A Bosban egy nagyon kedves barátunk, önkéntesünk csinált egy komoly gyűjtést, úgyhogy hát valamilyen 30 akárhány ilyen homokozó gyűlt össze, hogyha jól emlékszem, tehát mindenképpen ilyen 30 körüli darabszámra, és mi is természetesen még rendeltünk hozzá, úgyhogy elég sok kenelbe betettünk homokozókat, azokat feltöltjük folyamatosan vízzel, de hát ugye ennek is megvan a hátulütője, mert hát ezeket takarítani kell. Tehát akkor így nem elég az, hogy az etetőtájaikat mosogatni, ami ilyen, nem tudom, 200 darab, vagy éppen 250 per nap, meg az itatótájaikat, ami ugye duplikálva van folyamatosan, tehát így a 400 darabokról beszélvén, de akkor még ott vannak ezek a csodálatos homokozók, ami tényleg fantasztikus, de szokott feldobódni a kérdés, hogy és ki az, aki elmossa? Mert hogy azért egy héten kétszer-háromszor illik ezeket is kimosni, pontosan azért, mert az egy dolog, hogy tehát minden nap friss víz kerül bele, de hát azért ki kell ezeket mosni, meg vízkövesedhetnek, stb., úgyhogy akkor így erőt veszünk magunkon, és még azt is megcsináljuk, de így tök jól átvészelték, arra is oda volt figyelve, hogy akkor a kutyasétáltatás az hogy történjen, ugye meghatároztuk, hogy olyan 28 fok alatt lehet őket kivinni, de persze voltak olyan önkénteseink, akiket az imént említettem, hogy tényleg évek óta állandóak, ők van egy ilyen átriumos rész, oda csak annyi, hogy mozogjon, meg simogatva legyen az állat, oda kivitte, az nem tudom. Sokszor kb. 30 métert kellett gyalogolnia a kutyusnak, és akkor tök jó volt, mert akkor ki lett fésülve a bundája, simogatva volt, szeretgetve volt, meg mégis ugye a kenneljén kívül volt. De ez így nagyon jól hangzik, amikor ott vagyunk, akkor ez nagyon-nagyon komoly fizikai meló.
1: Ez egy nagyon komoly nyár lehetett, de ha visszagondolok, akkor nagyjából 4 évvel ezelőtt ugyanilyen asszály volt, tehát már van tapasztalatotok végül is.
2: Igen, hát fel voltunk rá készülve, sajnos nem sajnos, de itt tényleg mindenre fel kell készülni, és azt gondolom, hogy mindenki kivette a részét, és így sikerült az állatokat is átlendíteni azon, hogy nagyon-nagyon úgy érezzék magukat, hogy melegük van, mert nyilván melegük van így is, de nagyon sokat számít az, hogy mi például furminátort használunk az ajszőrzetnek a kiszedésére, hát ez egy ilyen speciális kutya kefe,
1: vagy
2: félső, igen, furminátor a neve. Ott kitapasztaltuk, hogy melyik a jó márkájú, vagy típusú, kinek mi a megfelelő mérete, mert hogy nem mindegy, hogy mondjuk egy kutya 10 kiló alatti, vagy mondjuk 25 kilós, vagy 46 kilós. Úgyhogy itt méretbeni különbségek is vannak, tehát furminátorban is lehet kapni rövid szőrűre, hosszú szőrűre, nem tudom, 10 kilóig, 25 kilóig, 45 kilóig, tehát ilyen megvannak a fokozatok, és azt láttuk, hogy ez is nagyon sokat segített az ő kis közérzetüknek, hogy tényleg akkor olyan megkönnyebbülés van.
1: Alapvetően a kutyák hogyan érzékelik ezt a meleget? Tehát nekik a testhőjükhöz képest, ugye nekik, ha jól emlékszem, magasabb a testhőjük, mint az emberi, de nekik mi az elviselhető? Tehát az, amit még jó egészségben el tudnak viselni? Hőfok.
2: Hát igazából ez attól függ, hogy milyen plusz dolgokat teszünk hozzá, hogy elviselhetővé tegyük, mert alapvetően egy 30 fok is elviselhetetlen már a számukra, hogyha nincsen meg az a megfelelő mennyiségű ivóvíz, vagy nem tud árnyékos területre bevonulni, tehát simán kaphatnak hőgutát már a 30 fokban is. De adott esetben vannak olyan típusú kutyák, lásd, francia buldog, angol buldog, akik a 25 fokban is simán árnyékos helyen is tudnak hőguta közeli állapotba kerülni, vagy akár hőgutát kapni, úgyhogy ott egyértelmű sajnálatos módon, hogy a genetika, ami adott egy pofont ezeknek a fajtáknak, és ugye az ember volt az, aki így ráment arra, hogy még rövidebb legyen az orra, meg még ilyen fazonú legyen az arca, stb. És komoly károkat tett magában a fajtában, ezáltal, meg a fajtákban, ezáltal gyakorlatilag a kutyáknak az életével játszva.
1: Miért értek, hogy nálatok ott kint, azért van nagyon sok fa, meg árnyas is ott nektek az oldal, az egyik oldal, hogy ott mondjuk hány fok volt úgy átlagban, vagy mi volt a legtöbb?
2: 38.
1: Az sok.
2: Nagyon sok. Igen, nagyon sok. Éppen ezért, tehát tényleg nagyon jó, hogy ezekkel a tömlőkkel tudunk folyamatosan ugye slagolni, és akkor tényleg ilyen vízpermetet kap, mint hogy hersőt kapna a kenel, meg a padozat, stb. A környezet. Tehát azért az, hogy ez folyamatosan, arról nem beszélve, hogy milyen horrorisztikus vízszámlánk lett. Ezáltal, igen, tehát így háromszorosára nőtt a vízfogyasztás ezekben a hónapokban, de hát ez van, tehát őértük. Természetesen mindent megteszünk, amit csak lehet. Ezt úgy kellett elképzelni, hogy mondjuk alapvetően ilyen normál időszakban olyan 60-70-80 ezer forint körül van a vízszámlánk, ugye mi ipari vizet használunk, hogyha ez így érthető, tehát nem lakosság, akkor ezt így fogalmaznám meg, aminek teljesen más a költségvonzata, mint a lakosságinak, és van a komoly rendszer használati díj is mellette, úgyhogy ezekben a hónapokban olyan 150-200 ezer forint között kb. Így mozoghatott, hogyha jól emlékszem a
1: egy hónapban.
2: Vízfogyasztás, igen, ez így egy hónap. És arról meg nem beszélve, mert most, hogy a költségekhez átgurultam, hogy ipari áramot fogyasztunk, ami szintén nagyon-nagyon súlyos összegeket kóstál, és teljesen meg voltunk döbbenve, hogy hát igaz, hogy megy három klíma, mert ugye vannak olyan helységeink, amik klimatizáltak, mert mindenhol állat van, de hát olyan 110 és 140 ezer forint közötti összeg az, amit fizetünk havonta a meleg időszakban, mint villamos energia költség.
1: És akkor még a kutyák nem ettek.
2: Hát és akkor nem ettek, igen. Hát a térről meg ne beszéljünk, mert egyébként télen ez simán a 400 ezer forintot kóstálja per hó. Tehát ott ugye a fűtés az elengedhetetlen ugyanezekben a helyiségekben. Na mindegy, szóval azért nagyon durva, hogyha így belegondolunk, hogy egy melhelynek a működtetése milyen komoly költségeket ölel föl, és akkor, ahogy te is mondtad, még nem ettek, de akkor nem voltak állatorvoslán, nem voltak ivartalanítva, semmilyen speciális dolgot nem tettünk, meg értük, ugye a kenelek tönkre mennek, akkor azoknak a cseréje, a padozatok, a kenelek padozatai, azok is tönkre mennek, pont most kell majd 10-et lecserélnünk még itt szeptember hónapban. A kutyaházak nagyon komoly amortizációban vannak, tehát hogy azért ezekre is gondolni kell, és egy kutyaház durván ilyen 100-200 ezer forint között van. És akkor tényleg a takarítószerek, a fertőtlenítőszerek, ugye nálunk speciális már, hogy névük által jóvá hagyott fertőtlenítőszert használunk, ez jelen esetben a virocid, korábban az ekocidot, ekocid S, a hivatalos megnevezés, azt használtuk, de azt valamiért kivonták a forgalomból, úgyhogy így át kell térnünk a virocidra. Ezeknek mind komoly költsége van, tehát nem az, hogy veszek egy literes domestoszt, amúgy az is tök drága, mert nem tudom, ilyen 1000 forint körül van. Na hát ez az egy liter, ez 16 ezer és 18 ezer forint között van. Na, mindegy. Szóval...
1: Hát igen, csak hogy ugye ez a nem mindegy része ennek a dolognak, és még azt sem mondtad, hogy hány állatról gondoskodtok tulajdonképpen jelenleg?
2: Nagyon sokról. Szám szerint 221-ről.
1: Ez több, mint télen volt? Már nem emlékszem arra a számra, de hogy ez változó arányban van?
2: Hát szerintem olyasmi. Én az ilyen 210 és 224 közé teszem, úgy azt lehet nagyjából állandónak mondani. Ez attól függ, hogy hány örökbefogadás történik, sajnálatos módon nyáron leszinte az örökbefogadás, mert hogy felelősség teljesen nem vállalnak az emberek új családtagot, ami tökre érthető, és mi örülünk is ennek a felelősség teljes oldalnak, mert hogy mennek nyaralni, vagy nem tudom, éppen sok dologgal kell foglalkozni, átépítik az otthonukat, stb. Még nyilván majd ősszel beindul, már azért vannak olyanok, akik jelezték felénk, hogy akkor ők már szeptemberben szeretnének, úgyhogy ezt nagyon várjuk, mert annál több állaton tudunk nyilván segíteni, minél több az örökbefogadás, mert hogy nem csak az örökbefogadottnak segít az, aki örökbefogadja, hanem egy a helyére kerülőnek is, és ne felejtsük el, hogy rengetegen vannak, akik segítségre szorulnak.

0: Hányan vagytok jelenleg, akik foglalkoznak az állatokkal, mondjuk napi szinten, vagy ők, akik gyakran jönnek hozzátok?
1: Hát az állandó létszámunk az 4. És akkor plusz mellé azok az önkéntesek, akik tényleg már 3-4 éve járnak hozzánk. Adott esetben napi rendszerességgel, de nyilván itt van eltérés, tehát van olyan, amikor éppen 2-3 napig valaki nem tud jönni, de jelen vannak folyamatosan, és akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kijönnek egy óra hosszára, megsétáltatnak 2 kutyát, hanem itt kőkeményen, akár 6 óra hosszákat is ezzel foglalatoskodnak munka után, vagy akinek esetleg olyan a munkája, akkor még munkaidőben is, vagy mondjuk, hogyha tanári szerepet tölt be valamelyik intézményben, akkor ott a nyár, akkor ő azért elég sokat tud így önkénteskedni. Úgyhogy ez nyilván egy másik része az egésznek, mert mi visszük azt az oldalt, hogy a tisztántartás, fertőtlenítés, stb. Az etetés, az itatás tényleg, tehát, hogy a gyógyszerezések, mert hogy itt azért vannak krónikus betegek, vannak allergiások, itt erre kell odafigyelni, ott arra frissen műtöttek, itt most ivartalanítás az állandó, de mellette lehet más műtétes is, és akkor ezekre az állatokra oda kell fokozottan figyelni, napi szinten, vagy hogyha új kutya érkezik hozzánk, vagy a szoktatások, hogy akkor mondjuk egy adott kutyának letelik a 14 nap karanténja, akkor addigra kitaláljuk, hogy ő amúgy kutya kompatibilis, nem kutya kompatibilis, ha kompatibilis, akkor kit szoktathatunk majd vele, akkor jönnek az ötletek, ezáltal ugye Maria meg az én ötletem, de azért ki szoktuk kérni a többieknek is a véleményét, vagy legalábbis hát jelezzük, hogy gondolkodjatok már esetleg ti is, hogy ki jöhet szóba, mert nekünk amúgy ez jött így az agyunkba, és hát ez működik. Tehát ez tök jó, mert azt látjuk, hogy nagyon ritka az, amikor kitalálunk ilyen szoktatásos témát, és nem működik, tehát szerintem 50-ből 1, ami tök jó, mert hogy azért mi a kutyák viselkedését azt komolyan vizsgáljuk, és hát ismerjük is ezáltal.
0: Kihangsúlyoznám ezt a számot, hogy azért 4-en vagytok.
1: Igen.
0: A törzsgárda.
1: Igen.
0: És 220 körüli kutya létszám, vagy állat létszámmal. Igen. Azért ez egy nagyon erős munka lehetett a nyár folyamán, hiszen tényleg ez a meleg szerintem bárkit egyébként megviselt, nem még ott titeket, akik kint vannak tulajdonképpen a napon.
1: Ezt a 4 főt, ezt még el kell osztani egyébként, mert hogy nem csak a menhely van. Állatvédelmi hatósággal járunk ki állattartási körülményeket vizsgálni. Oda általában én meg Mariam, vagy én per Mariam megyünk, bár most az utóbbi időben főként én. Hát ez több óra, tehát vannak olyan alkalmak, amikor mondjuk egy napra besűrítünk akár 5 állattartót is, és az egész napom erre megy el. De ez azért fontos, mert a prevenció, tehát az, hogy megelőzés, az legyen meg. Ne az legyen, hogy majd mondjuk egy állattartó nem megfelelően tartja az állatát, tegyük föl, még be is tüzelmes szukakutya, és akkor a kanok kintről éppen meg tudják közelíteni, akkor lesz egy alom, az az alom majd mi lesz vele, utcára kerül, felelőtlen állattartókhoz kerül, stb. Na nem. Tehát mi úgy döntöttünk, hogy akkor igenis megvannak azok a folyamatosan így felépítve, hogy mikor melyik utcába megyünk, mikor melyik részt ellenőrizzük, razziázni is szoktunk, hogyha már megvolt egy adott terület, és ott megtörtént az ellenőrzés, kiemeltük azokat a kutyákat, akik nem voltak megfelelően tartva, ott ugye állatvédelmi hatóság részéről bírság, akár megtiltás, eltiltás ugye az állattartás kapcsán megtörtént, vagy mondjuk jól volt tartva az állat, de ivartalanításban tudtunk segíteni, mert hogy pályázatot tavaly is nyertünk, illetve idén is nyertünk, ugye a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT által kiírt pályázaton, amire mi kifejezetten ugye csak is kizárólag ivartalanítási pályázatot nyújtottunk be, úgyhogy tavaly 3 millió forintot, idén meg 4 millió forintot nyertünk ezen, és ez tök jó, már lakossági felhasználás is történt, ami azt jelenti, hogy nem csak azok az állatok lehetnek kivartalanítva, akik beérkeznek a gondozásunkba, hanem tényleg így akkor a lakosságot segítve, aki megfelelően tartja az állatát, de már mondjuk nincs 50-60-70-80-100 ezer forintja ivartalanításra, akkor ott segítünk, viszont tehát az mindenképpen kritérium, hogy mikrocsippel ellátott legyen a kutya, és mérvényes veszettség elleni oltása legyen.

0: legyen az állatoknak. És akkor ott van a másik része, az adminisztráció, az, hát az egy borzalom, tehát itt a nyilvántartásoktól kezdve, ugye állatorvosi korlapok rendszerezése, tehát itt minden, amit akar az ember, meg amire még nem is gondol, tehát itt nem tudom, e-mailen kap az ember valami olyan anyagot, hogy akkor azt meg kell válaszolnia, vagy mondjuk a pályázatírás. Tehát én el sem tudom az átutalások, a könyvelőnek leadni a dolgokat. Tehát, hogy itt mindennek a rendszerezése, mindennek a takra pontosan megléte az elengedhetetlen, és hát ez is alapvetően nálam van. És akkor Marian az, aki még így rohangál ide-oda, ő viszi be az állatokat általában állatorvoshoz, mert ezt se felejtsük el, hogy oda is el kell jutni, ivartalanítás, stb. Tehát, hogy ezt úgy fel kell építenünk, hogy tényleg az a két ember, aki egyébként 5 napot van, mert ők csak 5 napot vannak, mi 7 napot vagyunk Mariannal. És az, hogy még a mehe is, meg ezek a plusz dolgok is meg legyenek, meg egyébként saját életed az már nincs is, de amúgy már saját életünk meg az, ami az ő életük.
1: És történnek azért olyan lélekemelő dolgok is, mint amikor kaptok egy nagyobb összegű adományt, és ez nemrégiben megtörtént egy családi nap alkalmából. Mesélj nekünk erről egy kicsit.
0: Hát ez egy fantasztikus kezdeményezés volt, mi teljesen, hát nem is az, hogy megdöbbentünk, inkább meglepődtünk, hogy a Recsken az egyik örökbefogadónk, aki nagyon kedves barátunk, idestova 10 éve, tehát 10 éve kicsit több, mint 10 éve fogadta örökbe tőlünk azt a kutyust, aki még mindig az ő egyik kutyusa, és barátok lettünk. Úgyhogy ezek is olyan fantasztikus dolgok, hogy mikből születnek barátságok, mert tényleg vannak ilyen hozzánk közeli emberek, akik így az állatvédelem által kerültek a mi látómezőnkbe, és akkor barátságok azok köttettek. A lényeg az, hogy neki az egyik kedves ismerősének a kisfia indította egy gondolatot, és akkor a kedves ismerős meg tovább vitte ezt a gondolatot, és akkor ez így kinőtte magát, hogy akkor ők szervezzenek valamit a mi gondozásunkban lévő állatok számára, ami segítség. És ők ezt találták ki, hogy akkor ilyen főzőprogram, ki csatlakozik, ki nem, gyakorlatilag az egész település mellé állt, az ügy mellé állt, hogyha lehet így fogalmaznom, az ottani önkormányzattal együtt, ami nagy segítségükre volt ennek a szervezésében, és túlnőtte őket. Tehát, hogy olyan mértékeket öltött, hogy ők se gondolták volna. Folyamatosan érkeztek az adományok, a felajánlások, az, hogy akkor már nem tudom én hány stand lesz, akik a főzési programban lesznek. Nem akarok rossz számot mondani, de én ilyen 15-re emlékszem. Hát ez elképesztő, és hogy ők ezt azért tették, hogy akik oda mennek és vásárolnak az ő ételükből, ami nem volt sok összegben, mert azt hiszem 1500 forintos kuponokat lehetett vásárolni, és akkor azt ugye beváltani. Elképesztő. Tehát, és 1.400.000 forint jött össze. Azt azért megemlíteném mindenképpen, hogy Litkai Gergely ugye Kazinci díjas humorista, meg hát őról azért nagyon sok mindent el lehet mondani, ő komoly környezetvédő, ő részt vett ezen az eseményen, és hát nem számoltuk, de szerintem egy ilyen jó 1,25 órás színpadi jelenléte volt, nagyon-nagyon sokat nevettünk, de a téma maga az nagyon komoly volt, ami természetesen így az állatvédelemmel, környezetvédelemmel, amit elválasztani se lehet egymástól, azt tartalmaz.

0: Azt a de rengeteget nevettünk, és azóta is, hogyha eszünkbe jut a hörcsög, amiről mesélt, hogy a gyerek hörcsöge, egyszerűen tényleg csak fogja az ember a hasát, és könnyesre nevettük magunkat, úgyhogy az 1.400.000 forintból mégis a szervezőkkel úgy döntöttünk, hogy a Cicavárlak alapítvány, ami nem helyi egyébként, de segítséget nyújtott recskán, kóbor macskák, meg talán gazdás macskák kivartanításában is, hogy akkor ezt a szép összeget kerekítjük, akkor a 400.000 forintot ők kapják, és mi meg az 1.000.000 forintot.
1: Egyrészt maga a felajánlás is nagyon, nagyon fontos összeg, gondolom nektek is, nyilván a Cicavárlaknak is. De hogy mit gondolsz, hogy miért tudott ennyire sok embert megmozgatni ez a rendezvény? Tehát nem hiszem, hogy Litkai Gergely volt az egyetlen ok ennek.
0: Maga a téma. Tehát ez a téma valamiért... hiába, hogy egy kicsi szkepticizmus volt a háttérben ezzel kapcsolatosan, nagyon megfogta az embereket. És azt éreztük ott, amikor tényleg mi is oda mentünk, hogy mindenki mosolyog, mindenki kedves, és hogy valahogy egy ilyen egység alakult ki ennek a témának a meglovagolása kapcsán. És ez nagyon jó érzéssel töltött el mindenkit. Tehát, hogy érezhető volt, hogy igen, az állatvédelemnek szüksége van a segítségre, és hogy igenis, akkor ők segítenek, amiben tudnak. Úgyhogy fantasztikus, hogy mennyi mindenki emellé állt, és ezúton is nem is tudom kifejezni a köszönetünket, hogy így összefogtak, és ezt így létrehozták, és iszonyú fáradtak voltak a szervezők, és csak azt láttuk, hogy lótnak, futnak. Annyira aranyosak voltak, hogy nagyon jól éreztük magunkat, tényleg egy pár órát tudtunk mi is csak részt venni, mert így már előre be volt tervezve, így kiszorítottuk ezt a, nem tudom, 4 órát voltunk kb. Ott ezt az időt, és tényleg nagyon köszönjük, hogy gondolnak az állatvédelemre, ránk ezúton már, mint hogy a védencekre.

0: Hát egyrészt maga a felajánlás is nagyon, nagyon fontos összeg, gondolom nektek is, nyilván a Cica Várlaknak is. De hogy mit gondolsz, hogy miért tudott ennyire sok embert megmozgatni ez a rendezvény? Tehát nem hiszem, hogy Litkai Gergely volt az egyetlen ok ennek.
1: Maga a téma. Tehát ez a téma valamiért... hiába, hogy egy kicsi szkepticizmus volt a háttérben, ezzel kapcsolatosan nagyon megfogta az embereket. És azt éreztük ott, amikor tényleg mi is oda mentünk, hogy mindenki mosolyog, mindenki kedves, és hogy valahogy egy ilyen egység alakult ki ennek a témának a meglovagolása kapcsán, és ez nagyon jó érzéssel töltött el mindenkit. Tehát, hogy érezhető volt, hogy igen, az állatvédelemnek szüksége van a segítségre, és hogy igenis, akkor ők segítenek, amiben tudnak. Úgyhogy fantasztikus, hogy mennyi mindenki emellé állt, és ezúton is nem is tudom kifejezni a köszönetünket, hogy így összefogtak, és ezt így létrehozták, és iszonyú fáradtak voltak a szervezők, és csak azt láttuk, hogy lótnak, futnak, annyira aranyosak voltak, hogy nagyon jól éreztük magunkat, tényleg egy pár órát tudtunk mi is csak részt venni, mert így már előre be volt tervezve, így kiszorítottuk ezt a, nem tudom, 4 órát voltunk kb. Ott ezt az időt, és tényleg nagyon köszönjük, hogy gondolnak az állatvédelemre, ránk ezúttal már, mint hogy a védencekre.
0: Elhangzott nagyon sok szám a műsor elején. Most elhangzott ez a szám is, de nyilván ez az összeg, hát nem eltörpül, de hogy ennek már valószínűleg megvan a helye, ennek az 1 millió forintnak. Mire tudtátok költeni, vagy mire fogjátok költeni?
1: Hát ez folyamatban van, sajnos, az elköltés. Hát az nagyon könnyen megy, igen, nagyon könnyen megy, nyilván már egy része hiányzik, mert voltak olyan dolgok, amiket be kellett szerezni, többek között állateledel, de ami nagyon fontos, hogy hát van egy mentettünk, aki május hónapban mentettük, ez biztos. És őt úgy mentettük, hogy bejelentésre állatvédelmi hatósággal természetesen egy másik ügy kivizsgálására érkeztünk, viszont a helyszínen tudatosult bennünk, ugye a hatósági állatorvos is volt velünk, hogy van egy benti tartású kutya is. És a benti tartású kutya az azt a benti részt, tehát a lakásrészt olyan szinten elárasztotta a bűzével, ami alapvetően nem normális, és hát egyértelmű volt, hogy a kutya segítségre szorul, és hogy az állategészségügyi ellátás az elmaradt az állattartó részéről, úgyhogy őt azonnal elhoztuk, és még akkor állatorvoshoz vittük. Őről azt kell tudni, hogy ő egy törpeúszkár jellegű kutya, és az állatorvos nem tudta megvizsgálni, mert olyan szőrmennyiség volt rajta, ami össze volt nemezelődve, lásd a szeme előtt is, tehát ő nem látott ki a szemén, hogy első körben ezt követően kutyakozmetikába kellett vinnünk, és este 10:30-tól 10:30-ig volt ő a kutyakozmetikában, tehát 4 óra hosszáig dolgozott rajta a kutyakozmetikus, amire ki tudta szabadítani a páncéljából. Tele volt úgymond hámsérülésekkel, mert hogy az összes lábán, amiatt, hogy így össze volt nemezelődve a szőr, ugye olyan szintű bakteriális fertőzés volt már, hogy élő szövet volt a lábain. ugye állatorvosi vizsgálat alapján a diagnózis az az volt, hogy az egyik szem egyik szemgolyója az kiukadt, a másikon pedig szaruhártya fekély volt, ami szintén akár egy kiukadáshoz is vezethetett volna. A testén az, a bőre az nagyon súlyosan gyulladt állapotban volt, illetve az alsó állkapcsa az, hát hogy is fogalmazzak finoman, annyira súlyos állapotban volt az első állkapcsa, hogy egy része már nem is volt az állkapocsnak meg, az a része, ami megvolt, az pedig egyértelműen nagyon súlyos károsodásban volt. Ezáltal a szájhigiéniája is borzasztó helyzetben volt, ami azt jelentette, hogy egyik foga sem volt épp, úgyhogy nagyon komoly ínygyulladása volt, ugye mindemellett. Na, szóval hát még sorolhatnám, hogy mennyi baja volt, úgyhogy ő tényleg egy igazi harcos, mi a Pindur nevet adtuk neki, fiú, a kora az úgy 9 évesre van tippelve, és büntetőeljárás van folyamatban az ő ügyében. Nagyon nehéz volt, és nehezen is beszélek róla, mert hogy tényleg itt az, hogy akkor hogy eszik, hogy tud enni, hogy nem tud enni, mit tud enni. Ja igen, hát ami nagyon fontos, 4,2 kiló volt, tehát olyan súlyosan alultáplált volt, hogy életveszélyes állapotban volt, tehát gyakorlatilag bármikor meghalhatott volna, mert az ő súlya egyébként, ami normál, az ugye 8 kg körüli lenne, tehát nagyjából fele volt. Most jelenleg már 6,3 kiló, úgyhogy szedi fölfelé azt, amit kell. Egy ideig elég gyorsan, most már egy kicsit lassabban, de itt közben azért azt is el kell mondani, hogy rengeteg állatorvosi kezeltetésen ment végig, ugye volt szövettanvétel, tehát biopszia történt, mert hogy meg kellett vizsgálni, hogy akkor mi is a helyzet az alsó állkapcsával, ott ugye visszajött a szövettani eredmény, hogy laphámkarcinómája van, ugye ez a laphámrák, és akkor ezzel mit lehet kezdeni, akkor tovább ugye Budapest, akkor a CT, akkor az egyik állatorvos azt mondta, hogy ő nem vállalja, nyilván volt kockázata így a műtétnek, gondolom ő azért nyilatkozott úgy, hogy másokat látott, és nem feltétlenül akarja kockára tenni, de nyugodtan mehetünk tovább vele, úgyhogy mi tovább is mentünk, úgyhogy a Goldios klinikán meg lett műtve, le a kalappal a műtőorvosa előtt, dr. Szabolcs Nóra, aki aranyosan azt mondta, hogy ő bármit megműt, és őt is megműtötte, és fantasztikusan sikerült, és most is tiszta libabőr vagyok tőle, mert hát olyan mértékben kellett eltávolítani a megmaradt alsó állkapcsát, hogy az egyik oldalon 1 centi, a másik oldalon 2 centi maradt meg belőle. Illetve a nyelvéből is el kellett távolítani egy darabot, meg 4 nyirokcsomót is, mert úgy látták, hogy ugye az is meg van nagyobbodva. Ott is vártuk hosszasan a szövettani eredményt, és hát visszajött vagyis hát megkaptuk az eredményt, ami egyértelműsítette, hogy mindazon alsó állkapocs, illetve amit a szájából beküldtek szöveteket, azok laphámrákos sejteket tartalmaznak, és hál' Istennek a 4 nyirokcsomó az negatív leletű, mert nincsen benne semmilyen áttét, ez nagyon fontos volt az ő szempontjából, mert hogyha a négy nyirokcsomóból akármelyik is tartalmazott volna, ugye, rossz indulatú sejtet, vagy sejteket, akkor már egyértelműsíthető lett volna az áttét, de így hál' Istennek nem áttétes, hanem lokalizált a probléma, úgyhogy a javaslat az volt, hogy akkor Kaposvárra lehet menni egy kontrollt CT-re, és sugárterápiával lehet folytatni, hogy Pindur végre egészséges legyen. Azért Kaposvár, mert a Garamvölgyi Zita doktornő az egyetlen, aki erre specializálódott, és ő Kaposvárot rendel.
0: Nagyon sok mindenem mentetek keresztül, és látszik is, hallani is, hogy mennyi segítségre van szükségetek. Milyen segítség az, amire ténylegesen szükségetek van? Azon túl, hogy az adományokat nyilván fogadjátok, tárgyi felajánlásban hogyan lehet segíteni?
1: Kutyatáp. Kutyatáp, macskatáp, ezek bármilyen mennyiségben jöhetnek. Ha valaki homokozót szeretne vásárolni, mert továbbra is ugye amortizálódnak lefelé azok, amiket beraktunk, tehát arra folyamatosan szükség van. Árnyékolókat is használunk, de nem azt a klasszikus árnyékolót, hanem egy ilyen zöld lukacsos árnyékolót, nem ilyen horrorisztikus összeg, tehát valami 20 métert 8000 forintért meg lehet vásárolni. Esetleg olyannal is lehet segíteni, immunerősítőkkel, féreghajtó tablettákkal, tehát ezekkel mind tud bárki segíteni, vagy hogyha szeretne egy fél órát vagy egy órát eltölteni kutyák társaságában, ő is jól érzi magát, a kutya is, vagy a kutyák is, akkor szeretettel várjuk kutyasétáltatás, vagy akár csak kutyafésülés, vagy kutyasimogatás kapcsán is.
0: Vagy akár örökbefogadás kapcsán.
1: Hát főleg most, hogy tényleg már így listázom, hogy igen, neki is szüksége van segítségre, neki is.
0: Pindurnak nagyon jó egészséget kívánunk, reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hát remélem, hogy érkeznek a felajánlások is majd.
1: Köszönöm szépen, én is köszönjük szépen.
0: Elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Társi Diánával, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. Berecz Renátát hallották.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megtartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját tegnap az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Ternyek Csaba egriesek a Szentmisében, Szentbeszédében többek között arról beszélt, a gyermekek jó esetben a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket, Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni, fogalmazott a főpásztor. Visszavonta a krízishelyzetbe sorolást a Mavir, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a Paksi atomerőmű 4-es blokkja is, várhatóan ma már ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a kamatdöntőülés után a jegybank elnöke. Mint Varga Mihály bejelentette, a monetáris tanácsa vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Az igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőke alapokat és a kockázati tőke alapokat arra használták, hogy elrejtsék a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosait a nyilvánosság elől. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult, és a grémium teszi majd meg a személy javaslatát. Azonnali egyeztetés kezdeményeznek a kormánnyal az önkormányzati szövetségek. A szervezetek szerint az illetékes tárca korábbi ígéret ellenére továbbra sem tartottak még érdemi konzultációt. Sikeres gerincműtéten van túl a hétfőn Szolna közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A Honvéd kórház tájékoztatás alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Sérülése súlyos, de nem életveszélyes. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója, közölte a TASZ, a CBS News tudósításának az ex-közösségi portálon közzétett posztjára hivatkozva. Az orosz hírügynökség este azt jelentette, hogy a gép Lettország felé szállt fel. A Kreml szóvivője tájékoztatóján annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai lépést sem zárják ki. Eközben Donald Trump amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások, és Amerika hasonló döntéseket léptetett életbe. Megdőlt a világ óceán hőmérsékleti rekordja, Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket, az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték, az 21,9 fok volt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak, néha kialakulhat zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk a szél. A csúcsomérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megyünk tovább az egri püspökök történetében. Az előző adásban Zalaházi, de ugye mi maradtunk a Zalaházi Tamás egri püspököt, már elkezdtük az ő történetét, és körülbelül ott hagytuk abba, Buda Péter, hogyha majd segítségemre lesz ezt felidézni, akit amúgy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Szóval, hogy most köszöntelek is, meg szeretném el is magyarázni, hogy ugye körülbelül ott tartottunk, hogy hát azért ő egy bőven egy zűrzavaros ország kellős közepén lett egy nagyon meghatározó egyházmegye élén, amikor is itt volt a török, Mohácsi vész után vagyunk, még nem szakadt három részre az ország, de már akkor is kettős királyság van, mondhatom így, plusz még egy újabb, legalábbis a keresztény hívők számára egy ilyen erőt próbáló, nem mondom, hogy veszély, de hát mindenképpen kihívás, ugye a luteri tanok terjedése, amelyből ugye sem Magyarország, sem az egri egyházmegye nem maradt ki. Körülbelül itt hagytuk abba az előző adást. Tehát, hogyha arról kell beszélni, hogy Egerbe megérkeztek-e az egri egyházmegye jó nagy területére a luteri tanok, akkor ha igen, akkor ezzel mit tudott kezdeni Zalaházi Tamás egri püspök?
2: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat. A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen áttért a luteri tanokra, mert hogy akkor az egyházi birtokok szabad prédává válhattak, és éppen ezért ők annyira ezt nem érezték problémásnak, viszont a püspökök számára ez egy komoly kihívás volt, már azon kevés püspök számára, aki egyáltalán ebben az időben Magyarországon még működni tudott. És ugye ő volt az egyik olyan, aki ténylegesen betöltött a püspökségét, hozzátéve, hogy magát a püspökségét elfoglalni gyakorlatilag nem tudta, mert ő az a főpap volt, aki kezdettől fogva Ferdinánd pártján volt, és mindvégig ki is tartott mellette. Eger pedig ilyen határterület volt, és bár néhányszor a császári csapatok is, illetve a Ferdinánd csapatai is elfoglalták az egri várat, de mielőtt ő itt igazából el tudott volna helyezkedni, addigra Szapolyai Jánosnak a csapatai mindig visszafoglalták. Tehát ő itt Egerben nem sok mindent tudott tenni, de az egyház megye többi részébe azért volt, hogy eljutott, és itt szembe kellett néznie azzal, hogy bizony a protestantizmus eléggé erősen megjelenik. Tehát például 1531-ben Kassán találjuk a püspököt, és ott veszi észre, hát illetve eddig is tudott róla, csak szembesül ténylegesen, hogy Kassán már luteri prédikátor működik, méghozzá Dévai bíró Mátyás személyében. Most nála egy pillanatra meg is állhatunk, mert hogy Dévai bíró Mátyás nem egy egyszerű közönséges prédikátor, hanem a luteranizmus térhódításának az egyik legfontosabb személyisége Magyarországon. Nem tudjuk pontosan az származását, valószínűleg egyébként ferences szerzetes volt eredetileg, aki külföldön is tanult, Krakkóban is, Wittenbergben is, és itt Wittenbergben, tehát a birodalomban ismerkedett meg a luteri tanokkal, és ezt hozza haza. A ferencesek egyébként is eléggé nyitottak voltak a reformációra, mondhatjuk így, tehát jó néhány első generációs protestáns prédikátorunk került ki a ferences rendből, mert hogy a ferencesek ugye kezdetől fogva egy ilyen reformrend voltak, tehát akik meg akarták reformálni az egyházat már Szent Ferenc idejében, csak ott ugye ezt még be tudták csinálni, úgy, hogy az egyházon belül maradtak. De a radikális ferencesek ugye akik látván az, hogy Szent Ferenc óta az egyháznak a gazdagodása nem javult semmit, sőt, még fokozódott. És akkor most van itt egy új mozgalom, amely egy kicsit a néphez közelebb viszi az egyházat. Nagyon sokan átértek közülük a protestáns oldalra. Valószínűleg ilyen volt Dévai Bíró Mátyás is, és a működésének a területe az pontosan elsősorban itt az észak-magyarországi részek, tehát Kassa, Szikszó, Eperjes, ez a vidék. Na hát itt találkoznak ők, és hát vajon mit tesz Zalaházi Tamás püspök? Hát elfogadta. Uh-huh. Elfogadta, amivel egyébként a törvényeknek tesz eleget, tehát a hatályos törvények egyelőre tiltják Magyarországon a protestantizmusnak a terjesztését.
1: Igen, bocsánat, hogy egy pillanatra megálltálok, tehát itt most akkor a 16. század elején, ha valaki protestáns tanokat hirdet, az bebörtönzéssel jár, vagy legalábbis akkor kihallgatás, hogy most nézzük már, hogy mit akar, stb. Tehát így mondjuk egy elfogadás lehet, de ettől mondjuk keményebb szankció, nem?
2: Lehet keményebb szankció is, hiszen a Mohács előtti törvénykezés az lehetővé teszi azt is, hogy fő- és jószágvesztésre ítéljenek valakit. Most a fővesztést ezt nem szószoros értelmében kell érteni, mert hogy mágia halált írtak elő számukra.

0: Na most ezeket a törvényeket persze nem tartotta be komolyan senki. Közben ugye új királyok kerültek hatalomra, hiszen ez még második Lajos király idejében történt, de hivatalosan a protestantizmusnak a terjesztése az nem lenne szabad. Tehát ő, mint püspök, éppen ezért szépen elfogadja őt, és Lipótvárba viszik, majd onnan Pozsonyba, és végül pedig Bécsbe. Ezzel viszont Kassán óriási zavargás támadt, tehát a kassaiak ragaszkodtak volna a prédikátorukhoz. De más ilyen prédikátorokkal szemben is föllépett Zalaházi Tamás, például Eperjesen egy Antal nevű prédikátorról tudunk, illetve egy Bertalan nevű papról, aki szintén hasonló sorsra jutott, tehát őket is elfogadta. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ők most életfogytiglan börtönben vannak, mert végülis előbb-utóbb csak kiszabadulnak, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni most jelenleg az ország, tehát a törvényileg.
1: Igen, mert hogy most tulajdonképpen a lutari tanokat, azt most a katolikus egyház, mint egyfajta eretnekség úgy kezeli, mint az eretnekeket úgy kezeli a híveket?
0: Igen, ez egyértelmű, hogy eretnek, ugye ebben az időben, tehát itt most már az 1530-as években vagyunk, az azt jelenti, hogy Luther Márton már 10 év óta követőivel együtt ki van közösítve az egyházból. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy az is látszik, hogy Németországban azokon a területeken, ahol a protestantizmus győzelemre jutott, tehát ez elsősorban az északkeleti vidékek, tehát Szászország, Szilézia, Poroszország, elsősorban ez, persze máshol is, de ezek voltak azok a részek, ahol a legjobban meggyökeresedett a lutheri tanítás, ez nagyon komoly társadalmi változásokkal is járt, hiszen átrendeződik a hűbéri láncolat. Tehát a püspökök kiesnek belőle, hiszen mivel, hogy nincs szükség papra és nincs szükség püspökre, éppen ezért az egyház által, püspökök által birtokolt földterületek, ezek szabaddá válnak, és ezt megszerzik a világi hatalmasságok, akik ezzel tovább növelik a hatalmukat, ugyanakkor pedig el is köteleződnek a reformáció ügye mellett.
1: Az elköteleződés nagyon sokszor azon van, tehát ilyen vagyoni alapon megy, tehát nem a hirtelen én úgy kelek fel, hogy nekem ezek a tanok szimpatikusak, hanem hogyha valakinek esetleg anyagi érdeke származik belőle, tehát mondjuk a nemességnek.
0: Igen, hát ne legyünk naívak, tehát amikor arról van szó, hogy ki mennyire elkötelezett a hitbeli meggyőződése mellett, ez nagyon sokszor ugyanúgy, mint a mi mostani világunkban is azt jelenti, hogy megszokásokból, megrögzöttségekből, családi hagyományokból áll, tehát most jönnek a fiatalok templomi esküvőt kötni, nem azért, mert hogy annyira kívánnák az egyháznak a szentségét.
1: Hanem mert szép,
0: mert hogy a nagyszülők vagy a szülők így szeretnék, vagy ő maga is úgy még valamikor látott egyházi esküvőt, meg esetleg egyházi iskolába jár, de a hit, ami mögötte van, az nagyon-nagyon kicsi.
1: De ilyenre tudok emellen példát is mondani, hogyha megengedett.
0: Nyilvánvaló.
1: Hogy én ismerek olyat, aki jegyes oktatás, mert hogy ugye az még mindig kötelező, most javíts ki, hogyha tévedek, mert ugye az én esküvőm az már mondjuk pont 20 éve volt, és én például az jegyes oktatás hatására lettem első áldozó és bérmálkozó. Tehát, hogy azért, illetve nem annak a hatására, nyilván már ez bennem rég megfogalmazódott, csak ott volt a lehetőség, tehát, hogy semmiképp nem az volt, hogy amúgy ez pont az én saját példám, én ezt vállalom.
0: Nagyon helyes. Csak azt mondom, hogy a hitbeli elköteleződésnél sokszor az egyéb érdekek azok fontosabbak.
1: Jó, de
0: ugyanaz, mint amit most ugye nagyon sok keresztény hívő testvérünk is mond, hogy hát egy Istenbe hiszünk. Igen, csak nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy milyennek látjuk őt, nem mindegy, hogy hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosít számunkra. Úgyhogy itt nem kell azt mondani, hogy itt most nagyon mély elköteleződések vannak a főurak részéről. Ezt mutatja az, hogy itt nálunk nem annyira, de a német reformáció során lehetett látni, hogy ahogyan a politikai érdekei kívánták, úgy váltott vallást, és volt olyan figur, aki 20 év alatt 4-szer váltott vallást. Na most akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehet itt a vallási meggyőződés. Nem?
1: De ez teljesen olyan akkor, mint mondjuk akár egy politikus is megcsinálhatja, hogy élete során több felé alakul, de hát nyilván az már egy más tészta. Csak az, hogy ugye politika, vagyon, tehát hogyha az érdekek úgy diktálták, ugye mennyi időnek kellett eltelnie, de ezzel már ugye teljesen elmennénk a reformáció irányába, amiről mi ugye az egyháztörténelmi sorozatunkban elég sok adáson keresztül foglalkoztunk, de hogy végül is most a 21. században köszöni szépen azért a két egyház békésen megfér egymás mellett.
0: Igen, hála Istennek. Illetve nem is kettő, hanem több, mert ugye
1: evangélikus, persze,
0: protestantizmusról beszélünk, akkor az ugye sok-sok ága van. Hát itt Magyarországon ugye a református, vagy kálvinista, illetve a luteránus, vagy evangélikus egyház az, ami még a katolikus egyház mellett fontos. Persze úgy, hogy a katolikus egyházban is tudjuk, hogy van ugye a keleti rítusú görög katolikus.
1: Igen. Na jó, tehát de mi most egyelőre még ott vagyunk a 16. században, amikor hát azért...
0: Na igen, hogy ezek a tanítók végülis börtönbe vetették őket, de hát nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, meg nincs, aki végrehajtsa ezeket az ítéleteket.
1: De mondjuk olyan keményebb, drasztikusabb büntetéseket, mint mondjuk a valódi korábbi, akár 100 évvel korábbi, mondjuk Husz János, meg gondolok itt egyéb eretnekekre, tehát azért olyat soha nem kaptak. Börtön volt, megkérdezték, hogy miért, hajlandó vagy-e visszatérni, vagy gondolom, hogy ezek így zajlottak, de nem tudunk olyanról, hogy mondjuk nagyon erős szankció lett volna, tehát hogy konkrét halálbüntetés.
0: Nem, tehát igen, és főleg nem az egyház, a katolikus egyház részét. Tehát itt is ez van, hogy Zalaházi Tamás, mint püspök, ugye felelős azért, hogy a híveknek a lelki állapota az rendben legyen, és ezért igyekszik ezeket az új hitűeket eltüntetni az egyházmegyéből, úgyhogy szépen börtönbe záratja őket, de nem egyházi börtönbe, hanem átadja a világi hatóságoknak.

0: Volt-e a szalaházi egri püspöksége alatt még más ilyen komolyabb református prédikátor, mint mondjuk ez a kassai Dévei Bíró Mátyás, vagy az Eperjesi, tehát itt az egri egyházmegyébe volt-e még valakivel így probléma?
1: Volt, az majd inkább a következő püspök alatt jelenik meg, tehát a Stöckel Lénárt, úgyhogy majd ott beszélünk róla jobban, de igenis, főleg itt ugye ezek az északi szabadkirályi városok, azok voltak, ahol a legkönnyebben terjedhettek a protestáns tanok, és jelenhettek meg prédikátorok, már csak azért is, mert hogy nagyon sok esetben nekik szabad papválasztási joguk volt.
0: De mondjuk az a szűkebb régió, amit most nevezünk egri egyházmegyének, tehát ami mondjuk ugye a államhatáron belül van, tehát hogy inkább a felvidéki rész, ami jobban...
1: Igen, bár mondjuk Szikszó az.
0: Szikszó
1: igen.
0: Is.
1: És majd ne felejtsük el, hogy nem sokkal később, ugye amikor majd megjelenik a második hullám, a kálvinizmus, akkor ott Egernek is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát itt igenis, itt az egyházmegye szívében is megjelenik. Nem is tudom, hogy meg később beszélünk róla, inkább akkor csak most említem meg, hogy az egervölgyi hitvallás, ami a reformátusok számára egy nagyon fontos, az első ilyen komoly hitvallási dokumentumok, az nem véletlenül viseli az egervölgyi hitvallás nevet, mert az pontosan itt ezen a vonal az Eger nagytája Maklár környéknek a hitvallás formulája volt. Hát arról nem is beszél, hogy az egri várba is lesznek majd komoly gondok, hogy most milyen vallású a várkapitány, hogy most akkor éppen melyik felekezetnek a papjait fogdossuk össze.
0: De már nem Szalaházi idején.
1: Nem, már nem az ő idejében, ez még majd később lesz. Kicsit előre szaladtunk, hanem visszatérve az ő általa szankcionált prédikátorokra, azért ezek előbb-utóbb kiszabadulnak, úgyhogy még Dévai Bíró Mátyásnak is, amikor Bécsből Pozsonyba kísérték, pont azért, hogy Pozsonyban majd Szalaházi Tamás bíráskodjon fölötte, útközben sikerül neki megszöknie. És túléli a püspököt, mert ő csak olyan 1545 körül hal meg, sőt, ő olyan komoly tekintélyre tesz szert, hogy 1537-ben Bázelben megjelennek a művei. Persze nyilván latinul írottak, hiszen ebben az időben a hittel kapcsolatos dolgok, pontosan azért, hogy mindenki számára érthető legyen, az még latinul ment, és nyugaton is olyan tekintélye volt, hogy hívták őt úgy is, hogy a magyar Luther. Tehát ő azért tényleg egy olyan személy, akire oda kell figyelni, és most eltekintve attól, hogy nyilván a katolikus egyház számára kellemetlen Dévai Bíró Mátyásnak a személye, azt becsületére kell mondani, hogy ő viszont nem érdekből, nem pénzért, nem hatalomért, hanem tényleg lelkiismereti meggyőződésből tette ezt, és hogy ezért a hitért ő hajlandó volt tényleg szenvedést vállalni, tehát többszörösen is bebörtönözték.
0: Szalaházi Tamásnak a luteri tanokkal kapcsolatos problémáinak véget vethetünk, vagy legalábbis véget értek már?
1: Még Bártfáról említsünk egy esetet, hogy szintén az egyházmegye területéhez tartozik, az már egészen közel a határhoz. Ott is 1534-ben egyenesen Morvaországból, tehát ugye a mai Csehország területéről hoznak egy prédikátort, akit Ézsaiásnak hívnak, aki ott már nagy hatású volt, és tudjuk azt, hogy ugye Csehországban, Morvaországban a protestantizmus előzményének, a huszitizmusnak komoly hagyományai vannak, tehát ott még inkább jelen van ez a probléma, mint Magyarországon, úgyhogy ha úgy adódott, akkor onnan tudtak még importálni is ilyen újhitű prédikátorokat.
0: Pont azon gondolkoztam, hogy ugye belekerül ő is, meg hát nyilván elődei, meg majd utódai is egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az egri püspöki funkcióját mennyire sikerül neki egyáltalán ellátni, vagy érvényesíteni, hiszen itt neki belpolitikai viszályok, ugye a vallást kell rendezni, tehát az, hogy most egri püspökként ő itt mennyire tudott funkcionálni, erről vannak-e adatok? Tehát azok a fajta tevékenységek, amiket elődei egy viszonylag békésebb időszakban tudtak folytatni.
1: Neki nagyon nehéz volt. Mondtam, hogy tulajdonképpen Egerig el sem jut. Ráadásul a király nagyon számít rá, mármint Ferdinánd király, bocsánat, tehát Ferdinánd király nagyon számít rá.
0: Ő hozzá volt hű.
1: Így van, és ő kezdettől fogva, mint halálig Ferdinánd párti volt. Ő volt az egyetlen főpap az országban ebben az időben, aki egyetlen egyszer sem váltott pártot, hanem mindig ugyanannak a királynak a hűségén volt, tehát Ferdinánd hűségén, amit ő elkötelezetten végzett, mert úgy látta, hogy ő az, aki jobban meg tudja valósítani az országnak azt az egységét, és azt az európai nemzetközi hátteret, amivel szembe tudnak szállni a törökkel. Ugye itt ne feledkezzünk el, hogy az egész korra rányomja a bélyegét a török veszedelem, hiszen már azt említettük a múltkor is, hogy 1526 után a török újra és újra átvonul az országon Bécs felé, tehát több hadjáratot is vezetnek. Ez mindig fosztogatással jár, mindig gyilkolászással jár, pusztítással, és ugye azzal a veszéllyel sosem lehet tudni, hogy a török mikor gondolja úgy, hogy most már nem vonul vissza a Drávától délre, hanem megtartja a Magyarországon meghódított, vagy amin átjárt területeket. Tehát így ez egyik legégetőbb gondja mindenkinek tulajdonképpen a török veszély volt, csak ugye a probléma az, hogy a két elgondolásnak a különbsége. Ugye egyrészt ott van az, amit Zalaházi Tamás is képviselt, hogy egy olyan királyra van szükség, aki mögé beáll Európa, mert hogy Magyarország önmagában kevés, ugye 1526 megmutatta, tehát kell, szükséges az európai keresztény összefogás a törökök ellen.

A másik viszont azt mondja, hogy egy külföldi királlyal sosem vagyunk kisegítve, többször is próbálkoztunk már, ugye Habsburg is volt már, Jagellók is voltak már, de Magyarországnak inkább egy nagyon erős nemzeti királyra lenne szükség, lásd Hunyadi János kormányzó, Mátyás király király, ők azok, akik viszont Magyarországot olyan egységbe tudják fogni, amihez még, hogyha sikerül mondjuk például a pápaságnak a támogatását megnyerni, amit Hunyadi Mátyás

0: Tehát, hogy ezt
1: és
0: majd
1: az egyház is kivel jár jobban, ugye, mert itt most a püspökök is megosztottak, de hát leginkább az szerint, hogy kinek-kinek a területe, melyik királynak az érdekszférájához tartozott. Uh-huh. Mert hogy püspököket neveztek ki ezek az uralkodók, csak éppen pápai megerősítést nem nagyon kaptak pontosan a Szilárd helyzetre való tekintettel. Majd a 30-as évek végén akkor normalizálódik valamennyire a helyzet, mert ugye Zalaházi Tamás is arra biztatja Ferdinándot, hogy próbáljon megegyezni Szapolyai Jánossal. Tehát kössenek békét, kössenek valami megállapodást, ami szabályozza azt, hogy Magyarországon rend legyen. Ugyanis a török átvonulások mellett ugyanolyan károkat okoznak az országnak az egymás ellen folytatott hadicselekmények.
0: Hogyne. Meg hát pontosan az, hogy ugye, de hát ugye ez ugye a történelemben mindig így volt, hogy amikor van egy olyan politikai nyomáslás török, van egy mondjuk akár egy vallás, ami szintén még akár tényleg az országot is meg tudja osztani, mert ugye ki merre húz, ahogy érdekei hozzák, tehát pont ilyenkor kellene az, hogy mi házon belül fogjunk már össze, mert pont ez csak még jobban szétaprózzák az egész országot. Hát ez az, hogyha a házon belül, illetve az, hogy most országon belül két királlyal nem egyezünk. Most az jutott eszembe, hogyha már itt azért a török korról beszélünk, és most akármennyire is kevés funkciója van itt a éppen tárgyalt Zalaházi Tamásnak, a török mennyire szólt bele, attól függetlenül, hogy ugye itt mondjuk az Egri Egyház megye nem török fennhatóság alatt volt, meg nem is lesz.
1: Egy kicsit.
0: Egy kicsit azért beleszól?
1: Nem,
0: hát adózás miatt.
1: Mondjuk. Nem az adózás, nem. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a török, mint külpolitikai tényező, ő kinek az oldalán áll a polgárháborúban. Szapolyai János oldalán.
0: Igen.
1: Így van, és éppen ezért, tehát ahol Szapolyai az úr, ott az egy kicsit török befolyást is jelent. Tehát nincs megszállás, nincs adózás, semmilyen nincsen, nincs a muszlim vallásnak az előretörése, erről szó sincs, csak az, hogy ugye ezen a területen akkor egy úgynevezett török barátpolitikát folytatnak.
0: Ami mondjuk úgy érinti az ott élőket, hogy békén vannak hagyva? Most ezt így mondhatom így?
1: Nem, csak az, hogy a megosztottságot jelenti. Tehát ezen a területen török barát politikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy ez elfogadhatatlan Ferdinánd és a nyugat számára.
0: Értem.
1: És hát ne feledkezzünk el, hogy Zalaházi Tamásnak az elődje, az még kezet is csókolt a török szultának, Esztergomba Várdai Pál.
0: Igen. Igen.
1: Ugyanúgy, mint hogy Szapolyai János is kezet csókolt a szultánnak, és még lesz, aki majd kezet csókol a szultánnak.
0: Az, hogy a törökkel megpróbál valaki békésen, most akár Szapolyairól beszélünk, vagy akár most tényleg nem csak egy királyról, hanem mondjuk egy házpiról, vagy nemesről, ez mind a félelem? Tehát, hogy jobb, hogyha behódolok neki, vagy jobb, hogyha legalábbis látszatra feléjük húzok.
1: Itt nem csak erről van szó, ez is egy, de itt most ugye polgárháborúról van szó. Ferdinánd, Szapolyai János. Ferdinánd mögött egyértelműen ott áll a keresztény nyugat, elsősorban a német-római császárság, 5. Károllyal. Szapolyai Jánosnak ki a szövetségese?
0: Hát a török.
1: Igen, de hát azért, mert hogy a török tud neki segíteni, hogy esetlegesen megszerezze az egész országot. Mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve török függésbe kerül Magyarország.
0: Török vazallussá válik.
1: Vazallussá válik, ami nem jelenti azt, hogy meghódított területté. Egy kicsit hasonlóra kell gondolni, mint a 17. század Erdély helyzete, hogy nem volt megszálló török katonaság, de mégis a török birodalom részeként, vazallusként működött. Tehát valami ilyesmire lehetne gondolni, amit a török elképzelt Szapolyai Jánossal kapcsolatban, hogy egy bábkirályt egész Magyarországra. Ez miért jó a töröknek? Azért, mert onnantól kezdve szabadon indulhat nyugat felé, nem kell közbe várakat ostromolni. Tehát nem lesz közbe Kőszeg, nem lesz közbe Szigetvár, ami megállítja a császári sereget. Hanem végig vonulnak a Duna mellett, és az első állomás Bécs.
0: Szapolyai egy keresztény ember amúgy?
1: Keresztény ember.
0: Csak hogy onnantól fogva, hogy mondjuk Habsburg Ferdinánd mögé valahogy több támogatást kap tényleg a keresztény Európától, ezért akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor én másfelé nézek, holott én amúgy hithű katolikus ember vagyok?
1: hiszű katolikus, aki próbál egyfolytában levelezni a pápával, levelezik is, a püspökei, akiket ő kinevez, azok számára mindig kéri a pápai megerősítést, alkalmattán még bíborosságot is, persze sosem hallgatják meg.

0: Tehát nem teljesülnek ezek
1: mert,
0: a kívánságok.
1: Mert hogy úgy gondolják, hogy elég Magyarországnak egy Habsburg Ferdinánd, itt ne legyenek ellenkirályok. Meg...
0: Mondom, abban az időben Habsburg Ferdinánd jelöltjeit sem erősítik meg. Tehát ezért van az, hogy a 30-as évek végére három püspök van az országban, akinek van pápai jóváhagyása is. És majd pontosan a Váradi Egyezmény után, ami végre valahára békét teremt az országban, és úgy nagyjából meghúzzák a határokat, hogy na hát ez a terület többé-kevésbé a Szapolyai fennhatóság alatt van, a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország jelentős része Ferdinánd fennhatóság alatt van, és Szapolyai halála után Ferdinánd örökli az országot. Tehát ez az alapállás, és ez hoz egy olyan békés állapotot az országban, egyébként ezt Zalaházi Tamás is előkészítette, olyan szem, ő már nem élte meg, de előkészítette, hogy ő is folyamatosan buzdítja Ferdinándot, hogy valami megállapodást kössön Szapolyai Jánossal. Legyen végre békesség, rend, gyarapodás, erősödés az országban, és amikor ez megtörténik, na akkor jönnek a pápai megerősítések, és akkor még a Szapolyai által kinevezett püspököket is megerősíti harmadik Pál pápa. Akik addig gyakorlatilag a püspökségnek mondjuk a jövedelmét élvezték, ha csak éppen világi hatalmasságuk, azt meg nem kaparintották, de igazából nem tudtak püspökként tevékenykedni. De ahogy mondtam, ezt már Zalaházi Tamás ezt nem éri meg,

0: bár kicsit bizonytalanok vagyunk az ő halálával kapcsolatban, tehát még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor 1534 és 35 közé teszik, illetve 37 közé teszik a halálát, és a legvalószínűbb, hogy az 1535-ös év az, amikor tényleg meghalt. Ugye vannak levelek, amelyek még 34-ben íródnak neki, amelyek arra utalnak, sőt, még 1535-ben is, amely arra utal, hogy Zalaházi Tamás él, de például egy ilyen levél, amelyet Olá Miklós ír 1535 márciusában, na de ez a levél, ez honnan indul, ez Brüsszelből, mert hogy éppen Mária kormányzónővel, régensnőnek a szolgálatában van.
1: És csak azt tudjuk, hogy a levelet megírta, elindította, de az, hogy megkapta és elolvasta.
0: Nem csak az, hanem az, hogy egyáltalán, illetve, hogy márciusban levelet írt, de lehet, hogy addigra már a püspök halott volt, mert hogy mire megérkezik a halálnak a híre ilyen zavaros körülmények között.
1: Igen, az is
0: idő. Épp ezért ezek a levelek annyira azért nem perdöntőek, de az, hogy 1536-tól már nincsen róla szó, ezért mindenképpen úgy tűnik, hogy az 1535-ös év az, amely az ő halála, illetve még vele kapcsolatban egy érdekes dolgot hadd említsek meg, és pedig az, hogy amit hát nem jó néven vettek tőle, hogy ő nagyon sokat segített abban, hogy az egyik unokaöccse, kicsit nepotizmus ugyebár újra, Kecseti Márton elnyerje a veszprémi püspökséget. Most ez a Kecseti Márton, ő tényleg méltatlan volt teljes mértékben a püspökségre, számára ez csak karrierről, pénzről, hatalomról szólt. Egészen odáig ment, hogy 1545 táján elhagyja Veszprémet, Pozsonyba megy, és ott meg is házasodik. Tehát magyarul tényleg csapott papot ott hagy, és az egésszel fölhagy, hogy egy ilyen méltatlan szemét szabadított rá a magyar egyházakra.
1: Szóval csak a halála után kire sikerül, főleg egy ilyen püspökhiányos országban hagyni az egri püspöki széket?
0: A dolognak az érdekessége az, hogy még meg se hal, és már is már más egri püspök lesz. Tehát itt olyan helyzet áll elő, amiről beszéltünk, hogy Zalaházi Tamás Ferdinándnak a híve, tehát ő a Ferdinánd által kijelölt püspök, akit majd ugye akit meg is erősít a szentszék, tehát ő ezek közé tartozik. Viszont Szapolyai, aki közben elfoglalja Egert, és igazából ő az, aki tartósan birtokolja, ezt mondtam is Zalaházi Tamással kapcsolatban, hogy ő nem jutott el Egerbe, mert hogy Szapolyai János kezén van, illetve hát a kapitányai kezén van a vár, és Szapolyai János úgy gondolja, hogy ez a terület úgyis ő hozzá tartozik elsősorban, úgyhogy ő is kinevezett egy egri püspököt, méghozzá nem is akárkit, hanem ismét egy külföldi jelenik meg, olyan, aki nem szerepel az egri püspököknek a listáján, mert csak Szapolyaitól kapott kinevezést, de az egyházi megerősítés a pápa részéről soha nem érkezett meg, ez pedig nem más, mint Luigi Gritti. És talán itt most néhányan, akik történelemben járatosabbak, fölkapják a fejüket, hogy Luigi Gritti, olyan ismerős az a név, vagy Ludovicus Gritti. Hát igen, a kornak az egyik leghíresebb kalandora, szélhámosa, aki az igazából sose lehetett tudni, hogy kinek a szolgálatában áll. Tehát eredetileg velencei származású, és mivel nyelveket jól beszélő, igencsak simulékony és jósvádájú emberről van szó, alkalmazták őt, ő tulajdonképpen a velencei dózsénak, vagy a velencei köztársaságnak a diplomatájaként indul a pályafutása, és ő lesz az egyik fő kapcsolattartó Konstantinápollyal. Tehát ő Konstantinápolyban velencei követ, de most ha követről beszélünk, ez abban a korban azt is jelenti, hogy kém. Jó? De ugyanez fordítva is úgy tűnik, hogy ő rájött arra, hogy az információ az pénz. Tehát ő, amit a szultáni udvarba összegyűjtött információkat, azokat ő eladja. Tehát ő tulajdonképpen saját zsebre dolgozik, és akkor így a törökkel együtt érkezik meg tulajdonképpen Magyarországra is, ugye Szapolyaival való kapcsolattartás révén. De ne felejtsük el, hogy a magyarországi ügyekben nem csak a törökök érdekeltek, hanem a Velencei Köztársaság is. Hiszen a Velencei Köztársaság, amely hát ugye sokszor békében, sokszor háborúban áll a török birodalommal, ugye Magyarországra, amíg Magyarország potens hatalom volt, addig kimondottan számított szövetségesként. És akkor így aztán ugye a Velence török, tehát szultáni udvar és Szapolyai, hát így kerülő Magyarországra, és lesz Szapolyainak egy nagyon megbízható embere, vagy legalábbis Szapolyai úgy gondolja, hogy megbízható embere lett ez a Gritti, és ezért megjutalmazza őt az egri püspökséggel, ami igazából csak annyit jelent, hogy a javadalmakat rábízza, mert ahogy mondtam, hiába kért számára megerősítést, ez egyértelmű, hogy nem működött. De ő mindezek ellenére egri püspöknek tekinti magát, tehát a levelezése, és azért egy ilyen formátumú ember, mint Gritti, ő igencsak kiterjedt levelezést folytatott, akár még magyar főpapokkal is, tehát az akkori esztergomi érsekkel, Várdai Pállal is levelezésben állt, és itt bizony ő egri püspökként mutatkozik be, méghozzá így, hogy választott egri püspök, sőt a pecsétjén is ez szerepel. Azonban a karrierje még tovább emelkedik, mert hogy Szapolyai kinevezi őt Magyarország kormányzójává. Viszont van neki két fia, és ezek közül az idősebbet, Antóniót, Antalt, nevezik ki helyette Szapolyai egri püspöknek. Tehát most két Gritti jön egymás után, akik igazából megint csak nem szerepelnek az egyházmegye püspökei.
1: Csak Szapolyai választja.
0: Tehát így van, csak ő nevezi ki. Ráadásul ez az Antónió, ez még fiatal, tehát kb. 16 éves lehetett, és éppen ezért egy ágostonrendi szerzetest rendelnek mellé, Agostino Museót, aki tanítja őt. Tehát egyrészt az egyházjogra, meg minden olyan dologra, amire egy püspöknek a későbbiekben szüksége lesz. Azonban igazából nem lett rá soha szüksége, mert hogy az egész Gritti családot aztán eléri a végzet, tehát kiderülnek ezek a kettős játékok, és akkor aztán mindenkinek gyanúsá válik, úgyhogy Medgyesen Erdélybe 1534-ben kivégzik Luigit, tehát az apukát, a gyerekek pedig a román vajda kezére kerülnek, és ő is kivégezteti őket. Úgyhogy a Gritti családnak ez lesz a vége. Az egri püspökségben olyan sok mindent ők nem tudtak tenni. Ahogy mondtam, igazából presztízs kérdés volt számára, mármint Luigi Grittinek a számára, illetve hát az egyházmegye jövedelmét, már amennyit abból be tudott még szedni, az számított számára, mint anyagi forrás.
1: Kíváncsi leszek, hogy ki lesz a következő valós egri püspök, de ez már csak a következő adásból derül ki.

0: A mai adásban Zalaházi Tamás egripüspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 10 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Visszavonta a krízishelyzetbe sorolást a Mavir, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a Paksi atomerőmű 4-es blokkja is, várhatóan ma már ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a kamatdöntőülés után a jegybank elnöke. Mint Varga Mihály bejelentette, a monetáris tanács vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Feljelentést tett a 2020 tavaszán a koronavírus járvány elleni védekezés részeként, mintegy 300 milliárd forint értékben lebonyolított beszerzések miatt Orbán Anita külügyminiszter. A legfőbb ügyészségnél ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést, különösen jelentős agyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. Kizárta egy korábban már megnyert pályázatból a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Gallikóp ZRT-t az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a vállalat jogi lépést tervez. Szigorítja és pontosítja a kormány az zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Az igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőke alapokat és a kockázati tőke alapokat arra használták, hogy elrejtsék a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosait a nyilvánosság elől. A Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a független közmédiatestület média szakmai jelöltjeinek nyilvános meghallgatása az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A testület Tiszás tagja a napirend elfogadás előtt jelezte, több jelentős szervezet és hivatalos levélben kifogásolt az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult, és a grémium teszi majd meg a személy javaslatát. Azonnali egyeztetés kezdeményeznek a kormánnyal az önkormányzati szövetségek. A szervezetek szerint az illetékes tárca korábbi ígéret ellenére továbbra sem tartottak még érdemi konzultációt. Sikeres gerinc műtéten van túl a hétfőn Szolna közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája, jelentette be Ruszinszenti Romulus honvédelmi miniszter. A Honvéd kórház tájékoztatás alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Sérülése súlyos, de nem életveszélyes. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója, közölte a TASZ, a CBS News tudósításának az ex-közösségi portálon közzétett posztjára hivatkozva. Az orosz hírügynökség este azt jelentette, hogy a gép Lettország felé szállt fel. A Kreml szóvivője tájékoztatóján annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai lépést sem zárják ki. Eközben Donald Trump amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az Amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások, és Amerika hasonló döntéseket léptetett életbe. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték, az 21,9 század fok volt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. Néha kialakulhat zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk a szél. A csúcsomérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú első epizódja hangzik el ma, melyben a gyermekkor időszakától a fiatal felnőtt korig ismerhetjük meg életét. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Vas Miklós a vendég. Ennek több apropója is van, a közelmúltban töltötte be 90. életévét, nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensként egyébként, és itt van a kezemben egy kötet, Környezetünk technikája 9.-10. osztály részére, Életvitel alcímmel. A beszélgetésben erre a kötetre fogunk talán kilukadni, de szó lesz még a főiskoláról, szó lesz kertészetről, tervezésről, sakról, hitről, zenéről, de először menjünk a családi fészekbe, a családi múltról beszéljünk, hogyan kell a családot elképzelni a te életedben.
1: A felmenőim mind egriek voltak, egészen ameddig csak vissza tudtuk vezetni. Édesapám mezőgazdasági családból született, Vas István nagyapám fertájmester volt, sőt a fertájmestereknek a titkára, kint a legmagasabb vezetőség tagja is volt, de később anyai nagyapám, Pálok Sándor szintén fertájmester volt. Tehát régi egri család sarja vagyok. Az életünk úgy alakult, hogy a szüleink Lajosvárosban, Kanadában kezdték az önálló életüket, úgy értve, hogy elköltözve a szülők udvarából, ahol indult minden fiatal valamikor, és Lajosvárosban ettek úgynevezett fax kölcsön segítségével felépítették a családi házunkat. Édesanyám háztartásbeli volt, mert nagy családban nevelkedtem. 8 gyereket szült édesanyám, ebből 7 maradtunk élve, tehát egy 7 gyerekes család egyik tagja vagyok. Most ebből a 7-ből mondhatnám úgy, hogy középső. 2 bátyám volt, akik sajnos már eltávoztak közülünk, és egy nővérem, aki még megvan, magas korban. És akkor következem én, és van 2 húgom, és a 3. húgom legfiatalabb szintén meghalt. Tehát tulajdonképpen még 4 élünk, 3 lánytestvérem és én. Én vagyok az első, aki Lajosvárosban született. Tehát valóban innen nőttem fel, mint bokornak ága, ahogy mondja Radnóti. És hát minden emlékem ehhez köt.
0: Akkor képzeljük el egy kicsit, a 30-as évek végén vagyunk mondjuk Lajosvárosban. Hogyan nézett ki ekkor Lajosváros?
1: Hát nem lehetne ráismerni. Akkoriban az úgynevezett, hát Kerecsendi útat, sok mindennek elnevezték közben, akkor Kerecsendi út volt, egy makadám út mellett, még elszúrtam voltak a házak. A templom később épült fel. Lajosváros történetét már máshogy sokan feldolgozták. Akkor annyira ritkák voltak még az épületek, hogy a házunk udvaráról a nálam 1 évvel fiatalabb templomra rá lehetett látni. Az átadásán nyilván ott voltam valamelyik szülőm kezében, és hát én is részesebb voltam a megjelenésének. Közvetlen szomszédaink sem voltak itt a ritkásházból, a városnak majdnem a széle volt a mostani Aradi út. Nem volt a mai levéltár épületén, ahol később a Szőlészeti Kutatóintézet volt, ez is Filoxéravész után épült. Anyatelep, ami messzire látszott akkoriban, ugye magas póznákra, húzalokra úgy vezették föl a alanyvesszőket, amire a szőlőt kell oltani, hogy egyenes maradjon, tehát hogy minél hosszabb legyen. Nem vízszintesen vezették akkor, hanem ilyen szögbe. Ezek messziről láthatók voltak, mint a kis gulák. Mellette egy nyíró tepersövény, földes út, kis gyalogút, troszkával borítva. Most, ahol a Mátyás ABC van, arról az útról beszélek. És hát vezetett föl messze az úgynevezett nagy partra, aminek nyoma sincs, hogy ez a templom mögött is teljesen üres legelő rész volt, egy ritkás városszéli terület. Amire gyerekkorban emlékszem még, a Kerecsendi út mellett eperfasor volt végig, mert akkoriban ugye háborús időközés miatt a sejem te előállításod a sejemhernyő gubujából volt, és hát serkészcsapatok és mások is vállalkoztak arra, hogy sejemhernyót tenyészenek, ami csak az eperfa levelét eszi, így aztán rengeteg eperfa volt, aminek mi nagyon örültünk, mert nekünk az terített asztal volt nyáron, amikor ezeket megtanultunk megmászni, és hát nagyon sok epret elfogyasztani.
0: Milyen volt egy nagy család élete ezekben az időkben?
1: Hát mai szemmel nézve elképesztően szegények voltunk, tehát nyoma sem volt egy ilyen fajta útnak, az udvaron ásott kutunk volt, ahonnan, hát vödörbe kellett bevinni természetesen a lakásba a vizet, hát az akkori melléképületek, kis tyúkudvar, stb. Azok még ott megvoltak. Édesapám, mint egyedül is pénzkereső is fiatalon átesett egy tífuszbetegségen, amit szerencsésen túlélt, de a fizikai teljesítő képességét csak lassan nyerte vissza, érdekes módon. Ugye ez a 30-as évek táján volt, 50 éves korában jobb fizika erőben volt, mint 30 évesen. Ez azt jelenti, hogy nem földművelésre adta a főfoglalkozását, hanem iskolákban úgynevezett sok neve lehetett, azt mondták mindenesnek, pedellusnak, segéderőnek, gimnáziumba dolgozott, még pedig az egri cisztercét a gimnáziumba. Hát elég szerény keresett volt akkor, még emlékszem is rá, vissza lehetne számolni, akik valózrizállással foglalkoznak, hogy 30 pengő volt a fizetése. Csak is körülbelül 1000 pengő volt egy kisebb háznak a felépítése, tehát így nézett ki, 30 pengő, tehát abból tudtunk igazán élni, hogy a telkek azok nagyok voltak, 404 szögöles, és a konyhára valót azért meg tudtuk termelni, gyümölcsfák, zöldség, tehát gyümölcs-zöldség szezonban bőven volt, hát tudtunk tartani egy kis tyúkot, nagyobb állatot nem, mert takarmányt hát, hogy venni kellett, és hát az módjával, hát sokat nem tudtunk. Tehát anyagilag szerényen, öltözködést tekintve is nagyon szerényen, de nagy lelki békében és szeretetből szüleim mintaszerű életet éltek. Sokan nem hiszik el, hogy mesélünk, hogy egy ilyen nagy családnak a szülőknek nincs elbújni sehová veszekedni, vagy egy komolyabb szóváltást nem hallottunk egész életünkben. Jó természetű, türelmes, szerető emberek voltak, és mi is teljes szerető biztonságban nőttünk fel, egymást nagyon szeretve, és hát mivel nagy családnál, hogy szokott lenni, a korkülönbség eléggé nagy lehetett. A legidősebb bátyám 12 évvel, a kisebb bátyám 10 évvel volt idősebb nálam. Hát a pedagógia már úgy mondja egy bizonyosat, hogy a 10 év ez bőven nevelési távolság, ami azt jelenti, hogy én a kisebbik bátyámtól többet tanultam, mint a szüleimtől konkrétan. A szüleim nem is nagyon értek rá, hogy velünk külön foglalkozzanak, hát munkával telt az egész életük. De apám, anyám mind a kettő kitűnő tanuló volt, a 6 és 5 elemi ellenére nagyon szeretett olvasni, tanulni is szeretett volna, de az akkori nagyapám lebeszélték, hát micsoda dolog az. Mindegy, nem támogatták ebbe. Ő viszont megfogadta, hogy ő hagyja, hogy tanuljunk. Ha segíteni nem tud is, ha erőből tudjuk, akkor tanuljunk. Mindjárt mind nagyon szerettünk olvasni, ez a lényeg. És ezért mondom azt, hogy apámnak kevesebb ideje volt, de nagyobb testvéreim rengeteg könyvet olvastak, és én is, meg mi is. Mindnyájan sok könyvet olvastunk, tehát érdekes módon anyagilag nagyon szegényen, szellemileg majdnem értelmiségi színvonalon nőttünk fel. És mind a heten iskolázottak lettünk, mind a heten érettségiztünk, hárman egyetemet végeztünk, ketten doktoráltunk. Ezt mind a szüleink türelme, kitartása, szeretete, és hát a testvéri szeretet is, ez segített bennünket.

0: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan vezetett a pályád, hogyha már a diploma szóba került, ugye vörös diplomával végeztél, ami azt jelenti, hogy egy kitüntetett minősítéssel, magyarul nagyon jó tanulóként.
1: Igen, hogy a kertészeti és szőlészeti főiskolára jelentkeztem. Bátyám hatására, aki akkor adminisztrátor volt a szőlészeti kutatóintézetben, ugye az működött már itt a kölyök, hát mi, ahogy ma is működik. Tehát akkor megvolt is, és hát itt tetszett neki ez a terület. Én nehezen választottam pályát, mert a kitűnő tanulóknak az az egyik nagy dilemmája, hogy sok mindenhez ír, de úgy igazán még nem kötötte semmi. Tehát ő orvost javasolt volna, és a bátyám, hogy orvosnak menjek. Én valahogy a vért nem tudtam látni, nem szerettem, megszoktam volna, tudom, a mai eszemmel tudom, hogy nyugodtan lehettem volna. Orvos is, lényeg az, hogy a kertészeti területre mentem, budapesti kertészeti és szőlészeti főiskolára, ami tulajdonképpen egyetemi rangú főiskola volt. Az volt, hogy akkor vált ki egy évvel előtt a Gödöllői Egyetem kertészeti karaként. Tehát ugyanúgy, mint az állatorvosi egyetem, stb. Tehát nem főiskolai, hanem mérnöki végzettséget, egyetemi végzettséget adott. Hát ez kellett is ahhoz, hogy később doktorálhassak is.
0: Hogy emlékszel az egyetemi évekre, vagy főiskolai évekre?
1: Hát szerencsére ösztöndíjjal vettek föl. Mai számokkal mondva ez nehéz volt, 520 forint volt egy jórendű tanulónak az ösztöndíja. Ebből 300 forint volt a kollégium. Ebben viszont teljes étkezés, mosás, lakás, stb. Minden benne volt, és hát tulajdonképpen akkor 200 forintunk volt arra úgynevezett zseppénz, amit hát erre-arra költöttünk, meg hát sok helye lett volna, meg mindig ki kellett egészítenünk. Önkéntes diák munkával, meg mindenvel tudtunk, ugye estelen. Egyébként nagyon szerettem az egyetemen menni, mindig szerettem tanulni, engem érdekelt. Az egyetemi évek nagyon jók voltak. Az ottani körülmények is szerények. Akkoriban ugye a régi nagy villákat államosítva alakították ki. Ezt is egy nagyobb villának termeibe volt a helyünk. 14-en voltunk egy szobában például. Emeletes ágyakkal, lópokrúccal takarózva, amit alá lepedőt tették, hogy ne szúrjon. Ugye, tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű körülmények között, de nagy előnye is volt ennek. Életre szóló barátságot tudtam kötni a 14 közül 3-mal, akivel hát legalább testvéri szinten barátkoztunk. Volt úgy, hogy 12 évig nem találkoztunk valakivel. Dél-Dunántúlon dolgozott, értelmeim meg éjszakon, és mikor összefutottunk, úgy ültünk le, mint a tegnap előtt váltunk volna el. Ugyanúgy megvolt az az összeköttetés hang, volt miről mesélni, de már olyan természetes volt, hogy barátok vagyunk. Hogy én nagyon szerettem, tanulni is szerettem, kellett is, hogy ösztöndíjjal megtartsam, vagy jobb legyen, és hát az eredmény mutatja, hogy rá voltam kényszerítve arra, hogy jeles rendű legyek legalább, különben elvesztettem volna az időközben megkapott köztársasági díjat, akkor Rákosi díj, vagy ügynek mondták. Összehasonlítva az 520 helyet, ez 800 forint volt, úgyhogy akkor én majdnem ezt hittem, hogy van sok pénzem, hát nem volt az se sok, mert abból öltöztem, amennyire lehetett. Na most, hogy ezt az ösztöndíjat megkapjam, azért volt az is, hogy kedvenc hobbim volt, az külön mese, de nem ide tartozik, hogy 13 éves koromban kisebbik bátyám ismerve a zene iránti nagy vonzódásomat, ajándékként elvitt Kádár Laci bácsihoz, egy zenetanárhoz, és én zongorázni tanultam. Harmonikázni akartam, mert Tabányi Mihály zenéje tetszett nagyon, amit minden vasárnap hallottunk. De ő ilyet nem tanított, azt mondja, hogy tanuljak meg zongorázni, a harmonika utána megy, ha akarom. A proféta szólt belőle, mert lett alkalom az egyetemen, harmonikázni is megtanultam simán a zongora tudással. Most a zongorát azért említettem, hogy a Népköztársaság ösztöndíjat azért kaptam meg, hogy nem csak a tanulmány eredményem volt jó, hanem közéleti munkát is végeztem. Én szívesen zongoráztam egy egyetem népitánc csoportjának, meg az énekarnak is a próbákon, meg egyéb rendezvényeken bárhol. Egy kis zenekart is alakítottunk egyébként az egyetemen.
0: Erre az időszakra esett 1956, hogyha jól számolom. Hogyan élted meg ezeket az eseményeket?
1: Hát maguk az események engem nagyon megleptek. Ennek az a magyarázata, hogy előtte voltunk, igen, az előző hónapokban be lehetett fizetni egy 3 hetes lengyelországi tartózkodásra, tanári vezetésre, de ez egy ilyen szakmai kulturális kiküldetés volt. Először voltam külföldön, először láttam tengert, 3 hétig ott voltunk. Politikából csak annyit hallottunk akkor, hogy ott voltak mozgolódások előbb, mint Magyarországon. Ugye politikai tiltakozások, egyebek. És én nem gondoltam, hogy közben, időközben Műszaki Egyetem volt az egyik egyetemi bázisa a mozgolódásnak, hát mindig a fiatalok akarják a változást, ugye, vagy jól, vagy rosszul, mikor, hogy, de ők mindenképp akarnak valahogy előre menni. Létesült úgy, hogy Petőfi kör, egyéb is, hát ott már ilyen hangosabb politikai dolgok is elhangoztak, de meglepetésként, amikor az jöttünk, hogy mennyit haladt ez a dolog, a nagy elnyomásban is egyre több elégedetlen hang volt, szerveződés, mi egyéb. Tehát belecseppentem abba, hogy itt már komoly mozgulódás van, és amikor a Műszaki Egyetem szervezte az egyetemi felvonulást, ott már részt vettem természetesen a évfolyam társaimmal együtt, végig az ismert úton, a Bemszombortól kezdve egészen a parlamentig, ahol történtek egyedek mások, de hát most nem arról akarok beszélni. 20 évesként éltem meg, és a budapesti komolyabb, mondjuk a fegyveres harcok közelébe annyiból nem kerültünk oda, mi a Gellért hegyen aránylag elszigeteltem voltunk. Akik a belvárosban voltak, azok jobban láttak mindent, hogy ott mi történik. Ami a Kossuth téri tüntetés után hazamenetelt, én meglepődve hallottam, hogy a rádiónál lőnek. Nem arra mentünk haza, mi hazamentünk akkor. Mondván azt, hát sokat lehetne mesélni arról is, hogy volt. Tehát így része voltunk, hát akkor az oktatás ugye természetesen szünetelt, nem tudtuk akkor, hogy meddig. Hát én november 4-éig maradtam Pesten, amikor látszott, hogy folytatás nincs, ugyanakkor tudván az, hogy az egyik barátom kisétált a városból egy kicsit előre, és látta azt az óriási felvonulást a tankokkal, hogy mekkora erő jön be, és hát, hogy az addig sikeresnek, győztesnek kikiáltott forradalom, hát nagyon rövid életű lesz, mert hát ekkora túlerővel a világ legerősebb hadserege volt, talán csak az amerikai volt hozzám érhető, illetve az lehet, hogy nagyobb is volt, de egyik a világ egyik legnagyobb hadserege ellen, hát az ismertek szerint zajlott le, ugye sajnos leverték a forradalmunkat. Hát 56-nak a szelleme azért kísértett bennünket utána, és az egyik barátomat, akik a Mózes Zsigmond körtéren, valaki mondta, hogy megfogott egy kockakövet, mikor ott a barikázottak, és ő is oda dobta, magyarán oda ellenállónak minősítve menyasszonyával együtt, aki folyamtárs volt, kirúgták az egyetemről szó nélkül. Nem egyedül, aztán voltak mások is, akiket megkörnyékeztek. Hát engem annyiból környékeztek, meg utána, mikor a DISZ helyett, ugye a Dolgozó Ifjúság Szövetsége volt, abból KISZ lett, a kommunisták, rá akartak beszélni minden áron, hogy lépjek be. Húztam az időt, ameddig csak lehetett, nem léptem be. Úgyhogy ez már csak az, amikor az utolsó fél évben a diplomamunkára már üzembe voltunk kint, akkor kaptam egy levelet, hogy politikai nézeteim miatt megbonják ezt a magas ösztöndíjat. Hát mondom, legyenek vele boldogok, néhány hónapig még kaptam volna, de hogy mondjam, nem adtam el magam azért ez a pénzért. Ha nem is tettem tevőlegesen ellenük, hogy valami az, hogy én közéjük álljak, arról szó se lehetett.

0: És akkor eljött a diplomázás ideje, utána merre vezetett az út?
1: A Soproni Állami Gazdaságba kaptam gyakornoki állást. Ez egy nagy állami gazdaság volt, 5 nagy üzemegységből. Hát ezek egyikébe dolgoztam, az is egy összetett üzemegység volt. Szakmailag sok tapasztalattal, ugye akkor nem hektárba, holdakba számolták még a területeket, katasztrális holdakba. Hát volt 500 hold gyümölcsös, 300 hold szőlő, 1000, igen, hát ez 1000 hold szántó, egy nagy tehenészet, meg egy juhászat. Mellette ugyanakkor egy, mivel traktorok még csak azok a régi, öreg Hofer traktor volt, abból se sok, a szállítás még fogatokkal történt, tehát volt egy nagy ilyen szállító brigád, lovakkal, szekerekkel, egyebekkel. Úgyhogy ott kezdődött a szakmai pályafutás, ami annyiból jó volt, hogy a társterületekben is alaposabb ismereteket szereztem. Tudnélik, a kertészeti ismeretek mellett azért az egész mezőgazdaságra adtak rátekintést, mert fél évig állattenyésztést, fél évig takarmányozást, fél évig méhészetet, sok minden egyebet tanultunk, tehát így komplexen. És akkor itt élesben láttam azt, hogy hogy megy, még kézzel fejtek, akkor a tejet szamaras fogat vitte be a soproni gyűjtőbe, és hát kézi munka volt legtöbb. Hát engem a szőlő érdekelt legjobban természetesen, abból, hát azért természetesen, mert a diplomamunkámat is itt Egerbe írtam. Az Egernek az a magas területét akkor tervezték beépíteni, és akkor ennek kapcsán készítettem el a munkát. Emellett, és hát itt volt az első nagyüzemi irányba mutató művelésmód, a soproni fejművelés. Tulajdonképpen fejművel is azt jelenti, hogy majdnem kupacra vágják, csak egy szálveszőt, meg egy ugarveszőt hagynak, és ezt lekötötték sor irányába. Tehát a sor közök szabadok voltak magyarán. És akkor itt volt az, hogy kézikapa helyett itt lóvontatta kultivátorral, művelték, és hát a köztes részt aztán kapával tisztították, sok minden. Háti permetezés volt, sok minden. Sok mindent tapasztaltam a régiből, és fokozatosan az újból is.
0: És akkor előbb-utóbb eljött a család alapítás ideje is.
1: Igen, hát a Sopronba kerülésem is az volt az első feleségem, tudnélik, ő meghalt már közben, sajnálatos módon, kőszegi volt, aki hát mondta, hogy olyan helyet válaszunk már, mi is nagyon messze a családtól. Tehát így kerültem egyáltalán Sopronba. Most kérdés első felét pontosítani kell, nem tudom, mit akartál még.
0: Tehát a család alapítás.
1: Ja, a család, persze. Na hát akkor itt természetes volt, hogy mint mennyasszony vőlegény költöztünk oda, és házasságot is kötöttünk ebbe az évből, ami aztán született egy fiam is, és hát ott laktunk egyébként, hát külön-külön üzemegységben egyébként, és nem sok kilátásunk volt sokáig lakásra. Egy irodai épületet, Sopron Kőhidán, ez is egy nevezetes hely, börtönnel szemben volt egy ilyen kétszobás ház, aminek az első szobáját irodának használták, illetve a másodikat ide adták nekünk, a belső szobát, hogy ott lakhassunk. Tehát napközben ott munka volt, tehát este voltunk szabadok. Később úgy alakult aztán, hogy az irodát megoldották másképpen, és megkaptuk az egész házat elég rossz állapotban, de mégis hát ott laktunk. Akkor hát itt akkor hát évfolyam társnőmmel együtt mind a ketten ott dolgoztunk a kertészetbe, a zöldségkertészetbe, én meg az elmondott kertészeti részeken, amiket aztán mivel az ottani brigádvezetők még képzés alatt álltak, amikor elmentek téli iskolára, akkor az egész terület az én felelősségem volt, az összes szőlőgyümölcsösnek az irányítása. Ehhez volt két férfi, három férfi munkacsapat és két női munkacsapat, aki neki dolgoztak, hát közel 100 ember, akinek a munkáját aztán kellett szervezni, meg bérjét gyakorlatilag, az alapokat a bérszámfejtőknek megadni, stb. Tehát ennek adminisztratív és szakmai része is. Tapasztalat sok volt, ugye az állattenyésztés miatt vasárnapi ügyeletet is tartottunk, amikor az ember egyedül nézett végig mindent, hogy a tehenészetben elindult-e a munka, mondjuk a juhokkal kevesebb gond volt, de a tehenészet az mindig működött. Ez. Szóval a szarvasmarhának nincsen még karácsony, és ő nem még egy egyszerű vasárnap. Ugye.
0: A pedagógiai vénád ekkor már egy kicsit kezdett megmutatkozni.
1: Hát egy kicsit véletlen, ha úgy tetszett. Sok minden változott az oktatás területén is, többek között egy olyan ötlet, hogy mindenkinek tisztelni kell a munkást, meg kell ismerni, aki értékteremtő, ugye a többi az, ez külön már majdnem politikai dolog lenne, hogy mi a hasznos munka és mi a kiegészítő munka magyarán. A munkása végez hasznos munkát, akinek konkrét végeredménye van a munkájának. Aki a munkást tanítja, az improduktív munka. Érdekes. Hát ez mondjuk a primitív gondolkodási megközelítés, ami fizetésekben is megmutatkozott természetesen. Na, a pedagógiai változás annyi volt, hogy a középiskolákat a hét egy napján kiküldték középiskolás osztályokat valamilyen üzemben, ipari, mezőgazdasági, stb., és akkor a soproni gimnazistát egy osztályát a mi üzemegységünk kapta, és hát kire bízzák rá, itt van egy ifjú tudta titán, aki majd erre jó lesz, régebbi idősebb kollégák ezzel nem akartak foglalkozni. Tehát belecseppentem ebbe, hogy őket le kellett foglalni egy napra, kísérő tanárok jöttek, összebarátkoztunk, jól éreztem magam ebbe, és ők mondták, hogy jó tanári vénát vélnek felfedezni bennem, hogy jó pedagógus is lehetne belőle, mert valahogy megtaláltam a hangot, meg a módszert, ahogy beszélgessünk. És aztán később ez a gondolat, amikor úgy nézett ki, hogy komolyabb lakás kellene, és ott már nem kapok, és hát mivel én ugye szegény ember lévén saját pénzünk nem volt, én szolgálati lakás nélkül nem tudok menni sehova, vagy sokáig nem tudtam menni sehova. Ott nem volt erre kilátás. Hát két év után ott kellett hagynunk, ugye már megszületett a fiam is, és hát elmentünk Kőszegre. Ott országos

0: De voltak varró nők, és szobafestők, stb. Tehát volt benne ráció. Ezek segédmunkásként el is tudtak helyezkedni, és pénzt kerestek vele, hogy országosan ezt abba hagyták, hát ezt nem tudom, ez nem a mi területünk már, de így kerültünk oda. Ott itt kaptunk szolgálati lakást, a fizetés ez nem volt valami nagy, de a szociális körülmények igen. Tudnék, a lakásokban aránylag kicsik voltak a konyhák, amit az élelmes és ügyes igazgatónk hát melegítő konyhának tudott minősíteni, ami azt jelentette, hogy jogosultak voltunk az intézményi étkezést az ott lakó gyerekekkel együtt részt igénybe venni, és így, ha nem akartunk, még vasárnap sem kellett főzni. Tehát mondjuk ilyenfajta kényelmünk az megvolt, és hát a sok tanyai kínlódás meg egyéb után, hát ez volt egy kis kárpótlás, hát persze volt egy kis szakmai elégedetlenség is, meg mások is mondták, hogy hát ilyen végzettséggel egy maximum technikusi felkészültséget igénylő területen ügyködni, hát ez nem szép dolog, de hát én nem kényszervítra. De akkor jutott eszembe az, hogy létezik egy mérnök továbbképző intézet, aminek tanárképző szaka is van, és ezt beiratkoztunk mi feleségemmel együtt, akkor még, és 2 év alatt szereztem egy mérnök tanári képesítést. Tehát, hogy úgy mondjam, megkaptam a pedagógiai alapokat, és később úgy alakult, hogy mint, azt már nem részletezem el, hosszú lenne. Lényeg az, hogy Kőszegen működött egy technikum, ahol felfutó kertészeti osztályok is voltak, és én ott állást kaptam, tehát a technikumban tudtam tanítani. Elméletet, gyakorlatot egyaránt, ahol kénytelen voltam megint nagyon sokat tanulni, mert ott is többek között még mezőgazdasági géptant is kellett tanítani, ami mi ugye elméletileg csak-csak könnyűnek látszik, de azóta rész, hogy utána a gépet üzembe kellett helyezni, és a gyerekekkel együtt működtetni. Úgyhogy volt olyan gyakorlatom, ahol egy hétig jártam biciklivel a tangazdaságunkba, a gépkönyveket tanulmányozva, meg kellett tanulni a gépbeállítást, vetésre, bármire, permetezésre. Úgyhogy komoly elmélet és gyakorlati tapasztalatokat szereztem. Tehát a szakmától se szakadtam el, ugyanakkor hát tanítottam a megfelelő kertészeti tantárgyakat.
1: Meddig tartottak a kőszegi évek?
0: Kőszegi évek 6 évig tartottak. Most mégis kell mondani, hogy ahogy indult a kertészeti osztály, úgy meg is szűnt. Tudnélik, közbevetve mondom, hogy az indulásnak az volt az oka, hogy kitalálta valaki, hogy felsőfokú technikumokat szervez az országban sok helyen. Többek között Fertődön is ott volt ez a kertészeti középiskola addig, amelyik mivel felsőfokra váltott, a középfokot átvitték Kőszegre. De aztán rájöttek, hogy ez valahogy levegőben lóg ez a képesítés, se nem mérnök, se nem technikus, ez a felsőfokú technikum. Nagy részük megszűnt, egy részük pedig főiskolába vagy egyetemé alakult, például Gyöngyösi kar is ilyen, hogy egyet mondjak itt a közelből, úgy indult, egy felsőfokú technikumból fejlődött tovább. És magyarán megszűnt a kertészeti osztály, tehát kifutottak volna az osztályok, és akkor nekem vagy el kellett volna végeznem Gödöllőn az általános mezőgazdasági szakot is, hiába értettem volna annyit hozzá, papír nem volt rá. Ez vagy pedig helyet kellett keresni, és hát úgy adódott ismeretség kapcsán, hogy Zalaegerszegen indul egy szakmunkás képző kertész iskola, indul, aminek volt egy káder igazgatója, és hát testületet kellett mellé tenni, és hát egy szakmai vezetőt. No, ott szintén lakással vártak, és 2 tanári állással. Hát tanakodás után, hogy hát akkor Kőszegén, akkor még nem volt annyira jó hely, ugye Sopron is a világ vége volt, de az már a politikáról beszélnék, határövezet, ahova csak engedéllyel lehetett belépni 3 hónaponként, azt is meg kellett újítani.

0: stb. Tehát körülmény. Tehát, de akkor is felmerült, hogy ott maradjunk-e, vagy pedig inkább változtatunk, és akkor mindketten kapunk tanári állást is. Tehát így kerültem Zalaegerszegre. Hát ott semmiből létre kellett hozni egy iskolát. Kaptunk egy területet, ahol aztán üvegházat építettünk, fúliát, stb., gyümölcsös telepíteni, stb., tehát elindult. És közben félszemmel én azért vágytam Egerbe. Mindig rajta tartottam a szememet, hogy mikor adódik lehetőség, és az volt bennem, hogy az első alkalommal, amikor lehet én hazajövök, hát 3 évet kellett erre várni, ugye 3 évig dolgoztunk Zalaegerszegen, ott született a lányom egyébként. Érdekes dolog, hogy tőzsdőkeres egriként a fiam Sopronba, a lányom meg Zalaegerszegen született, de hát ők egriek maradtak mindaddig, amíg voltak. Na lényeg az, hogy ott dolgoztam, és mikor lehetőség volt az egri iskolához jönni, akkor az egri szakmunkás képzőbe kerültem. Egyben a mezőgazdasági osztályra szakfelügyelőnek. Tehát csak kötelező 10 óra, nem is kötelező órát, nem vették nagyon szigorúan, 10 órát tanítani kellett, a többi pedig a szakfelügyelettel foglalkozni, amiben beletartozott a megyei mezőgazdasági osztályhoz tartozó üzemek dolgozóinak a továbbképzése is. Hát mikor a szakosított telepeket indították, akkor tanfolyamokat szerveztünk meg sok mindent, tanárokat, előadókat, minden feltételt, ilyen szervezési munka volt. Én nem akartam a praxisból kiesni, azt mondtam, én letanítom a 10 órát, úgyhogy tanítottam is, meg szakfelügyeltem is. Hát aztán adódott úgy, hogy igazgató leváltás után megbízott igazgató voltam. Utána hát jobb összeköttetéssel hoztak igazi igazgatót, ugye. Én meg, mivel adódottam mezőgazdasági tanszéken a főiskolán egy állás lehetőség, nagy szerencsémre oda kerültem.
1: Dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk. Az Életút interjú első epizódjában a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A mai alkalommal nagy szükségét érzem annak, hogy a már elhangzott elmélkedések folytatásaként és mint egy összefoglalásaként megjegyzéseket, megállapításokat adjak közre a keresztény imádsággal kapcsolatban, az ima életünket illetően. Így tehát azt a címet adtam ennek az elmélkedésnek, hogy összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban. Az első, amikor mi katolikus keresztények találkozunk egymással, akkor nagyon szép köszönés és tanúságtétel, és egyúttal dicséret is, Isten dicséret, amikor azt mondjuk római katolikusként, dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. Miért imádkozunk? Miért fontos az imádság? Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. És nagyon fontos, ezt is hozzátehetjük, hogy Jézus Krisztus példát és parancsot adott arra, hogy imádkozzunk. Az Atyához a Fiú által, vagyis Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Tehát van nekünk keresztényeknek egy szent háromságos formánk. Mivel kezdjük és fejezzük be az imádságot? A keresztvetéssel. Melyek az imádság formái, vagyis azt is mondhatnánk, hogy mik a tartalom szerinti megkülönböztetései az imának. A kérés, a közbeni járás, az áldás, az imádás, a háladás, a dicsőítés, az engesztelés és a felajánlás. Mik az imádságnak a módjai? A szóbeli ima, az elmélkedés, valamint a szemlélődés. Amikor arról a kifejezésről hallunk, hogy liturgia, az miért fontos a mi számunkra? Azért, mert megkülönböztetünk magán és közösségi imát, közösségben mondott ima liturgia, amely a leiton ergon közös munka görög kifejezésből ered, közös Isten dicsőítés, tehát Krisztus titokzatos testének, Isten újszövetségi népének közös, nyilvános Isten dicsérete. Liturgia elsősorban az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, továbbá az imaórák liturgiája, a zsolozsma, valamint a szentségek ünneplése. És ezeken kívül vannak még közösségi imák, a szent rózsafűzér vagy szentolvasó, litániák, keresztút, de ezek már nem liturgikus megnyilvánulások, hanem úgynevezett paraliturgikus. Nem az Úr Jézus által rendelt imák, hanem az egyház idejében keletkezett Isten dicséretek. Ha Istentől valamit kérünk, azt alázattal, bizalommal, álhatatosan, vagyis szent kitartással, és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk. Rendszeresen kell imádkoznunk naponta, reggel, napközben is, gondolatokkal, Istenre figyeléssel, a természetben Isten hatalmának a fölismerésével, és este is, különösen háladással, lelkiismeretvizsgálattal. Kikért imádkozunk? Mindenkiért, élőkért, holtakért, a szeretteinkért, és
Különösen fontos, sőt elsődleges, hogy az ellenségeinkért imádkozzunk, azokért, akikkel megromlott, nem jó a kapcsolatunk, de Isten segítségével szeretnénk helyreállítani. A legtökéletesebb imádság a mi atyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk. Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az üdvözlégy Máriával köszöntjük. Legismertebb imádságaink még, ezekre majd később is kitérünk, a Hiszek egy, az Úrangyala, a Rózsafüzér, vagyis a Szentolvasó, a Keresztúti Ájtatosság és a Litániák. Az Ámen szóval ez egy héber, tehát mondjuk így zsidó nyelvi eredetű szó, az Ámen szóval Isten üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki, tehát nagyjából így fordítjuk, úgy legyen. A legszentebb imádság, amiben minden megtalálható, kérés, közbenjárás, háladás, dicsőítés, engesztelés, felajánlás, tehát az ima formák az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, hiszen abban ott van a jelenlét, az értünk szenvedést vállaló, meghalt és feltámadt Krisztus jelenléte, aztán a legszentebb áldozat, Krisztus áldozatának a megjelenítése, és a szent lakoma, ahogyan mondjuk is, a szent áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pontosabban, ahogyan felhív a pap a szent áldozásra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
3: A tervezetnél korábban, várhatóan ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter már vasárnap is arról írt, hogy az elért eredmény komoly teljesítmény, ami mögött rengeteg szakmai tudás és fegyelem áll. Visszavonta a krízishelyzet besorolást tegnap a MAVIR, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a paksi atomerőmű 4-es blokja is, várhatóan tehát mára pedig ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanács tegnap a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás, egyéb gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Feljelentést tett a 2020 tavaszán a koronavírus járvány elleni védekezés részeként, mintegy 300 milliárd forint értékben lebonyolított beszerzések miatt Orbán Anita külügyminiszter. A legfőbb ügyészségnél ismeretlen tettesek ellen tettek feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanújával. Kizárta egy korábban már megnyert pályázatból a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Gallikóp ZRT-t az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a vállalat jogi lépést tervez. A Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek nyilvános meghallgatása az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A testület tiszás tagja a napirend elfogadás előtt jelezte, több jelentős szervezet és hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be az egészségügyi miniszter. A kiírás lezárult, és a grémium teszi majd meg a személyi javaslatát. Azonnali egyeztetés kezdeményeznek a kormánnyal az önkormányzati szövetségek. A szervezetek szerint az illetékes tárca korábbi ígéret ellenére továbbra sem tartottak érdemi konzultációt. Sikeres gerincműtéten esett át tegnap a hétfőn Szolnok közelében balesetet szenvedett vadászgéppilóta, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus a Honvéd Kórház tájékoztatása alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltói és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa a Pozsonyban találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Moszkvába érkezett tárgyalni tegnap John Ratcliffe, a CIA igazgatója, közölte a TASZ hírügynökség a CBS News tudósítás alapján. Az orosz hírügynökség azt jelentette este, a gép Lettország felé szállt fel. A Kreml szóvivője annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését amerikai tóra, közölte Donald Trump. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikus klímaváltozási szolgálata augusztus 21-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 század fokot. Ráadásul szupererős El Niño következik. Végül az időjárásról. Északkeleten maradtak tartósabban felhős tájak, néha kialakulhat zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Holnap már újra mindenhol derült lesz majd az ég, és egy-két fokkal melegebb ígérkezik. Híreinket hallották.
4: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragunak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
6: A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
7: Igen, igen, aromás az íze miatt nem
6: igen,
7: jó
6: tehát
7: sokat
6: egy
7: tenni.
6: Szállal már nagyon finom leves lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói, körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle leves, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehér bors. Mindenütt a fehér borsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete bors. borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrő lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1-1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
7: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
6: Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragú levest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy fél citrom leve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig egy citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. Fél pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt pohára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát, ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük fél deci vízzel és a liszttel, ezután behabarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajas galuska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
7: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az alé, amiben van, az már eleve cukros.
6: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananász levet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. A csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, egy mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt minden simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen, és ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vagy ettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolt is készítettem hozzá. De ez is jó, hidegen is, és melegen is nagyon jó.
7: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
6: Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
7: Sajtokkal. sajtokkal játszhatunk.
6: Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirkemellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
7: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik változatához.
6: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak, a sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve. Ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet. Ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető. Ez hidegen akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt trapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehérbors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
7: Különösen jó íze lehetett.
6: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a bacon szalonna szeleteket, ami szintén kiér a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába. A tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és vele helyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni.
7: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után egy szőlős sütemény receptjét osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
6: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét, ez ugyan több fázisban készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el, ez egy piskóta torta, attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábosból ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegendő, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. Hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját, hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve, és hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel. És akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt. Hát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlőnk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagyszemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot, és jó keményre főzzük ezt a pudingot, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg. Akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét. Én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszek, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna. Próbáljuk ki most még szőlővel ezt, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
5: Kedves hallgatóink, Sülye Károlyné Klárika nénit hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
1: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodétó szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nemkormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogy ha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodétó Szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
2: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
1: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodeto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi

0: Áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leó pápa.
1: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a várakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
2: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
1: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvénycégek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívással fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljé meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vészel, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreontását és hazájuk pusztulását. Adja a mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul

0: ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáki, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaki, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoki, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kérje az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
1: A nostra paterna benedizione.
0: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzőkönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatása, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent 5. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiói nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo l'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a szent élekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tüze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jesus Christus.

0: Mezei Katalin. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz sejem. Aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarol a félelem. Boldog, akit nem az önérdek kormányoz, hanem önként szolgál. Adósait nem tartja számon, körbe utakon titkon sem jár. Boldog, akinek láthatatlan púpként a múlt nem ül a hátán, nem üzletel gazemberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Akinek a szemén kifénylik, hogy süt benne az Isten napja, akinek lelke nehéz sejmét magasságos szél lobogtatja.
1: Mezei Katalin Boldog című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 1967 között. Férje Olá János, költő, író, fordító, bátyja Mezei Ferenc, neutronfizikus, fia Lackfi János költő. 1964 és 1966 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Széphalom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.

0: A nap imája.
1: Szentséges Szűz Mária, Istennek anyja és a papok édesanyja. Őrizd meg a papok szívét gyermekinek, tisztának és átlátszónak, mint a forrás. Adj nekik egyszerű szívet, amelynek nincs kedvére a komor töprengés. Szívet, amely nagy lelkűen odaajándékozza magát, és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű és nemesen érző szívet, amely semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Tedd, hogy szívük szelíd és alázatos legyen. Szeressen a viszont szeretés igénye nélkül. Boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni szív mögött. Adj nekik nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus dicsőségéért fölemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely csak a mennyben gyógyul be. Amen.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ön méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Tegnap tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Ezen a szentmisén a Szent Lelket hívjuk segítségül, kérjük oltalmát és segítségét, hogy támogasson bennünket, mondta Ternyák Csaba egriesek a szertartás kezdetén, és köszöntötte a jelenlévő paptestvéreket, pedagógusokat, vendégeket. Szentbeszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatjuk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a rákbízottak, a kisebbek helyzetébe. Erre tanít az irgalmas szamaritánus története, vagy éppen a hegyi beszédben elhangzó intelem, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Az ősek felidézte Oloszlón Placid atya a gulág túlélésére megfogalmazott egyik szabályát, kapaszkodjunk Istenbe. A gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, és ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Ezért hívjuk segítségül a Szent Lelket, mert ő képes megsokszorozni erőnket, felszítani lelkesedésünket, fogalmazott a főpásztor. Ternyák érsek azzal folytatta, Kalazanci Szent József ünnepén különösen aktuálisak gondolatai a diákok és a pedagógusok kapcsolatáról. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittarra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, kérjük ehhez Assisi Szent Ferenc és Kalazanci Szent József közbenjárását, zárta tanítását a főpásztor. A szentmisén a zenei szolgálatot az egrieseki fiúkórus adta Schmidmeister Szilvia karnagy és Kubik Tamás karnagy közreműködésével. A szertartás követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel tartott előadásában több más mellett a hasznosság, mérhetőség dilemmáiról, a nevelés kérdéseiről szólt. Úgy fogalmazott, ha a tanulást kizárólag a piaci hasznosságra szűkítjük, megnyomorítjuk diákjaink szellemét. A hit és a tudomány egysége a piarista örökség lényege, azt mondja ki, hogy a vallás igazság a megismerés alapfeltétele. A nevelés nem csupán információ átadás, hanem személyes találkozás. Az iskoláknak a teremtettséget kell hordozniuk, Isten feltétlen szeretetét tanúsítva. Ferenc pápa szavait idézve rámutatott, újra kell kötni a szövetséget az iskola és a társadalom, a szülők között. Az iskolából úgy lehet az egyház kapuja, ha az iskola védett térré alakul, ahol a diák megszabadulhat a nyomásoktól, ahol önmaga lehet, és nem a jegyei határozza meg személyét, és találkozhat Isten ingyenes szeretetével. Az iskola így válik a befogadás és az irgalom helyévé. Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban című előadásában az iskolák és a társadalmi elvárások kapcsolatáról szólva úgy fogalmazott, a külvilág kizárása az intézményekből rossz válasz, miként az is, ha minden igénynek megfelelve próbál működni az iskola. A szakember azt mondta, a helyes válasz egy keresztény iskolában a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül adható meg, az éhes és fáradt tömeget először leülteti, megeteti Jézus, kultúraváltást kell tanulnunk, amiben nem megmondjuk mindjárt, hogy mit kell tenni, hanem meghallgatjuk és megértjük a másik embert. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egriesek a Szent Gellért díjakat és az igazgatói megbízó leveleket, majd Lóci Tamás eki felnök felkérésére megnyitotta a 2026-27-es tanévet. A névsor, hogy kik lettek Szent Gellért díjasok idén, illetve kik kaptak megbízó levelet, elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján a vonatkozó tudósításban. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdens egyháznak szinódusok augusztus 22-i megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és valdens egyház szinódusa múlt szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pelicsében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolói püspöknek címezte. Az írásban tehát a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott emelkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szemben, amely az emberi mi volt meghaladását csugalja, a Szentatya hangsúlyozza, figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve Leó pápa rámutat, a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és valdens egyházak uniójának szinódusa szombaton kezdődött és máig tart a Torino közelében található Torre Pelicsében. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoztak, többek között a béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai világban témakörökkel, adta hírül a Magyar Kurír. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak a tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát ezen a héten, a programsorozat ma kezdődött. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezendő tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata, annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csak nem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából is jönnek. A konferencia szervezői 2010-ben az Új Szövetség kutatás egyik legkiemelkedőbb kortárs szaktekintélyéről, Joachim Gnilkáról díjat neveztek el, amelyet minden évben olyan kutatók kapnak, akik a legtöbbet tették a magyarországi biblikum fejlődésért. Idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Simonowski német protestáns teológusnak. Salkaházi Sár a szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában, szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sár a testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sár a testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenet bemutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmisa a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd és bemutatkozik a helyszínen. Szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely a műsor hallgatásán túl lehetőséget biztosít a napi evangélium átolvasására, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszatok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítást, hanem mint Isten szavát, ami valóban az is. Az ige hirdetésnek, mint kommunikációs folyamatnak két oldala van. Ha az ige hallgatójának oldaláról nézzük, az a szerencsés lélek, aki a leggyatrább prédikációban is felfedezi azt, ami kapcsolatba hozza őt az élő Istennel, és engedi, hogy Isten megérintse általa. Szent Ferenc például Jézus nevének puszta említésére is extázisba esett, mert számára ez a név jelenvalóvá tette értünk megtestesült és kereszten meghalt Isten fiát. Teljesen mindegy, hogy az ige hirdető pap, püspök, jó szónok vagy sem, sőt még az sem számít, hogy erkölcsileg kifogástalan-e vagy sem. Ha az evangéliumot hirdeti, egyedül rajtam áll, gyümölcsöző lesz az ige hirdetése bennem. Ha viszont az ige hirdetőinek oldaláról nézzük, éppenséggel fordított a helyzet. Mindent meg kell tennie, hogy beszéde legyen hétszeresen megtisztított, s élete a szentség erőterében álljon, akár emberfölötti erőfeszítések árán is. Mellékes, hogy sokan hallgatják, vagy kevesen, érdemesek vagy érdemtelenek. Az ige hirdetőnek minden alkalommal a tőle telhető legjobbat kell nyújtania, s szavait az Úr iránti odaadás kell, hogy átforrósítsa. Ahogy azonban a mindennapi kommunikációban is szerepet cserél időként a beszélő és a hallgató, úgy az ige hirdetés beszélői is lehetnek hallgatók és fordítva. Micsoda tévedés azt hinni, hogy a papok nem szorulnak rá, hogy jó prédikációkat halljanak, értékes elmélkedési könyveket olvassanak. S ez nem csak azért fontos számukra, hogy szakmailag fejlődjenek, hanem mert ők is hívők, akiknek ugyanúgy szükségük van lelki táplálékra, mint minden más hívőnek. A papok ugyanúgy, ha nem jobban, szomjaznak arra, mint a hívek, hogy szentül élő papokat lássanak, jó gyóntatójuk és igazi lelki vezetőjük legyen. De az ige hirdetésem csupán a papok feladata. Minden megkeresztelt hívőnek az evangélium hirdetőjévé kell válnia abban a környezetben, ahol éppen él. És nem lehet kifogás, hogy nem tanult teológiát. Mert a körülötte élőknek nem elsősorban teológiai ismeretekre van szükségük, hanem hitüket komolyan élő példaképekre, nem tanokra, hanem tanúkra.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, lebo dávate desiatky z mety, kôpru a raste, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzáte a ťavu prehltáte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepí farizej vyčistí čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Vajtu menge farizeusa, ha iskirimas kepinžaret mo bužangle. Kade mezintume sar pele párneste machle murmuntura, save avral šukares mezin bandral perdesile muleske kokalenca, haj sakofalo žungaimasa. Kade evitume avral čačenge mezin, andele manušengejak, ha ba andral perdesanle bužangimasa, haj nasuimasa. Vajtu menge farizeusa, haj iskirimaske pinžáratume bužangle, le profétonge barrange muntu sárdevazden, le čačenge murmunte opresukáren, haj kodipenen, te ande amare da dengi vrámatra iszárimas, čiavlimas jekutne saravon andele profétes koratesko soripe. Kadalasa vitume andre pinžáren, kele profétoske, mudárenge savóre sanle. Penen nume andre, tumare da denge trabi.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen, innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. So erscheint auch ihr von außen dem Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr errichtet den Propheten Grabstätten und schmückt die Denkmäler der Gerechten und sagt dabei, wenn wir in den Tagen unserer Väter gelebt hätten, wären wir nicht wie sie am Tod der Propheten schuldig geworden. Damit bestätigt ihr selbst, dass ihr die Söhne der Prophetenmörder seid. Macht nur das Maß eurer Väter voll. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek. Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Izsó, Margit és Natália nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg, hogy milyen eredetű nevekről van szó. Az Izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik, egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése, újabb kutatások szerint pedig az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája. Jelentése nyers, szőrös. A Margit a görög eredetű, latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Natália latin eredetű név, jelentése Jézus születésnapja. Régen ezt a nevet a karácsonykor született leánygyermekek kapták. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1204-ben Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az ekkor 5 éves Lászlót. A gyermek helyett apja tette le az esküt. Imre egész uralkodása alatt öccsével, a későbbi II. Andrással vívott küzdelmet a hatalomért. 1203-ban öccse ismét lázadást robbantott ki ellene, akit Imre elfogatott és börtönbe záratott. A király közben súlyosan megbetegedett, így a pápa beleegyezésével koronáztatta királlyá Lászlót. Andrást kiengedte a börtönből, és fia gyámjává, halála esetén az ország kormányzójává tette. Imre novemberben meghalt, így András herceg vette át a kormányzást, azonban a pápa intése ellenére a gyermek király jogait semmibe vette. Az özvegy királyné 6. Lipót osztrák herceghez menekült fiával és a koronázási ékszerek egy részével együtt. Nem sokkal ezután 3. László váratlanul meghalt. Péter győri püspök hozatta haza a holttestét, és a székesfehérvári bazilikában temette el. A Szent Korona is visszakerült Magyarországra, a királyné pedig visszatért Aragóniába. 1789-ben a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai Virginia nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat. A szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárság. 1910-ben megszületett kalkuttai Szent Teréz anya, Nobel békedíjas, Indiában élt, albán származású apáca, misszionárius. A mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő aromán nemzetiséghez tartozó római katolikus apáca, a szeretett misszionáriusai szerzetes rend alapítója, aki a szegények között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A Nobel békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Először 1986-ban, majd 1989-ben járt Magyarországon, és akkor részt vett rendjének budapesti házalapításán. Közösségének 4 nővére telepedett le hazánkban. 1996. október 1-én Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben visszavonult, 1997. szeptember 5-én elhunyt. 1999. július 26-án Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata, 2003. október 18-án avatta boldoggá II. János Pál pápa, 2016. szeptember 7-e óta szentként tiszteljük. 1740-ben megszületett Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömbkészítője. Joseph Michel Montgolfier fivérével, Jacques Étienne-nel 1777-ben megkezdett kísérleteinek eredményeként 1783-ban szállt fel az első meleg levegővel töltött léggömb. A papírburkolatú léggömb alá tüzet raktak, és a meleg levegőtől a léggömb június 5-én hajnalban a levegőbe emelkedett. A két testvér szeptember 19-én újabb léggömböt indított útnak, de ennek már utasai is voltak, egy jó, egy kacsa és egy tyúk. A siker lázba hozta egész Franciaországot. Tevékenységüket maga a király is nagyra becsülte, a kitüntetések és pénzjutalmak mellé mindkettőjüket nemesi rangra emelte, Napóleon pedig Joseph-et a becsületrenddel is kitüntette. 1918-ban megszületett Katherine Johnson, afroamerikai fizikusnő, matematikus, űrkutató, a NASA számítógép programozója. Alapvető kutatásokkal járult hozzá az amerikai űrprogramhoz. Ő írta a NASA első digitális számítógépein futó alkalmazásokat. Afrikai származása miatt és azért, mert nő volt, sok problémával találta szemben magát, amikben nem bizonyította a férfi kollégáknak és főnököknek a tehetségét, tudását és szorgalmát. 101 évet élt. 1743-ban megszületett Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémiai tudomány egyik megalapozója. Lavoisier az elsők között alkalmazott mennyiségi módszereket a kémiai reakciók tanulmányozására, a mérleget e szaktudományban a kutatás nélkülözhetetlen eszközévé tette. Megállapította az oxigén szerepét az állati és növényi légzésben, bebizonyította e folyamatok és az égés azonos voltát. Egyik megalapozója volt a metrikus rendszernek. 1723-ban meghalt Anton von Leeuwenhoek, holland természettudós, a mikrobiológia megteremtője, a hímivar sejtek felfedezője. Delftben 91 éves korában halt meg. Főbb felfedezései a vörösvérsejtek, baktériumok, hímivar sejtek, harántizmok rostjai. A neves tudós, aki mikroszkópos vizsgálataival lendítette előre a természettudományt, egy textilkereskedő alkalmazottjaként dolgozott könyvelőként és pénztárosként. Kutatásait szabadidejében végezte. Tudományos előképzettség nélkül saját maga fejlesztette ki, és készítette el mikroszkópjait, amelyekkel a növényi, állati és emberi szöveteket vizsgálta. Optikai eszközeit állandóan tökéletesítette, végül 300-szoros nagyítású, tökéletes képet tudott előállítani. Feltárta az emberi test fontos alkotó elemeit, és elsőként fedezett fel addig ismeretlen apró élőlényeket a vízben és a levegőben. Az élő szervezetek fejlődéséről alkotott véleménye szerint a fejlődés csupán a csírában már létezett részek kibontakozásából áll. Mikroorganizmusokról nyert megfigyeléseit csak Louis Pasteur fejlesztette tovább. 1673 és 74 között fedezte fel a vörösvérsejteket, 1677-ben a baktériumokat és a hímivarsejteket, 1682-ben pedig a harántizmok hisztológiai szerkezetét. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány több mint 40 napi rendi pontról, köztük a büdzséről és az uniós forrásokról is tárgyal a mai ülésén, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos újabb feladatokról, a költségvetésről, közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőműben, valamint az energiaszektorban kialakult helyzet tanulságairól és az azokhoz kötődő feladatokról, a klímavészhelyzetről, illetve az aszályról is tárgyalnak. A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte délelőtt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter már vasárnap is arról írt, hogy az elért eredmény komoly teljesítmény, ami mögött rengeteg szakmai tudás és fegyelem van. Tegnap visszavonta a krízishelyzetbe sorolást a MAVIR, miután normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a paksi atomerőmű 4-es blokkja is, várhatóan ma tehát ismét teljes kapacitással üzemel már a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a tegnapi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakhoz képest, az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás, gazdasági ágak járultak hozzá. A csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Meghalt Nádas Péter író ma reggel a gombosszegi otthonában, közölték a művész Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Sikeres gerincműtéten van túl, a hétfőn Szolnok közelében balesetet szenvedett vadászgép pilóta, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház tájékoztatás alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltói és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa a Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban pedig úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú büdzséjéről. Tegnap Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója, közölte a TASZ hírügynökség a CBS News tudósítás alapján. Az orosz hírügynökség aztán este azt jelentette, a gép Lettország felé távozott. A Kreml szóvivője annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump amerikai elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány, a lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték, az 21,9 század fok. Végül az időjárásról. Északkeleten maradtak tartósabban felhős tájak, néha kialakult zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk a szél. A csúcsomérséklet 27-29 fok körül alakul ma délután, holnap már újra mindenhol derült lesz az ég, és egy picit melegebb az idő. Híreinket hallották.
3: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
4: Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, neve Szabó Aida, Jampa Drolma, a tibeti, saját maga által fölvett neve. Kötetének címe Misztérium. Így mutatom be. Egy rendkívüli tehetség különös versgyűjteményében gyönyörködhetünk, ha kezünkbe vesszük Szabó Aida, azaz Jampa Drolma, Misztérium című kötetét. Egy színes világ kiérlet formában és kitisztult filozófiával tárul fel az ős magyar hitvilág korabeli nyelvén, a balladák stílusában, a szonett formájában és a japán eredetű haikuk, haibunok, vakák műfajában. Szabó Aida érett, szerény ember, tapasztalt hölgy, kiváló költő. Sallangmentes eredeti írásban és szóban egyaránt. Általam alaposan áttanulmányozott verseivel kapcsolatban kérdések merültek fel bennem, és ő készséggel, megértő szeretettel adta át tudását költészeti kérdésekről, filozófiai álláspontjáról, munkásságáról és életéről. A számomra kiemelt alkotásaiból idézek a kíváncsiság felkeltésére. Minden képe eredeti, minden megállapítás, letisztult filozófia és bölcsesség. Szabó Aida képei eredetiséget, csak rá jellemző stílust és világlátást sugallnak. Minden gondolata műveltségéből, ihletéből ered. Ez egy festői világ, mely ugyan leveg az éterben, de a földi világ megtapasztalásából ered. Mindent tudomásul vesz, és mindenben gyönyörködik, még az elmúlásban is. A csak rá jellemző szólelemények, a neologizmusok is jellemzőek. Például hópehely álom, vérhold, fényszárny, pehelylázas, gyöngycsöntköd.

Versei, melyek mindegyike a tökéletesség érzetét keltik. A vajúdás. Ébredő este karistolja az eget, körme nyomán kiserken a fekete vér, kékes-feketén izzik a láthatár, lángban áll az elmúlás, foszlásnak induló alakja, s tűnődve döbbenek rá, megint kevesebb lett egy nappal. Lassan üres lesz kezem, mellettem ruhahalmok, maszkok, szerepek, magam, magom felé haladok, rúgom félre, ami nem kell. Sok fényest, ékest, színes pillangót kergetve errebben az élet, de hol? Hol van a lényeg? S volt-e lényeg? Vagy csak szélcserzett kérges, nap égette évek, betartott, be nem tartott ígéretek, haldokló, forró vágyban égő éjszakák, feszes, kusza nappalok, feledett pillanatok, simuló vagy tüskés, múlékony órák, céltalan bolyongás, rajongás, sarkamban már végtelenbe átszállás, és ismét megértem, mindenséghez képest mi porszem is emberi létem.

Megkérte Maidát, hogy írjon magáról egy önéletrajzot. 1951-ben születtem Budapesten. 3 gyermekemmel, 12 unokámmal, és ebben az évben már egy dédunokámmal is büszkélkedhetek. Édesapám gépészmérnök volt. Édesanyám rajztanári végzettséggel rendelkezett. Szüleink és nagyszüleink húgomnak és nekem csodálatos és felhőtlen gyerekkort varázsoltak. Édesanyám és szülei a háború alatt jöttek át Zentáról, és Tiszakécskére telepítették őket, a felejthetetlen nyarakat mindig itt töltöttük. A Gyermekvarázs, Emlékvarázs című prózámban megelevenítem ezt az időszakot. A családban mindenki szeretett olvasni. Nálunk a könyv elmaradhatatlan ajándék volt. Nagyapám születésnapunkra egy-egy verssel köszöntött minket, és a tiszai nyaralásunkkor pedig szüleink megérkezésére mindig verset tanított nekünk. Újra születtem 2002-ben. A két születésem között voltam gyártástechnológus és hivatásos katona, ahonnan századosként szereltem le. A köztudatban rettegett csapásként emlegetett betegséget én sem kerülhettem el, rákos lettem. Természetesen pánikba estem. A félelem leküzdése után egyetlen gondolatom csak az lett, hogy meg kell gyógyulnom, nem szabad feladnom. Ekkor már egyedül éltem, és életem harmadik ajándéka még csak 10 éves volt. Tudtam, hogy nem hagyhatom itt. Betegségemet figyelmeztetésként fogtam fel, egy újabb lehetőségként az újrakezdéshez. Megpróbáltam másképpen élni, étkezni, és más életszemlélettel nézni a körülöttem lévő világot. Sokszor nem könnyű szembenézni önmagammal, hibáimmal. Néha csetleg botlok, de felállok és újraindulok. Tudásszomjam oldhatatlan. Így lettem az egyetemen tanuló Nagyi, és itt kezdtem el haikukat, majd verseket írni, később próbálkoztam a prózával, a mesével is. Úgy éreztem, mintha a platóni barlangból jutottam volna a fényre. Táguló világomban jobban észrevettem a pillanat adta szépséget, megtanultam megállni, újra gyermekszemmel felfedezni a mindennapok varázslatát. Mint mindenkinek, nekem is voltak még nagyon nehéz időszakaim, rengeteg értékes dolgot el is vesztettem. Édesanyámtól és a gyógyíthatatlan betegséggel született unokámtól 1 éves korában el kellett búcsúznom. Végül a mérleg serpenyője mindig a helyére egyensúlyba billen. Számomra az írás szembesülés a tényekkel, és a megoldások kulcsaként is szolgál. Több kiadványban jelentek meg verseim, prózáim, és 4 saját kötettel rendelkezem. Az első magánkiadásban, második a Honlap magazinnál, harmadik a Poliád zsebkönyv kiadványa, és a negyedik a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában látott napvilágot. Köszönettel tartozom gyermekeimnek és barátaimnak, hogy bíznak bennem, lelkesítenek ebben a számomra gyönyörűséges utazásban. Idézet Szabó Aidától. Izzított elmém lángjában égek. Csak az írás rabjaként élek. Rejtőzve lakozik lelkemben ez a késői szerelem. Szabó Aidáról egyik kötetében Mozart Csaba a következőket írta. Röviden idézem. Aida úgymond hagyományos versei, szívbemarkoló, mély érzésekkel teli líra. Gazdag szókincse és lenyűgöző összetett mondatai, szófüzérei hosszan himbálóznak lelkünk ágánbogán, még elhangzások után is órákon át. Valami belső béke és nyugalom sugárzik verseiből, bölcsességgel megáldva.

Szabó Aida, gyermekvarázs, emlékvarázs. Belső kincses táramban bőven akadnak a gyermekkorból kellemes benyomások, amik bizonyos élethelyzetekben időnként felcsillannak. Most is, ahogy a távolból egy harang bimbambja vibrál, felidézi a tiszakécskei református templom megkonduló harangját. Kécske, a Tisza, Amika, nagyapa, a tiszakécskei öregek, ahogy ők nevezték magukat, akik egész évben csak arra vártak, hogy eljöjjön a nyár. A nyarak hozták nekik a megkettőzött fényű napsugarakat, mert jöttek az unokák, és színes, hangos viáncolásuk betöltötte az apró szobát. De várták a két pesti lányt, a játszópajtársak is. Marika, Katica, Jolán, Timi, Tomi, Pisti öcsi, Facsiga és a nagylány Erzsike. Tisza kécske, már a neve is mutatja, a Tiszával való kapcsolatát. A folyópartján fekszik. A napi több kilométeres séták le a Tiszához, hogy fürödjünk, számunkra elmaradhatatlan volt. Szőlősök és gyümölcsösök között vezetett az alföld puha, szőke homokjával beterített kanyargós út. Amíg leértünk, többször is kénytelenek voltunk a hatalmas diófák alá menekülve hűsölni a nap izzó sugarai elől. Lábujjaink közül vidáman bukkantak elő a finom homokszemek, hogy versenyt fussanak az égen tollászkodó felhőkkel. De hogy kellett nekünk cipő, a szandál? Az első az volt, hogy lerúgjuk, és egész nyáron mezítelen lábbal járjunk, szaladgáljunk. Talpunk alatt érezzük a kövek szúrását, a forró homok égetését, és az agyagnak, az iszapnak cuppogós ragacsát. Hú, micsoda élmény volt! Pedig dekapkodtuk sokszor azt a mesztelen lábat, hogy sütött, hogy szúrt a talaj. Aztán ősszel, a Nagy Budapesten, hetekig véres sarokkal bicegtünk, de azt a mezítlábas élményt nem cseréltük volna el semmiért sem, mert számunkra az a határtalan szabadság üde levegőjét idézte. Atyám, az öreg mentős, a mentőladikjával nyarakon át az őrzővédő angyalunk volt. Nem véletlenül kapta ezt a ragadvány nevet, mert egész nyáron az életünk felett őrködött. Sokszor kísért aggódó figyelő szeme minket, amikor az ifjúság forró fejű gőzében, a félelemnek kajánul, a szeme közé nevetve, kemény karcsapásokkal szeltük át a selymes vizet, és felszakadó sóhajával együtt értünk a partra. A meredeken felkapaszkodva vártak ránk a csendesen susogó jegenyék és a gyümölcsfák roskadozó karjaikat nyújtogatták, érő terméseiket kínálva. Dézsmáltuk a túloldali szilva, barack, alma, körtefa éretlen gyümölcsét, és tömtük a mindig éhes kamaszhasunkat fekete és fehér szederrel. Miért is csábított volna minket az érett gyümölcs, ami kosárszámra állt otthon? Emlékszem, még a Tiszán elúszó pöttyös apu hozta labdákra. Bizony, egy nyáron több labda is a folyam hullámainak játszótársává szegődött. Azok a pöttyösök hatalmas nagyok voltak, hol kékek, hol pirosak, mikor mit kapott a hétvégeken minket meglátogató, várva várt apukánk. Játszottunk naphosszat, árok csügést. Egyikünk az árokban állt, és az átugráló társak közül el kellett kapnia egyet, hogy helyet cseréljen vele. Jó, de jó is volt az. Készítettünk bogácsból bababútort, és esténként a pöttyössel kidobósat játszottunk. Rendíthetetlenül őriztük másoknak a libáit, bürgéit, miközben csikófogaink alatt serényen Imriskétől kapott tökmagot roppantottunk. Égő lendülettel vetődtünk a nyomukba, ha egy-egy elhagyta a legelésztetésre kijelölt területet. Amikánkat, nagyapánkat nyáró nyárra nyaggattuk, vegyenek nekünk egy-egy libát vagy bürgét, hogy legyen saját, hát nem lett. Így végül megelégettünk a másokéval. Amikánk, aki már a piacot is megjárta, reggelente ott ült az ágyunk szélén, és vaggatott minket, hogy melyik kedvenc ételünket süsse főzze. Ó, azok a megyhabos palacsintatornyok! Csöpp kis vékonyasszony volt, de úgy felverte a habot, hogy megfordítva az edényt, az meg sem moccant. Nagyapa, akit mi gyerekek főpápának hívtunk,
Soha nem fogyott ki az anekdotákból, a versekből, a cukrokból, a csokikból, no és a viccekből. Ébredésünkre várva, papucsunkba rejtve virítottak az édességek, amit Amika helytelenített. Tőle tanultuk meg kártyázni, malmozni, egy-két szerb éneket és az első Petőfi aranyverseket, amivel érkező szüleinket leptük meg. Mesélt Kossuthról, Ferenc Jóskáról, a 30 éves háborúról, és még sok-sok mindenről. Ő is hódolt a versfaragásnak. Éjjelente zseblámpa fényénél az oda készített papírra vetette éledő gondolatait. Születésnapunkra télen Amika sütéscsomagjába mindig becsempészett egy-egy köszönő versikét. Vasárnaponként a társainkkal, Amikától és a főpápától tanult énekekkel, mondókákkal, prózával színházi előadást fabrikáltunk. A rongyos zsákokból innen-onnan összekapart régi ruhákban, kalapokban és hatalmas ócska cipőkben csetlettünk-botlottunk. Hegyként forgattuk a göcsörtösbotból készült sétapálcánkat, és a fejünkön a cilindert egy lyukas bödön pótolta. A Váci főutcán sétál egy kislány, utána egy gavallér, cvikker az orrán, mert cvikker az orrán, gallér a nyakán, sétabot a kezében, pénz a zsebében, pardon kisasszony. Haza kísérem, köszönöm a jóságát, nincs rá szükségem, mert tiltja az anyám, tiltja az apám, tiltja nékem az egész nagy famíliám, mert mi fogtuk az aranyhalat a budai nagy híd alatt. Szerettelek, kisangyalom, nem is tagadom. Két idézetet olvasok most. Két Jampec állította a boltba be, elhoztam a csajomat, látod-e? Varjál neki csöves nacit, mert sietek estére a csajommal csörögni megyek. Elment a két Jampec csörögni, mindenki rajta kezdett röhögni, úgy járt a csöves naci, mint a kályhacső, libegett a Jampin a nyakkendő. Mindegy nekem, csak her legyen. Volt nekem kérem egy kis bolhám, mert az a kedvenc állatom. Szép bilamasni volt a torkán, úgy szökött meg egy szép napon. Kérem önöket, hogyha rálelnek, küldjék a masnit rögtön vissza, ám de a bolhát tartsák meg, és a többi. Az utolsó dal azokban az időkben igazán aktuális lehetett, mert Kécske annak idején egy poros, bolhás kis falu volt, de nekünk a mennyországot jelentette. Még jegyeket is készítettünk, és árultuk az előadásra a két ház közötti füves kis közbe csalogatva a nézőközönséget. Ünnepnapokon fellebbent a játékfüggöny, és a hálás közönség, aminek természetesen a legjava családtagokból és a kispajtásokból tevődött össze, tapsivara közepette boldogan, fénydő arccal és csillogó szemekkel hajlongtunk. A kaput nem ismertük, csak ha szüleinkkel vagy nagyszüleinkkel jöttünk-mentünk, mert mi... mint a macskák, hol a kerítésen, hol az ablakon másztunk be, még nagy kamaszkorunkban is. Ahogy röpült az idő, itt talált rám az első szerelem édes gyötrő íze, és az első csók mámorító pironkodó érzése. Kapáltam én naphosszat a krumpliföldön, minden zokszó nélkül, csak hogy vele lehessek. Akkor láttam életemben először kapát, és csak a tankönyvből ismertem a krumplinak a virágát. Hiába volt fiatal a testem, aki nem szokta a szántást, hát bizony délutára sajgott minden ízen porcikám. Mégis esténként besétáltunk a moziba, ami a falu másik végén üzemelt. De hogy hagytuk volna ki, még félholtan is? Égi harsonák zengtek füleimbe, amikor a fiú a homokba hozzám írt szerelmes versorainak kezdőbetűit összeolvasva, még a nevem is kikerekedett, mint hogy Balasi rejtette el versében szeretett hölgye nevét. Örömmel vitt, hozott kerékpárján utaztatva lefel a Tiszához. Egyszer aztán a nagy szerelemben, zsupsz, az árokban kötöttünk ki. Éreztem a sajgó karomat, hisz mindketten biciklistül ráestünk, de mit nekem? Még aznap is átúztam a Tiszát. Másnap aztán kiderült, hogy van egy belső törésem. Így a verőfényes nyár többi része begipszelten röpült tovább, de én nem bántam. Mi, a két agyalágyult lány, a kukoricagóré mellé gyújtottunk rá először, és krákogva köhögtünk, majdnem megfulladva a lenyelt keserű füsttől. Azt hittem, majdnem belehalok, de csak szívtam, szívtam, haj, de nagy lánynak éreztem tőle magam. Mivel minden egyszer véget ér, eljött az est szava, a harangszó és hiába sajnáltuk a játéknak véget kellett vetnünk. A hazahajtott állatok nyakában a kolomb csendes hívó szava szólt, és a kapukban elelbődülve, teli tőgyekkel
várakoztak a bebocsátásra váró tehenek. A szénás szekerek rúdján imbolygó apró lógó lámpafények, mint csepp, kis Szent János bogárkák, és a tinta égen hunyorgó szemű csillagok kísértek minket a frissen fejt habzó tejért. A földön a lehullott szénaszálak ákombákomja zizegve csak nekünk dudorászott. Orromba ült a levágott széna illata és az állatok alól frissen kidobált trágyaszaga. A holdfényben a kis tó körül álmukra várva kuporogtak az olajfák, melyeket sötét árnyok duplájára növesztett, de mi nem féltünk, hiszen egy csodaországban éltünk. Mattezüst keskeny leveleiken és bogyóikon megpihenve a hold mosolya fészkelt. A bekapdosott bogyóknak fanyarkás kesernyés íze horpasztotta be arcunkat, és húzta össze szánkat O betűre. Fejünk felett fenn a tejút vezetett, és a lábunk alatt lent a poros út szaladt. Aztán egyszer a nagy huncutkodásban borult a kanna, jaj, de megijedtünk akkor. Folyt a fehér, a most fejt tiszta tej vegyülve a föld porával. Csíkjának futó ábrázatjában már ott szunnyadt a szertelenségünkért ébredő félsz is. Aztán valahogy megúsztuk, mert otthon várt minket a finomházi kenyér, meleg, kerek, vajjal olvadt. Mégis most is érzem az ízét. Jöttek-mentek a nyarak, és a boldog, felejthetetlen nyaralások. Teltek-múltak az évek, felcseperedtünk, és a kamaszlányokból felnőtt asszonyok lettek. A kécskei öregek elmentek, sőt, szüleink is követték őket. De hiába múlt el az idejük, érzem, itt vannak ők is velem. A gyermekévek varázsa erőt ad valüktet, és biztos irányt mutat.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, Zerkula János erdélyi magyar népzenész, prímás hegedűművész volt, aki 1927-ben született Gyimesbükkön. Magyarországon 1989-től fogva koncertezett. Fellépett többek között a Művészetek Palotájában, a Fővárosi Művelődési Házban, a Fonó Budai Zeneházban, Romániában, a Bukaresti Magyar Kulturális Központban. Szerepelt Berecki Csaba Életek éneke című dokumentumfilmjében. A népművészet mestere kitüntetést 1997-ben kapta meg. Művésztársai visszaemlékezése szerint minden alkalommal transzba tudta hozni a közönségét, függetlenül attól, hogy táncházban vagy koncertteremben muzsikált. Keveseknek sikerült olyan mély nyomot hagyni hallgatóságában, mint neki. Aki valaha is találkozott vele, vagy hallotta játszani, az sosem felejti el, hisz személyiségének kisugárzása, a belőle áradó jókedv, humor, szeretet és a hihetetlen muzikalitás mindenkit lenyűgözött. Régi falusi zenekarok hagyományait követve játszott gyimesi és moldvai csángó népzenét. Játék a sajátos zenei folyam, mely saját belső törvényei szerint 10-20 perces eposzokban alakul, a pillanatnak megfelelően fonódik, merészen játszik, s mely sosem lesz kétszer ugyanaz. Zerkula János és a Szigony zenekar rendszeresen muzsikáltak együtt. A zenekart Kerényi Róbert Furulyás alapította 1997-ben. Horváth Gyula Kobzossal és Gardonyossal 1988 óta, mint a Tatros együttes egykori alapítói zenélnek együtt. Meghatározó szerepük volt abban, hogy Magyarországon elterjedtek és népszerűvé váltak a gyimesi és moldvai zenék, táncok. A zenekar Magyarországon és külföldön koncertezik, táncházat muzsikál. 2000 óta állandó budapesti táncháza a Marcibányi téri művelődési központban van. Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Zerkula János és a Szigony zenekar muzsikál. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Zerkula János és a Szigony zenekar felvételeiből hallottak válogatást. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Devnár Ádámot hallják, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket hallanak, majd könyvjelző című műsorunk szól. Ebben magyar történelmi olvasmányokról beszélgetünk. Ezután Neuma című műsorunk szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor a hírek után a Magyar Katolikus Rádió portré műsorát hallgathatják meg, majd a hitvalló következik. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ diákjaival az asszony teremtéséről beszélget, a Szentírás alapján. 16 órakor a hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalmából. Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója nyilatkozik a Nagyegedhegyi kilátó felújításáról, melyet várhatóan idén októberben adnak át. Ajánlónk következik műsorunkhoz.
3: Tehát ma már, aki arra kirándul, arra sétál, az láthatja, hogy gőzerővel zajlanak a munkálatok, amelyek legelőször a kilátó állványozásával kezdődtek, majd pedig a felújítása, illetve bontásra kerülő kilátó alkatrészek bontása is megtörtént. Tudomásom szerint jelenleg már majd a korrózió mentesítés, illetve a statikailag fontos csomópontoknak a feltárása zajlik. Amikor ez is kész lesz, akkor is statikus tervező, statikus szakértő fogja megtekinteni ezeket a csomópontokat.
2: 17 órakor a szokott időben regionális híreinket hallják, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. Ezt követően 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. A mai estén az Egri Jézus Szíve plébánia ima csoportja vezeti a rózsafűzér imádságot. Majd híreket hallanak. Ezután Kalozanci Szent József élettörténetét ismerteti a néhai Katona István Egri segédpüspök. Majd hétvégi gondolatokat ismétlünk. Ezután 19 órakor a hírek után Iránytű című műsorunkkal várjuk Önöket. Műsorunkban felidézünk egy beszélgetést dr. Makkai László pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral az új könyvéről, ami a papi hivatás kríziseiről és kihívásairól szól. Majd esti mese következik a legkisebbeknek. Ebben Michael Bond Paddington folytatja című művének 12. részét Pokorniliától hallják. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunk következik. Ebben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják az imádsággal kapcsolatban. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 óra után beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunk következik, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kormány több mint 40 napi rendi pontról, köztük a büdzséről és az uniós forrásokról is tárgyal a mai ülésén, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos újabb feladatokról, a költségvetésről, közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőműben, valamint az energiaszektorban kialakult helyzet tanulságairól és az azokhoz kötődő feladatokról, a klímavészhelyzetről, illetve az aszályról is tárgyalnak. A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte délelőtt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter már vasárnap is arról írt, hogy az elért eredmény komoly teljesítmény, ami mögött rengeteg szakmai tudás és fegyelem van. Tegnap visszavonta a krízis helyzetbe sorolást a MAVIR, miután normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a paksi atomerőmű 4-es blokkja is, várhatóan ma tehát ismét teljes kapacitással üzemel már a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a tegnapi kamatdöntő ülés után Varga Mihály egybankelnök. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakhoz képest, az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás, gazdasági ágak járultak hozzá. A csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Meghalt Nádas Péter író ma reggel a gombosszegi otthonában, közölték a művész Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Sikeres gerincműtéten van túl, a hétfőn Szolnok közelében balesetet szenvedett vadászgéppilóta, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus a Honvéd Kórház tájékoztatás alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltói és helikopterei is bekapcsolódtak a védekezésbe. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa a Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban pedig úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú büdzséjéről. Tegnap Moszkvába érkezett tárgyalni John Ratcliffe, a CIA igazgatója, közölte a TASZ hírügynökség a CBS News tudósítás alapján. Az orosz hírügynökség aztán este azt jelentette, a gép Lettország felé távozott. A Kreml szóvivője annyit mondott, nincs információja az amerikai gépről. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump amerikai elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány, a lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték, az 21,9 fok. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz majd az ég, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Egy olyan könyvet is hoztál még a hallgatóinknak, amely új, és még lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
1: Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Marót az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Doboziról szól, mert az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiessége elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben. Ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsúr Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a pusztamaróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos, vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolga sorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket odaadóan, sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
0: Hoztál egy kis ízelítőt?
1: Hoztam egy kis ízelítőt. Tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak. Már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószedetben, amiben leírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelemkönyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyban volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródy Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
1: Ugran Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgáló népek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nőalakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett. Hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagybeteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság. A gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások? Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét. És itt a születésétől a haláláig menően az életét.
2: Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt.
1: A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert Roszgonyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Roszgonyiné a hős, aki a varga míves karját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt utána koslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Roszgonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben négy vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsin a szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Roszgonyinéval. Hát honnan ismerjük? Roszgonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség, hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemes asszony.
2: Igen.
1: Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció egy olyan világban, ami férfi uralta világ. Ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Johann Sebastian Bach Was frag ich nach der Welt című 94. kantátáját 1724. augusztus 6-án adták elő Lipcsében, Szent Háromság utáni 9. vasárnap. A 8 tételes kompozíció első felével korábbi adásunkban már megismerkedtünk. Ma a kantáta második felét fogom önöknek bemutatni. A korál kantáta ismeretlen librettistája Balthasar Kindermann 8 strófás énekét vette alapul szövegkönyvéhez. Az ének címe Verschmähung der Welt, ami a latin contemptus mundinak felel meg. A világ megvetése. A refrén minden verszak végén Was frag ich nach der Welt. Ez ugyebár a Bach kantáta címe is. Ám ezzel Kindermann nem elégedett meg. Az első, 7. és 8. strófában még az első sor is ez. Azt jelenti, mit törődöm én a világgal, vagy mi közöm a világhoz. Az 1664-ben született költeményt a librettista, korunk egyik szép kifejezésével élve, nagyon kreatív módon használja fel. Minden változtatás nélkül érintetlenül emelte be szövegébe az első, a 7. és a 8. verszakot. Egyes verseket átírt, átfogalmazott, parafrazeált. Mint a kantáta 2., 4. és 6. tételében, a basszus, alt és a tenor áriában. Mindezt úgy, hogy bizonyos kifejezéseket átvett Kindermann szövegéből. Máskor szó szerint megőrizte a strófa sorait, ám azok közé terjedelmes, magyarázó, részletező bővítményeket illesztett. Ilyen a kantáta 3. tétele, a tenor recitatívó. Bach zsenialitása, hogy azoknál a szakaszoknál, ahol szó szerint halljuk a korál szöveget, idézi a korál dallamot. Igaz, annyira kidíszíti, hogy nem lehet ráismerni. A 3. tétel szövegkonstrukciójára és zenei megoldására ismerünk rá az 5. tételben, a basszus recitatívóban is. Az egyezések, hasonlóságok mellett természetesen jó néhány különbség is mutatkozik a 3. tételhez képest. Lássuk először az egyezéseket. Mindkét tétel 9 rövid szakaszból áll. Korál dallam idézetek váltakoznak szabad recitatív részletekkel. A korál dallam az 5. tételben a szó szerint idézett korál sorokat hozza. Mindkét tételben van zenei csúcspont, már mondanom sem kell, hogy a szöveg kiemelésére. Érdekes megfigyelni, hogyan csoportosulnak a korálsorok. A 3. tételben 3 ariózó szakaszban párosával halljuk őket. Első, második, majd 3., 4., végül 5., 6. korálsor. Az utolsó 2 korálsort azonban egyenként halljuk a 7. és a 9. szakaszban. Az 5. tételben az első és a 2. korálsor szólal meg egyenként, az első és a 3. adagyóban. Majd a következőkben halljuk a 3., 4., 5., 6. és a 7., 8. korálsort. Ezzel gyönyörű szimmetriát hozott létre a librettista, hiszen így az 5. tétel a 3. tükörképe. Az 5. tételben a korál dallamot nagyon takarékosan variálta Bach, így minden további nélkül fel lehet ismerni. Ám most a korálsorokat úgy alakította ki, hogy jellegzetes recitatívú elemekké válnak. Így aztán zökkenő nélkül tudnak kapcsolódni, ízesülni a recitatívó szakaszokhoz. Említettem a zenei csúcspontot, a legmagasabb fekvésben emelkedő hangszeres basszussal és kiemelkedő harmóniákkal exponálva a következő szöveget halljuk. Sokkal jobb tehát, ha én Krisztus terheit hordom, míg néki úgy tetszik. Az első és a második korálsor hangszeres basszusában félhangonként kromatikusan ereszkedő dallamot hallunk. Bach idejében ezt passus duriusculusnak hívták. Rendre a halálhoz, fájdalomhoz kapcsolódik. Itt most az aggodalmat szemlélteti. Die Welt bekümmert sich. A világ aggódik, vagy bánkódik. A tétel szövege így hangzik. A világ mindig fél, mi az oka vajon bánatának? Ó, balgaság! Fájdalma oka, hogy fél, küzdelme hiába való. Világ, szégyeld magad, hisz úgy szeretett Isten téged, hogy egyszülött fiát bűneidért a legnagyobb gyalázatba a te javadra adta. S te nem vállalod a szenvedést Jézusért. A világ nyomora akkora legnagyobb, ha az emberek a sikerre csalással igyekeznek. Sokkal jobb tehát, ha én Krisztus terheit hordom, míg néki úgy tetszik. Hisz ez csak a jelen szenvedése, s rám ezért az örökké valóságban a dicsőség és siker koronája vár. Gúnyoljon és gyalázzon bár a világ, sújtson engem megvetéssel, Jézus dicsérete vár. Ezért ezzel a világgal semmit sem törődöm. Tom Koopman vezényli az amszterdami barokk zenekart és kórust.

Johann Sebastian Bach 94. kantátájának 6. tétele, tenorária. Mint említettem, a librettista itt is parafrazeált a Kindermann énekének 6. strófáját. Meglehetős kontrasztot jelent ez az előző tétel beszűkült, félhangos zuhanásai után, az aggódás és félelem után. A kis hármas lüktetés tánczenét idéz fel bennünk, szinte látjuk is a táncosok szökellését. Mindez nem is csoda, hiszen a szöveg így kezdődik. A világ oly nagyra tartja az élvezetet és az örömöt. E tételt ugyanaz a virtuozitás jellemzi, mint a nyitó koncertót, majd a basszus és az altáriát. Most a vonósok csatlakoznak a szóló énekeshez. Szövege a következő. A világ oly nagyra tartja az élvezetet és az örömöt, mi nem más, mint az undort keltő hiúság káprázata. Addig vájkál, míg ürülékes sarat talál, akárcsak a vakond a föld alatt, és azt egekig magasztalja.

Az egyetlen olyan tétel szövege, amely nem Kinderman énekéből van, a hetedik tételé, a szoprán áriáé. Az előbbi vidám, durhangnemű táncos zene után ismét a fájdalomé a szó. Az új karakter segíti az énekes szólista mellé társuló oboe d'amore, és persze az egész tétel dallamvilága. Bach finom poénjait, hogy a helt, tartszóra, egy-egy szólamban hosszú, tartott hangot játszott. Szövege? A vakvilággal tartasz, ki nem ügyel a lelkére, nekem ez visszataszító e földön. Jézust akarom csak szeretni, és magam a megtérésben és a hitben gyakorolni, hogy valóban gazdag és boldog legyek.

Egyszerű koráltétellel búcsúzik a 94. kantáta. A hangszerek a kórus szólamaihoz társulnak be, colla parte. A flauto traverso, harántfúvola, ma egyszerűen fúvolának ismerjük. Egy oktával feljebb kettőzi a szopránt. S mivel az előző tételnek a szövege független volt Kindermann Was frag ich nach der Welt című énekétől, itt annak utolsó két verse szólal meg. Így a 17. századi költemény a világ megvetéséről teljes egészében bele van foglalva a kantátában. Mi közöm nekem ehhez a világhoz? Egy szempillantás alatt el kell tűnnie. Tekintélye semmire sem elég, a sápat halállal szembenézve. A javaknak is el kell távozniuk, minden öröm mulandó. Csak Jézus marad mellettem, mi közöm nekem ehhez a világhoz? Mi közöm nekem ehhez a világhoz? Jézusom az én életem, kincsem, tulajdonom. Kinek magamat igazán átadhatom, egész mennyei birodalmam és minden más örömöm. Ezért mondom még egyszer, mi közöm nekem ehhez a világhoz? Kedves hallgatóim, ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte még délelőtt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter már vasárnap is arról írt, hogy az elért eredmény komoly teljesítmény, ami mögött rengeteg szakmai tudás és fegyelem van. Visszavonta a krízishelyzet besorolást a MAVIR tegnap, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a paksi atomerőmű 4-es blokkja is, és már ők is közölték, hogy várhatóan ma ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulék bevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. A kormány több mint 40 napi rendi pontról, köztük a büdzséről és az uniós forrásokról is tárgyal a mai ülésén, közölte napközben a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter akkor elmondta, az Európai Uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos újabb feladatokról, a költségvetésről, közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőműben, valamint az energiaszektorban kialakult helyzet tanulságairól és az azokhoz kötődő feladatokról, a klímavészhelyzetről, illetve az aszályról is tárgyalnak. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte tegnap a kamatdöntő ülés után Varga Mihály egybankelnök. A monetáris tanácsa vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak járultak hozzá, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltói és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa a Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz minden áron megállapodás az EU következő hosszú távú büdzséjéről. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan Ukrajna elleni támadások végrehajtására használnak. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hét végén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány, a lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 század fokot. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pregicer Fruzsina Jászai Mari Díjas színművész a beszélgető társam. Nyíregyházán beszélgetünk a görögkatolikus múzeum előterében. Ez egy épületegyüttes görögkatolikus hitványi főiskola is itt van. Szemben a Szent Miklós görögkatolikus általános iskola, és hát Fruzsina ezer szállal kötődik ezekhez az intézményekhez, de ő elsősorban színésznő, és ahogy néztem az életrajzát, 1990 óta tagja a Nyíregyházi társulatnak, amely azt jelenti, hogy 3 év múlva 40 éve. Le a kalappal. Ön a legrégebb óta tagja a társulatnak?
2: Nem, ez a társulat 81-ben alakult, az állandó társulat. Én csak 9 év után, nálam, hogy mondjam, gyökeresebb, vagy alapítóbb tagok is vannak.
1: Aktívak, tehát részt vesznek a színház életében?
2: Inkább műszaki munkatársainkra beszélek.
1: De a színészek között?
2: Sajnos ők elmentek már az
1: azt alapítóbb. Mondom, hogy akkor ön aki a legtöbb időre visszaemlékezik. Nekem volt egy gimnáziumi iskolatársam, Gados Béla, aki hosszú ideig itt játszott, és aztán a Bárka Színházban, most nem tudom, hol van, de mindesetre tőle hallottam, hogy Nyíregyházán van színház annak idején, a 80-as években.
2: A Béláik osztálya, mindjárt mondom, úgy emlékszem, 84-ben kaptak diplomát, és akkor az egész osztály, vagy legalábbis az osztálynak a 90%-a egy csomagban ide szerződött, és itt is voltak nagyon sokáig. Bélával én is nagyon sokat voltam egy színpadon, de egy színdarabban partnerek is voltunk. És aztán fölköltözött a 3 gyerekével, meg Gábos Katalin feleségével, ő is kolléganő volt. Felköltözte Pestre. Béla most a Víg Színházban ér el sikereket, és nagyon szeretik, olvasok róla.
1: Na, nagyon jó, és nagy Fradi Drucker. Görögkatolikus kapcsolata önnek. Azt hallottam itt bennfentesektől, hogy nagyon fontos munkát végez a szép beszéd érdekében a jövendő papság nevelésében, oktatásában is részt vesz.
2: Borzasztó fontosnak tartom a hiteles és nagyon személyes kommunikációt az egyházban. Kértem is tanácsot annak idején, mert most már 16. éve tanítunk, és nem egyedül, mert csak úgy vállaltam az egészet, hogyha van mellettem egy szakmáját alaposan és tudományosan tudó szakember, tehát egy szakpedagógus, logopédus társtanárnővel együtt, Farkas Ágotával dolgozunk a fiúkon, mert mind a levegővétel, az artikuláció, a beszédritmus, ez már Ágotának a szakterülete, és én az összes többivel próbálok haladni, és felhívni a fiúknak a figyelmét, hol erre, hol arra. Egy csomó színész szakmai technikát át tudok nekik nyújtani, mert hiszen nagyon sok tekintetben ki kell állni, és valamit meg kell osztani a hallgatóságnak.
1: És azt hatásosan, meggyőzően elő kell tudni adni, és érdekfeszítően.
2: Pontosan, és pontosan ebben a borzasztóan átalakult és furcsa világban, ahol annyi információval bombázzák az embert, még nehezebb dolga van egy előadónak, akár tudományosan, nem tudományosan, politikus, tanár, pap, színész, hogy fenntartsa a figyelmet, a hullámzó és az egyre rövidülő figyelmet, ami ahová megy sajnos a világ.
1: Igen, mert SMS hosszúságú üzenetekre szűkült le a figyelem.
2: Nem véletlenül, hogy nálam például a humor és a derű az egy nagyon fontos faktor, és mindig viccmesélő verseny. Tehát meg kell tanulniuk akár ezzel is operálni, mert ez egy megtanulható dolog, ez egy ritmus játék, technika, tehát ezt meg lehet tanulni, és hogyha ezeknek a birtokában vannak sok más minden mellett, akkor meg némi lelkiség, akkor már elindulhatnak az emberek felé.
1: A papképzésben nagyon ősidők óta tantárgy a szónoklat tan, ami hát egyrészt a biblikus pasztorális szempontokat veszi leginkább figyelembe, de a módja, amelyekben ön kiegészíti, azt hiszem, hogy így teljes, nem?
2: Mi nem retorikát tanítunk. Az egy teljesen speciális, külön világ, külön tantárgy, ahhoz mi nem is szeretnénk ezzel sem versenyezni, sem megmérce, nem. Mi mást próbálunk átadni, és mondom, számomra a legeslegfontosabb az, hogy személyes legyen, és a személyességével legyen hiteles. És ezt a személyességet segítjük a fiataloknak, hogy felmerjék vállalni. És a felvállalást a különböző folyamatait, például Petőfi Sándor Füstbe ment tervén keresztül, vagy az Aranylacin keresztül, vagy Lackfi János versenyén keresztül, Márai Sándor füves könyve folyamatosan 16. éve tantárgy.
1: Tehát ahogy fölépül egy szentbeszéde, egy megszólalása egy papnak, nagyon fontos, hogy ne papírízű legyen, hanem az ő személyisége, az ő személyes apróbb történetei és irodalmi idézetek is tarkítsák?
2: Pontosan, mert ha megnézzük a világot, egyre több olyan, az emberek figyelme egyre jobban lankad, egyre az inger küszöb az megváltozott, nagyon nehéz fenntartani a figyelmet. Tehát nagyon érdekes például nézni, hogy a színdarabokat most már nincs az, hogy este fél 11-11-ig tart egy színházi előadás. Mert erre most már a színház csinálók, a kultúra készítők is odafigyelnek. Most direkt mondom ezt a nagyon elhíresült filmet, a Christopher Nolannak az Odysseus filmét, amit magam is megnéztem. Az egy irgalmatlan hosszúságú film, szerintem embert próbáló annak, aki ráadásul még semmi köze is az eredeti történethez, mert aki egy kicsit klasszikusabb műveltséggel bír, az megtalálja, nem voltam teljesen kibékülve a filmmel, de akkor is megtaláltam azokat a szegmenseit, amitől nekem visszavillant a homéroszi anyag. De ma már egy átlagember, egy videoklip, egy reklámnyi, egy Reels videó hosszúságú koncentrációra arra képes, tehát nagyon ki kell találni, hogyha ennél jobban akarom megfogni az embereket. Nem véletlenül, hogy azok a prédikációk, most térjünk vissza az egyházba, azok a prédikációk, amiket éppen a Pál Feri atya, de Böjte Csabát, direkt őket mondom, mert nagyon sokszor fiatalnak, és egy fiatalabb korosztály szólítanak meg, egész más hangvételűek, mint teszem azt a Balsi Balázs atyának, vagy a Korzelszky Richárd atyának a megszólalásai. Én hál' Istennek az a nemzedék vagyok, aki még az old school-t felvállalja, és örömömet lelem bennük, de nem a fiatalokat nagyon csínyán szabad terhelni, mert von egyet a vállán is elkapcsol.
1: Hát igen, tehát az kell, hogy következő alkalom is ott legyen a templomban.
2: Tehát nagyon ravaszul kell úgy befonni a fiatal papnövendékeket, az egyházban ólálkodókat. Nagyon ravaszul kell befonni, hogy egy adott ponton egyszer csak nyitott legyen Korzelszky és a Balsi atyára és a többiekre.
1: Lehet-e tanulni az Úr Jézus prédikációiból, illetve példabeszédeiből, paraboláiból? Mert azt hiszem, hogy igen.
2: Pár évezred ezt már bizonyította, tehát nincs mese, még ma mai napig is használjuk őket.
1: És hát, nem is a tartalomra gondoltam, hanem a módszerre. Tehát ő is tudott nagyon meghökkenteni. És...
2: Hát nem véletlenül, hogy magyar népmese nálam tananyag. Hiszen kell tudni, de hogyha leegyszerűsítem, egy speciális viccecske is, egy mikrotörténet. Tehát azt valaki ütősen, hatásosan, nagyon intenzíven el tudja mondani, akkor már kicsit hozzátanul, hozzá edzi magát, és akkor egyszer csak egy hosszabb népmesét is jól el tud mondani. De nem véletlenül, hogy egy csodálatos beszédtanárom volt a színművészeti főiskolán, Gáti József, aki az elhíresült Jónás könyvét mondta el, és a tanár úrnak volt egy veszőparipája, Arany Lászlónak a Kúró és a Kismadár című láncmeséje. nem véletlenül 16 éve az összes kispapot ezzel a láncmesével kínozgágatával, ritmika, levegővétel, stb. Kapcsán. De mindig azt mondom, hogy egy láncmesét, ha valaki nagyon jól el tud mondani, akkor bármit el tud mondani. Csak ezt, mert annyira unott a állandóan visszatérő fordulat a láncmesének, de ha az valaki nagyon jól elmondja, és mindig Szabó Gyula jut eszembe, aki elmondott egy láncmesét, és ha ő el tudta jól mondani, és hat rám, akkor ez megtanulható dolog.
1: Megtanulható? Tehát nincsenek reménytelen esetek?
2: Édesapám mondta mindig, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát csak akarni kell.
1: Tehát fölülnek a feladathoz a kispapjaink?
2: Hát igyekszenek, csak hát sajnos a statisztika. 17, 16, 15, idáig csak 15 volt, most jön a 16-dik. 15 év alatt sajnos nagyon nagy a lemorzsolódás, és ez nem, hanem elcsámítja más szakterület, és hát emberek vagyunk, és annak idején Vértes Ajai László atyától kértem tanácsot, amikor elkezdtem foglalkozni a növendégekkel, és aztán egy év múlva vissza is kellett hozzá mennem, és ő mondta, hogy hát, ők még csak szeretnének azok lenni, aztán a úristen kifürkészetetlen a garatából kanyarodik majd az életük.
1: Hát igen, és ez azért is érdekes, és nem nagyon összhiderítő, mert hát a görög katolikus kispapokat irigyli az ember, mármint így a egyházon belül, hogy hát azok nősülhetnek, azoknak könnyebb. Tehát tulajdonképpen ők jobban meg kéne, hogy maradjanak a pályán. Gondolja az ember úgy kívülállóként.
2: Nehéz a dolgok, akár katolikus, akár görög katolikus.
1: Nem könnyű.
2: Nem könnyű, és nem véletlenül lengette be, azt hiszem Pál Lapostól fogalmazta meg, hogy azért át kéne gondolni azt, hogy valaki nősüljön, vagy ne nősüljön, hogyha ezzel a szakmával akar foglalkozni. Nem tudom, nem is szeretnék ebben a
1: nagy... Igen, nem is ez nem a dolgunk között tulajdonképpen. Színházról hagyj kérdezzem még, nyíregyházi színház. Melyek voltak a legkedvesebb szerepei? Mert úgy láttam a listát, hát 40 év alatt, közel 40 év alatt rengeteg szerepe volt.
2: Igen. Itt nagyon érdekes, hogy Csehov három nővére, itt most talált meg öt ötszörre az életem során. Nem ebben a színházban, csak másodjára. Korábban még volt három találkozásunk. Ibsen Nórája, aztán Brechtnek a kaukázusi krétakörét átírtuk, és nem Grósénak hívtak, hanem Frúzse névre hallgattam. Hát, megrázó volt a Kurázsi mamát eljátszani, aznap is játszottuk, amikor kitört a háború tőlünk néhány méterre, 22-ben.
1: Ezt jó hallani, Brechtet még játszanak?
2: Persze, játszanak Pesten, nem is egy helyen. Uh-huh. Na. És hát Brecht, de ez színház történet, hogy amilyen korszakban ő megírta a dolgait, és ami ellen fellépett, az már nincs. Tehát ez az elidegenítés is ugyanúgy át lehet élni, szóval te rendezője válogatja, hogy ki hogyan
1: nyúl hozzá,
2: hogyan fogja fel, jók a szituációk, értett a színházhoz, tehát jól megírt darabok ezek. Tehát,
1: és a jól megírt darab az örökzöld.
2: Pontosan. Akkor eljátszottam a macskajátékot, és most a legutóbb, amit nagyon szerettünk, és életemben mind biztos, hogy csodálatos munka folyamatnak fogom fel majd. A Szabó Magda Ajtóban nem Emerenzet játszottam. Szabó K. István csodálatos rendező vezényletével.
1: Nyíregyházi színház, hát itt Moricsik mond, ugye a névadó, de Krúdi, hát számtalan nagy művész született itt, Barabás Miklós egyebek, tehát Nyíregyháza kívülállóként azt hinné az ember, hogy a világ vége. Közben pedig?
2: Hát megmondom őszintén, és ezt megfogadtam, hogy ami történt itt velem, azért csak itt vagyok 36. éve, hogy úgy jöttem ide.
1: Számüzetésként, vagy legalábbis emigrációba vonult?
2: Homok, alma, cigány, zsup, fedél, meg pálinka. Ja, meg színház, azt mi fogjuk csinálni. És ezt a bizonyos mondatot azért mondom el vezeklésül, ahol lehet, mert nagyon-nagyon elszégyeltem pillanatok alatt, amikor itt voltam, mert rájöttem, hogy milyen kedvesek, és milyen befogadóak, és milyen kíváncsiak az itteni emberek, és mennyi. Hát igen, és úgy fejeztem ki, olyan szabolcsi szorongással élték az életüket, mert hát a 90-es években azért még mindig egy nagyon lenézett része volt az országnak. És hát most már ugye az autópályán 2 óra alatt ide lehet érni, de azért a Budapest központú országunk azért még mindig Nyíregyháza messze van, és ott ezzel az attitűddel van Nyíregyháza és a körzet iránt, de én nagyon-nagyon megszerettem, és az embersűrűség, az érintés, az a légkör, amit engem azóta is körülvesz, azt...
1: Tetszel együtt lenni?
2: Nagyon.
1: Kim voltunk, szombat délelőtt beszélgetünk, kézve szombat délben, délelőtt a buzatéri piacra kitévedtünk. Hát ennél elevenebb, szebb, színesebb piacot nem láttam még Magyarországot, tehát egy csoda volt.
2: Na, de jó.
1: Hatalmas áruk, aszály ide, aszály oda, és olyan derűs, egymásra rámosolygó, egymást megismerő emberek sokaságát láttam. Hát hatalmas alapterületen minden van, és boldog emberek mászkáltak ottan. Jó volt látni.
2: Hát egy ilyen fórum románom, ráadásul szombat délelőtt, mindenki akkor szokott összetalálkozni mindenkivel. Meg kell mondjam, hogy azért itt a fizetések egyáltalán nem olyanok, mint Dunántúlon vagy Pesten, de mégis, amikor azt lehet látni, hogy hiába a pénz, hiába nem tudom én mi, esetleg a 6 csillagos luxus, hogyha nincs öröm és nincs figyelem itt meg, lehet, hogy kicsit kopott, kicsit kevesebb pénzből való, de itt nagyon, van, amikor hiányolni szoktak, mert nem régen láttak a piacon.
1: Ez jó. Színházba járó emberek, nem tudom, hogy minden nap van-e előadásuk, hogy szervezik, tehát van közönség?
2: Van, sőt, 21 000 bérletünk van. Ami nagyon nagy szó, mert például Debrecenben ennek a töredéke van. Ezt most konkrétan...
1: Tehát 21 000 éves bérletet vásárolnak meg?
2: 21 000 darab bérlet van a városban.
1: Azt mondom, hát 21 000 bérletet vettek meg, igen. Ami azt jelenti, hogy 5-6 előadás az év folyamán, 21-szer, tehát igen, tehát értem.
2: Tehát ez egy nagyon, nagyon megnyugtató szám, egyrészt a színházat dicsér, másrészt minket, tehát a szervezést is, meg attól, hogy szeretnek minket, és kíváncsiak ránk.
1: Következő idény mi vár önre?
2: Egy, ami nem nagyon várom, egy Móricz átirat, a Kivilágos kivirattig, nem olyan hosszú, de olyan, mint az kicsit az Uri Mori, de egyetlen estén István napnak a története, azt színpadra állítjuk, mert 45 éves lesz a társulat, és ez egy nagyon méltó dolog lehet, pontosan ennek a színdarabnak a bal együtt próbáljuk megünnepelni. Lesz egy Borsnéni átirat, abban játszom, és majd még nekiállunk, és csinálunk egy La Mancha musicet, abban egy kisebb szerep. De hát én a kispapok és a színház mellett azért nekem van még egy csomó minden más dolga.
1: No, erről halljunk pár mondatot.
2: Hiszen a Magyar Művészeti Akadémia Színház Művészeti Tagozatának vagyok a tagja, és mint olyan, korábban volt, hogy színháztörténeti kiállítást szerveztem, vagy workshopot, vagy kerestem olyan projekteket, amit az akadémia felvállaltan támogathatott, például az Arany János évfordulóra itt egy Aranymetszés című produkciót támogatott az akadémia, illetve minden nyáron Tisza Bercelen szoktunk egy koncertsorozatot szervezni, és azt már most el kell kezdeni összekovácsolni 2027 nyarára.
1: Le a kalappal. És Budapestre hazamegy, vagy fölmegy Budapestre? Ha kell, akkor megy.
2: Lemegyek Budapestre, mert Budapest délebre van.
1: Pedig onnan jött, ugye?
2: Onnan jött, én teljesen azt hittem, hogy az Irányi utcából, meg a Tüköli útról én onnan megyek nyugdíjba. De hát...
1: Így alakult, és nem rosszul alakult.
2: És milyen érdekes. Édesapámat a Placid atyával együtt...
1: Gulágra?
2: Igen. Édesapám ugyanabban a politikai dologban volt bennem, mint a Placid atya. Cserkészvezetője volt. És 8 év után, 53. november 25-én Nyíregyháza volt az első magyar föld, ahol kitette a lábát.
1: Igen, a vonatszerelvény, ami hozta őket haza, itt rakták ki őket.
2: Sóston, ott van a gulágos emléktábra, épp szeptemberben fogjuk megemlékezést tartani ott.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm.
1: Pregicer Fruzsina Jászai Mari díjas színművésszel beszélgettünk Nyíregyházán. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. október 6-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az asszony teremtéséről beszélget a Szentírás alapján.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenki, amen!
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai beszélgetésünk alkalmával az első nő Éva alakjáról fogunk beszélgetni. Előttünk van a teremtéstörténet szövege, és látjátok ebben, hogy két teremtéstörténet van a Bibliában. Melyikben található a nő az asszony teremtése? Az egyik teremtéstörténet az viszonylag részletesen foglalkozik az asszony teremtésével. Melyik történet lesz ez?
6: A második teremtéstörténet.
4: Idézzük fel akkor ezt a második teremtéstörténetet. A történetek alapján mi az, amit megismerünk Éváról?
6: Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzáillő.
4: Mit mond ez nekünk Éváról?
7: Hogy ő a férfinek a segítőtársa.
4: Igen?
7: És hogy hozzáillik tulajdonképpen.
4: Uh-huh. Igen,
7: a
4: igen.
7: Párja.
4: No, mi derül még ki Éváról?
6: Azért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, és a helyét hússal töltötte ki. Éva Ádámnak az egyik oldalcsontjából teremtődött.
4: Igen, igen, megismerjük ugye a teremtésnek a folyamatát, a Jóisten, hogy alkotta meg az asszonyt. Aztán mit tudunk még meg róla? Például mond, a férfi is mond valamit az asszonyról, hogy kicsoda ő.
7: Az ember így szólt, ez már csont a csontomból és hús a húsomból, asszonya neve, mivel a férfiból lett.
4: Igen. No, mi derül még ki Éváról? Meg Ádámról is például, meg tudjuk azt is, hogy milyen ruhájuk volt.
6: Semmilyen.
4: Igen, ugye ez
6: nem
4: is
6: volt.
4: Nem, hogy nem volt ruhájuk, igen, hogy messzenek voltak. No, tovább mondjuk a következő történetre, a bűnbeesés történetéről. Ott mi derül ki Éváról?
8: Évát a kígyó csábította a bűnbe.
4: Hogy volt valami párbeszéde a gonoszszal, aztán azt is megtudjuk, hogy Ádám...
6: Ugyanúgy bűnbe esett ugyanúgy Éva miatt.
4: Igen, hogy hallgatott rá, ugye? Hogy valószínűleg jóba lehettek, nem? Hogy én annak az embernek fogadom meg a tanácsát, akikben megbízom. No, aztán megtörtént a baj, utána történt valami.
6: Elrejtőztek az Isten elől. Így elkezdték takarni magukat, és innen Isten tudta, hogy ettek a gyümölcsből.
4: Igen, igen, ráébredtek arra, hogy vétkesek, hogy bűnösek.
6: Így megszégyelték a testüket.
4: Pontosan. És a bűnnek meg lett a következménye is, ugye? Annak, hogy nemet mondtak Isten tervére. Mi lett a következménye?
8: Számozta őket a paradicsomból.
4: Igen, egy világ bezárult előttük, és az asszonynak ott még, ugye mind a kettő megbünteti Ádámot az Úr, hogy neked ez lesz, és Évának mivel kell szembenéznie, mint mond a történet.
6: Megsokasítom terhességet, kínjait, fájdalmak közepette szülött gyermekeidet, hogy a szülés fájdalmas lesz.
4: Igen, és még ott folytatódik aztán.
6: Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad, hogy a férfi felsőbb rendű lesz, úgymond a nő felett.
4: Igen, ez majd egy fontos gondolat lesz, majd még talán foglalkozunk is ezzel a gondolattal, de most azért fontos, hogy látszik a történetből, hogy ezt Éva, ezt a helyzetet, alárendelt helyzetet, ezt igazából önmagának köszönhette, ez a bűnnek a következménye,
9: Azt mondta, hogy eredendően milyen volt a nő és a férfi viszonya, azt majd megnéztük még egyszer alaposan a teremtés történetét, és kihámozzuk belőle, hogy a Jóisten így tervezte eredendően az ő kettejük életét. No, a nőkről évszázadokon keresztül, és talán még mi is, vagy talán még ma is úgy beszélünk, és gondolkodunk, mint a második nem, vagy mint a gyengébb nem. Ez a gondolata a 20. században aztán a feminizmus alaptétele lett. A feminizmus alapművének a címe is így szól, hogy a második nem. Simone de Beauvoir ebben a könyvében így ír a nőkről. Azt mondja, hogy a nőt a férfihoz viszonyítva szokás meghatározni és jellemezni. Ő a lényeges, a nő a lényegtelen. A férfi a szubjektum és az abszolútum, a nő a másik. Véleményetek szerint igaza van-e? Valóban második-e a nő?
6: Nagyon sok helyen a nőknek rengeteg sok minden meg van tiltva, és ott így teljesen alá vannak rendelve, és így mindent megtiltanak nekik.
8: Például Törökországban is rengeteg jog meg van fosztva a nőktől.
9: Bizony a világ bizonyos részein a mai napig élő valóság az, amiről a Simone de Beauvoir ír. Na, térjünk vissza az Ószövetség szövegéhez, vizsgáljuk meg a szöveget. Találtok-e benne olyan részletet, amely alátámasztja Simone gondolatát a nők másodrendűségéről? Simone egy okos nő volt, egészen biztosan ismerte ő is az előttünk álló teremtés történetet. Lehet ugyan, hogy felületesen, de vajon alátámaszthatta-e a kiinduló tételét a teremtés történet tanításával?
7: Hát Éva másodikként lett teremtve. Vagyis ebből a szempontból igen.
9: Igen, igen. Tudjuk ugye, hogy a második teremtésről azt mondja, hogy először Éva lett, vagy Ádám lett, mint ember megteremtve, és utána csak másodikként Éva. Találtok még olyan gondolatot, ami esetleg ezt alátámasztja, hogy a nő az egy másodrangú ember?
6: Ádámból lett megalkotva.
9: Uh-huh. Tehát, hogy értelmezhetjük akár úgy, hogy ugye nem mint egy önálló alkotás, hanem ő már csak úgy Ádámból lett kihasítva kvázi. Találunk még olyat az Ószövetség szövegében? A teremtés történetben?
7: Ádám őt vádolja a bűnbeesésért tulajdonképpen. Illetve, hogy ennek a következményeként Isten kimondja, hogy Éva fölött a férje uralkodni fogunk.
9: No, akkor most egy kicsit bajban vagyunk, mert hogy akkor vagy a Simone tévedett, vagy vont le hamis következtetést, amikor azt állította, hogy a nők másodrangúak, vagy azt kell mondanunk, hogy bizony a nők másodrendűségét már az Ószövetség is megalapozta. Na, először is azt gondolom, hogy el kell ismernünk, hogy személyes tapasztalataink és a történelem évszázadai bizony arról tesztek tanúbizonyságot, hogy a nők nem rendelkeztek, és néhány területen most sem rendelkeznek a férfiakhoz hasonló lehetőségekkel és jogokkal. Ez Simone helyesen ismerte fel. Arra azonban továbbra is keressük a választ, hogy mi Isten terve az emberrel, mi a nő eredendő feladata a teremtés rendjében, mit gondoltok, miért teremtette Isten a nőt?
6: Hogy ne legyen egyedül. Hogy legyen mellette valaki, akire például támaszkodhat.
9: Nézzük meg az Ószövetség a teremtés történet szövegét ismét. Az első teremtés történet, ami nagyon fontosat fog nekünk mondani, ebben ugye még név szerint nem ismerjük Évát, a nőt, de olvassuk csak el, hogy mit mond az ember teremtéséről az első fejezet. Először is megtudjuk, hogy a teremtett világ jó. Úgy, ahogy van, jó. Sőt, az ember teremtése után azt mondja a Jóisten, hogy Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Nézzük meg, mit mond az első teremtés történet az emberről. Ami nagyon fontosat mond róla, hogy a Jóisten milyennek alkotta meg az embert.
8: A saját képmására.
9: Saját képmására és hasonlatosságára.
6: Hogy ők uralkodjanak minden élő lény fölött.
9: Igen.
6: Ami él és mozog a földön.
9: Feladatot adott nekik. Az Anna mondta, hogy a Jóisten saját képmására alkotta meg az embert. Ez nagyon jól hangzik, de vajon mit jelent ez? Hogyan tudnátok ezt értelmezni? Mit jelent az Isten képmásának lenni? A képmás az ugye mindig egy kicsit vagy tükörképpel van, így rokonítva, hogy valami hasonlóság van. A képmás és a... Mi lehet ez a hasonlóság alapja? Miben hasonlíthat az ember Istenre?
8: gondolom így felépítésileg, vagy így?
9: A történet úgy fejezi ki, ez a második teremtés történetben van, amikor Ádámot megteremti, hogy őt ugye úgy alkotja meg a Jóisten, hogy a föld porrából megformálja, és az orrában leheli az élet leheletét. Egyetlen egy más teremtmény sem kap ilyen isteni leheletet, csak az ember.
6: Áldottak vagyunk, hogy az emberek áldottak.
9: Az ember az, akit a teremtést végén a Jóisten megáld. De ha belegondoltok, hogy miben különbözik az ember egyébként a teremtett dolgok összes többi résztvevőjétől.
6: Tudunk gondolkodni.
9: Pontosan, például tudunk gondolkodni. Meg az Anna végül is jól mondta, hogy az embernek az összetétele valahogy más, mint mondjuk az állatvilágé.
8: Hát fejlettebb, meg alapjáraton mi tudunk beszélni az állatokon, nem igazán, úgyhogy...
9: Igen, ez is nagyon jó, az embernek a legfejlettebb a kommunikációs készsége.
6: Tudunk fizikai munkát csinálni.
9: Igen, ez is igaz, bár mondjuk arra azért az állatok is képesek.
6: Nem ösztönből cselekszünk.
9: Igen, hanem nem ösztönből cselekszünk, ez is egy nagyon fontos dolog.
7: Van szabad akaratunk.
9: Fú, nagyon sok lényeges dolog itt elhangzott, meg ez egy nehéz kérdés, ugye? Visszatérve az Annára, hogy mondta, hogy ő érezte, hogy az embernek valamilyen még van, valami különleges összetevője van. Amit jó kifejezett a történet, ugye az Ádám teremtése, hogy az agyag, vagy a föld pora, és amit az Jóisten bele lehel, ugye az a lélek. Tehát, hogy az ember a lelkes lény, vagy lelkes állat, ahogy régen mondták is, hogy csak nekünk van ez a szellemi, lelki töbletünk. Ebből adódik aztán, amit így mondtatok, hogy tudunk gondolkodni, ebből tudunk dönteni, és tudunk erkölcsi döntéseket hozni, ez pedig azt jelenti, hogy egyedül nekünk van szabadságunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyedül nekünk van szabadságunk. A történetben látjuk is majd, ott a bűnbeesés történetére, hogy ott már rögtön ez az ember szabadságáról szól. Az állatvilágban Jóisten beleprogramozta az ösztöneiket, ők azok szerint viselkednek. Nem tudnak jól vagy rosszul viselkedni, mert ők ezek alapján ahogy a Bea is mondja, az ösztöneik szerint viselkednek. Egyedül az ember tudja azt mondani, hogy máshogy döntök, mint ami akár a teremtés rendjéből következne. És majd látjuk, hogy az első emberpár meg is teszi ezt a döntést.

A szabadságon kívül, azon kívül, hogy szellemi és lelki lények vagyunk, tudunk erkölcsi döntéseket hozni, van még egy nagyon fontos dolog, ami az embert emberré teszi, megjelenik benne az ember Isten képmásisága, és igazából ez magában a szövegben is benne van. Tulajdonképpen a szöveg értelmezés önmagát. Ugye azt mondjuk, hogy az Isten képmására teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őt. Ez azt jelenti, hogy ebbe a képmásiságban ezt értelmezhetjük úgy, hogy annyiban vagyunk a Jóisten képmása, amennyiben, mint ember, férfiként és nőként létezünk. Azaz azt jelenti, hogy a Jóisten kapcsolatra teremtette az embert. Kölcsönös szeretetre és az önátadásra hívja őket. Ugye azt mondtuk, hogy az ember mint egy tükörképe Istennek. Ahhoz, hogy megértsük ezt az Isten képmásiságot, tudnunk kell, hogy milyen az eredeti kép, hogy milyen Isten. Milyennek ismertük meg Istent Jézus Krisztusban? A Szent Háromságos Isten három valóságos személy, akik

0: Ugye Platón ezt nem egy keresztény közegben írta ezt a történetet, de nagyon szépen mutatja, hogy az embernek ez a kapcsolatban való léte, ez olyan mélyen a szívében van írva, talán nem is tudja ezt megtagadni. Kinga, felolvasnál nekünk ezt a történetet?
1: Platón szerint a teremtés kezdetekor az ember nem olyan volt, mint ma. Nem léteztek férfiak és nők, csak egyféle lény létezett. Alacsony volt, egy teste volt és egy nyaka, de a fején két arc volt, az egyik előre nézett, a másik meg hátra. Mint a két teremtményt összeragasztottak volna a hátuknál fogva. Ennek a lénynek két neme volt, négy lába és négy karja. De a görög istenek féltékenyek voltak, mert látták, hogy egy négy karú lény sokkal többen tud dolgozni, hogy a két arc, mint mindent lát, ezért nem lehet rajta ütni, a négy láb pedig sokáig tud gyalogolni, vagy egyszerűen talpon maradni. És ami a legveszélyesebb, egy ilyen kétnemű lénynek nincs szüksége másra, csak hogy szaporodni tudjon. Akkor azt mondta Zeus, az Olympus legnagyobb ura, tudom, mit lehetne csinálni ezekkel a halandókkal, hogy ne legyenek olyan erősek. És egy villámmal ketté hasította őket, megteremtvén ezzel a férfit és a nőt. Ez jelentősen megnövelte a föld népességét, de ezzel egyidejűleg nagyon meg is gyöngítette a lakóit. Mert most mindenkinek újra meg kellett keresni az elveszített másik felét, hogy átölelhessék egymást, és ebben az ölelésben visszanyerhessék régi erejüket, hogy ellen tudjanak állni a támadásoknak, hogy újra bírják a hosszú menetelést és fárasztó munkát.
0: Jó, hát ez a történet is nagyon szépen mutatja, hogy a nő és a férfi ereje, ugye már Platón szerint is egységekben, a kapcsolatukban, a szeretetükben valósul meg igazából. Ugye itt is az eredendő teremtett világban az ember férfiként és a nőként volt egy. Olyan szépen fejezik ez a platóni történet, hogy két arcuk volt. És az is olyan érdekes, hogy ugye két irányban néztek. Hogy valahol egyek voltak, de hogy mégis a világnak például teljesen más részét ismerték. Ugye, hogy két külön személy, mégis lényegileg ők képesek egyek lenni. No, nézzük tovább a második teremtés történetet, mert ez lesz aztán az a történet, amely szépen kifejti majd a férfi és a nő teremtésben megvalósuló egységét. Nézzük meg, hogy hogyan teremti meg Isten a nőt. Ugye ezt már itt említettük.
2: Hát az Úristen az emberből, azaz a férfiból, kivett oldancsontból alkotta meg a nőt.
0: Ez a teremtő aktus véleményetek szerint a nő másodrendűségét, vagy éppen az egyenrangúságát támasztja alá?
1: Szerintem az egyenrangúságát.
0: Igen?
3: Bár amúgy attól függ, hogy milyen szempontból nézzük.
0: Igen? Mert
3: igen, az egyenrangúságát, hogy így oldalbordájából csinálta, így teremtette a nőt, de ha úgy nézzük, akkor Ádám után, és akkor már olyan, mintha már másodrangú lenne a nő így.
0: Igen, igen, teljesen igazad van. Na, ezeknél a történeteknél az a fontos, hogy úgy azt is szokták mondani, hogy a két teremtés történet ellentmondásban van egymással. De nyilván azért kerültek bele egy történetbe, mert különböző módon, de nagyon lényeges dolgokat mondanak el. És azok a dolgok, amik kiderülnek ezekből a történetekből, azok a végén egy kerek egészet alkotnak. Tehát, hogy nem lehetnek önellentmondásban. Ugye egyrésztről azt mondtuk az előbb az első teremtés történetben, hogy az ember férfinak és nőnek kapcsolatban lévő egységnek teremtette meg az embert saját képmására. Másrészt pedig ugye itt azt halljuk, hogy Ádámnak ugye a anyagi valóságából, a bordájából alkotta meg a jó Isten az embert. Akkor melyik verziót erősíti ez a gondolat szerintetek? Gondoljátok bele, hogy például Ádám akaratából született az asszony.
1: Nem,
0: ugye? Ez a történet éppen a férfi és a nő azonos méltóságát mutatja be. Ugye ugyanabból az anyagi valóságból való az asszony is, mint a férfi. Ugyanannak az emberségnek a hordozója. Ismét párhuzamot vonhatunk a Szent Háromság és a Szent Háromság képmására teremtett ember között. Jézus és az Atya kapcsolatáról a következőket valljuk a hitvallásban. Ugye ezt minden szentmisén elmondjuk. Jézus az Atyával egy lényegű, azt mondjuk, hogy az Atyától született. Ezt a hit titkot már képpel fejezzük ki, a hiszek egyben szavak helyett már képek beszélnek,

0: Folytatjuk a hitvallást, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Így fejezzük ki Isten titkát, a személyek egyénlényegűségét és oszthatatlanságát, isteni méltóságuk azonosságát. Tulajdonképpen ugyanez a kép jelenik meg az ember és a nő teremtésekor is. Ugye azt mondjuk, hogy ember az emberből, vagy ahogy az eredeti szöveg mondja, hogy ez már csont a csontomból, hús a húsomból. Ugyanazon emberi méltóság hordozója Éva is. Erre utal az új teremtmény neve is, ugye az lesz a neve, hogy asszony. Ezt a magyar nyelvben nem érzékeljük, de a héber nyelvben az asszony héber megfelelőjét, az iszachot, a férfi értelmű isz szó nőnemű változataként lehet fölfogni. A férfi és a nő nevének egybecsengése egyszer mind a két nem lényegének azonosságára utal. Elfogadható ez az értelmezés számotokra így? Felül tudja írni azt, hogy másodjára lett teremtve?
1: Igen, mert így ketten alkotnak egy egészet, és akkor így egyenrangúak.
2: Az egyik nem létezhet a másik nélkül.
0: Igen, igen, igen. Tehát az emberségünk lényege az a kapcsolatban való lét. Ahogy a jó Isten se tudjuk valójában elképzelni a szeretet kapcsolat nélkül. Mert hogy mondhatnánk, hogy Isten a szeretet, egy önmagában való egység az nem képtelen a szeretetre. És az ember létünket is csak úgy tudjuk megélni, hogyha kapcsolatban létezünk. Csak kapcsolatban válhatunk igazából emberré. Nézzük meg, hogy vajon a két nem rendeltetése, kapcsolataik hogyan alakulnak, milyen kifejezések jellemzik őket.
1: Segítő.
0: Igen, megjelenik a segítő, igen.
1: Társ.
0: Társ, igen.
2: Hozzáillő.
0: Igen.
2: Hasonló hozzá.
0: Hasonló hozzá. Ugye a kapcsolatokat ezekkel a szavakkal tudnánk jellemezni. Hogyha ez alá és földi rendeltségi viszonyban gondolkodunk, akkor ezek a szavak nem jellemzőek. Milyen feladatot kapott a nő a teremtés történetben? Milyen céllal teremti őt a Jóisten?
1: Hát, hogy segítse a több is Ádámot.
0: Igen, Éva. Igen, igen. Mi az a szó, amit a Szentírás használ?
1: Segítőtárs.
0: Segítőtárs, igen. Mit jelent számotokra, hogy a nő a férfi segítőtársa?
1: Ottan mellette, akár.
0: De hogy több egy pusztán egy segítőnél, szerintetek? Több. Maga a történet is erről szól, ugye? Mert őt a Jóisten próbálkozik, hogy oda vezeti Ádám elő az összes teremtett élőlényeket, mindent, hogy figyelj, válasszál, mondjál nekik nevet, melyik lesz a te társad, a te segítőd. Hogy nem csak egy segítőről van szó, és egyik se volt jó Ádámnak. Talán az a társ szó, amit itt oda illesztett a szöveg, az egy kicsit érzékelteti ezt, hogy az asszony nem csak egy segítő, hanem ennél több. Egy igazi társ. Ebben szerintem ez a társ szó fejezi ki azt a kölcsönösséget, ami az ő kapcsolatukat jellemzi. Ha belegondoltok, kollégisták vagytok, hogy a szobatárs az egy kölcsönös viszony, ugye? Vagy egy bajtárs, az szintén ugyanez a kölcsönösség jelenik meg benne. Kiderül-e a teremtés történetből, hogy miben társai ők egymásnak, hogy mire kaptak közösen meghívást? Van-e valami közös feladatuk?
1: Hogy benépesítsék a földet.
0: Igen.
2: És hogy uralmuk alá vonják, úgymond így a földön élő lényeket.
0: Hogy gondoskodjanak a teremtett világról. Leosztott-e a jó Isten a feladatot nemek szerint?
1: Nem.
0: Nem, ugye szó sincs arról, hogy a nőnek ezt kell csinálni, a férfinak meg azt. Egy közös feladatot kaptak, kinek ajándékozza a Jóisten aztán a teremtett világot.
2: Mindkettőjüknek, a férfinek is, és a nőnek is egyaránt.
0: Pontosan. Közösen kell a teremtett világ javaival gazdálkodniuk. Feltehetjük akkor a kérdést, hogy ki tehát a teremtés koronája? Ki a földi paradicsom örököse, akit Isten a teremtés kezdetén megáldott?
1: Férfi és a nő is.
0: Ketten, közösen. Az első nő, Éva alakja, azt gondolom, hogy talán segített minket, hogy megértsük a nő eredendő méltóságát és feladatát a teremtett világrendjében. Láttuk, hogy Isten tervében a nő ugyanazon eredeténél és rendeltetésénél fogva egységet alkot a férfival, annak egyenértékű segítőtársa. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
1: A szerető és életet fakasztó emberpár az igazi élő szobor, mely képes megjeleníteni a teremtő és üdvözítő Istent. Ezért termékeny szeretet Isten belső világosságának szimbóluma lesz. A nő az a személy, aki képes feloldani az első ember nyugtalanságát, magányát, amelyet az élő lények és az egész teremtés közelsége nem tudott csillapítani. A nő egyedül a férfihoz illő segítőtárs, a vele való kapcsolat, találkozás egy arccal, egy tervel, aki tükrözi az isteni szeretetet, és a legkiválóbb jó, a magához hasonló segítség, a támaszadó oszlop.
0: Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte még délelőtt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter már vasárnap is arról írt, hogy az elért eredmény komoly teljesítmény, ami mögött rengeteg szakmai tudás és fegyelem van. Visszavonta a krízishelyzet besorolást a MAVIR tegnap, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. Már hétfőn éjjel újraindult a paksi atomerőmű 4-es blokkja is, és már ők is közölték, hogy várhatóan ma ismét teljes kapacitással üzemelhet a létesítmény. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt. Elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulék bevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. A kormány több mint 40 napi rendi pontról, köztük a büdzséről és az uniós forrásokról is tárgyal a mai ülésén, közölte napközben a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter akkor elmondta, az Európai Uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos újabb feladatokról, a költségvetésről, közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőműben, valamint az energiaszektorban kialakult helyzet tanulságairól és az azokhoz kötődő feladatokról, a klímavészhelyzetről, illetve az aszályról is tárgyalnak. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte tegnap a kamatdöntőülés után Varga Mihály egybankelnök. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak járultak hozzá, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltói és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa a Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz minden áron megállapodás az EU következő hosszú távú büdzséjéről. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan Ukrajna elleni támadások végrehajtására használnak. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány, a lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. Megdőlt a világúcán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 fokot. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Mai műsorunkban kitekintést teszünk a Nagyeget-hegyre, ahol a felújításra váró kilátóról szólunk, majd pedig a petrényborászatot mutatjuk be. Tartsanak velünk!
1: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Műsorunk első vendége az Egererdő ZRT vezérigazgatója lesz, akit a Nagyeget-hegyi kilátó felújításáról kérdezek. A következő percekben Dobre Kecsmár Csaba válaszol kérdéseimre.
3: A Nagyeget-hegyi Dobó István kilátó felújítása időszerű. Milyen keretösszegből fog megvalósulni, valamint bővülni fog-e új elemekkel a kilátó?
4: Igen, hát ez már egy régóta húzódó projekt, illetve egy elképzelés az Egererdő ZRT-nél. Már egy nagyjából 10 évvel ezelőtt is felvetődött a kilátónak a teljes felújítása. Akkor készítettünk erre is egy komplett kiviteli terv dokumentációt. Egy természetjáró szövetséggel közös ginopos pályázatban terveztük annak a tervnek a megvalósítását. Sajnos a kivitelezési munkátokra kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelenül zárult, a beérkezett ajánlatok messze magasan meghaladták a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokat, ezért eredménytelennek kellett nyilvánítani akkor az eljárást. Viszont a tavaly évben helyi civil közösségekkel összefogva sikeresen pályáztunk a aktív és ökoturisztikai fejlesztési államtitkárságnál, és egy 40 millió forintos keretösszegben támogatást ítélt meg számunkra a Dobó István kilátó felújítására az államtitkárság. Támogató okirat kiadása követte ezt a döntést. A pénzügyi források is megérkeztek az Egererdő ZRT-hez, azzal a kitétellel, hogy ehhez a támogatási összeghez kell biztosítsunk még nagyjából 35%-nyi önerőt, tehát a 40 millió forint a 65%-os intenzitás mellett a támogatási összeg, és egy durván 35%-nyi forintosítva ezt az összeget egy nagyjából még másik 25 millió forintot kellett önerőként biztosítani a felújításhoz, tehát így összességében egy 65 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre a kilátó felújítására. Ezután elkezdődtek a kiviteli tervek elkészítése, kiviteli tervek birtokában az engedélyeztetési eljárás, majd ezt követően, ennek a folyamatnak a lezárulását követően került kiírásra egy nyilvános pályázat a kivitelező kiválasztására. Hál' Istennek ez is sikeresen zárult, és a rendelkezésünkre álló keretösszegen belül sikerült szerződést kötnünk a nyertes kivitelezővel, a nyertes ajánlattevővel, akinek nagyjából 2 héttel ezelőtt át is adtuk a munkaterületet. Tehát ma már, aki arra kirándul, arra sétál, az láthatja, hogy gőzerővel zajlanak a munkálatok, amelyek legelőször a kilátó állványozásával kezdődtek, majd pedig a felújítása, illetve bontásra kerülő kilátó alkatrészek bontása is megtörtént. Tudomásom szerint jelenleg már majd a korrózió mentesítés, illetve a statikailag fontos csomópontoknak a feltárása zajlik. Amikor ez is kész lesz, akkor egy statikus tervező, statikus szakértő fogja megtekinteni ezeket a csomópontokat, és tesz javaslatot a további munkálatokra. Ezt követően pedig nyilván a tervekben rögzített munkák fognak majd megvalósulni. Reményeink szerint egyébként október közepére újra látogatható lesz a kilátó.
3: Tehát várhatóan mikor fejeződik be a felújítás? Ugye azt mondta, hogy október közepe, tehát a jövő év október közepe?
4: Nem, ebben erről az évről 2026-ról beszélünk. A kivitelezési szerződésben 2006. október 15-e a véghatáridő. Reméljük, hogy a időjárás végig kedvező lesz, és semmi nem fogja akadályoztani, sem műszaki, sem pedig környezeti probléma nem merül föl, ami akadályt képezhet. Természetesen, ha ilyen viszmagyar helyzet állna elő, akkor a kivitelezővel egyeztetve a módosításra kerülhet ez a véghatáridő, de jelenleg még nem látunk ilyen erre okot adó körülményt, tehát egyelőre még abban bízunk, hogy a szerződésben rögzített idén október közepi határidő tartható.
3: Mutattak egyszer egy látványtervet még Habis László ideje alatt, ahogy a lépcső körkörösen megy fölfelé, ez a látványterv fog megvalósulni?
4: Nem, ez volt az a műszaki tartalom, ami sajnos a közbeszerzési eljárásban megkiúsult. Készítettünk új terveket, ezek jóval visszafogottabb tervek, tehát nem a külcsínyre, hanem inkább a belbecsre, a funkcióra fókuszáló terveket készítettünk, gyakorlatilag a meglévő szerkezet felújítására koncentrálunk, azzal, hogy a korábban fa lépő felületek, a fa platformok fém platformokká alakulnak, a korábbi létrák azok lépcsőfokokkal lesznek kialakítva, tehát egy kényelmesebb és biztonságosabb látogatást tesznek lehetővé, illetve az egész szerkezetet kívülről, aki esetleg már járt a Gaja kilátóban, Gaja tetőn, az találkozhatott ezzel a megoldással, hogy kívülről egy ilyen nagyon átletsző, nagyon légies drótfonattal fogjuk körbevenni a kilátót. Ennek egyrészt esztétikai, másrészt pedig biztonsági funkciói is vannak. Gyakorlatilag ez a műszaki tartalom az, ami a tervasztalról most a kivitelezés fázisába került. Igen, azt szeretném megerősíteni, hogy Eger megyei jogúváros önkormányzatával is szoros egyeztetésben vagyunk, hiszen ez egy turisztikailag a város turizmusához is nagyon szorosan kapcsolódó turisztikai attrakció, ha így tekintünk rá, és ezt szeretnénk egy hálózatba szervezni. Ugye tudomásom szerint egy topos pályázatból a városnak is vannak turisztikai elképzelései az Egedhegy környezetében. Mi pedig szeretnénk ezt továbbvinni Noszvaj irányába, a Noszvaj Várkút Szöllőcskei erdőt egy városi erdő funkcióval szeretnénk ellátni és bővíteni. Ennek a folyamatnak még mondjuk úgy, hogy az ötletbőrzéjénél tartunk, még gyűjtjük be mi is a javaslatokat, nézzünk meg olyan már meglévő projekteket, ahol városi erdő projektekben dolgoznak kollégák, ilyen például Sopron, ahol a soproni lővérekben a város és a környező erdőknek egy szimbiózisa valósult meg. Szeretnénk, hogyha Egernek is lenne egy olyan aktív kikapcsolódásra, pihenésre, erdei turizmusra alkalmas, Egerhez közeli erdőtömbje lenne, ami egy ilyen városi erdő szemlélettel fejleszthetővé válna. Itt fontos megjelzni azt is, hogy nem nagy léptékű beruházásokra gondolunk, hanem sokkal inkább az erdőben olyan fejlesztéseket valósítanánk meg, ami mindenképpen az ökoturisztikai funkciót erősíteni, ugyanakkor törekedve arra, hiszen itt Natura 2000-es besorolású erdők vannak, amik a természeti értékek megőrzését és a természeti értékeknek a megóvását és a odalátogatóknak a bemutatását, tehát egy olyan szimbiózisban gondolkodunk, ami a természetvédelmi ökológiai értékek megóvása és az ökoturisztikai funkciók fejlesztésének a szimbiózisában valósulna meg.
3: Így most, hogy benne vagyunk a nyárban, bármi olyan aktualitást szeretne megosztani, ami most érdekelheti a hallgatókat, bármi olyan rendezvény, ami izgalmas lehet?
4: Igen, a nyár jellemzően nálunk az erdőgazdálkodásban is a következő évre, illetve a következő őszi-téli szezonra való felkészülésnek az időszaka. Ugyanakkor már a egriek, eger környékiek, illetve a gyöngyös mellett élők megszokhatták, hogy az ősszel, a nyári szünet végén, illetve az iskola a szezonnak, az iskolai tanévnek a kezdetén erdészeti nyílt napokkal várjuk az érdeklődőket. Idén Egerben szeptember 4-én lesz az erdészeti nyílt nap, szokásos helyszínen az érsekkertben. Mátrafüreden a gyöngyösi erdészeti nyílt nap pedig a szeptember utolsó hetében, ugye a 40. hét, október első hete az erdők hete tradicionálisan Magyarországon, ez a rendezvény sorozathoz illeszkedve szeptember utolsó hetén tartjuk majd a mátrafüredi erdészeti szakiskolának a hátsó udvarában a mátrai erdészeti nyílt napunkat. Természetesen mindkét rendezvényre várjuk szeretettel az óvodás, kisiskolás vagy akár középiskolás érdeklődőket, családokat, pedagógusokat, iskolai osztályokat.

0: Műsorunk folytatásában egy egri borásszal készült összeállításunkat sugározzuk. Köszöntöm a stúdióban Petrény Attila egri borászt. Bizonyára a kedves hallgatók ismerik a Szépasszonyvölgyi Petrény Pince 47, valamint a Kisdobótéri vendéglátóhelyüket. A Petrény borászatot szeretném jobban bemutatni mostani riportunkban. Először is kezdjük az elején. Honnan indult az önök vállalkozása?
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok a hallgatókhoz. Én nem vagyok borász, mérnök vagyok, és a borászat úgy kezdődött, hogy volt egy pillanat az életünkben, amikor úgy gondoltuk, hogy visszatérünk valamilyen termeléshez itt Tegerben, termékelőállításhoz, és mivel a család, mint minden család itt Tegerben és környékén, borászattal is foglalkozott, szőlészettel, így 2001-ben vásároltunk vissza parcellákat, ami régen a családé volt részben, és akkor kezdtünk olyan borászatot, szőlészetet építeni, ami a modern kornak megfelelő, és azóta próbálom magam beinni a borász közösségbe, mert hogy én nem vagyok borász ismétlem szintén. Így a mérnöki múltammal, kondicionálásommal vezetjük a borászatot, és ennek a bélyege meg is van nyilván jó vagy rossz értelemben a borászaton.
0: Én úgy gondolom, hogy a bor önmagában is érték, hiszen az egri történelmi kultúrát képviseli. Hogyan lehet a bort még jobban bemutatni a vendégeknek?
1: Ez ugye mindig kihívás, tehát a szőlőbor azért is tértünk vissza, mert Egerben ez az egyik olyan termék a turizmussal, ami helyhez kötött, és olyan szépséget láttunk benne, ahol szinte mindenki megtalálja magát. Növénytől a pincéig, a gépek, az emberekkel való találkozás. És hogy lehet bemutatni leginkább a bort? Hát szemtől szemben. Úgyhogy ha a fogyasztóval le tudok ülni, megkóstolja a borokat, és tudok róla mesélni. És ha kérdez, akkor azt jelenti, hogy érdekli.
0: Milyen eddigi tapasztalatok vannak? Tudna-e kiemelni olyan eseményt, ami meghatározó volt a Petrény borászat életében?
1: A meghatározó volt, amikor a fiam ebben az irányban tanul tovább. Ez azt jelentette annó, egy olyan 15 éve, hogy a borászatot fejlesszük még tovább, és lesz, aki ezt tovább viszi. Ugye ez több generációs vállalkozás, és a borász borkészítésnek a alap filozófiája, ezt olaszoknál hallottam, legalább 3 generáción nyúlik keresztül. Mindenki átadja a saját tapasztalatát. A fiatalok nyilván mindig máshogy kezdenek a tevékenységhez, a idősebbek pedig talán konzervatívabbak, és az egyensúly jó is így. És ezt emelném ki a meghatározó pontnak.
0: Talán amivel először találkoznak a vendégek, az a palack és a címke. Hogyan szoktak önök megtervezni egy adott palackot vagy címkét?
1: Na hát ez is egy jó problémakör, mert itt lehet követni több irányt, vagy klasszikusokat, tehát olyan francia, vagy olasz, spanyol nagy borvidékeket, ahol tradicionális címkék vannak jellemzően, és a palack is megkülönböztető. Vagy lehet követni újvilági trendeket, ahol a címkék nem annyira kötődnek a termelői helyhez, és inkább figyelemfelhívók, vagy valamilyen más üzenetet közvetítenek. A mi palackjaink, van saját palackunk, ezzel azt akarjuk mutatni, hogy elkötelezettek vagyunk a borászat iránt, és ha már ezt ebben befektettünk, akkor abban nyilván jó bort fogunk tenni. A címkék pedig klasszikus címkék, a francia vonatot követik. Mindamellett van, ugye a mostani piac nagyon sok rétű, vannak olyan csatornák, mondjuk hálózatok, vagy külföldi piacok, ahol más típusú címkéket preferálnak, esetleg más típusú borokat is, hogyha ezeken a csatornákon mi meg akarunk jelenni, akkor oda való címkéket, borokat kell tervezni, és nekünk is van ilyen címkecsaládunk, pont most védettük le. Ennek a tervezése, a klasszikus címkék tervezése klasszikus címkék alapján grafikusokkal történt, elég hosszú idő volt, és minden évben csiszolódik, tehát érdekes módon evolúciója van a címkéknek, mint ahogy a logóknak is általában. A új érdekes címkék pedig már a legutóbbi címkecsaládunk is AI tervezett. Na ez már egy érdekes, és hogyha modern kori technológiát kívánjuk mondjuk a borászatba behozni, az erre pontosan alkalmas, sok minden másra is, de erre fantasztikusan alkalmas, az, hogy a borász maga a tervező programmal a saját gondolatait nagyon gyorsan tudja megvalósítani, ehhez az AI, mesterséges intelligencia nagyon-nagyon jó eszköz.
0: Illetve még azt is mondja el, kérem, hogy jelenleg most a Petrény borászatnál milyen fajta borokat lehet kapni, tehát mi az a választék, amiből egy vendég, akár egy szakmabeli, vagy akár egy ide látogató turista tud választani.
1: Igen, a borkínálatnak és szortiment tervezésnek is van egyfajta evolúciója, de mindenképpen az a helyes, hogyha ez valamilyen ideológiához kötődik. Itt a Egerben a borkészítés ideológiája egyre inkább afelé erősödik, hogy az egri bikavért kell nekünk megmutatni minden lehetséges téren, illetve az egri csillagot. Ez a két borfajta márkanév külföldi piacokon is meg kell, hogy jelenjen, illetve az a tapasztalatom, hogy külföldön szinte csak ezzel lehet érvényesülni, egy lokális termékkel, lokális márkatermékkel, márkával. Mindamellett, hogyha turisták jönnek ide, akkor az ember meg szeretné mutatni a borvidéknek azt a fantasztikus sokszínűségét, amit tud produkálni, és mivel a bikavér és a csillag házasított borok, ugye több szőlőbor fajtából kerülnek összeházasításra, ezért itt az alkalom, hogy az egyes fajtákat is megmutassuk a helyszínen. Ezeket jellemzően nem nagy mennyiségben és nem nagy piacokra szánjuk, hanem pontosan azoknak az ideérkező turistáknak, borkedvelőknek szeretnénk, megmutatjuk is meg, akik rászánták az időt, hogy ide jöjjenek, és mi pedig meg tudjuk mutatni ezeknek az egyéb boroknak a fantasztikus kavalkádját. Egerben nagyon sok fehér és nagyon sok vörös fajta van, és szinte mindegyik kiváló bort képes adni.
0: Hogyan lehet egyedivé válni, hiszen számtalan bikavért lehet kóstolni, számtalan csillagot lehet kipróbálni. Hogyan lehet megtalálni azt az egyedi ízvilágot, vagy azt a különlegességet, ami a önöket jellemzi?
1: Na ez egy azt hiszem a nagyon lényeget érintő kérdés, mert egyrészt folyik törekvés a borászatok között és a borvidéken, hogy egységesítsük a stílusokat, tehát egy bikavérnek a stílusát, mondjuk egy alap klasszikus bikavér, superior bikavér stílusa legyen hasonló, hisz a külföldi vevő bárhol a világon, hogyha meglát egy ilyen bort, akkor ha már kóstolt, akkor nagyjából hasonló bort vár el. De mitől lett mégis másnak lenni? Hát ez ugye nagy borvidékek, például Bordeaux vagy Chianti ugyanúgy ezzel szembesül, hogy az ottani zászlós boroknak a stílusa hasonló, de az egyedi borászatok mégis picit eltérnek. Mi, amiben eltérünk, vagy szeretnénk is e felé erősíteni, az érlelés, hordós érlelés hossza, és a bikavérek érlelhetőségének a meghosszabbítása. Tehát tartósak legyenek, sok-sok évig legyenek fogyaszthatók. Ez sajnos azzal jár, hogy az első években az ilyen típusú borok nem kerülnek piacra, és nem is finomak. Több év hordós érlelés után, a palackos formában is több év érlelés után kerülnek ki, viszont 10-15 évig nagyon fantasztikus finom borokat kapunk. Mi ezzel szeretnénk magunkat megkülönböztetni, és e felé fejlesztünk.
0: Nem csak borokat lehet kapni, hanem például ajakápoló rúzs, vagy például különféle krémek. Ez hogyan jött ez a gondolat?
1: Igen, ez nem klasszikus irány, ugye régen nem volt az tendencia, hogy minden mellékterméket felhasználjanak, habár ugye a párlatokat, a törköly pálinka, seprő pálinka, ez egy tipikus melléktermék, és ugye a borászatok egyetlen alkohol molekulát sem hagytak veszni, régebben sem. Viszont a szőlőmag, mint kiderült szőlőhéj, ez egy olyan anyag, ami nagyon hasznos vegyületeket tartalmaz, resveratrolt, ez antioxidáns, és hogyha ezt a szőlőmagot megfelelően feldolgozzuk, akkor szőlőmag olajat nyerhetünk, illetve lisztet. A lisztet tovább feldolgozva pedig különböző termékekbe, ajakápolóba, szappomba be tudjuk dolgozni, és ez egy ilyen nulla veszteség, zero waste ideológiát tud követni, minél kevesebb veszteség legyen, és minden mellékterméket hasznosítsunk.
0: Mi jellemzi a szépasszonyvölgyi pincészeteket? Inkább versengés zajlik, vagy összefogás?
1: Ez egy elég intim kérdés, mivel hogy a Szépasszonyvölgy Egyesületének a alelnöke vagyok, és csupa szépet kell, hogy mondjak. Tudok is sok szépet mondani, inkább afelé terelném inkább a mondani valóm mégis, hogy egészségtelen versengést én nem érzek. Tehát ez már nincs, szerencsére. Összefogás az pedig hasonló, mint a borászok között a borvidéken, hullámzó. Van, amikor erősödik, van, amikor gyengül, és ennek nem tudom, hogy lehet elejét venni, de csak úgy, hogyha a részvevők beszélgetnek. A Szépasszony völgyben vannak programok, lehetnének még programok. Ennek egyetlen feltétele, hogy beszéljünk egymással, mert a legkártékonyabb az, hogyha valaki elkezd valamit csinálni, és egy másik csapat nem ismeri, vagy másik borász nem tudja, hogy mit akar ebből kihozni az aktív fél, és kommunikáció nélkül elkezdi kritikával illetni. Én ezt láttam eddig, hogy a kommunikációt kell erősíteni, gyakrabban leülni. Ezt sajnos valami oknál fogva elhagytuk, hogy leülünk borozni. Ez egy jó gyakorlat volt régen, nyilván nem volt internet, meg 28 tévéprogram otthon, tehát leültek beszélgetni az emberek. A völgyben is ez hiányzik, hogy gyakrabban üljünk le, és találjunk jó dolgokat, meg csináljuk is meg. Ez szerintem megvalósítható, én ezen fogok dolgozni.
0: És akkor itt rátérnék a TDM-re, ez egy eléggé nagy téma, többféle ágazatra is lehet bontani, és hogyha mégiscsak ellátogatunk Egerbe, akkor ugye a turizmus az első, ami nagyon szembeötlő. Hogyan lehetne felkarolni a borászokat Egerben, hogy ez egy még jobban egy szinergikusabb tény legyen, hogy együtt vannak a borászok, egymást támogatják, vagy egymást szponzorálják akár. Önnek mi a véleménye jelenleg a TDM-ről?
1: Ugye két kérdés. Az egyik kérdésre válaszok gyorsan. Szintén a kommunikáció oldana meg nagyon sok mindent. Tehát az, hogy megfelelő fórumokon találkozzunk, és elmondjuk egymásnak, amit gondolunk. Ez a technikai része. A TDM rendszer, tehát a turisztika fontos Egernek, és ha bár a város nem gondolja, hogy az ő problémája, tehát most is mondom, hogy kedves városvezetés, a turizmus fontos az egrieknek, és az Eger városnak is. Tehát értem, hogy több adóbevétel van adott esetben máshonnan, de itt az adóbevételeket úgy nem csak a vendégészaka után fizetendő IFA-ból kell számoztatni, hanem a béleti díjakból, a várba, a fürdőkbe, a múzeumokba is mind turisták fizetik a belépőjegyet, tehát ez egy sok milliárdos bevétele a városnak, illetve az itt lakóknak, nem biztos, hogy feltétlenül a városnak közvetlen, de a lakóknak mindenképpen. A város ettől lesz hangulatos, ettől van karaktere, most nem akarok más várossal hasonlatot vonni, de ettől jó itt élni, hogy jó a hangulata, és a turisták nyilván ezt építik, meg nagyon sok helyi vállalkozásnak, lakosnak adnak munkát, és a turizmus rendszere, tehát a TDM-et említette, ugye az, ez a szép szóval turisztikai destinációs menedzsment, tehát azért felelős szervezetek, hogy idehozzák a turistákat, és szórakoztassák, tehát programot ajánljanak neki. Itt mi borászatként, illetve az Egri Borút Egyesület elnökeként, Egri Borút Egyesület arra hivatott, hogy konkrétan a turizmuson belül a borturizmust támogassa, és ez odáig változott egy picit, vagy finomodott a utóbbi egy-két évben, hogy élményalapú borturizmus. Ez azt hiszem a modern turizmusnak a hívó szava, hogy élményalapú csomagok legyenek, és maga a bor kóstolása, mint élmény, ez egészüljön ki olyan csomaggá, ahol akár a bor nem isszák is részt tudnak venni, és ha sikerül őket megtéríteni egy ilyen rendezvényel, vagy egy ilyen élménycsomaggal. Ezeknek az egyik kategóriája, vagy csoportja a rendezvények, tehát most ugye a Gárdonyi napok vannak, sajnálom, hogy nincs olyan erőforrásunk, hogy a bort jobban hangsúlyozzuk a Gárdonyi napok alatt, hisz a Bikavér a Egri várhoz kötődik Gárdonyihoz. Tehát ez elválaszthatatlan része az Egri Bikavér a vártól és Gárdonyitól. Erre nem volt erőforrás, nyilván ezek azok a üres helyek, gepek, ahová be kell, hogy menjünk. Tehát az, hogy hirdetek én egy borkóstolót, ez már kevés. Tehát a itt lévő turista, az élménycsomagokat keres, és ezekbe el kell, hogy helyezzük magunkat, meg a borainkat.
0: Hogyan tudják a külföldi turistákat megszólítani?

0: nyelven fog történni, a plakátokon és a online térben is. Ezt kell csiszolni, tehát egy ilyen kezdeményezés, ez nem egyszeri, ezt évek alatt kell építeni, de hogyha a cél az, amit kérdezett, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a ideérkező külföldi turistákat is szólítsuk meg, ezt évek alatt kell fejleszteni és egyre nagyobb erőforrást rászállni. Nem feltétlenül pénzt, egyszerűen csak figyelmet kell fordítani rájuk, és akkor ők visszajönnek, hogyha jól érzik magukat, megkapják az élményt, és egy lengyel ugyanúgy nem érti itt a magyar, mint mi se értjük mondjuk Zakopaniban a lengyelt, de hogyha van egy saját nyelvű idegenvezetés, vagy prospektus, vagy jelzőrendszer, akkor jobban érezzük magunkat. Én így gondolom, hogy a külföldieket el kell kezdeni kiszolgálni.
1: Hogyan lehetne még jobban fellendíteni a TDM-et, mert talán ez már több helyen elhangzott, hogy mintha az egriek egy kicsit úgy bele lennének fáradva, vagy egy kicsit úgy elkényelmesedünk, hiszen így is úgy is jönnek a turisták, de hogyan lehetne kihozni a maximumot?
0: Az biztos, hogy Eger olyan szempontból jó helyzetben volt, van, hogy még krízis alatt is viszonylag sok turista jön ide, de ha sok turista jön ide, akkor lehet cél, hogy olyan típusú turisták jöjjenek, akik többet fogyasztanak. Ugye ez is lehet cél. Most, hogy csökken a turisták száma, most pedig vissza kell őket hozni, de lehet, hogy szintén nagyobb jövedelmű turistákat, nagyobb elvárással idejövő turistákat kell megcélozni. Ehhez kell terv, egy turisztikai terv, vagy marketing terv, és nem akarok tudományoskodni, de hát ennek az első lépése, bármilyen marketing tervet készítünk, az, hogy vannak adatok. Itt az egyik ilyen adathalmaz az, hogy honnan jönnek a vendégek. Milyen vendégek jönnek és honnan, ezt nyilván jó lenne látni. Így, aki itt dolgozik Egerben, az nagyjából érzékeli, meg vannak adatok is, hogy körülbelül honnan jönnek, milyen országból mennyien jönnek. Erre vonatkozóan van egy ENTAK rendszer, ez egy regisztrációs rendszer, ahol a szálláshelyek be kell, hogy regisztrálják a vendégeiknek minden adatát, honnan jött, még azt is, hogy hívják, nyilván ez ugye minket nem érdekel, honnan jött, hány napot töltött itt. Mivel ez az adat sajnos nem publikus, így nem tudjuk kinyerni azt az információt, hogy például hogy a belföldi turisták közül Budapestről jönnek, Debrecenből jönnek, milyen térségből jönnek, egy napra, több napra, kire célozzunk. Ezen most dolgozunk az iparkamarával és más szervezetekkel, hogy az ENTAK-tól tudjunk ilyen információkat nyerni. Nyilván nekünk nem a személyes adatok kellenek, hanem az, hogy az adott régióba, Egerbe honnan jönnek vendégek. A külföldet látjuk, még talán azt is, hogy milyen városokból jönnek, na ez kellene Magyarországról is, ez az elsődleges adat. Az, hogy merre mozognak, ez a másik adat. Miért jön ide? Pihenni akar? A vár miatt jön ide? A fürdő miatt jön ide? Mi az ok, ami ide vonza, és hogy lehet megnyújtani a vendégészakáknak a számát, tehát két nap helyett három napra jöjjön, vagy négy napra jöjjön, ehhez nyilván élményeket kell neki adni. Minek jöjjön, de négy napra. De hogyha van 18 program, akkor nyilván 4 napot el fog tudni tölteni itt is. Tehát visszatérve, biztos, hogy kell turisztikai terv, tehát valamilyen koncepciót kell kreálni. Ehhez megvan a szervezeti rendszer, ez a TDM rendszer, az Eger térség, ugye itt a Eger és környék, ez nem megyei, tehát akár a Zsóri fürdő is benne van, Mezőköves is benne van, egy ilyen nagyjából 20 km körzet. Ennek a térségnek több mint 1,5 millió vendégészakája van évente, tehát ezek nincsenek kiszolgálva érzésem. Szerintem nem kapnak élménycsomagot, nem kapnak ajánlást, ide jönnek, és ha keresnek maguknak valamit, akkor nyilván találnak, de biztos vagyok benne, hogy ezt növelni lehetne viszonylag nagy hatékonysággal és olcsón, hogyha kínálnánk csomagot. Hát gondoljuk meg, hogyha itt csak egy vendégészakával többettől, egy nappal több tovább maradnának, akkor az több százezer vendégészaka lenne, gyakorlatilag nem nagy ráfordítással, és ami miatt itt maradnak az élménycsomagokon, valaki keres, tehát azt valaki szolgáltatja, valamit elad, tehát még plusz pénz marad itt a térségben. Ez lenne a legegyszerűbb. Eger térség ugye bomlik le különböző városokra, településekre, Eger, Szalók, Eger, stb. Itt a nagy térségen belül az egyes alegységek, TDM-ek szintén meg kell, hogy találják a saját helyüket. Ez egy információs rendszer is, tudunk egymásról, egymás szolgálatokat.

0: szolgáltatásairól és financiális rendszer is, mert itt lehet, vagy ide érdemes pénzt koncentrálni, hisz akkor ezek a TDM-ek vagy a TDM tagok olyan módon tudnák elkölteni a pénzt, hogy egy adott konkrét koncepciót szolgáljon. Ez viszont nem valóban nem Eger város vagy bármelyik város feladata, de a településeknek kell, hogy támogassák ezeket a turisztikai pontokat.
1: Továbbá létrejött a kapcsolat az egri borászat és a tiszatavi gasztronómia között.
0: Igen, ez egy, azt hiszem, hogy a korát meghaladó szerveződés, tehát az egri borvidéket a tiszató gasztrokör meghívta partnernek. Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy a Balatonnak vannak borvidékei, a tiszató is szeretne egy borvidéket, és mi pedig el szeretnénk foglalni ezt a helyet. Tehát a tiszatónak Eger legyen a borvidéke, és Eger borvidék idézőben kezdődjön a tiszatónál. Ez most ott tart, hogy egy megállapodás aláírásra került, nyilván ez annyit ér, amennyit majd betartunk, illetve amilyen tartalommal majd kitöltjük. Ez a kitöltés folyik, a Tiszató környékén lévő kerékpárút, ez kb. 90 ezer kerékpárost fogad évente, tehát ez nyilvánvalóan egy óriási megjelenési helyszín, illetve vannak olyan gasztropontok, ahol a boraink megjelenése kívánatos lenne, és ilyen módon úgy hiszem, hogy ez sikerülni is fog, hisz a gasztrokör eleve felajánlotta, hogy az ottani éttermekben, szálláshelyeken legyenek egri borok, legalább Bikavér és Egri Csillag. Kialakításra kerülnek olyan pontok is, ami egri bor hangsúlyos, például Sarudon a strandon lesz egy egri fröccs terasz, ez egy nyári célcsoportot szólít meg. A lényeg, hogy Eger legyen kommunikálva, egri borral, egri fröccsel, és az ott aktív borászok ott hordókat helyezhetnek el, már a bizonyos borászatok tőkét, szőlőtőkét vittek oda telepítésre, és ez egy tök jó szórakozás. Illetve a tavon közlekedő jaktokon lesz most egy, már el is indult egy borkóstoló sorozat, tehát a hajózás közben mindig egy-egy borász bemutatja a borait, és a kísérletek első tapasztalatok nagyon-nagyon pozitívak, ez egy tök jó lehetősége, mondjuk szúnyogok voltak, de majd hát, ha ősszel nem lesznek. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ami a mai napon történik, az szintén ennek az együttműködésnek már a gyümölcse, meg lesz válasz a tiszató bora. Küldtünk bikavéreket, csillagokat, és ott kiválasztják majd azokat a borokat, amelyek a tiszató bora lesz, ezzel nyilván erősítve azt a képet, hogy mi most együtt dolgozunk, és most már örökre együtt leszünk.
1: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni, esetleg van-e bármi olyan gondolat, amit még megosztana?
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mindenki elfoglalt, mindenki rohan, én csak azt szeretném újfenn elhinteni mindenkinél, hogy üljünk le beszélgetni, mert abból tudunk építkezni, és a bármilyen negatív hang csak akkor jön elő, amikor nem beszélünk egymással. Én erre buzdítok mindenkit, és magam is fogok tenni ez ügyben.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója, Petrény Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Olcsóbb és jobb minőségű lesz az egri közétkeztetés. Népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. Trópusi hangulat költözik a Gyöngyösi Mátra Múzeumba. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az egri közétkeztetés olcsóbb és jobb minőségű lesz szeptember 1-től a gyerekek számára, számolt be Wagner Ákos polgármester a közösségi oldalán. Közlése szerint az önkormányzati közbeszerzési döntőbizottság meghozta a közbeszerzési eljárást lezáró döntését. Egy ajánlat érkezett a jelenlegi szolgáltatótól, az E-Trend Kft-től, nettó 916.842.707 forint éves ellenszolgáltatásról, tette hozzá a városvezető. Mivel a közbeszerzés becsült értéke nettó 1 milliárd 89 millió forint, a jelenlegi augusztus 31-én lejáró szerződésben a 2024-es ajánlat alapján az éves szolgáltatási díj pedig nettó 1 milliárd 407 millió forint volt, az ajánlat a becsült értéknél mintegy 173 millió forinttal alacsonyabb, a jelenlegi szerződés éves díjhoz képest pedig mintegy 491 millió forinttal kevesebb. Ez a különbség azért is jelentős, mert ősztől 4 óvodai tagintézmény étkeztetése visszakerül saját fenntartású rendszerbe, az egri bölcsöde és óvodai intézmény feladatává válik. Ez a 4 óvoda azonban mindössze mintegy 80 millió forintos éves tételt jelentett, vagyis a csökkenés messze nem magyarázza a 491 milliós különbséget, a megtakarítás így is számottevő, mutatott rá Wagner Ákos. Népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. A rangos elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából adták át a mesternek, aki több évtizede őrzi és adja tovább a Tokaj-hegyaljai kádármesterség hagyományait. A népművészet területén végzett kiemelkedő tevékenységéért járó kitüntetéseket a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban adták át. Az ünnepségen a népművészetmestere díjak mellett több más kulturális és szakmai elismerést is kiosztottak, most Hotyek Attila kádármestert hallják.
2: Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani, és hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a lendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs. Nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta, csináljam, amihez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem, tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg a ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami is, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem, bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat, tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanult a nagy edényeket, vagy a Ausztria-Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet, sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.
1: Augusztus 28-án igazi trópusi hangulat költözik majd a Gyöngyösi Mátra Múzeumba, ahol pálmák, dzsungelforgatag és különleges programok várják a családokat. A látogatók egy napra a trópusok világába csöppenhetnek, ahol élményekből és felfedezivalóból sem lesz hiány. A részletekről Fodor Rozáliát, az intézmény igazgatóját, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
3: Elég érdekes hangulatot igyekszik varázsolni a augusztus végére a Mátra Múzeum, egészen pontosan ez a pálmák napja, vagy a pálmaházak, vagy a trópusok napja. Igen. Tudjuk, hogy van egy nagyon szép igényes pálmaháza a múzeumnak, de beszéljünk akkor erről a programról.
4: Hát pontosan ehhez kapcsolódik a rendezvény. Ugye augusztus 28-a az állatkertek éjszakája. És a múzeumnak a pálmaháza is állatkerti minősítésben üzemel, tehát ugye nem csak növényeket, hanem élő trópusi állatokat, különböző hüllőket, kétéltűeket, madarakat láthatnak most is ott a látogatók. Már jó ideje dolgozunk azon, hogy fejlesszük ezt a pálmaházat, gazdagítsuk a fajösszetételt, színesítsük, látványosabb, bemutathatóbb fajokat vigyünk be a pálmaházba, illetve magát a növényállományt is ugye folyamatosan gyarapítani, gondozni szükséges, és igazából ebben az évben jutottunk el egy olyan állapotba, hogy be tudunk mutatni a látogatók számára egy megújult pálmaházat. Ugyanúgy két szinten várjuk a látogatókat szeretettel. Sok érdekes új faj fogja várni őket, többek között nyílméregbékák, óriás kígyók, különböző védett trópusi madárfajok. Kifejezetten ennek a napnak az alkalmából fog megépülni egy új madáröbde, ahol ritka különleges trópusi madárfajokat láthatnak majd a látogatók. Hogy pontosan mik ezek a fajok, azt nem szeretném
3: áruljuk
4: most
3: el. Akartam kérdezni egyébként, hogy milyen exkluzivitással találkoznak azok, akik ott lesznek, de azt megkérdezem, hogy ha jól tudom, interaktív lesz ez a délután.
4: Abszolút
3: mitől
4: interaktív.
3: Lesz, vagy mitől lesz interaktív, és akkor meséljünk már arról is, hogy hány órától várják a kedves látogatókat, meddig?
4: Délelőtt 10-től délután 4-ig fog tartani a program, és nem csak magát a pálmaházat fogják látni, ugye ez adja az apropóját, az aktualitását. Nagyon sok vendég bemutatót hívtunk erre a rendezvényre. Többek között jelen lesz a fővárosi állatkert, a gyöngyösi állatkert, kis állatsimogatókkal. Vendégünk lesz a Túrázó nevű program, amely nagyon érdekes mozgó állatkert, gyakorlatilag egy ilyen mozgó mini állatkert, kifejezetten trópusi hüllő kétéltő és hízelt lábú fajokat utaztatnak és tartanak bemutatókat.
1: Több évtized munkásságát mutatja be az érdeklődőknek Komiszár János kiállítása, mely a napokban nyílt a Városi Galériában Nyíregyházán. Komiszár János Csokonai díjas festőművész és művészeti író, aki látomásos színekben gazdag alkotásairól, valamint a hajdúbihari és debreceni kulturális életben betöltött meghatározó szerepéről ismert. Nyíregyházán is már több alkalommal állított ki különböző technikával készített képeit. A most nyílt tárlat a Komiszár 77 címet kapta, hiszen a művész most ünnepelte a 77. születésnapját. Az alkotó hangsúlyozta, festészet iránti szeretete fiatal korára vezethető vissza. Édesapja fával dolgozó mesterember volt Mária Pócson, ahol gyerekjátékokat árultak, melyek elkészítésében, festésében ő is részt vett.
5: Egész életemben végigkísért, viszont mivel ilyen sokat kellett dolgoznom, azt mondtam, hogy csak fával és földdel nem akarok találkozni, ezért én gépipari technikumot végeztem először, majd műszaki főiskola, műszaki egyetem, tehát műszaki vonalon tanultam. Aztán jött a nyíregyházi rajztanári szak, ami egy kicsit festő és rajztanári szak is volt, és itt nagyon nagyszerű emberekkel találkoztam, mint Valkovics Zoltán, Bényi Árpád, de én előtte már grafikáztam, és amikor ezt elvégeztem, akkor utána nagyon komolyan a festészetre álltam át. De a grafika különböző ágazatait is kipróbáltam, és úgy néz ki, hogy a festészetben is, mert mondhatom, hogy amit ide elhoztam, az sokféle technika.
1: A kiállítást dr. Marsi Edit főiskolai docens nyitotta meg, aki örült a felkérésnek, hiszen barátság az alkotóval sok évre nyúlik vissza.
6: Amikor megismerkedtünk, akkor azután én láttam több képét, elmehettem a műtermébe a családommal együtt, ott szétnéztünk, és ott megfogott ez a csodálatos színes világ, amit a művész úr az alkotásaival megteremtett, és innentől kezdve követtük egymás munkásságát. Ő több alkalommal eljött, amikor itt Nyíregyházán Izerlóni német testvérvárosi művészek kiállításait nyitottuk meg, és mindig érdekelte az, hogy mi folyik Nyíregyházán a képzőművészet terén, és hát valószínűleg ez a kettős kapcsolódás az, ami aztán oda vezetett, hogy én nyithatom meg ma a kiállítását.
1: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtök hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 26-án, szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Ülésezett az EGRI civil kerekasztal. Bejárást szervezett az EGRI önkormányzata laktanya területén. 0%-os áfa lesz a vényköteles gyógyszerekre, ennek részleteiről a NAV tájékoztatott. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Bejárást szervezett az EGRI önkormányzata laktanya területén. A közel 4 hektáron fekvő épületegyüttest a sajtó munkatársainak mutatták be. A hasznosítás kapcsán még számos kérdés van, a tervek még csak körvonalazódnak, mondta el rádiónknak Gömöri László alpolgármester.
2: Sajnos sok a munka benne. Vannak épületek, amik egyébként megmenthetőek, viszont vannak olyan épületek is, amiknek a karbantartása nagyon nagy összegbe kerülne, sőt igazából bontásra ítélt épületek. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az épületeket kiszabadítsuk a növényzetből, elsődlegesen azokat az épületeket, amik még hasznosíthatóak, későbbi ebben pedig azokat is nyilván, amelyek majd bontásra ítéltek. Össze elkezdődik majd a területnek a kitisztítása, a cserjéket, olyan növényeket, amik nem idevalók, azokat kiszedik, kivágják és elszállítjuk. Úgyhogy a területet rendbe tesszük fokozatosan, illetve megcsináltuk a tetőszerkezeteknél, javarészt már a csatornákat kitakarítottuk, ahol lehetett kézi erővel, ott megcsináltuk a tetőt, hogy ne ázon tovább, de hát hatalmas munkák várnak még ránk.
3: Jövőről mit lehet tudni a laktanya tekintetében?
2: Konkrét terv még nincsen. Vannak elképzelések, rengetegen megkeresnek minket különböző ötletekkel, elképzelésekkel, tervekkel. Nyilván ezeket meghallgatjuk, begyűjtjük, de tulajdonképpen ezt nagyon alaposan át kell majd gondolni, mert nyilván egy olyan funkciót szeretnénk majd a laktanyából kialakítani, ami hosszú távon a városnak megfelelő teljes mértékben mindenféle szempontból.
3: Irányokat azért lehet-e tudni, hogy az önkormányzat hasznosítja, vagy esetleg valami konstrukció, kooperáció?
2: Ezt még sajnos nem. Még az elején vagyunk, úgyhogy a tervek, nincs olyan konkrét terv. Tehát a lehető legjobbat szeretnénk majd kihozni belőle, ebben benne lehet bármi egyébként. Tehát akár lakás, akár iroda épületek, akár a logisztikai vagy fejlesztési központ, tehát akár az is benne lehet, hogy területeket egy nagyobb részét esetleg odaadjuk, és akkor vállalkozásra valaki megcsinálja, és akkor oda egy épületet felhúz, eznek lehet több funkciója is. De még nincsenek konkrét elképzelések, tehát bármi szóba jöhet még.
1: Üléseztek az EGRI civil kerekasztal képviselői. A programon műhely munkával egybekötött szakmai megbeszéléseket tartottak, melynek a civil közösségek háza adott otthont. Ezúttal Wagner Ákos Eger polgármestere is látogatást tett az eseményen. Többek között a civilek programjairól, támogatásokról, továbbá a civil közösségek házának udvarán található kávézó épületének jövőbeli terveiről tehettek fel kérdéseket. A részletekről Jékli Gergő, az EGRI civil kerekasztal ülésének soros elnöke, az ifjúsági szekció vezetője számolt be rádiónk hallgatóinak.
4: A kerekasztal mai nap délutánján műhelymunka keretében meghallgatja a Városi Diák Tanács rövid tájékoztatóját az elmúlt éves tevékenységeiről. Wagner Ákos polgármester úr kért lehetőséget, hogy beszélgessen a civil szervezetekkel, ezt követően pedig az Eger ünnepe civil hét programinak a véglegesítéséről fogunk egyeztetni. Nagyon örvendetesen van például létrejött egy új közösség Egerben, Tiszta Lappal Társas. Ez fiatal egyetemisták szervezik, akik különböző tematika szerint szerveznek Egerben társas délutánokat, például csinálták ezt egy drogprevenció szakemberi addiktológus pszichiáter szakorvossal. Ez mindenképpen egy előrelépés. A Városi Diák Tanács ismét erőre kapott, újra szervezte önmagát, és igyekszik az érdekképviseleti feladatait is minél jobban és erőteljesebben ellátni. Szintén egy pozitívum volt a Fiatalok utcája, ami viszont sajnos inkább csak lehetőség maradt, nem sikerült tartalommal megtölteni, de mert ez egy új kezdeményezés volt, remélhetőleg ez jövőre például sokkal hatékonyabban és tartalmasabban tud megvalósulni. Az Eger ünnepe Szeptember 21-én hétfővel kezdődik. Az első nap az egy önkéntes nap lesz, az inkább a helyszínnek a kialakítása, a rendbetétele lesz, az a civil közösségek háza, illetve ennek az udvara lesz a főhelyszíne, és a második napja, 22-e lesz a tényleges kezdete, ami egy környezetvédelmi és egy zöld nap, és ehhez kapcsolódó programokkal fog beindulni, és a főnapja, mint szokásos, az a szombat lesz, amikor színpaddal, kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket. Az Eger ünnepe egyébként azzal is próbál kiemelkedni a többi kulturális rendezvények közül, hogy mi igyekszünk azokat az embereket is megszólítani, elérni, akik nem vágynak feltétlenül a tömegkultúrára, tehát hogy csak ilyen réteg programok érdeklik őket, vagy nincsenek, nem egy ilyen társaságba szórakozni járó emberek, és ezek őket próbáljuk elérni és ide csábítani.
1: Szeptember 1-től 0%-ra csökken a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humángyógyászati célú magisztrális készítmények áfakulcsa. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei Adó és Vámigazgatóságának sajtóreferensét hallják.
5: 2026. szeptember 1-től 0%-ra csökken a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfakulcsa. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Pénzügyminisztérium közös tájékoztatóban foglalta össze. A tájékoztató megtalálható a nav.gov.hu weboldalon. A tájékoztató a vénköteles gyógyszerek adó mértékéről címszó alatt. Ebből a tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy mely termékekre alkalmazható a 0%-os adó mérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Az új szabályokat elsősorban a gyógyszer nagykereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, azonban fogyasztóként is fontos megismerni, hogy mely gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben. Főszabály szerint a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények pedig még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, hogyha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy TB támogatással olcsóbbak legyenek. Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénykötelességtől függetlenül is 0% lesz az áfa. Ez a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél, vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el külön receptúra alapján. A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények viszont továbbra is 27%-os áfa mérték alá esnek. Részletesebb szakmai magyarázatok is olvashatók az említett tájékoztatóban, például a speciális esetekről, a nagy és kiskereskedelmi értékesítésről, ezért az érintetteknek mindenképpen érdemes felkeresniük a NAV honlapját, a nav.gov.hu weboldalt.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Tegnap tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Ezen a szentmisén a Szent Lelket hívjuk segítségül, kérjük oltalmát és segítségét, hogy támogasson bennünket, mondta Ternyák Csaba egriesek a szertartás kezdetén, és köszöntötte a jelenlévő paptestvéreket, pedagógusokat, vendégeket. Szentbeszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatjuk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a rákbízottak, a kisebbek helyzetébe. Erre tanít az irgalmas szamaritánus története, vagy éppen a hegyi beszédben elhangzó intelem, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Az ősek felidézte Oloszon Placid atya a gulág túlélésére megfogalmazott egyik szabályát, kapaszkodjunk Istenbe. A gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, és ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Ezért hívjuk segítségül a Szent Lelket, mert ő képes megsokszorozni erőnket, felszítani lelkesedésünket, fogalmazott a főpásztor. Ternyák érsek azzal folytatta, Kalazanci Szent József ünnepén különösen aktuálisak gondolatai a diákok és a pedagógusok kapcsolatáról. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittalra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, kérjük ehhez Assisi Szent Ferenc és Kalazanci Szent József közbenjárását, zárta tanítását a főpásztor. A szentmisén a zenei szolgálatot az egrieseki fiúkórus adta Schmidmeister Szilvia karnagy és Kubik Tamás karnagy közreműködésével. A szertartás követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel tartott előadásában több más mellett a hasznosság, mérhetőség dilemmáiról, a nevelés kérdéseiről szólt. Úgy fogalmazott, ha a tanulást kizárólag a piaci hasznosságra szűkítjük, megnyomorítjuk diákjaink szellemét. A hit és a tudomány egysége a piarista örökség lényege, azt mondja ki, hogy a vallás igazság a megismerés alapfeltétele. A nevelés nem csupán információ átadás, hanem személyes találkozás. Az iskoláknak a teremtettséget kell hordozniuk, Isten feltétlen szeretetét tanúsítva. Ferenc pápa szavait idézve rámutatott, újra kell kötni a szövetséget az iskola és a társadalom a szülők között. Az iskolából úgy lehet az egyház kapuja, ha az iskola védett térré alakul, ahol a diák megszabadulhat a nyomásoktól, ahol önmaga lehet, és nem a jegyei határozza meg személyét, és találkozhat Isten ingyenes szeretetével. Az iskola így válik a befogadás és az irgalom helyévé. Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban című előadásában az iskolák és a társadalmi elvárások kapcsolatáról szólva úgy fogalmazott, a külvilág kizárása az intézményekből rossz válasz, miként az is, ha minden igénynek megfelelve próbál működni az iskola. A szakember azt mondta, a helyes válasz egy keresztény iskolában a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül adható meg, az éhes és fáradt tömeget először leülteti, megeteti Jézus, kultúraváltást kell tanulnunk, amiben nem megmondjuk mindjárt, hogy mit kell tenni, hanem meghallgatjuk és megértjük a másik embert. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egriesek a Szent Gellért díjakat és az igazgatói megbízó leveleket, majd Lóci Tamás eki felnök felkérésére megnyitotta a 2026-27-es tanévet. A névsor, hogy kik lettek Szent Gellért díjasok idén, illetve kik kaptak megbízó levelet, elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján a vonatkozó tudósításban. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdens egyháznak szinódusuk augusztus 22-i megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és valdens egyház szinódusa múlt szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pelicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolói püspöknek címezte. Az írásban tehát a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szemben, amely az emberi mi volt meghaladását csugalja, a Szent Atya hangsúlyozza, figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve Leó pápa rámutat, a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és valdens egyházak uniójának szinódusa szombaton kezdődött és máig tart a Torino közelében található Torre Pellicében. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoztak, többek között a béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai világban témakörökkel, adta hírül a Magyar Kurír. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak a tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát ezen a héten, a programsorozat ma kezdődött. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezendő tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata, annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csak nem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából is jönnek. A konferencia szervezői 2010-ben az Új Szövetség kutatás egyik legkiemelkedőbb kortárs szaktekintélyéről Joachim Nélkáról díjat neveztek el, amelyet minden évben olyan kutatók kapnak, akik a legtöbbet tették a magyarországi biblikum fejlődéséért. Idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában, szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenet bemutatják be az egyházmegye történetét korhűjelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd és bemutatkozik a helyszínen, szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely a műsor hallgatásán túl lehetőséget biztosít a napi evangélium átolvasására, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Drimba Miranda és Debnár Ádám. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien, a viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: csatlakozik a DEAC keretéhez. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeli működtetése. Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar jégkorong egyik legtapasztaltabb védője Kis Dániel csatlakozik a DEAC keretéhez. A 35 éves hátvéd több mint másfél évtizede szerepel a hazai élvonalban. Elsősorban stabil védekező munkájáról és kiváló helyezkedéséről, illetőleg fizikális játékáról ismert a játékos. Rutinja mellett vezetői képességei is kiemelkedőek, amit az éveken át viselt csapatkapitányi karszalagja is jól mutat. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastruktúrális fejlesztési kérelmeiről, köztük az új sportparkette és műfüves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
1: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSC pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSC csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt sportban vannak, a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
0: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
2: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni. És a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célút tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Veréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
0: Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit. Jelenleg az ehhez szükséges

0: engedélyezési eljárás zajlik. A részletekről Ofella Zoltánt, a klub elnökét hallják.
1: Ugye nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda, és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzés alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya. Nagyon bízom benne, hogy olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz, a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy zajmentesen jégkorongolni, sportolni, hogy ne zavarja a pihenést a szomszéd lakóknál, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk oldani. A kézilabdánál ugye az utánpótlást kell megoldanunk, hát remélem, hogy ott is úgy rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézilabdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.
0: A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni. Vajon milyen veszélyek leselkedhetnek a vízparton, és hogyan előzhetőek meg a balesetek? Erről Mári Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallják.
2: Tavaly is volt már hasonlóan meleg, lehet, hogy egy 2 fok különbség volt talán emlékeim szerint, viszont akkor júliusban már megérkezett ez a dolog, most pedig ugye június végére időzített ez, tehát hamarabb érkezett meg ez a dolog. Igen, tehát megvannak ennek a maga veszélyei, itt akár, hogy ebben a hőfokban akár már egy sétve is veszélyes lehet, van egy veszélyeztetett, idősebb hozzátartozónk. Nem egy előnyös dolog, hogy kimenjen akár már ebbe az időbe, hiszen itt kapásból az ember kipárologtatja a folyadékot, és az, hogy mondjam, nem egy egészséges dolog. Itt erre még rátizva még rájön az, hogy most pont úgy itt a strandnak a veszélyéről beszélnénk, akár az otthoniakról, akár itt a mesterséges strandokról, ahol pont a víz lenne, ami hát elviekben felfrissít és felüdíti az ember, de egyben ez is a legveszélyesebb dolog, és ebben itt az elsődleges, amit én kiemelnék mindenféleképpen az, hogy ha úszástudásunk nincsen, ez egy készség, amit ki kell alakítani az évek során, akkor ne menjünk bele a mély vízbe, mert ez nem egy játék. Sokan azt gondolják, hogy ó, persze, de hát az egyik ilyen kedvencem az, hogy szülő kint áll a parton, lehet, hogy akár talpig kifestve, itt most elnézést kérek mindenkitől, de láttam ilyet, beszélgettem is vele. Gyerkőc pedig bent a vízben, épp hogy még úgy nagyjából kapálózik, és még abban még bele sem mentünk, hogy vannak ezek a nem életmentő felszerelések, mint a karúszó, vagy ezek a kis nagyon csodálatos úszógumik, ebben a hőfokban ilyen napsugárzással a műanyag, nem tudom, néhány ember biztos, hogy nem volt fizikán, mert ez a kettő valahogy úgy nem szereti egymást, amúgy főleg ebbe a közegbe, mindegy. Tehát gyermekünk bent van a vízbe, szülőként a parton, majd kérdezem, hogy mi lehet itt az elképzelés ebben a dologban. Ó, hát eljátszik, hát mondom, ez nekem annyira nem játéknak tűnik, hanem mondom, inkább ilyen kapálózásnak. Mondom, gyereki kisfiam, semmi gond nem lesz. Miért? Hát az egyik és legfontosabb az az, hogy nem váltom ki magát, illetve a kollégáim se a családfőnek vagy ott a családnak a szerepét. Tehát megosztik a felelősség, nekem nem az a lényeg, hogy én ott egy ilyen kindergartent vezetek, és akkor én mindenkinek hirtelen az apja vagy, vagy hozzátartozója leszek, hanem itt mindenkinek egy saját felelősség, hogyha kijövünk a kis családdal, igenis figyelek a gyerekre, főleg, hogyha kisebb, ha nagyobb is, időközönként azért ránézek, ez a minimum, ez a legalja a dolognak, de az, hogy egy ilyen veszélyes közegbe, tehát ő benne van a vízbe, ő kint van, mire már belép érte, oké, rendben van, tegyük fel, ha talán ő nem süllyed el, és nem kell őt csak kiszedni, akkor ki tudja tolni a partra, de az egy gyereknek egy életre szóló negatív élmény, amit mi kerülni szeretnénk, és én is, és inkább, és kollégáim is inkább preventívek vagyunk, és megelőzni próbáljuk ezt, reális vagyok, hogyha tényleg látok olyan embert bent a mély vízben, akinek rossz a mozgás koordinációja, és higgyük el, egy év távlatából azért már meg tudom különböztetni ezt, ne maradjon benne. Ne ott kísérletezzünk, Menjünk el egy úszóoktatóhoz, van rengeteg, aki itt a Gyöngyösi városában is működik. Tanuljunk meg biztosan úszni.
0: Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Jézus szíve plébániai ima csoportja vezet. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi

0: Így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjanak az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy kórházban fekvő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya hathatós közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy édesanya fájdalmainak enyhüléséért, testi-lelki gyógyulásáért és egész családjáért kéri a szűzanya segítő kegyelmét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhítéséért. Unyelembe a tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségért, és kéri további oltalmát életére, egészségére, valamint kéri a szűzanya közbeni áldását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Istent, és befogadják az ő végtelen szeretetét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben kérjük a szűzanya közbenjárását egy fiatal pár testi-lelki egészségéért és élethelyzetük kedvező alakulásáért. Ugyanebbe a tizedbe imádkozzunk áldást hozó esőért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Jézus Szíve Plébánia ima csoportja vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szórvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebrása Székely János szombathelyi megyés püspök az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs Kalacsa keskeméti érsek mondja. A szentmise után délután 14:30 sátorhelyen a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen állami és egyházi megemlékezés keretében gyászszertartást végeznek, melyben megadják a végtisztességet azoknak a csatában elesett személyeknek, akiknek csontmaradványait a Mohácsi csata tömegsírjaiból tárták fel korábban. Az azonosított és csoportosított földi maradványokat 10 koporsóban helyezték el. A II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsók nevesítetlen, de el nem feledett hősök maradványait őrzik. A gyászszertartást és az újonnan épült kápolna megáldását Berta Tibor tábori püspök végzi. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsa vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvény kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrán elleni támadások végrehajtására használtak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Kalazanci Szent József rendalapító, áldozó pap. Spanyolországban született, Peralta de la Salle-ban 1556-ban, Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. 92 évet élt. Kalazanci Szent József egy jómódú észak-spanyolországi családból származott. Már gyermekkorában kis szentnek becézték. 1583-ban pappá szentelték. Néhány évig az urgeli egyházmegyében volt káplán, majd a püspök helynöke lett, és a püspök mellett dolgozott. Felfelé ívelő pályáját azonban nem szerette. Úgy érezte, hogy Isten őt másra hívta. Ezért 1592-ben lemondott állásáról. Az otthonról örökölt vagyont szétosztotta a szegények között, és elköltözött Rómába. 5 évig egyik egyetemista társánál lakott. Naponta, még napfelkelte előtt végigjárta Róma 7 főtemplomát. Ahol csak tudott, segített a szegényeken, betegeken. A nagy pestis járvány idején Lelli Szent Kamillal nem kimélve magukat, ápolták a betegeket. Nem csoda, ha hamarosan felfigyeltek rá. Nem tudott beletörődni a római utcákon csavargó gyermekek sorsába. Senki sem törődött velük. A drága iskoláztatást miatt analfabéták voltak. Akkor határozta el, hogy ezeknek a gyermekeknek ingyen iskolát fog alapítani. Kezdetben anyagilag senki sem támogatta. A Szent Dorottya templom plébánosa azonban rendelkezésére bocsátott 2 termet, és megígérte, hogy a tanításba is besegít. Később csatlakozott hozzá még 2 pap, így már 4 voltak, és 1597. novemberében megnyílt az általa alapított szegény gyermekek ingyenes iskolája, vagy más néven a Szkóla Pia, piarista iskola. Pár hét múlva mintegy 100 gyermek szorongott a 2 teremben, számuk pedig napról napra egyre nőtt. Hamarosan több papot kellett kérnie a tanításra. 2 év múlva egy egész ház is szűknek bizonyult. Akkor ő is odaköltözött, és az irányítása alatt lévő atyákkal közösségi életet kezdtek élni. Így alakult meg a kegyes iskolarend, az Ordo Scholarum Piarum, vagy más néven a piaristák rendje. József lett az első általános rendfőnök. A közösséget 1621-ben 15. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetes rendé nyilvánította. A kegyes tanítórend apostoli célkitűzése a fiatalság oktatása és nevelése. Eszköz volt erre elsősorban az iskola, továbbá minden más az ifjúság nevelésére irányuló tevékenység. József rendje számtalan nehézség közepette növekedett, de a külső értetlenség, gáncsoskodás, valamint a belső megosztottság megkeserítette a szent alapító életét. 1643-ban az inkvizíció letette elöljárói tisztségéről, 3 év múlva pedig 11. incepápa egyszerű fogadalmas közösséggé fokozta le a rendet. Úgy kellett meghalnia, hogy bizonytalannak látszott rendje jövője, de mindezek sem tudták megzavarni a szent belső lelki békéjét. Halála előtt megjövendőlte, hogy a rendjére fényes jövő vár. 1648. augusztus 25-én halt meg a Szent Pantaleon templom mellett fekvő rendházban. 1727-ben avatták szentté. 12. Pius pápa a keresztény népiskolák védőszentjévé avatta. Kiváló iskoláik voltak és vannak Magyarországon. Imádkozzunk azért, hogy a piarista rend be tudja tölteni nagy és szent feladatát korunkban is, a 3. évezredben is Magyarországon, hazánkban, oktatva, nevelve a magyar ifjúságot. Megemlítem, hogy Sík Sándor költő is piarista szerzetes volt, s ma is kiváló szerzetesek végzik az oktató-nevelő munkát. Isten áldása legyen rajtuk! Mit kérünk Kalazanci Szent József emléknapján? Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot oly nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatát.

0: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
1: Kedves barátom, amikor a nemrégen ünnepelt Szent István királyunkra gondolunk, gyakran egy távoli történelmi alak jelenik meg előttünk. Egy király, aki több mint 1000 évvel ezelőtt élt, koronát viselt, törvényeket alkotott, templomokat épített, és egy fiatal országot vezetett be a keresztény Európa közösségébe. De vajon mit mondhat nekünk ma a 21. században? Mit üzenhet egy olyan korban, amikor néhány másodperc alatt elérhetjük a világ bármely pontját, amikor mesterséges intelligencia segíti munkánkat, amikor az információ mennyisége szinte felfoghatatlan, és amikor az ember mégis gyakran magányosnak, bizonytalannak vagy irányt vesztettnek érzi magát? Szent István öröksége nem pusztán történelmi emlék. Nem csupán ünnepi beszédek visszatérő témája, nemzeti jelképekhez kapcsolódó név, vagy egy régi korból ránk maradt legenda. Öröksége élő. Hogyan lehet egy közösséget úgy vezetni, hogy közben ne veszítsük el emberségünket? Hogyan lehet megőrizni a múlt értékeit úgy, hogy közben képesek legyünk megújulni? És hogyan lehet egyéni életünkben rendet teremteni, felelősséget vállalni tetteinkért, és a hitünket napi szinten megélni? Kedves barátom! Szent István első nagy öröksége talán éppen az, hogy fölismerte, átmeneti korban él. A magyarság ősi hagyományai, törzsi szerkezete és vallási világa találkozott a keresztény Európa rendjével. Ez nem lehetett egyszerű. Bizonyára sokan féltették a régi szokásokat, és sokan idegenkedtek az új úttól. A változás mindig hordoz veszteségeket, félelmeket és konfliktusokat. István megértette, hogy a fennmaradáshoz egy népnek intézményekre, törvényekre, műveltségre és erkölcsi alapokra van szüksége. Olyan rendre, amely nem csupán engedelmességet követel, hanem keretet ad az együttélésnek. Ez a felismerés ma is időszerű. A 21. század embere sok tekintetben szabadabb, mint elődei voltak. Több lehetőségünk van tanulni, utazni, választani és kapcsolatot teremteni. Ugyanakkor a szabadság önmagában nem ad irányt. A sok lehetőség néha éppen azért nehéz, mert nem tudjuk, melyik a helyes út, melyiken induljunk el. A technika gyorsan fejlődik, de az emberi természet lassabban változik. Ma is vágyunk szeretetre, biztonságra, elismerésre és közösségre. Ma is küzdünk irigységgel, félelemmel, önzéssel és hatalomvággyal. Szent István öröksége ezért nem avul el. Az emberi élet alapvető kérdései nem lettek mások attól, hogy okostelefont használunk, vagy digitális térben éljük mindennapjaink egy részét. Kedves barátom! A második fontos Szent Istváni örökség a felelősség. Szent István számára az uralkodás nem pusztán kiváltság volt, hanem szolgálat. A király nem önmagáért kapta hatalmát a Jóistentől. Feladata az volt, hogy népének jövőt biztosítson, rendet teremtsen, védelmet nyújtson, és olyan országot építsen, amely túléli őt. Ez az elv nem csak királyokra vagy politikai vezetőkre vonatkozik. Mindannyiunknak van valamilyen felelőssége. A családban, a munkahelyen, az egyházközségben, a lakóhelyünkön, vagy akár az online közösségekben is hatással vagyunk egymás életére. Lehet, hogy nem vezetünk országot, de vezetjük a saját életünket. Döntünk arról, mit adunk tovább gyermekeinknek, milyen példát mutatunk kollégáinknak, hogyan bánunk az idősekkel, a gyengébbekkel, az idegenekkel, vagy azokkal, akik másképpen gondolkodnak. A felelősség gyakran nem látványos. Sokszor abban jelenik meg, hogy valaki elvégzi a rábízott munkát, megtartja ígéretét, gondoskodik egy beteg hozzátartozóról, megőrzi egy közösség emlékeit, vagy egyszerűen nem továbbít egy rossz indulatú hírt. A történelem nagy alakjai mögött mindig ott vannak ezek a csendes, mindennapi döntések. Egy országot nem csak nagy törvények, hanem megbízható emberek is fenntartanak. Kedves barátom! Szent István keresztényi hite és élete számunkra is sugall egy megválaszolandó kérdést. Mit kezdünk azzal, ami ránk van bízva? Ránk lehet bízva egy család, egy intézmény, egy templom, egy könyvtár, egy levéltári anyag, egy honlap, egy szakmai tudás, vagy egy másik ember bizalma. Ezek mind olyan értékek, amelyek nem a mieink véglegesen. Megőrzésre, továbbadásra kaptuk őket. Ez különösen fontos a gyorsan

0: változó digitális világban. Ma sok mindent könnyű létrehozni, de nehéz hosszú távon megőrizni. Egy fénykép, egy levél, egy hangfelvétel, vagy egy régi dokumentum nem csak adat. Emlékezetet hordoz. Egy közösség identitásának része lehet. Aki digitalizál, katalogizál, rendszerez vagy archivál, valójában hidat épít a nemzetékek között. Lehetővé teszi, hogy a múlt ne tűnjön el a feledésben. Szent István templomokat, intézményeket és törvényeket hagyott utódaira. A mikorunk embere már inkább digitális archívumokat, rendezett adatbázisokat, hozzáférhető tudást és hiteles emlékezetet épít. Az örökség megőrzése tehát nem a múltba fordulás. Éppen ellenkezőleg. Felelősség a jövő iránt. Kedves barátom! Szent István harmadik nagy üzenete a nyitottság. Gyakran úgy beszélünk róla, mint aki megteremtette a keresztény Magyarország alapjait. Ez igaz, de érdemes észrevennünk azt is, hogy országa nem elszigetelődésből született. Isten felismerte, Magyarország akkor maradhat fenn, ha kapcsolódik Európához, ha tanul más népektől, és ha befogadja azokat az ismereteket, amelyek erősítik az országot. A nyitottság viszont egyáltalán nem jelenti, nem jelentheti saját identitásunk feladását. Aki biztosan tudja, honnan jött, az képes mások felé is érdeklődéssel fordulni. Aki ismeri saját nyelvét, történelmét és hitét, annak nem kell félnie semmilyen idegen hatástól. A 21. században különösen nagy szükségünk van erre az egyensúlyra. Egyetlen gomnyomással más kultúrák, gondolatok és vélemények között találjuk magunkat. Ez gazdagíthat, de össze is zavarhat. A nyitottság mellett szükség van belső mércére. Nem mindent kell elfogadnunk csak azért, mert új. De nem is kell elutasítanunk mindent csak azért, mert idegen vagy szokatlan. Meg kell tanulnunk különbséget tenni az igazi értékek és csillogó látszat, az igazság és a manipuláció, építő vita és romboló támadás között. Szent István korában is döntéseket kellett hozni arról, mit érdemes átvenni másoktól, és mit kell megőrizni a saját hagyományból. Ez a feladat ma sem könnyebb, csak más formában jelentkezik. Kedves barátom, a negyedik örökség a talán legfontosabb. Az irgalom. Szent István törvényalkotó király volt, akinek a törvényei mai szemmel nézve kegyetlennek is tűhetnek, azonban a mai tudásunkat és szemléletünket nem szabad az ezer esztendővel ezelőtt élő és teljesen másképp gondolkodó eleinkre kiterjesztenünk. Első királyunk tudta, hogy törvények nélkül nincs rendezett társadalom. De az ország nem válhat élhetővé pusztán szabályok által. A törvénynek igazságot kell szolgálnia, és igazságnak pedig nem szabad elszakadnia az irgalomtól. Az ember nem csupán feladatokat teljesítő és időnként hibákat elkövető lény. Mindenki hordoz sebeket, félelmeket és nehézségeket, amelyeket kívülről nem mindig látunk. Ezért egy közösség értékét nem csak az mutatja meg, hogyan bánik az erősekkel, hanem az is, hogyan bánik a kiszolgáltatottakkal. A modern világban sokszor teljesítmény alapján értékeljük egymást. Fontos, hogy valaki gyors legyen, sikeres, hatékony és versenyképes. De az emberi méltóság nem a teljesítményből származik. Nem attól vagyunk értékesek, hogy mennyit termelünk, hány követünk van, vagy milyen eredményeket tudunk felmutatni. Szent István keresztény öröksége emlékeztet arra, hogy a gyengék védelme, a vendég befogadása és a rászorulók segítése nem mellékes erkölcsi feladat. Ezek mutatják meg, milyen közösséget építünk. A jövő Magyarországa nem csak attól függ, milyen gazdagok vagy technikailag fejlettek leszünk. Attól is függ, hogy marad-e bennünk együttérzés. Képesek vagyunk-e meghallgatni egymást? Tudunk-e bocsánatot kérni és megbocsátani? Meglátjuk-e az embert, a vélemény, a társadalmi helyzet vagy a származás mögött? Kedves barátom! Szent István öröksége azonban a hit dimenziója nélkül nem érthető meg teljesen. A kereszténység számára a hit nem egyszerűen hagyomány vagy kulturális jellegzetesség. A hit kapcsolat Istennel, amelyből erkölcsi iránytű, remény és szolgálat fakad. Szent István számára az ország építése és a keresztény életrendje összetartozott. A 21. században sokan úgy gondolják, hogy a hit a magánélet kérdése, és nincs helye a közös élet nagy döntéseiben. Sokan viszont úgy látjuk, hogy hit nélkül a társadalom könnyen elveszíti azt a nyelvet, amelyen a méltóságról, a felelősségről, az áldozatról és a reményről beszélni tud. Nem kell választanunk a modernség és a hit között. A modern ember az értelmét, ha úgy tetszik, a hasznosságát keresi mindennek. A digitális eszközeink pedig megkönnyíthetik a munkát, de nem válaszolnak arra, miért érdemes élni. A tudomány sok mindenre magyarázatot ad, de nem helyettesíti a hitet és a szeretetet. A gazdasági fejlődés jólétet teremthet, de nem biztosít belső békét. A hit nem menekülés a világ elől. Inkább olyan látásmód, amelyben a világért és egymásért vállalt felelősségünk mélyebb értelmet kap. Szent István örökségét talán akkor értjük meg legjobban, ha nem szoborként tekintünk rá, hanem utitársként. Nem azt kell kérdeznünk, hogyan másolhatnánk le pontosan az ő korát. Erre nem is lenne lehetőség. Azt kell megkérdeznünk, az ő alapvető döntései hogyan segíthetnek a mi döntéseinkben. Ő országot szervezett. Nekünk a közösségeinket kell megerősítenünk. Ő törvényeket alkotott. Nekünk felelős szabályokat és tisztességes intézményeket kell működtetnünk. Ő templomokat és egyházi szervezetet épített. Nekünk ezeket meg kell őriznünk az utódaink számára, és olyan tereket kell létrehoznunk, ahol az emberek találkozhatnak, tanulhatnak, imádkozhatnak, és segítenünk kell mindenkit abban, hogy amennyiben szükség van rá, egymás terhét is tudjuk hordozni. Ő a jövőre gondolt. Nekünk is úgy kell cselekednünk, hogy döntéseink ne csak a jelen kényelmét szolgálják. És ő tudta, hogy egy ország nem pusztán földrajzi terület. Haza ott születik és ott van, ahol az emberek felelősséget éreznek egymásért. Kedves barátom! Szent István öröksége akkor marad élő, ha nem csak emlékezünk rá, hanem meg is valósítunk belőle valamit. Ha tisztességesebben dolgozunk, ha felelősebben használjuk a ránk bízott tudást, ha nem engedjük, hogy a gyűlölet meghatározza beszédünket, ha segítünk valakinek, aki egyedül nem boldogul, ha gyermekeinknek nem csak sikert, hanem tartást is szeretnénk adni. Egy ország jövője nem egyetlen nagy döntésben születik meg. Sok apró, mindennapi döntésben alakul. Abban, ahogyan egymással beszélünk, ahogyan a múltunkhoz viszonyulunk, ahogyan a gyengébbeket kezeljük, és ahogyan a jövőről gondolkodunk. Szent István több mint 1000 éve egy fiatal ország előtt álló bizonytalanságban vállalta a felelősséget. Nekünk a 21. század embereinek saját bizonytalanságaink között kell helytállnunk. A feladatunk más, de az alapvető kérdés ugyanaz. Képesek vagyunk-e olyan világot építeni, amelyben nem csak élni, hanem emberhez méltóan lehet élni? Szent István öröksége erre bíztat. Legyen bátorságunk a megújuláshoz, hűségünk az értékekhez, türelmünk egymáshoz, és hitünk abban, hogy a jövő nem eleve elrendelt sors, hanem közös felelősség. Ezért, amikor augusztus 20-án ráemlékezünk, nem csupán egy királyt ünneplünk. Egy döntést is ünneplünk, a döntést, hogy a magyarság közösséget, hazát és jövőt akar építeni. Ezt a döntést nekünk is újra meg újra meg kell hoznunk. Kedves barátom, kívánom, hogy Szent István öröksége ne csupán a történelemkönyvek lapjain, hanem a mindennapi életünkben is tovább éljen. Elsősorban a hitünkben és az ebből fakadó egymás iránti felelősségünkben, a munkánkban, a másik ember iránti figyelmünkben. Neked és szeretteidnek egyaránt áldott napokat kívánva ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt. Elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntő ülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrajn elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. A hollandiai Utrecht tartományban egy ember meghalt a nyugat-nírusi vírusfertőzés következtében, egy további beteget kórházban ápolnak, és még egy fertőzöttről tudni, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország is jelentett már idén eseteket. Egy magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium az MT érdeklődésére. A víz elsöpört több falut, a hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat, energetikai létesítményeket. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 fokot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
4: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
8: Indul az iránytű.
9: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
10: Sziasztok!
11: Sziasztok!
8: Sziasztok!
12: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban dr. Makkai László atyával, görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal beszélgetünk, hamarosan megjelenő könyvéről, amely a papi hivatás lelki kihívásairól szól. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Laci atya.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
0: A papi életpályáról, a papi hivatásról és ennek kríziseiről, nehézségeiről, kísérésről fogunk beszélgetni. Az apropója ennek az, hogy most jelenik meg egy könyv ebben a témában. Mikor érezted fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz, és miről is szól ez a könyv, Mélységek mentén ez a címe?
1: Igazából 2007 óta a foglalkozom egyházi személyeknek a nehézségeivel, kríziseivel, megpróbáltatásaival, és ez abból adódott, hogy amikor Mária Pócson vagy lelki gyakorlatos helyeken találkoztam atyákkal, akkor nagyon sokat beszélgettünk. Nyilván a papi életnek nagyon sok öröme van, és azt gondolom, hogy mindig ezt kell kiemelni, hogy a papi életünknek a legszebb élménye és öröme az, hogy ott állhatunk az oltárnál, és közvetíthetjük az imádságot, a hívek imádságát az Isten felé, és aki a legközelebb áll az oltárnál, az azt gondolom, hogy boldogtalan ember nem lehet, és mégis van egy emberi tényezője annak a hivatásnak, amit mi megélünk, és amit nap mint nap az Isten örömében megteszünk. Az emberi tényezője pedig az, hogy igen, a pap is néha elfárad, a papnak is vannak nehézségei, vannak krízisei, akár nős vagy akár nőtlen pap, de mégis családi kötelékhez is tartozunk, ott is érnek bennünket váratlan krízisek, és hogy ezeknek a feldolgozása, kezelése hogyan történhet meg, speciálisan olyan személyek tekintetében, akik a hivatásra tették rá az életüket, és ebben a hivatásban élik meg az Istennel való kapcsolatuk mélységét is. Valóban most a mostani könyvem arról szól, hogy a papi hivatásnak milyen krízisei vannak, lehetnek, természetesen nem bántva a hivatásunkat, hanem ennek az objektív oldalát megközelítve, spirituális értelemben látva ennek a nehézségét, és hogyan lehet ezt kísérni, akár mentor segítségével, akár spirituális segítségével, akár olyan személy bevonásával, aki speciálisan ehhez a területhez ért, és azt látom, hogy erre egyre több igény van, és egyre nagy igény van. Én körülbelül, mivel említettem, 2007 óta foglalkozom ezzel a területtel, folyamatosan voltak olyan atyák, szerzetesek, papcsaládok, akiket kísértem ezen a folyamaton, és az elmúlt időszakra, ha visszagondolok az elmúlt 5-6 évre, akkor akik hozzám fordultak, vagy akik engem megtaláltak, vagy volt olyan, akit a püspöke küldött hozzám, hála Istennek mind megmaradtak a hivatásukban. És ez nem azért, mert hogy nekem valami különleges praktikám van, vagy tehetségem ehhez. Én mindig azt mondom, és ezen a területen ez a hitvallásom is, hogy én ott folytatom, ahol a kegyelem már elkezdte. És talán ez a legfontosabb, hogy az Isten sok mindent művel ott belül az életünkben, nem hagyja az ember lelki ismeretét, és valóban elkezdünk foglalkozni azzal a problémával, nehézséggel, ami bennünket napi szinten ér és megpróbál, de mégis hozzáteszi az Isten a magáét is. Tehát, hogy nagyon fontos látni a papi életet komplex módon, és ebben a komplexitásában lehet rávezetni a segítettet arra, hogy hol volt az elakadás, hol nem működött jól az élete. A papi élet és a papi kríziseknek azt gondolom, hogy jelentős része is, hát most számokat nem merek mondani, de legalább egy 70-80%-a abból ered, hogy igazából funkcionálisok leszünk, és hogy az ima élet és az ima életnek a mélyebb megélése elmarad. Az elmélkedés elmarad. Sokszor talán egy ilyen gyorsan elmondott imádságra gondoljuk azt, hogy talán az megnyugtatja a lelkiismeretünket, de azt gondolom, hogy amikor az ima élet is lanyhul, vagy éppen a sok-sok feladat miatt, a ránk bízott terhek miatt nem tudja az ember ezt mélyebben megélni, akkor okozhat az élet olyan problémákat, ami hát krízishez, kiégéshez, burnouthoz nyilván, vagy éppenséggel depresszióhoz tudja vezetni még az Isten emberét is.
0: Mi a véleményed arról, hogy a papságra készülők, tehát a fiatalok, akik a szemináriumban vannak, mennyire vannak tisztában a papi pályának a nehézségeivel?
1: Nem tudom pontosan, mert évekkel ezelőtt még voltak tanítványaim a hittudományi főiskolán, az elmúlt időszakban nem tanítok a szemináriumba, de amilyen tapasztalatom volt, és amikor mi beszéltünk erről a fiatalokkal, akkor igazából néhány dologra rá tudtam őket világítani, amire ők nem gondoltak például, hogy ez esetleg nehézség lehet az életükbe. Nem nagyon tanulnak konfliktuskezelést a papnövendékek, tehát azért egy egyházközség az egy nagyon szerteágazó, egy teljesen heterogén közösség. Rengeteg ember megfordul a templomainkban, a közösségeinkben is, hát ez hozza magával azokat a folyamatokat is, hogy hogyan kell helyzetekhez hozzáállni, konfliktusokat kezelni, közösségen belül ilyen marginalizáció indul el, trianguláció indul el, hogy páran összefognak akár a pap mellett, a pap ellen, vagy más közösségben élő személy ellen, és ezt hogyan tudja egy pap kezelni. Tehát ezek a folyamatok azt gondolom, hogy fontosak, hogy ott legyenek a megoldási palettáink között, hogy hogyan kezelünk ilyen helyzeteket. Mert ha a pap egyik-másik oldalra áll, akkor megsérti az egyik közösséget, és ha másik oldalra áll, akkor a templom másik felét fogja megbántani. Tehát, hogy nagyon komolyan kell venni azt, hogy a problémákat közösségeinkben hogyan tudjuk megoldani, hogyan tudunk ebben közvetíteni. Tehát azt gondolom, hogy maga a konfliktuskezelés, vagy éppenséggel a kommunikációnak a fontossága mennyire elengedhetetlen, és itt nem csak egy templomi hirdetésre gondolok, bár az is nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan volt ilyen feladat a papnövendékeknek, hogy rakjál össze egy templomi hirdetést, és hát hogy ki mire fókuszált, és ez volt a gyakorlat például. És abban is érdekes dolgok jöttek ki, de hogy mégis a kommunikációban, akár a prédikáció elmondásában, a fókuszban, hogy mi álljon, vagy éppen onnantól kezdve, hogy a pap belép a templomba, hogyan kommunikál maga az öltözködése, a ruházata, kommunikál, ahogy felöltözik, ahogy beszél a minisztránsokkal, ahogy beszél a közvetlen munkatársaival, ez mind-mind tükrözi azt, hogy most milyen lelki állapotban van, hogy készül a liturgiára, és ez is kommunikáció abszolút mértékben. Tehát a non-direktív kommunikáció is kommunikáció természetesen. Tehát, hogy ezekre is érdemes felhívni a figyelmet, és hogy nagyon fontos ezeket a területeket látni. Ugye mi nős papságra készülünk zömében, és hát itt azért a házasság, a házastársnak az együttvaló megélése a hivatásunknak, az hogyan történik például. Ugye nem állhatok a hívek előtt rossz családapaként, méltatlan családapaként, és a családom előtt pedig nem lehetek hiteltelen pap, aki a templomban más mond, és a család előtt az ünnepi asztalnál, vagy a vasárnapi asztalnál is más mond. Tehát itt azért a hitelesség az óriási kérdés egy pap számára is, hogy a gyermekeink azok mit visznek magukkal, akkor amikor kirepülnek, hogy azt látták, hogy igen, a kereszténység is, azon belül például a görög-katolikus vallás egy nagyon mély és nagyon szép liturgián keresztül vezet bennünket az Isten felé, vagy pedig egy hát ugyanolyan foglalkozás, a papi hivatás, mint minden más, hát nincs benne különbség, csak egy kicsit több a jámborkodás például. Azt gondolom, hogy ez nagyon zsákutca, és nagyon tévútra vezetné a családot is, és a híveket is. Úgyhogy ez a hitelesség, ez szerintem a legfontosabb a mai világban is, fiatalok számára is, hiszen annak idején mi miért lettünk papok? Hát mert voltak előttünk olyan papi példák, olyan hiteles személyiségek, akik mellett lenni, élni, felnőni, vagy éppenséggel a tanításokat hallgatni, az felemelő érzés volt. Egyszer Beton püspök mondta, Balázs Béla püspök mondta azt egy ilyen szemináriumi találkozón, hogy tegye fel a kezét az, ugye papnövendékek voltunk, tegye fel a kezét az, aki ült a plébánosnak a trabantjába. Hát mindannyian felemeltük a kezünket, mert akik ott voltunk, azok valóban így indultunk, hogy a plébános vagy a parókus, az tényleg integrálta a fiatalokat. Örült, hogy látott fiatalt, és hogy milyen jó volt ezen a síkon elindulni, hogy milyen nagyszerű dolog volt az, hogy olyan papok voltak, akiket így integrálták a fiatalokat is, és hogy azt láttuk az életükön keresztül, hogy ez a legfontosabb, hogy mi is ezt a hivatást válasszuk. Ugyanakkor természetesen ott volt a megimádkozott életünkben is az, hogy az Isten valóban erre hív bennünket, és ezt a hívást így érezte meg az ember, de fontosak voltak azok a hiteles személyek, akik miatt elmentünk. Ugye nemrég olvastuk a vasárnapi evangéliumban Nátánael történetét, és ott Fülöp hívta, hogy gyere, mert megtaláltuk, és akkor hát milyen jó volt Nátánaelnek találkozni Jézussal, és valahogy így hívjuk mi is hogy gyere, én rátaláltam valamire, ez nagyon klassz dolog, nagyon fontos, és nagyon, nagyon betölti az életedet ez a hivatás, és hogy gyere, és akkor én is beszélek róla neked azért, mert én is ezt élem meg, és maga ennek a megélése, azt gondolom, hogy ma a legfontosabb, hogy ebben az élményben tudjon az ember részesülni, és ezt az élményt tudjuk továbbadni a fiatalok számára is.

0: A folytatásban beszéljünk arról, hogy a papi életnek van egy olyan sajátossága, hogy nem egy helyhez kötött az egész élet, és ez is egyfajta bizonytalanságot okozhat, hogy bármikor költöznie kell a püspöke szavára. Ennek is vannak azért nehéz következményei, vagy lehetnek.
1: Én azt gondolom, hogy igen, és minden élettérváltás, vagy lakókörnyezetváltás, az mindenki számára egyfajta krízis. Tehát ez nem is kérdés. Ha civil életben kell költözni, az is egy krízis, nem, hogy egy olyan helyzetben, mint amit a papságban élünk meg. És valóban, amikor az ember már családdal költözik, ahol mondjuk a gyerekek már kialakítottak baráti kötelékeket, ahol mondjuk már óvoda, iskola működött, és hogy oda jártak a gyerekek, és akkor egy másik településen, egy másik helyen ugyanezt a baráti kört kialakítani, nem könnyű, főleg, ha mondjuk a gyerekek személyisége nem is alkalmas arra, hogy ezt a rugalmasságot, ezt a flexibilitást bele tudják vinni az életükbe. És nyilván sokszor felmerül a kérdés, hogyha valaki nem a papi hivatást választja, hanem mit tudom, egy fix hivatást, akkor nyilván tudja azt, hogy ő ott fogja leélni azon a településen az életét. De a papi életben, annak idején, amikor ebben elindultunk, mondhatnám azt, hogy nagyjából tudtuk, hogy mit vállalunk, mert hát nyilván azért felkészítettek bennünket, de igazából a gyakorlat hozza ki azt, hogy valóban nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tehát, hogy igazából a költözések, a sok-sok új arcnak a megismerése, a templomok felfedezése, a szertartások végzése egy-egy településen sokszor eltérő is volt valamilyen szinten, de hogy valóban nagyon nehéz és nagyon, hogy is mondjam, körülményes egy-egy ilyen költözés. Ugyanakkor minden költözésben ott a változásnak a lehetősége, ott van a megújulásnak a lehetősége például, ott van annak az élménye, hogy egy másik közösségben talán akár a családom is, és hát nyilván sokat kell erről beszélgetni a családokkal, a gyerekekkel, hogy a mi életünk az egy speciálisabb élet, és ahová megyünk, ott mindenhol jelenlétünkkel, életünkkel az Istenről kell tanúságot tennünk, és biztos, hogy millió egy panasz lenne az ajkunkon, de ennek ellenére azt tudjuk mondani, hogy az Isten országáért és azért, hogy az emberek akár általunk is rátaláljanak az Isten útjára, elképzelhető, hogy ez a helyzet fogja számukra megadni, és így talán könnyebb azt vállalni, hogy akkor innen oda költözünk, hogy ott is a mi család életünkkel, a mi jelenlétünkkel ezt tudjuk demonstrálni, hogy az Isten jó, az Isten szeret bennünket, és az Isten mindenhol, ahová csak eljutat bennünket, általunk is az ő dicsősége kell, hogy megnyilvánuljon. És tudom, hogy ez nem egy könnyű feladat, és sokszor egy költözés az tényleg nagyon sok teherrel és krízissel jár, ami valóban egy hosszú folyamat, hogy az ember megszokja az új helyet, de a végeredmény talán mindig az lesz, hogy nagyon-nagyon szép és boldog perceket tud az ember eltölteni azon a helyen, ahová a püspöke küldte. Ez az Ószövetségben is így volt, hogy vándorló név volt a zsidó nép, nagyon sok 40 évig vándoroltak, nagyon sok helyre eljutottak, és valahogy ők is ezzel a vándorlással azt demonstrálták, hogy az Isten mennyire jó hozzájuk is. És azt gondolom, hogy sokszor a mi életünkben is megvan ez a fajta folyamat, elfogadni a püspök döntését, szándékát, és én azt gondolom, hogy ma már azért nagyon párbeszédképesek a püspökeink is, tehát hogy azt gondolom, hogy az a fajta, amit sokan gondolnak, ilyen diktatórikus helyezés vagy költözés kevésbé van már jelen, én ezt gondolom az egyházmegyék életébe. Nagyon sokszor a püspökök tényleg párbeszédet folytatnak a papjaikkal, leülnek, elbeszélgetnek, hogy ez miért látja fontosnak, megindokolja ennek egy adott áthelyezésnek a lehetőségét, és sokszor azt gondolom, hogy maga a belátás vezet oda, hogy valóban ez egy jó döntés a püspök részéről. Tehát én azt mondom, hogy valóban ennek van egyfajta párbeszédes háttere is, és a másik az a nyitottság, hogy az embernek a megújulásához, a papi élet megújulásához is, vagy akár lehet, hogy a család élet megújulásához is ezt tud vezetni, hogy egy környezetváltás, egy egészen más kontextusban való élés, létezés, az számtalanszor meghozhatja akár a házasságnak is a kellő gyümölcseit, akár a gyerekek számára is új barátokat, új közösségeket élhetnek és tapasztalhatnak meg, és hát a pap számára is egy egészen új közösség az egy olyan élményt tud nyújtani, hogy most más emberekkel, más arcokkal kell találkoznia, és felmérni azt a egyházközségi diagnózist, hogy akkor abban a közösségben éppen mire van a legjobban szükség. Én is voltam kis közösségben, ahol láttam azt, hogy nagyon sok az idős ember, és hát és egy valamit nagyon szeretek, imádkozni. És hát láttam, hogy ifjúsági csoport nem sok alakul majd ott a környezetemben, de amit tudtam elérni az emberekkel, hogy kirándulni, zarándokolni, és imádkozni nagyon szeretek, és hát erre építettem én is föl sokszor egy-egy éves parókiai programot, hogy akkor ezeket a lehetőségeket minél szélesebb körben meg tudjam tenni ott a magam környezetében, a magam területén, és az emberek örültek annak, hogy volt zarándoklat, volt gyűjtöttünk Mária Pócsékonra, voltak virasztások a templomban, és ezeket az emberek úgy elfogadták. Tehát, hogy fontos az, hogy azt próbáljuk kínálni az emberek számára, ami az adott településen akár a legjobban bevált pasztorális módszer is lehet, és nem pedig olyan irreális gondolatokat érlelni magunkban, hogy most ott nem is tudom, milyen dolgok lesznek, ami nem egyeztethető össze a realitással, hanem valóban felmérni az adott településnek azt a lehetőségét, hogy a papra hogyan és miként van szükség.
0: Kiknek szól elsősorban a könyv, kiknek írtad, és mikor jelenik meg?
1: Minden reményeim szerint azért még a Nagybőjtben a könyv megjelenik, kiadásra kerül, és húsvét után szeretnénk egy könyvbemutatót tartani Gödöllőn, a premontrai közösségben, és Fábri Kornél püspök úr írta az előszót a könyvemhez, és hát azt írja itt az előszóban: e könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik felelősséget viselnek a papságért, püspököknek, szemináriumi előjáróknak, lelkivezetőknek, pasztorálpszichológusoknak, de maguknak a papoknak is, akik saját életútjukat szeretnék tudatosabban érteni, élni és alakítani. Püspök úr ezeket a gondolatokat fűzte az előszóhoz, és én még hozzáteszem, hogy én szívesen a hívek kezébe is tudom adni ezt a kis kiadványt, azért, hogy értsék, lássák, hogy egy pap élete mennyire összetett, mennyire bonyolult sokszor, ugye mert a pap felé való elvárás a hívek részéről óriási, saját maguk felé nem tesznek ekkora elvárást, de hogy egy pap mindig elérhető legyen, fiatal legyen, mosolyogjon, jókedvű legyen, vicces legyen, szervezzen csoportot, kirándulást, zarándoklatot, gyerekekkel foglalkozzon, bibliakört vezessen, a liturgiában is csodálatos legyen, és mindig helytálljon, soha ne látszódjon rajta, hogy fáradt, hanem az, hogy nagyon jókedvű, és hogy jó feje az atya, és nyilván azért ezek messze menőkig óriási elvárások, hiszen mi magunk is sokszor elfáradunk, sokszor vannak nehézségeink, sokszor ütközünk mi is problémákba, úgyhogy nem mindig tudjuk ilyen szempontból a hívek igényeit teljesíteni, de azt gondolom, hogy a esetek többségében az atyák mindent megpróbálnak ahhoz, hogy egy jó közösséget tudjanak építeni, szépíteni és fejleszteni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma, amikor egyre nehezebb teher van az atyákon, a legnagyobb öröm az, hogyha akár a hívek részéről is érkezik egy-egy pozitív megerősítés, hogyha hívek is elhívják az atyát egy ebédre, egy beszélgetésre, egy kávéra, vagy ha látják azt, hogyha fáradt, akkor megkérdezzük, hogy miben segíthetünk, vagy mit tudunk mit tenni azért, hogy valóban a közösségünk papja ne kiégjen, ne elfáradjon, ne essen krízisbe, hanem mi magunk is mit tudunk az atyáért tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hívek kezébe is tudom ezt a könyvet adni, és talán jobban értik majd azt, hogy a mi hivatásunk egy komplex hivatás, egy nagyon szép hivatás, és azt gondolom, hogy a legjobban meg tudja élni az ember bensőséges kapcsolatát az Istennel, de ez fontosak a külső tényezők is, és a külső tényezőkben benne vannak a híveknek a szeretete, hogy én azt kérem, hogy szeressék a papjukat, és vigyázzanak rá, és a legfontosabb talán az, hogy amikor ebben a folyamatban benne vannak, akkor a papjuk ne legyen egyedül, legyen mellettük bátorító szó, és legyen mellettük olyan ember, aki szereti, segíti. Hát és végezetül talán azt tudom mondani, amit a könyvem elejéhez egy mottóba írtam le, hogyha a hívek, amit tudnak a papjukért tenni, azt gondolom, hogy talán ebben a Henry Nouwen mondatban van benne: nem azért vagyok itt, hogy megjavítsalak, azért vagyok itt, hogy veled együtt hallgassam meg azt, amit Isten mondani akar neked. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon jól esik az atyáknak.
0: Kedden ugyanebben az időpontban folytatjuk majd ezt a beszélgetést.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Dr. Makkai László atyával, görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal beszélgettünk hamarosan megjelenő új könyvéről. Jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok velünk akkor is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 12. részét, melyet Pokornélia olvas fel nektek.
2: Paddington azonban nem ment sem a mosdóba, sem a ruhatárba. A színház hátsó felébe vezető ajtón a következő felirat állt: belépés kizárólag művészeknek. Paddington könnyedén belőgte az ajtót, és hirtelen egy másik világban találta magát. Nem voltak vörös plüss székek, hanem a kopártérben mindenféle deszkák hevertek. A mennyezetről kötelek lógtak le, díszlet darabok álltak neki támasztva a falnak, és mindenki szemmel láthatólag sietett. Más esetben Paddington szeme szája nyitva maradt volna a látványtól, de most valami más miatt jött. Meglátott egy alakot, aki épp lehajolt, valami díszlet darabbal bajlódott. Paddington megpaskolta a vállát. Megbocsásson, azt az embert keresem, hol van? A díszletmunkás folytatta a munkáját. Embert? Miféle embert? Azt az embert, mondta Paddington türelemmel. A gonosz embert. Ja, Sir Shelley-re gondol. A díszletező egy hosszú folyosó felé lendítette karját. Ott az öltözője, de jobb, ha nem zavarja, mert harapós kedvében van. Ekkor kapott észbe. Mit keres maga itt? Ide nem szabad bejönni kívülállóknak. Ki engedte be? Paddington azonban túl messze járt már, hogy válaszoljon, még ha hallotta is. Félúton járt már a folyosón, és minden ajtót szigorúan megnézett. Végre odaért egy díszes bejárathoz, melyen nem csak ékes csillag volt, de felirat is. Sir Shelley Bloom. Paddington mélye csóhajtott, aztán bekopogott. Válasz nem jött. Hát megpróbálta erősebben. Semmi. Mit tehetett? Mancsával lassan, óvatosan betolta az ajtót. Tűnés! Hallatszott az öblös hangod a bentről. Látni és sem akarok senkit. Paddington az ajtó mögé sandított. Sir Shelley Bloom hanyat hevert a díványon. Fáradtnak látszott és zilátnak. Fél szemét nyitotta ki, csupán úgy bámult Paddingtonra. Autogramot nem adok, mordult fel. De én nem is azért jöttem, felelte Paddington szúrós tekintettel. Akkor se kéne az aláírása, ha itt lenne velem a karmolászó könyvecském, de nincs itt. Sir Shelley felült. Magának nem kell az én autogramom, kérdezte meglepetten. De hiszen mindenki arra vadászik, az autogrammomra. Jó, de én nem, jelentette ki Paddington. Azért jöttem, hogy határozottan közöljem önnel. Fogadja vissza a lányát, de azonnal. Az utolsó szavakat már szinte lenyelte. A nagy ember felállt. Kétszer akkorának látszott, mint a színpadon, és úgy festett, mint aki mindjárt felrobban. Hogy a lányomat fogadjam vissza? Tessék! Kérdezte végül, miután megtörölte a verejtékező homlokát. Pontosan! Szögezte le Paddington, mert ha nem, akkor lakhat nálunk Mr. és Mrs. Brown házában. A nagyszínész beletúrt a hajába, aztán megcsípte a saját karját. Mr. és Mrs. Brown házában, ismételte meg bávatagon. Aztán vadul körbenézett a helységben, és az ajtóhoz rohant. Szára! Kiáltotta. Gyere azonnal! És közben hátrált, mint aki tisztes távolságot szerette tartani önmaga és a nyilván kiszámíthatatlan medve közt. Távozz tőle, medve! Mondta drámaian, aztán hozzátette, mivel kissé rövidlátó volt. Mert ön medve, ugye? Medve vagyok, vágta rá büszkén Paddington. A legsötétebb Perúból. Sir Shelley a gyapjú sapkára bámult. Nos, akkor tudnod kéne, barátom, hogy öltözőben nem megyünk be zöld sapkában. Nem tudtad, hogy színházban tilos a zöld szín? Vedd le azonnal! Nem én tehetek róla, mondta Paddington. Én a rendes kalapomban akartam volna jönni. Ez csak a tartalék fejfedőm, és azon volt, hogy elmagyarázzon mindent, amikor belépett a Sarah nevű fiatal hölgy, akit Paddington azonnal felismert. Sarah, állapította meg, az Ord atya, vagyis Sir Shelley Bloom leánya. Minden rendben, mondta. Az ön megmentésére jöttem, drága hölgyem. Mi csodámra jött? Kérdezte döbbenten a fiatal nő. Sarah, avatkozott közbe Sir Shelley, védj meg ettől az őrült medvétől. Uram, én egyáltalán nem vagyok őrült, tiltakozott öntudatosan Paddington. Akkor nagyon kérem, magyarázza meg, mit keres az öltözőmben? Mennydörögte a nagyszínész. Paddington sóhajtott. Az emberek néha olyan nehezen fogják fel a dolgokat. Elmagyarázta hát türelmesen megint. Sarah megértette, és majdnem hanyat vágta magát nevettében. Mi olyan mulatságos? Kérdezte sértetten Sir Shelley Bloom. Hát, drágám, nem érted? Hahotázott a fiatal nő. Ez az úr, ez a medve úr hatalmas bókot mondott. Paddington úr tényleg elhitte, amit a színpadon csináltál, tehát tökéletes volt az alakításod. Ez is bizonyítja, mennyire nagy színész vagy. Motyogta Sir Shelley. Szünet következett. Jó, hát az így van, nagyon is megbocsátható félreértés. Paddington úr, jól mondom, igen intelligens medvének látszik. Paddingtonnak kezdett derengeni valami, vagyis én csak elhittem, hogy amit önök a színpadon előadtak, az a valóság. Kétségbe esetten nézett egyikükről a másikukra. A fiatal színésznő lehajolt hozzá, és kezébe vette a mancsát. Hát persze, drágám, de igen kedves öntől, hogy meg akart menteni. Ezt sosem felejtem el. Meg is mentettem volna, ha akarja, mondta Paddington. Sir Shelley köhítselni kezdett. Medve uramat érdekli a színház világa? Hú, te mennyire! Lelkentezett Paddington. Az nem kifejezés. Amit nem szeretek csupán az, hogy mindenért annyit kell fizetni. Egy csomó kidobott pénz. Szünetet tartott. De ha nagy leszek, én is színész szeretnék lenni. A Sarah néven szólított hölgy felpattant. Shelley, édesem! Kezdte, és közben Paddingtonra kacsintott. Van egy ötletem, figyelj csak! És sugdosni kezdett valamit Sir Shelleynek, aki úgy szintén Paddingtonra nézett, majd így szólt. Hát, kis szokatlan, töprengett. De mi baj lehet? Érdemes megpróbálni, szavamra érdemes! A szünet lassan véget ért, és Brownék kezdtek nyugtalankodni. Hol lehet Paddington? Istenem, jó Istenem, sápítozott Mrs. Brown. Hova tűhetett? Csak nincs valami baj. Ha nem siet, vélekedett Mr. Brown, lemarad a második rész elejéről. E pillanatban kopogás hallatszott, s már lépett is be a jegyszedő kezében cédulával. Egy fiatal medve úri ember kért, adjam át önöknek ezt, közölte. Nagyon sürgős, azt mondta. Krákogott Mr. Brown, nagyon köszönjük. És széthajtogatta a papírost. Mit ír? Türelmetlenkedett, izgatotta Mrs. Brown. Jól van! Mr. Brown szó nélkül nyújtotta át a papírost, csak utána mormolta. Jól sejtettük, hogy ez lesz. A papíron ez állt ugyanis. Nagyon fontos feladatot kaptam. Paddington ú ír. Később el fogom mesélni. Mi a csodát jelenthet ez? Ámult Mrs. Brown. Fogadok, valami rendkívüli dolog történt vele. Én is attól tartok, sóhajtotta Mr. Brown, lezöttyenve a karosszékébe, amikor kihaludtak a fények. Ettől függetlenül élvezi a karom a darabot. Remélem, a második rész jobb lesz, mint az első, mondta Jonathan. Az első tényleg csapnivaló volt. A színész állandóan elfelejtette a szövegét. A második rész sokkal jobb volt, mint az első. Amint Sir Shelley a színpadra lépett, mintha izzott volna a levegő. Óriási változáson ment keresztül, remekül tudta a szövegét. A nézőtérről sem hallatszott már köhögés a bakizások miatt. A közönség szinte csüngött a szavain, s így ment le végül a függöny, amellyel többször is meghajolt Sir Shelley és Sarah, apa és lánya egymásra talált. Az egész társulat boldogságban úszott. Fölment újra

0: és a szenzáció moraja futott végig a nézőtéren. A nagy színész azonban már lehajolva a kismedve mellé magasba emelte egyik mancsát. A mancsban egy kézirat tekercs volt, a darab súgó példánya. Gyere elő, Paddington, hívta őt a színész, hajolj meg te is. Nem tudok, hangzott a válasz a mélyből, azt hiszem beszorultam. És valóban. Csak miután a közönség távozott, sikerült végül kiszabadítani Paddingtont a lyukból néhány díszletmunkás, a tűzoltó és némi vaj segítségével. De annyi azért kilátszott belőle, hogy integessen a hurrázó éjjenző tömegnek. Pár nappal később, aki este benézett Paddington szobájába, ott lelhette őt a súgó példánnyal, ollóval, ragasztóval és egy fotóval. A nagy színészt ábrázolta a fénykép, rajta ajánlás, Paddingtonnak hálás köszönettel. Egy másik dedikált fotóról Sarah mosolygott le, s ott volt egy újság főcíme is a művészeti rovatból, Paddington megmentette az estét. Paddington a képeket a kézirat üres címlap borítójára ragaszgatta. Mr. Gruber mondta neki ugyan, hogy a fotók jó pénzt érnének, de a világ minden kincsért sem lett volna hajlandó megválni tőlük. Ráadásul mindenütt elbüszkélkedett vele, hogy Sir Shelley Bloom megadta neki a 20 penniét, és kapott tőle egy vadonatúj színházi látcsövet is.
1: Kedves gyermekek! Ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 12. részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A mai alkalommal nagy szükségét érzem annak, hogy a már elhangzott elmélkedések folytatásaként és mintegy összefoglalásaként megjegyzéseket, megállapításokat adjak közre a keresztény imádsággal kapcsolatban, az ima életünket illetően. Így tehát azt a címet adtam ennek az elmélkedésnek, hogy összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban. Az első, amikor mi katolikus keresztények találkozunk egymással, akkor nagyon szép köszönés és tanúságtétel, és egyúttal dicséret is, Isten dicséret, amikor azt mondjuk római katolikusként, dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. Miért imádkozunk? Miért fontos az imádság? Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. És nagyon fontos, ezt is hozzátehetjük, hogy Jézus Krisztus példát és parancsot adott arra, hogy imádkozzunk. Az Atyához, a Fiú által, vagyis Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Tehát van nekünk keresztényeknek egy szent háromságos formánk. Mivel kezdjük és fejezzük be az imádságot? A keresztvetéssel. Melyek az imádság formái, vagyis azt is mondhatnánk, hogy mik a tartalom szerinti megkülönböztetései az imának. A kérés, a közbenjárás, az áldás, az imádás, a háladás, a dicsőítés, az engesztelés és a felajánlás. Mik az imádságnak a módjai? A szóbeli ima, az elmélkedés, valamint a szemlélődés. Amikor arról a kifejezésről hallunk, hogy liturgia, az miért fontos a mi számunkra? Azért, mert megkülönböztetünk magán és közösségi imát, közösségben mondott ima liturgia, amely a leiton ergon közös munka görög kifejezésből ered, közös Isten dicsőítés, tehát Krisztus titokzatos testének, Isten újszövetségi népének közös, nyilvános Isten dicsérete. Liturgia elsősorban az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, továbbá az imaórák liturgiája, a zsolozsma, valamint a szentségek ünneplése. És ezeken kívül vannak még közösségi imák, a szent rózsafűzér vagy szentolvasó, litániák, keresztút, de ezek már nem liturgikus megnyilvánulások, hanem úgynevezett paraliturgikus. Nem az Úr Jézus által rendelt imák, hanem az egyház idejében keletkezett Isten dicséretek. Ha Istentől valamit kérünk, azt alázattal, bizalommal, álhatatosan, vagyis szent kitartással, és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk. Rendszeresen kell imádkoznunk naponta, reggel, napközben is, gondolatokkal, Istenre figyeléssel, a természetben Isten hatalmának a fölismerésével, és este is, különösen háladással, lelkiismeretvizsgálattal. Kikért imádkozunk? Mindenkiért, élőkért, holtakért, a szeretteinkért, és
Különösen fontos, sőt elsődleges, hogy az ellenségeinkért imádkozzunk, azokért, akikkel megromlott, nem jó a kapcsolatunk, de Isten segítségével szeretnénk helyreállítani. A legtökéletesebb imádság a mi atyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk. Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az üdvözlégy Máriával köszöntjük. Legismertebb imádságaink még, ezekre majd később is kitérünk, a Hiszek egy, az Úrangyala, a Rózsafüzér, vagyis a Szentolvasó, a Keresztúti Ájtatosság és a Litániák. Az Ámen szóval, ez egy héber, tehát mondjuk így zsidó nyelvi eredetű szó, az Ámen szóval Isten üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki, tehát nagyjából így fordítjuk, úgy legyen. A legszentebb imádság, amiben minden megtalálható, kérés, közbenjárás, háladás, dicsőítés, engesztelés, felajánlás, tehát az ima formák az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, hiszen abban ott van a jelenlét, az értünk szenvedést vállaló, meghalt és feltámadt Krisztus jelenléte, aztán a legszentebb áldozat, Krisztus áldozatának a megjelenítése, és a szent lakoma, ahogyan mondjuk is, a szent áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pontosabban, ahogyan felhív a pap a szent áldozásra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 20 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsa megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan Ukrajna elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az Amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. A hollandiai Utrecht tartományban egy ember meghalt a nyugat-nírusi vírusfertőzés következtében, egy további beteget kórházban ápolnak, és még egy fertőzöttről tudni, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország is jelentett már idén eseteket. Egy magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium az MT érdeklődésére. A víz elsöpört több falut, a hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat, energetikai létesítményeket. Megdőlt a világutcán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 század fokot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli, a friss híreket Debnár Ádámtól hallják, a zenei szerkesztő pedig Túri Sarolta. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunk szól. Ebben Gárdonyi Géza két novelláját Nagy András és Balog András előadásában hallhatják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. 21 órakor a hírek után Sziluett című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben Bakos Réka grafikus életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről mesél. Az óra második felében a Remény hírnökei című műsorunk szól. Adásunk tartalmából a kommunista diktatúra és az egyház a mindszenti perés előzményei címmel tartott előadást dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja Egerben, a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján, Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkat hallgathatják meg. 22 órakor a hírek után a Napverse szól, majd Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják az imádsággal kapcsolatban. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az asszony teremtéséről beszélget a Szentírás alapján. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Gárdonyi Géza két novelláját Nagy András és Balog András olvassa fel.
2: Gárdonyi Géza. Nem a legárvább. A neve csupán két betű. M.L. Senki sem tud róla többet. Még a házmester is, aki takarít rá és hordja az ebédjét, csak M.L. úrnak hívja. A szerkesztőségbe ugyanez a házmester viszi a regényfordításait, s itt szintén M.L. névre adják ki a honoráriumot. Budapesten többre nem is kíváncsi az emberiség. Különben szőke, sápadt ember. Verset nem ír, s a nők iránt nem érdeklődik. Beállít egyszer hozzá egy fehér szakállú öreg ember, s elmondja, hogy ő Amerikából érkezik. Remélem nem a nagybátyám, szólt M.L. úr, végig pillantva a kopott öltözeten. Nem, felelt az öreg, én Koldus vagyok. Rossz helyre botlott, kollégák vagyunk, csak hogy éppen az én nevem Író. Ön jó embernek látszik, uram, és lássa, én ma koldulok először. Most is csak azért, mert fél év óta nem is láttam meleg ételt. A meleg étel meghatotta M.L. urat. Lehet, hogy személyes tapasztalatai voltak az efféle hiányokban. Honnan jön? Kérdezte részvéttel. Mexikóból. Olyan messziről? Sohasem hazudom. Na, ezt szeretem. Már régóta várok olyan embert, aki Mexikóból jön, és nem hazudik. Engem ugyanis arra tanítottak az iskolában, hogy ott az emberek talppal fölfelé és fejjel lefelé járnak. Azóta sokszor zavarban vagyok, mikor a szegény hőseim Mexikóban szerepelnek. Ne higgye, uram, én sohasem álltam tótágast. Na, akkor jól van. Üljön le, míg az ebédem megérkezik. Mondja csak, ismerte ott magyarokat? Hogy ne ismertem volna? Az Amerikába érkező magyarok hozzám fordultak legelőször. Hogy? Jegyszedő voltam a kikötőben. Ismert ön egy Fekete Balog nevű családot? Az öregen, mintha valami melegség futott volna keresztül. Ismertem. Hogy vannak azok? Meggazdagodtak. És a leányuk? Irma? Azt hiszem, nincs több. Csak ugyan nincs. Hát, az folyton búsul, jegyezte meg az öreg, figyelmesen vizsgálva a fiatalember arcát. Búsulhat. Férhez ment? Nem. Valakit Európában felejtett, azt mondják. Az öreg erősen hangsúlyozta a szavakat. Lehet, szólt keserűn a fiatalember. Hirtelen felindulással jegyezte meg. Szerencséje, hogy pontosan indult a hajó, különben gyilkosság történt volna. Az öreg összerezzent. Legyen nyugodt, szólt aztán búson. Úgy hallottam egyszer, hogy meghalt. A fiatalember vállat vonva felelt. Nyugodjék békében. De azért, amint ránézett az asztal fölött függő arcképre, harmadba borultak a szemei. Szerettem. Szólt magyarázón az öreghez. És a boldogságnak legmámorabb napjaiban ragadták el tőlem. Valami csekéség miatt összekülönböztünk akkor. Tudja, mással táncolta a francia négyest. Ugyanekkor írt Amerikából valami gézengúz nagybátyja. Átcsalta őket az óceánon. Azt hitték, hogy ott valami milliómos ember aranytálon fogja neki kínálni a házasságot. Hát jól van. Úgy elfeledtem, mint a születésem óráját. Az öreg sápadtan hallgatott. A házmester megérkezett az ebéddel. Hozzáültek. Az öreg elősorolta az összes tapasztalatait, a föld lapos mi voltára nézve, és egyúttal elmondta, hogy ő, mint Miksa császár katonája került Mexikóba. Végül ismét a Fekete Balog családra akart áttérni, de M.L. úr nem érdeklődött többé irántuk. A hosszú út kimerítette az öreget, ebéd után elaludt ülve a kanapén. Este ismét együtt vacsoráltak, s vacsora után a jó hangulat örömére átnéztek a 3-8-asba is, ahol az öreg a vendégeknek nem csekély csodálkozására, dörgő hangon olyan dikciót mondott M.L.-re, hogy ez csak nem Mexikóba süllyedt szégyenletében. Az öreg benyalt, haza kellett vinni. Ismét ott aludt a kanapén. Reggel, mikor Emel fölébredt, az összes pipái ragyogtak a tisztaságtól, az íróasztalán rend volt. Az íróasztal fölött lévő fiatal női arckép mosolygását nem takarta többé szürke por, s az öreg, künn az udvaron, a házmesterre pörölt. Azt mondta, hogy az Emel úr dohányának illott a füstöl a pipájából. Délben ismét együtt ettek. Délután az öreg fölfedezte, hogy a házmester a szerkesztőségi honoráriumokból magát is honorálja. E fölött közös háborgást vittek véghez. Konstatálták, hogy ezután az ezüst kanalakat sem lehet rábízni a házmesterre. Másnap az öreg Emel úr nemcsekély csodálkozására kijelentette, hogy árnyékául szegődik, és anélkül, hogy feleletet várt volna, elment az ebédért. E naptól fogva ő hordta a kéziratokat is a szerkesztőségekbe. Kedves, jó öreg ember volt különben. Azt hitte magáról, hogy arcban Bem apóhoz hasonlít, azonban inkább Tisza Kálmánhoz hasonlított, de persze senki sem merte neki mondani. Míg Emel úr írt, az öreg a folyosón ülve pipázgatott, s ha valaki csak köhintett is arra felé, az öreg úr csöndesen olyan fenyegetődzést cselekedett az öklével, mintha valami dinamit bombát készülne hajítani. Verklisek, handlék mind elszoktak a háztól. A pókok is jobb tanyát kerestek. S a házmester már csak másodpipából élvezhette a szagos dohányt. Hanem egy napon maga az öreg tette tönkre az irodalmi csöndességet. A szerkesztőségből egy ordító gyerekkel tért haza. Remélem, ezt nem honorárium gyanántatták, kérdezte Emel úr megriatva. Az öreg zavartan pislogott a gyerekre. Hallgass, rivalt rá, itt nem szabad ordítani a kalendáriumbeli szenteknek sem. A gyerek elhallgatott. Arca csinos vonásokba rendeződött, nagy kék szemével rábámult az öregre. Hát hallott ilyet? Kezdte magyarázni. Csupa szívességből jutottam ehhez a kolonchoz. Amint megyek a Dunaparton, halat akartam venni estére. Hát egy asszony megkér, hogy tartsam addig a gyerekét, míg a strumpánt lián igazít. Majd rá vicceltem, hogy fordítsuk a dolgon, de gyászba volt öltözve, hát inkább azt mondtam, hogy veszek piros almát. A gyerek nevetett. Én is nevettem. Azt hittem, hogy az anya nevet. Pedig dehogy is nevetett. Beleugrott a Dunába. Rettenetes. Így volt. Nem szoktam hazudni. Csak legalább valami rokona jajgatott volna a parton, de csak a kofák sikoltoztak. Oda vittem a gyereket ahhoz, amelyik legjobban adta a hangot. Azt felelte, hogy inkább ő is ad egyet a hat unokájából. Kínáltam az utcán fűnek, fának. De úgy látom, a gyerek a leghitványabb portéka, mert még a roncedők is vállat vonva mondták, was hab ich davon? Utoljára leállítottam a gyereket a kirakat elé, és elszöktem tőle. Fél óráig is vártam, hogy majd csak kézen fogja valaki. De hogy fogták, lögdösték jobbra, balra, sőt egy úr, aki a hasától nem látott maga elé, el is taszította. Hát, mit tegyünk ezzel a gyerekkel? Az anyja után nem dobhatjuk, az természetes, de ugye maga nem tud szoptatni. Kell is itt szoptatni, hiszen úgy jár, mint egy gróf. ML gondolatokba merülve szólt. Hirdetés útján fogjuk felajánlani a jó szívűeknek. Mindjárt meg is írta a közleni valót. Jó szívűek figyelmébe ajánlunk egy kis árva fiút. Egy éves, a szeme kék, a haja kender színű, az arca fehér, a teste ép. Átvehető Zug utca 7 szám alatt. A kis árván éppen nem látszott a sötét sors. Cicomás bársony ruhába volt öltözve, s mindjárt játékot kezdett az öreggel. A bajszát akarta elkapni, s az öreg ilyenkor harapással ijesztgette. A gyerek nagyokat kacagott ezen. Majd Emel úrhoz tipegett, s ennek az arcába nézve így szólt. Szép bácsi, Micsoda hízelgő megjegyzés, szólt mosolyogva a fiatalember. A gyerek komolyan ismételte, hogy a bácsi szép. Hát az a bácsi milyen bácsi? Nagy bácsi. 1000 kaktusz és indián, kiáltotta az öreg föl lelkesülve. Ne adjuk ki messzire ezt a gyereket! A gyerek már akkor felmászott Emel úr ölébe. Gyönge kis ujjaival megsimogatta a szakállát, megfogdosta a fülét, s végül komoly kedvességgel csókra csucsorította a száját, és az Emel úr arcához érintette. A vén harcos elragadtatással tombolt. Engem is, én hoztalak Amerikából, akarom mondani a Dunapartról. A gyerek le is mászott Emel úr térdéről, azonban az öreg helyett a botokhoz ment. Maga alá vett egyet paripának, és a kezével trombitálva vágtatott az öreghez. Mulatságos volt nézni. Hát még mikor a vacsorát meghozta az öreg. Úgy evett a lurkó, mint egy kis majom. Inni is tudott már, két kezével fogta a poharat, és mikor letette a kanalát, kezet csókolt mind a kettőjüknek. Köszönöm a vacsorát! Közrevették a kanapén a gyereket, úgy mulattak vele. Fölfedezte a kis betyár a rugókat, s azokon táncolt. Egyszer csak abba hagyta a játékot, rápillant a falon függő arcképre, és örömmosolyjal nyitja föl a száját. De nem jöhetett hang abból. Az öreg villám gyorsan kapta magához, és akkorát csókolt rajta, hogy a szeme is káprázott tőle. Emel úr akkor tömte a pipáját. Ho-ho! Kiáltott a gyertyához tartva a Fidibusszá hajtott hirdetést. Nekem is hagyjon abból a gyerekből? És amíg rózsákat csókolt a kiskölyök arcára, azt sem vette észre, hogy a külső sötétségben egy fiatal nő, mint árnyék áll reszketve az ablak előtt.
3: Gárdonyi Géza. Ora pro nobis. Téli délelőtt, orrot csípő hideg, a havas utcán gyékén sátrak, krampuszokat árulnak. De minden krampusznál érdekesebb egy szalmakalapos, elegáns úr, aki nyári kék kabátban, fehér nadrágban, sárga félcipőben a lábát kapkodva siet át az utcán. 40 éves lehet, nyírt bajszú és beretvált arcú, a bal szemén monokli csillog. Vörös kézzel és didergő, lilaszín ajkal siet a Rákóczi úton át a Józsefváros felé. Az emberek utána néznek. Bolond ez? Nem. Tolvaj. Még szeptember elején fogták el, és most szabadult ki az áristomból. Tiszta, fehérre meszelt szobácska egy külvárosi utcában. A falon sok kép, mind kicsi. Jobbára szép irodalmi újságokból kinyírt képek, arcképek, tájképek, városképek, s rámában valamennyi. Az ablaknál két gyermek játszik. Az egyik 7 éves leányka, a másik 4 éves fiúcska. Mind a kettő szőke. Az anyjuk asztal terít. Ma talán megjön apátok. Ma bizonyosan megjön. A leány föltekint. Minden nap ezt mondod, mama. Az iskolában tegnap kinevettek. Miért nevettek ki? Hogy azt mondtam, a papa nyaralni van. Ezen nincs nevetni való. Vannak olyan helyek, ahol most van nyár. Miért nem feleltél meg? Megfeleltem. Ostobák, mondtam. Az én atyám kereskedelmi utazó, akkor nyaral, amikor neki tetszik. A gálbíró leányának megmutattam a 10 körmemet. Azt ne bánsd. Nem bántottam, csak ijesztettem. Az én atyámat ne nevessék. A fiúcska is föltekint. Mit hoz a papa? Cukrot, fügét, minden jót. Piros ceruzát nem hoz? Vargics Pistának ekkora piros ceruzája van. Arasszal mutatja az asztalon. És fele kék, fele piros. Drága az olyan, véli a lány. Bizonyosan lopta. És ajkat bigyezt. Nem lopta, a néniétől kapta. Az nem olyan. Azzal én mindenkor játszhatok. Ugye, mama? Vargics Pistával mindenkor játszhatok. Az ablak alatt a folyosón megjelenik a tolvaj. Az asszony nagy örömrebbenéssel.
4: Megjött a pátok!
3: A két gyerek is fut az ajtóra.
4: Papa, papa, mit hoztál?
3: Minden jó, gyerekek, de semmi sincs nálam. Megcsókolja a feleségét, a gyermekeket, aztán a kályhához lép, melegszik. Ismét simogatja, csókolja a gyermekeket.
4: Jók voltatok-e? Engedelmesek voltatok-e? Gondoltatok-e rám, míg oda voltam? Na jó, szeretlek, mind a kettőtöket szeretlek. Vonaton a Mikulás bácsival találkoztam, kérdeztem, hová utazik, azt mondja, Pestre a gyerekekhez, Janikához is, Iduskához is, de ő csak hajnalban ér ide. Tegyétek ki a cipőtöket az ablakba.
3: Az ölébe fogja a fiát, és a kályhához ül. A két talpát a melegnek nyújtja. A fiú az apjára mosolyog.
4: Mit hoz még a Mikulás?
3: Hát mit szeretnél, hogy hozzon?
4: Piros ceruzát, mint a Vargis Pistály. Nekem könyvet,
3: mondja a leány.
4: Már olvasok, mindent olvasok. Egy szép imádságos könyvet szeretnék.
3: Egy szép imádságos könyvet. Hozz, lelkem, hozz. Ebéd után a gyermekek iskolába mennek. A tolvaj a feleségével beszélget.
4: Nem járt itt senki?
3: Nem. A szobát magam meszeltem.
4: Én is úgy jöttem ki, hogy átjáróházakon, bérkocsikon keresztül, ha valaki kísért, nyomomat vesztette.
3: Zárt az ajtó?
4: Zárt. Van még pénzünk?
3: Csak a tarpataki zuhatak alatt. A tolvaj székre ág és leveszi a tarpataki képet. A képszöge gipszel van a falba erősítve. A gipsz mögött papírosba takart pénz rejlik. Délután már jó téli ruhában lép ki a házból a tolvaj. A harmadik háznál már ősz Napóleon szakált visel, és aranyozott szélű pápa szemet. A járása a népszínház mellett lassú és méltóságos. Csak a szeme jár vizsgálódva mindenfelé.
4: Mormogja. Imádságos könyvet kívánt. Pénzbe kerül. Talán olcsóbban is akad.
3: Széttekint. A szeme a rókus kápolnán áll meg. A kápolnába két úrinő fordul be. A tolvaj utánok lép.
4: Szent csend.
3: Gyertyáknak ájtatos világossága Mária kép előtt. Sok nő.
4: Ott kolon illatok.
3: Egy fekete ruhás fiatal hölgy mély áhítattal tért el. Aranymetszésű imádságos könyv van a kezében. Mellette a kövön fekete muff. Aztán bezárja a könyvet. Kék bársonyfedelű szép kis imádságos könyv. Elefántcsont keresztecske fehérlik rajta. Ráteszi a könyvet a muffjára. S fekete kesztyűs két kezét összeteszi. Arcát az égnek emeli, a szemét lehunja. A tolvaj keresztet vett magára, és nagy áhítatosan melléje térdel.
4: Este 10 óra.
3: A sarokban tűztől piros ajtajú cserépkája. Az asztalon petróleum lámpás. A szoba sarkában két bontott ágy. Az egyikben a két gyermek már alszik. A másik még üres. A lámpás fénye két kis gyermekcipőt világít meg a kettős ablakban. A tolvaj vacsorázik és halkan beszélget a feleségével. Az asztalon aranymadzagos papírcsomócskák, köztük az imádságos könyv, egy kis szilva krampusz és egy géppel simára faragott végű piros-kék ceruza.
4: Egyszer majd nagy bajba kerülsz,
3: sóhajtja az asszony. A tolvaj vállat vont.
4: Legfeljebb megint becsuknak. A félkész kereskedőt nem tartják bent hosszú ideig, és én nem társulok soha senkivel.
3: Az asszony búsan néz rá.
4: Istenem, csak még egyszer visszatérhetnél a...
3: Adópénztárosi nyomorúságba? Ugyan hagyd el már ezeket a szentimentális gondolatokat. Ha egyszer majd egy jó kövér tárca akad a kezembe, akkor majd megint érzeleghetünk a polgári becsületről és más efféle badarságokról.
4: Az asszony sóhajt, eltakarítja az asztalt, s kimegy a konyhába, hogy mosogasson. A szobában álomcsend marad. A két gyermek boldogan szendereg. A fali óra mélán tiktakkol. A tolvaj papucsban ül a kályha előtt, és cigarettázik. Álmos szemmel méláz a tűzbe. Aztán az asztalra tekint. Fölker és kibontja a papíros csomót, cukorkákat önt ki belőle. Majd az imádságos könyvet veszi a kezébe. Körülnézegeti. Belenyit. Van-e beleírva név? Nincs. Hál' Istennek. Igazán szép kis könyv, sok finom kép van benne. Hogy fog örülni neki, Duska? De vajon jó-e a kislányoknak is? A lámpást a kályha mellé teszi az asztalkára, s leül. Megnyitja az illatos kis könyvet. Olvassa. Mi atyánk, mindennapi kenyerünket, szabadíts meg a gonosztól, üdvözlégy Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért. Rég elfeledett gyermekkori emlékek, mint valami rég elfelejtett zene, amelynek halk hárfa akkordjai a szív mélyében zendülnek meg újra. Mikor még ártatlan volt, mint a két kis szőke alvó, mikor még remegő szívvel töprenkedett a gyóntatószék mellett, hogy mi is a bűne. És csak három bűnt bírt összeszedni. Abból is a legnagyobb az volt, hogy megdobta labdával a hídon álló Nepomuki Jánost. És a pap megbocsátott. Micsoda boldogság! Hogy elmúlt az az angyali kor, mint a lilion virágzás. Álmodozó szemmel néz a két gyermekre. A cigarettája torzsát bedugja, belöki a kályha rácsán át a tűzbe. És mint valami gyermekkori regényt, ájtatosan megnyulladt arccal olvassa tovább a Hiszek egyet, a 10 parancsolatot. Idegen isteneid ne legyenek, atyádat és anyádat tiszteljed, ne orosz! Becsukja a könyvet. Aztán megint megnyitja. Fordít 3-4 levelet. A szeme megáll ezeken a betűkön. Szülőkért való imádság. Olvassa. A szeme elnedvesül, behunja a szemét, s hátradől a székén. Az asszony belép. Ásít. Na, még nem feküdtél le? Az ember becsukja a könyvet. Bágyadtan felel. Olvastam kissé. Igen szép könyv ez. Igen szép. És éppen Iduskának való. S föl kell. Az asztalra teszi a könyvet. Álmosan nyújtózkodik. Az asszony egy lapátszenet vet a kályhára, ismét ásít. Kinyitja a belső ablakot, amelyikben a cipőcskék állnak. Rakogatja a cukrot, a mikulást a cipőcskékbe, cipőcskék mellé. A tolvaj ez alatt ismét fölvette az imádságos könyvet. Keresgélt benne. Egy lapon végre megállt. Fogta a piros ceruzát, s vigyázatos gondosan, vékony szép vonalat font az egyik imádság címe alá.
1: Kedves hallgatóink, Gárdonyi Géza két novelláját Nagy András és Balog András előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szórvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs Kalacsa kecskeméti érsek mondja. A szentmise után délután 14:30 sátorhelyen a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen állami és egyházi megemlékezés keretében gyászszertartást végeznek, melyben megadják a végtisztességet azoknak a csatában elesett személyeknek, akiknek csontmaradványait a Mohácsi csata tömegsírjaiból tárták fel korábban. Az azonosított és csoportosított földi maradványokat 10 koporsóban helyezték el. A II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsók nevesítetlen, de el nem feledett hősök maradványait őrzik. A gyászszertartást és az újonnan épült kápolna megáldását Berta Tibor tábori püspök végzi. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntő ülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvény kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan Ukrajna elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario tó átnevezését Amerika tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban megismételjük a 2025. november 30-ai adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
6: Nagy meglepődéssel fogadtad a megkeresésemet, mert hogy nem olyan egyszerű a saját életünkről beszélni. Mi futott végig a fejedben, amikor először megkerestelek ezzel, és amikor azt kértem, hogy beszélgessünk. Te már voltál podcast vendég is, ugye?
7: Igen, nemrég kerestek meg, és hát én már a podcast megkeresésnél sem teljesen értettem, hogy miért pont velem akarnak megcsinálni egy podcastot. Igazából én azt gondolom, hogy így navírozok a saját kis életvizemen, és így próbálok túlélni, és nem gondolom, hogy ez így kimagasló lenne egyébként a magyar átlag életvitelben. Nem éppen gondolom, hogy én egy extra dolgot képviselnék a személyemben, de akkor lássunk neki hátha.
6: Hát dehogy nem, ugyanis hogyha egy kicsit részletesebben majd most bemutatod az életedet, akkor azért abból kiderül, hogy több mindennel foglalkoztál, és foglalkozol most is. Ugye te nem törzsgyökeres egri vagy, viszont már pár éve itt élsz, és most Felsőterkenyben dolgozol egy kávézóban. Na de mi volt ezelőtt? Hogyan indult a te pályád, és egyáltalán honnan indítanál, ha most meg kéne mutatni magad?
7: Én Pesten születtem, én ott is éltem 13 éves koromig, ahol aztán utána elköltöztünk Ráckevére, és aztán nyilván mindenhova kevert az élet. 16 éves koromtól fogva dolgoztam már iskola mellett. Hát először mindenféle, tehát tényleg ilyen apró, mindenféle jellegű munkáim voltak. Amik ilyen nagyobb lépések voltak, vagy ilyen nagyobb klikkek, ugye ez egy cukrászipari munka volt az egyik, amit ugye majdnem 9 évig csináltam. Aztán utána a szakmámban is elég sokat dolgoztam, ugye én egyébként textiltervező grafikus vagyok végzettség szerint. Bár én a grafikus jelzőt azt jobban szeretem, mert ez az iránya az, amit aztán a gyakorlatban én tovább alkalmaztam. Aztán tényleg mindenfelé sodort az élet, és végül aztán ugye Egerbe költöztem, és aztán itt kezdtem el a régészekkel együtt dolgozni. A vicc és a sorsfura fintora, hogy én már egy részüket ismertem, mert tinédzserkori hobbim volt az életmódrekonstrukció.
6: Ez mit jelent?
7: Ez kérlek szépen, ez azt akarja, hogy egy baráti csoportot képzelj el, nemzetközi kapcsolatokkal és minden egyebbel, akik összedolgoznak a régészekkel, hogy a leleteket a gyakorlatban kipróbálhassák, és gyakorlatilag beépítsék az oktatásba. Ehhez van egy csoport, ezek az életmódrekonstrukcióval foglalkozó emberek, akik kipróbálják, hogy a valós körülmények között ezek a tárgyak hogy viselkednek, hogy kopnak, hogy tényleg a gyakorlati használatban milyen funkciókat látnak el. És én nagyon, nagyon sokáig az őskultúra alapítványnak voltam ugye a tagja. Sőt, hát igazából a mai napig tagja vagyok, mert hát végül is ez egy ilyen nagyobb család. És én ott ismertem ugye a régészeket, mivel hogy ugye együtt dolgoztunk. És már nem ismeretlenül jöttem bele ebbe a munkába. Digitalizáló grafikus vagyok náluk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden grafikai munka, amit a régész kéne elvégezzen, azt én végzem el. egy régész a szakmájához ért, és ahhoz ért 100%-osan. De elvárják tőle, hogy a dokumentációk olyan dolgokat tartalmazzanak, amikhez kell neki egy grafikus. És ekkor jövök én a képbe. Tehát gyakorlatilag segítem az ő munkájukat, akár tárgyrajzzal, akár ugye az ásatási rajzokkal, minden egyéb, ami a dokumentációhoz szükséges. És ez egy ilyen oda-vissza dolog volt, hiszen ők örültek neki, hogy én ugye segítettem őket, én örültem a helyzetnek, mert egy olyan munkahelyem volt, amit ugye nyilván kedveltem is csinálni. Ráadásul ugye nem kellett túlmagyarázzanak nekem dolgokat, mert nem csak a grafikai vonalon tudtam megállni a helyemet, hanem ugye a történelmi viseletek és mi egyéb szférájában én azért ráláttam erre. Tehát nekem elég volt félszavakból mondani valamit, hogy megértsem, hogy mit akarnak viszont látni.
6: De hát azért ez már gyerekkorodtól jött. Gondolom azért volt egy történelem iránt érdeklődés erősen, amit már be tudtál építeni később.
7: De nyilván, mivel 90-es gyerek vagyok, ezért azt gondolom, hogy minden 90-es gyerek valahol régész akart lenni, de amivel még szoktunk viccelni, tengerbiológus, és azt gondolom, hogy ezek a dolgok eredendően vonzottak. Nagyon klassz régész baráti társasággal képesek voltunk feldolgozni egy csomó anyagot, mint például meg kell említsem, hogy a Zajorsolyát, ő például ismert ebben a szakmában, és ezen a vonalon eléggé nagy névnek számít. Vele is tök sokat dolgoztunk, és tök sokat agyaltunk együtt, mert nyilván egy történész és egy régész másképp lát dolgokat át, mint mondjuk valaki, aki a másik vízről evez. És ez így tök jó, hogy így össze tudtuk hangolni. Nagyon érdekes, Heves megyének a leletanyaga szerintem páratlan. A szomorú az, hogy erre nagyon kevés lehetőség adódik, hogy ezt valóban a múzeum, mint intézmény megmutathassa. Uh-huh. Ez nyilván anyagiak kérdése. Maga a Heves megyei leletanyag az olyan gazdag, és olyan elemeket tartalmaz, amik szerintem tényleg nem csak a szakmán belüliek számára érdekes, hanem akár a teljes laikus közönség számára is teljesen érdekfeszítő lehet. Ha egy ilyen kiállítás, vagy egy ilyen publikáció felmerül, akkor nyilván én vagyok az a személy, aki egy kicsit a kettő között van. Tehát én vagyok valójában az a személy, aki a laikust és a szakembert valamilyen szinten összepróbálja kötni. Nyilván én nekem olyan szemmel kell néznem, mondjuk kapok mondjuk egy ruhaleletet, vagy kapok egy viseleti elemet, egy díszt, egy ékszert, bármit. Nekem ezt úgy kell szemléltessem, hogy a laikus ember, hogyha ezt meglátja, akkor egy átfogó kép kerüljön az agyába róla. Egy ruhakapcsot, ha kirakunk, akkor egy vendég számára, aki arra jön mondjuk a kiállításban megnézni, akkor olyan szép ruhakapocs, oké. De hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, vagy hogy nézhetett ki, vagy esetleg személyessé tenni, hogy mondjuk egy emberen az hogy néz ki, milyen szerepet vagy funkciót tölthetett be, ezt szemléltetni, ez igazából az én dolgom lenne.
6: Tehát ez az, ha jól értem, hogy amikor látjuk a szöveg vitrinekben például az ékszereket, és mellé van téve egy kis lap, amin ott van egy rajz, akkor gyakorlatilag ez a te munkád.
7: Igen. Vagy esetleg, hogyha rekonstrukciós rajzok kerülnek elő. Tehát mondjuk adva van ugye egy sír, és annak kéne egy rekonstrukciós rajz, hogy ezt elképzeljük, hogy ez hogy nézhetett ki az illető, vagy milyen viseleti elemei lehettek a síron belül, az is ugye az én munkám. És ez persze a régészekkel egy ilyen, nyilván ők adják a szakmai hátterét, én meg adom a vizuális részét, hogy minél nyilván abszolút hülyen a tárgyhoz, meg az eredetiségéhez bemutathassuk, megpróbáljuk ugye ezt a kettőt összeereszteni.
6: Ez a történelmi viselet, erről most eszembe jutott, nem tudom, mennyire beszélsz róla majd szívesen vagy nem szívesen, de úgy tudom, hogy nektek az esküvőtök is a most már sajnos volt pároddal ilyen történelmi viseletben bonyolodott le. Láttam képeket, és egy fantasztikus.
7: Igen, egy 11. századi bizánci viselet volt rajta. Kézzel készült, tehát azt teljesen én csináltam, egy évben volt rá. Kézzel van hímezve, meg kézzel van varva az egész. Annak idején volt egy tanárom, ő volt a viselettörténet tanárom, és ő mondta, hogy van ismerettsége, hogy ő szeretné, hogyha elindulnék ezen a pályán. És mondtam neki, hogy hát ez nagyon gyönyörű, ez szép, és csak egyszer finanszírozni nem tudnám, és soha nem tudtam ilyen jellegű dolgokat finanszírozni, mindig megpróbáltam a JKT-n élni, és ez akkor sem volt másképp, úgyhogy én ebben nem tudtam tovább mozogni. Uh-huh. De nem is baj igazából.
6: Erről még beszélünk majd meg az útkeresésről, ami nagyon sok mindenkit érint. Én azt gondolom, most főleg erről a generációról beszélünk majd, hiszen te édesanyja is vagy, ebből a szemszögből is tudod látni. De most még térjünk vissza oda, hogy grafikusság. Van egy csapat, akikkel együtt dolgoztok, Violence Comic. Ilyen néven vagytok ti, illetve van egy történet, amit képregénybe öntötök. Hogy jött ez egyáltalán az életedbe?
7: Ezt a képregényt 5 éve készítjük, jövőre lesz 6, jövő év elején. Ez nagyon érdekes. Ezt akkor kezdtem el csinálni, amikor az derült ki, hogy nem lehet gyerekem. És nagyon kattogott az agyam, én mindig szerettem volna, és így azt gondoltam, hogy valamivel le kéne foglaljam az agyamat. És ez a történet már nagyon régóta volt bennem, én eleve nagyon szerettem mindig is rajzolni, nagyon szerettem mindig is meséket, meg történeteket kitalálni, és ez a történet már nagyon régóta meg volt. És a barátnőm unszolására vágtam bele végül, és kezdtem el a Violence Comicot elkészíteni. Egyedül, leülve elkezdtem rajzolgatni. Gyakorlatilag ezzel vettem le az agyamat arról, hogy ne ezen kattogjak. Egyfajta terápiaként indult. És aztán ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor elkezdtem rajzolni, és kiadtam az első 3 részt, így megtalálgattak az emberek, így a baráti körből is jöttek, hogy akkor tök szívesen segítenének benne, és akkor így nem teljesen értettem, hogy én miért vonzom ezzel oda az embereket. Volt, hogy ismeretlenül kerestek meg, hogy akkor én meg csinálnék nektek egy weboldalt, és akkor így álltam, és néztem, hogy nem tudom teljesen értelmezni, hogy mi történik körülöttem. De akkor gyere te is!
6: Arra az élet, mondod, és a sors adta ezt a kezedbe, hogy na akkor ezzel most már kezdened kell valamit, ha megcsillogtad.
7: Igen, és nagyon belendültünk, és nagyon elkezdtük csinálni, akkor lettünk egy csapat ezekkel az emberekkel, és nagyon-nagyon-nagyon sokat is köszönhetek nekik, nagyon sokat segítettek. És aztán, amikor belendült, akkor aztán kiterült, hogy babát várok. És hát nyilván, mint mindenkinek az idő fogalma, az itt teljesen átszerveződött az életemben, és hát azóta is nyilván próbálom a mérleg nyelvét valahogy beállítani, mert igazából szeretem ezt csinálni, és szeretném is folytatni, és fogom is, és csinálom is, csak hát nyilván nekem is 24 órából áll az egy nap.
6: Miről szól ez a történet pontosan? Ki a főszereplő, és milyen egyéb szereplők vannak, és mi volt egyáltalán ezzel a cél, hogy ezt a történetet így az emberek elé tárd?
7: A történet szerint a főszereplő fiú egy új-zélandi srác, Kellen Lance Nata. Ő egy olyan srác, akit maorik fogadtak örökbe. Egy másik országba kell kényszerüljön, ez a történetben még nem derült ki, hogy miért, úgyhogy nem is akarom leszpoilerezni azoknak, akik esetleg olvasák. Viszont ebben a másik országban ő nappal grafikusként dolgozik, éjjel pedig pluszbérkiegészítésként olyan családon belüli erőszakok és egyéb elég kényes ügyekhez megy ki, amikor már nem elég a szép szó, amikor már nem elég az, hogy valamit finoman oldjunk, meg esetleg a bürokrácia nem engedi megoldani a problémákat. Gyakorlatilag ez egy nagyon kényes téma, és én azért kezdtem el ezen a vonalon ezt a történetet kibontakoztatni, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam az életem során, akik ezt így a való életben megtapasztalták. És amik történetek elhangzanak benne, a személyes történeti részek, azok mind-mind egyébként valós elemek. Ezeket különböző emberek osztották meg velem, akiknek egyébként tényleg a bizalmukat ezúton is nagyon köszönöm. És ezeket próbáltam átdolgozni és átadni. Igazából a történet átmegy utána egy krimibe, egy félig meddig való krimibe, meg nyilván egyfajta balanszként a mindennapi életbe is bele-bele kóstol.
6: Mintha egy szuperhős lenne ő, ugye, a főszereplő, ha jól értem, aki megvéd ezeket az embereket, családokat, akiket valamilyen sérelem ér.
7: Igen, bár ugye a szuperhős műfajt nem súrolom, mert ugye ő egy mindennapi srác, tehát ő ugyanúgy sérülékeny, neki ugyanúgy van veszteni valója, őt ugyanúgy befolyásolják a dolgok, amint ugye az a történetben is, én erre például nagyon kényesen ügyeltem, hogy a történetben is világosan látszódjon az, hogy igenis van effektje annak, amilyen hatások érik őt. Amikkel ő találkozik, amiket ő lát, amiket ő hall, annak van hatása rá. És pszichésen ez megváltoztatja az embert. És ezt külön ki is hangsúlyozom egyébként a történetben végig. Maga a sztori egyre nehezebb, egyre komplikáltabbba kezd válni, és a karakterek benne is egyre több mindennel kell, hogy szembenézzenek. És ezáltal egyébként változnak is benne. Úgyhogy ennek mentén próbáltam ezt meglovagolni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk.
1: Ma mennyire jellemző, hogy a gyerekek, vagy a felnőttek adott esetben képregényt olvasnak? Mert ugye ez régebben azért jellemző volt szerintem, hogy fogtál egy magazint, egy újságot, ma már ez sem nagyon van, hanem online, és ha jól tudom, akkor te is online készíted ezt, és csak online elérhető, de hogy milyen helyzet ezzel? Szerinted?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez pont a podcastban is elhangzott, hogy ugye bizonyos korosztály nem igazán veszi komolyan a képregényt, mint műfajt. Nálunk Magyarországon a képregény az a különböző újságoknak a töltelék, adalék része volt. Viszont ez a szubkultúrán belül, ez egy nagyon-nagyon komoly vizuális technika. Én pontosan a könyv és a film közé sorolnám, mert abszolút ugyanazokkal az elemekkel próbálja elmesélni a maga kis történetét. Sőt, én például nagyon erősen rá is feküdtem erre. Én nekem, ha valaki megnézi a képregényt, nekem pont a filmes storyboard szerinti méret arányok vannak majdnem minden képkockához megadva, mert ebbe dolgozik egyébként a film és az animációipar. Én kicsit másképp dolgozom, mint a többi képregényes. A többi képregényes a képregényes szakmán belül egyfajta kicsit kötöttebb vonalon indult el. Én bennem viszont van egy történet, ami ugyanúgy pörög az agyamban, mintha egy rajzfilmet néznék, és én ezeket kockákra lebontva állítgatom meg, és így vetem papírra. Tehát nálam egyben megvan, mint egy rajzfilm, és gyakorlatilag állítgatom meg különböző jeleneteknél, amiket aztán ugye belerajzolok. Először, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor a többiek azon röhögtek, hogy hát ugye elkérték a teljes, hát nem a teljes történetet, mert a teljes történetben nem akartak belelátni, hanem ők mindig előrébb látnak egy-két része. És aztán, mikor meglátták, hogy nekem ezek ilyen sárga posztitokon vannak, akkor így közölték, hogy na jó, hát ezt nem. És akkor így mondtam nekik, hogy az a helyzet, hogy az egész itt van a fejemben, és feleslegesnek érzem ezt még külön leírogatnom. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nem jó hozzáállás, úgyhogy össze kell szedjem magam, és valamilyen szakmai komolyságot erőltetnem az egészre, és aztán elkezdtem összeszedni a teljes szövegkönyvet és mi egyebet, hogy külön is meglegyen, és ahogy haladok a szövegkönyvvel, én ugye látom, hogy ez milyen képkockánál van, az én agyamban ott van. És igen, én digitálisan rajzolom meg, van egy digitális táblám, egy Wacom táblám, azon feskiccelem először, aztán utána a line, tehát a vonalazás megy, ugye a fekete-fehér vonalazás, és utána gyakorlatilag kap egy színt, egy fényt, egy tónust, és utána van összeszerkesztve panelekbe, amit ugye aztán utána szövegeznek, és mi egyéb. Úgyhogy így készül el egyébként egy rész. Nagyjából az egy rész nálam 260 és 310 képkocka között mozog, ami egy magyar képregés viszonylatban nagynak számít. Ha nagyon nekifeküdnék, és nem lenne semmi más dolgom, én egy hónap alatt meg tudok csinálni egy részt. Beteggé tudom magamat amúgy ilyenekbe dolgozni, de hát nem, az élet nem ilyen, nekem dolgoznom kell mellette, ráadásul ugye két helyen is dolgozom. Most ez egyre inkább csúszik ki a kezem közül, amit nekem most már összép kéne egy kicsit rántanom. A legutóbbi részünk, ez a nyolcadik rész, ami a legtovább tart, hogy elkészüljön. Egyrészt azért, mert rengeteg jelenet van benne, ami rengeteg munkát igényel, illetve azért, mert nyilván az élet úgy hozta, hogy ezt a 24 órát muszáj valahogy beosztogassam, és ez így megy.
1: Hát így van, és ráadásul ugye az anyaság az egy nagyon fontos szerep, ha már így belekezdtél, és már említetted a kisfiat. Jelenleg ugye egyedülálló anyaként, neveled mondhatjuk, a gyermekedet, ez sem könnyű, ahogy egyébként szerintem az életed egyes szakaszai sem azok, mert mondtad, hogy voltak itt viszontagságok. Tehát milyen most?
2: Hát ugye ez egy évvel fönt, a volt férjemmel mi egyáltalán nem vagyunk haragban, nem úgy váltunk el, hogy ez bármiféle keserűséget okozzon, bármennyire is keserűen indult, és nyilván nagyon sajnálatos ez a dolog, bár én azt gondolom, hogy mi nem működik, azt nem kell erőltetni, csak azért, hogy a társadalom felé elmondhassuk, hogy mi milyen nagy boldog család vagyunk. Tehát ezt nem kell fenntartani, ezt az állapotot. mert azt gondolom, hogy ez toxikus hosszú távon. Nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy elmegyünk a végletekig valamit megmenteni, amit egy oldalon akarunk megmenteni. Ez nem működőképes. Szerintem felnőtt emberként fel kell ismerni azt, hogy eljut egy olyan pontra két személy, ahol nem tudnak egymás mellett fejlődni. Eljut egy olyan szakaszra, ahol egyszerűen a hatások már nem ugyanazt váltják ki belőlük, és nem tudnak egyszerre szépen együtt menni benne. Az egyiknek teljesen más igényei vannak, mint a másiknak, és nem akar összetalálkozni ez a kettő. És én amúgy sem tudok jeleni. Tehát én eleve nagyon-nagyon azonos vagyok. Ha én érzek valamit magamban, akkor az kívülről látszik. De nyilván, mivel egy vizuális személy vagyok, duplán egyszerűen látszik rajtam, és azt gondolom, hogy ebben sem jó felnőni. Egy nagyobb gyerek esetén meg azt gondolom, hogy látja ezt amúgy. Nekem ugyan egy 4 éves kisfiam van, és lekopogom, hogy ő nem sínlette meg ezt a dolgot. Nagyon ügyes, nagyon okos, és nagyon jól felméri a helyzetet, és ebben próbálunk nyilván mind a ketten egyébként partnerek lenni, mert hát mind a ketten a szülei vagyunk ennek a gyereknek, attól függetlenül, hogy ez ugye nem működött. Ahhoz, hogy egy minőségi munkát teljesítsek, ahhoz nekem ott kell lennem 100%-ban. Ahhoz, hogy én minőségi anya legyek, ahhoz nekem a gyerekem felé kell fordulnom 100%-ban. Nem tudok megosztani dolgokat. Na most akkor itt mi a helyzet? Akkor ezt az időintervallumot nekem fel kell osztanom valahogy. És persze az ember megpróbálja ezt kibalanszolni, de hát ez iszonyat nehéz menedzselni. És ez nyilván igen az én életemben is nehéz. Igen, van segítségem, nagyon ritkán veszem elő, mert én utálok segítséget kérni. Én nekem ez ilyen fizikai fájdalmat jelent, ha én nekem segítséget kell kérnem valakitől, és csak olyantól szoktam segítséget kérni, akinél én azt érzem, hogy tudok. Ha tényleg valódi segítségre van szükségem, akkor csak is olyan felé szoktam fordulni, akiben 100%-ig megbízok.
1: Beszéljünk egy kicsit még az útkeresésről, meg erről a sok mindenről, amit te is, meg szerintem nagyon sok fiatal, akár most a 30-asok csinálnak. Én azt gondolom, hogy elveszettek vagyunk sokan, bizonytalan világban élünk, digitális kultúra, digitalizáció, és minden fölgyorsult, és ezeket így össze akarod adni, keresed benne a helyet, és nagyon nehéz közben magunkat meglátni mindenben. Hogy találtad meg azt, amit igazán csinálni akarsz?
2: Aki 90-es gyerek, vagy aki előbbi, tehát ez a 80-as, 70-es, az félig analóg, félig digitális. Tehát mi mind a kettő részen egész jól ellavírozunk, egész jól érezzük magunkat, és egész jól kiismerjük, mert ki kellett ismerjük, és pont ennek határán, amikor ez berobbant, akkor volt mindegyikünk gyerek. És én azt gondolom, én legalábbis azt gyakorlom a mindennapjaimban, hogy önmagamhoz próbálok autentikus lenni. Ha valamit csinálok, és ezt szenvedéllyel csinálom, akkor ez az én vagyok, abban én vagyok benne. Ha én ezt az állapotot fent tudom tartani bármiben, az az embereknek szimpatikussá fog válni. Én azt gondolom, hogy ez az útkeresés, az egy olyan dolog, hogy én nem nagyon keresgélek utat, én így járok, és akkor így visszanézve igen, az alkotott egy utat, és akkor így lesz, ami lesz, és így alakul, és vagy szimpatikusak leszünk valakinek, vagy totálisan nem, de akkor is ezt fogom tudni vállalni.
1: Én köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok neked mindenhez egy nagyon-nagyon szép utat és sikereket, bármibe is kezdesz, és akkor várjuk majd a képregény folytatását.
2: Szuper, ne viccelj, nagyon szépen köszönöm a meghívást, Anita, köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bakos Réka grafikussal, életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A kommunista diktatúra és az egyház, a Mindszenti per és előzményei címmel tartott előadást dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja Egerben a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvény helyszíne 2025-ben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem volt. Műsorunkban ezt az előadást hallgathatják meg. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Mindszenti József halálának 50. évfordulójára emlékezünk, hiszen ő 1975. május 6-án hunyt el, de nem csak a halálának van egy kerek évfordulója, hanem 80 évvel ezelőtt, 1945. októberében nevezték őt ki esztergomi érsekké. Ugye ez a Magyar Egyház vezető tisztsége. Ő ezt megelőzően veszprémi püspök volt 1944. márciusától 45. októberéig, és azt megelőzően pedig 25 évig volt Zalaegerszegnek a plébánosa. Pem József néven született, és aztán 43-ban magyarosította a nevét. Már az első tanácsköztársaság időszakában kellett neki az akkori kommunista diktatúrával szembe kerülnie, akkor házi őrizetbe helyezték, majd a nyilasok letartóztatták, és először Sopronkőhidán, majd Sopronban raboskodott. És nagyon érdekes az életútjában, hogy 1944-ben a német megszállást követően nevezték ki, illetve szentelte püspökké Serédi Justinián Esztergomban, Hanvas Endre Csanádi és Kovács Sándor szombathelyi megyés püspökökkel együtt. És hát, ha már itt vagyunk Egerbe, akkor arra mindenképpen ki kell térnünk, hogy veszprémi püspökként úgy lett ő 1944-ben veszprémi püspök, hogy elődje Czapik Gyula pont ide került Egerbe, és itt lett egri érsek. Megörült a püspöki szék Veszprémben, és akkor 12. Pius pápa úgy döntött, hogy őt nevezi ki. Az a lelkipásztori életút, amely Zalaegerszeghez kötődik, a nagyon sok minden, ami szociális, karitatív, közéleti, egyházkormányzati szempontból kiemelkedő, az alapozta meg az ő püspöki kinevezését, hogy nagyon nehéz volt már azt fiatalként megélnie, hogy egy kis faluból elindulva középiskolába, egy egyházi középiskolába került, szemináriumba, és ez komoly lépés volt, úgyhogy az életútját, ahogy haladt előre, és készítette föl a Jóisten az egyre komolyabb feladatokra. Magyar Egyház vezetése az egy komoly feladat, nem csak ma, hanem így volt ez a történelemben mindig, hiszen ez egy politikai, állami, egyházi pozíció is, és az esztergomi érseknek több szerepe van. Gondoljunk csak arra a középkortól, vagy a koraújkori időszakra, hogy a király koronázásában milyen jelentős szerepe van az esztergomi érseknek. De a 20. században vagyunk, és annak is a közepén, a II. Világháború időszakában, és akkor a püspöki kar elnöke Grősz József kalocsai érsek, ő kapja meg 12. Pius pápának az üzenetét, hogy Mindszenty lesz, vagy őt szeretné a szentszék kinevezni. Ő azonban nem rögtön vállalta el ezt a feladatot, mert tudta azt, hogy ez milyen nehéz és megpróbáltatásokkal teli időszak és feladat. Néhány napos gondolkodás után mondott igent a szentszéknek a felkérésére. Ugye itt már az ő bíborosi címerét látjuk magunk előtt, ami Pannonia Sacra, Szent Pannonia volt az ő püspöki érseki jelmondata, illetve a címerpajzson Árpádházi Szent Margit ábrázolása, aki egy számára fontos és kedves szent volt. Egy püspöki érseki kinevezésnek több fontos momentuma van. A Szentszék a kinevezést közzéteszi, a kinevezési bullát aláírja, azt el kell juttatni, azt az illető, miután már püspökké volt szentelve, ugye püspök szentelése nem volt szükség, de egy beiktatásra igen, és hát Magyarország 1945-ben járunk, a második világháború vége és azt követő időszak különösen is nehéz közéletileg, politikailag, és ebben az időszakban a magyar egyház vezetése és annak súlya nehezedik rá. Ugye a történelmileg valamikor a 12.-13. század környékén alakul ki az a gyakorlat, hogy a mindenkori esztergomi érsek az bíborosi kinevezést is kap. Ez Mindszenty esetében is megtörténik. 1946. február 21-én 12. Pius pápa bíborossá kreálja őt. Ugye ez egy szűk, az egyház legmagasabb, legfontosabb vezető testülete, a bíborosoknak a kollégiuma, és úgy jövendöli meg itt a bíborossá avatásnak a szertartásában 12. Pius pápa, hogy te vagy az első, akinek majd vállalnia kell a bíbor színnel járó vértanúságot. És erre nem is kell sokat várni, hiszen nagyjából azokban a napokban, amikor kinevezik őt, elindul az ő megfigyelése és nyomonkövetése. Mielőtt erre kitérnénk, érdemes az ő főpásztori felfogására néhány mondatot tenni. Úgy fogalmazta meg érseki beiktatásakor, állok Istenért, egyházért, hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos. Egy háború után egyik diktatúrából a másikba, hiszen 44 márciusában a német megszállást követően Magyarországon német, majd 45-től kezdődően kiépülve pedig egy kommunista berendezkedésű totalitárius diktatúra jött létre, alakult ki. Még úgy is, hogy 1945 őszén szabad választásokat tartanak Magyarországon, és akkor a független kisgazdapárt egy elsöprő 57%-os többséget szerez, és ennek ellenére sem tudnak egyedül kormányt alakítani. A kommunisták elkezdik a fontos pozíciókat megszerezni, és majd kitérek rá, 1948-ra elérik azt, hogy egy egypárti diktatúra jöjjön létre Magyarországon. De mielőtt erről beszélnénk, fontos azt látni, hogy Mindszenty József egy lelkipásztor alkat volt, egy nem csak püspökként, papként is, de esztergomi érsekként is. Nagyon fontos volt számára az, hogy ő alapvetően és elsősorban lelkipásztor pap. Láthatunk itt ebből a 45-48 közötti időszakból három olyan momentumot, ami jellemző. Ott a jobb felső sarkrokban egy ételosztás látható éppen, egy szegény konyha. Nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a nehéz sorsú, szegény helyzetben lévő honfitársain segítsen. A második világháború, de a két világháború közötti időszak is egy elég szociálisan nehéz időszak volt, és nagyon sok adomány érkezett külföldről a háború alatt és után, és ő ezt arra fordította, hogy a szegényeket segítse. A lenti kép pedig 1947-ben járt itt Egerben, a Boldogasszony éve megemlékezés vagy év keretében Mindszenty József. Ez egy egyéves lelkipásztori esemény sorozat volt, 1947. augusztus 15 és 48. augusztus 15-e között Magyarország Mária kegyhelyein, püspöki székhelyein és különböző kisebb-nagyobb településen azt a célt szolgálták ezek a találkozók, szentmisék, liturgikus eseménye, hogy megújítsák, megerősítsék lelkileg a magyar társadalmat, hiszen a háború megpróbáltatásai után szükség volt arra, hogy lelkileg is egy kicsit erőt merítsenek. Ez a Boldogasszony éve rendezvény sorozatnak a Hősök terén történt szentmise, és láthatjuk, hogy több százezer embert mozgatott meg ez az esemény sorozat, és ez fontos, hogy akkor az esztergomi érsek, illetve a püspöki kar az egész magyar társadalmat el tudta érni, meg tudta szólítani. És a harmadik pedig egy püspöki jelenlét, egy püspöki látogatásnak a képe. Tehát a háború után Magyarországot, szinte a teljes Kárpát-medencét és néhány nemzetközi eseménynek köszönhetően a világ különböző pontjait bejárta, és nem utazási céllal, hanem azzal, hogy az ott élőket segítse és megerősítse. A második világháború borzalmai és megpróbáltatásai azok az egyházat különösen is érintették. Vannak olyan egyházi személyek, vagy egyházhoz kötődő személyek, akik az életüket vesztették a német, majd a szovjet megszállás időszakában. Ugye április 4-éig tartott az úgynevezett, mi még úgy tanultuk, szovjet felszabadítás. Nemesmedvesnél harcoltak az utolsó német és szovjet egységek április 4-én, és ebben az időszakban 44 novembere és 45 március 31-e között számos egyházi és világi személy válik a szovjet katonák áldozatává. Kettőt emelnék ki közülük, Bódi Mária Magdolna, akit nemrégiben szeptember elején avattak boldoggá, őt egy szovjet katona lőtte le, egy fiatal munkáslány volt, meg akarták őt erőszakolni, és védelmében, saját maga védelmében kiállt, és a szovjet katona lelőtte, és mellette pedig Apor Vilmos győri püspök, aki 1941-től volt Győrnek a püspöke. Ő a püspökségen nőket, asszonyokat menekített, bújtatott, hogy ne érje őket bántódás, és ő kiállt a nők védelmében, és a szovjet katonák őt is lelőtték. Mind a kettőjüket már az egyház boldoggávatta, de számos olyan személy van, akiknek a boldoggávatása esetleg folyamatban van, vagy el sem indult.

Mai konferenciánk fő személyéhez, Mindszenty Józsefhez kapcsolódik ez az esemény sorozat olyan értelemben, hogy ő veszprémi püspökként 45 nyarán elkezdi összegyűjteni, hogy milyen károk keletkeztek az egyes plébániákon, mit éltek át a hívek, a lelkipásztorok, és minden paptól, minden plébániától kért háborús kárjelentéseket. Ezt egyébként a legtöbb püspök megtette, és miután már esztergomi érsek lett, 47 novemberében megbízta egy papját, Meszlényi Antalt, hogy a 44-45-ben meghalt, vértanúságot szenvedett személyeknek az adatait gyűjtse össze, nem csak az esztergomi egyházmegyébe, hanem országos kitekintésbe, és ennek segítésére levélben fordult püspöktársaihoz az esztergomi érsek, hogy adják át, küldjék el azokat az információkat, adatokat, azzal a céllal, hogy esetleg ezeknek a személyeknek a boldoggá avatását el lehetne indítani. Így indult el Bódi Mária Magdolnának a boldoggá avatása 45-46-ban és 2025-ben ért célba. Tehát láthatjuk, hogy azért ez egy hosszabb folyamat volt. Ebben a 45 és 48 közötti időszakban, még hogyha egy többpárti politikai berendezkedés, egy többpárti demokrácia is van Magyarországon, még

A Gyöngyösi ügyben, a budapesti Kamaraerdei ügyben pedig Olofszon Placid Bencés szerzetest vagy Vág József jezsuita atyát ítélték el, akik fiatalokkal foglalkoztak, ifjúságneveléssel, akár a cserkészet, akár a keresztény demokrata ifjúsági mozgalomnak a keretein belül. És itt a képeken nem csak az egyházi személyeket láthatjuk rabosított fotón, hanem láthatnak fegyvereket is. Na most ez nem az ifjúságnevelésnek volt az eszköze, hanem a nyomozás során ezeket a fegyvereket találták meg, helyezték el előre a politikai rendőrség munkatársai, és aztán pedig, amikor a megfelelő időszak bekövetkezett, akkor lecsaptak a világi és egyházi személyekre, és a szovjet katonai bíróság ítélte el őket. Azért fontos ez, mert például Olofszon Placid, a Konti utcai, akkor még szovjet katonai bíróságon ott ítélték el, és aztán kerül majd a gulágra 1955-ig. És még egy történethez két olyan egyházi személyt szeretnék kiemelni, akik kapcsolódnak Mindszenty Józsefhez, hiszen mind a ketten szombathelyi, illetve veszprémi egyházmegyések voltak. Harangozó Ferenc Zalaegerszegen volt káplánja Mindszentynek, Mészáros Tibor pedig Veszprémben volt kispapja, és együtt raboskodtak, és mind a kettejüket 48 novemberében, decemberében ítélték el szintén szovjet katonai bíróság egy összeesküvésben, és ők is a gulágra kerültek. Ezek kiragadott példák, ennél sokkal-sokkal több egyházi személyt érintett itt a 45-48 közötti megtorlás, de ők kapcsolódnak Mindszentyhez, és később majd 71 után, amikor Mindszenty emigrációba kényszerül, és a világon szétszórodott magyaroknak lesz a lelkipásztora, akkor az 56 után emigrált Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor titkára munkatársa lesz. Tulajdonképpen 1945 és 48 közötti időszak arról szól a magyar politikában, közéletben, hogy igyekeznek a politikai pártok megszerezni a hatalmat, és az egyházat pedig amennyire csak lehet igyekeznek negatív színben feltüntetni, befeketíteni. Ez főleg a kommunista pártra jellemző. És 1948-ra jutunk el oda, a fordulat évére, amikor a párt kiadja azt, hogy a klerikális reakcióval, tehát az egyházi személyekkel le kell számolni, végezni kell. Rákosi elérkezettnek látta az időt, hogy megtegye ezt a lépést. Ennek a legjelentősebb és legmarkánsabb ügye az Egri Egyházmegye területén lévő kis Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településhez, Pócs Petrihez kötődik, ahol az egyházi iskolák államosítása ellen tüntető tömeghez, közösségnek egy atrocitás történik. A kiküldött rendőrök próbálják távol tartani a tömeget, a fegyver elsül, a rendőr saját magát megsebesíti, meghal, és ez adja az apropóját az egyházi iskolák államosításának. Ugye ma egy itt a rendezvényünk egy egyházi egyetemen van, egy olyan egyetemen, amely 1948, illetve 50-ig egyházi kézben volt, majd ezt is államosították. Ezzel az iskolák államosításával 6505 oktatási intézményt vett el a kiépülő pártállam az egyházak kezéből. Református, evangélikus, katolikus, óvodától az egyetemig 6505, és maradt nagyjából nulla, majd 50-ben visszakapnak a katolikusok 8, az evangélikusok és a reformátusok 2-2 középiskolát. Az iskolák államosítása után már elindulnak olyan eljárások, perek, például az Akció Katolika per, amelyben Lénár Dödönt is elítélik, mert ő az egyházi iskolák államosítása ellen fellépett, amelyek már a kiépülő diktatúrának és a Mindszenty elleni pernek a bevezetőjét, a felvezetését jelentik. Lénár Dödön azért is kiemelésre érdemes, mert összesen 18 és fél év börtönbüntetést tölt majd 1948 és 53, majd 61, 63 és 66 és 1977 között. Ő az utolsó egyházi személy, akit politikai okokból börtönben volt és szabadul 1977 nyarán, de ez nem ennek az előadásnak a témája. Hogy miért is kerül Mindszenty József ilyen gyorsan a politika a kommunista párttal szemben? A püspöki kar 45 októberében egy választás

0: körlevelet ad ki, már ebben felhívják a figyelmet arra, hogy érdemes olyan pártra szavazni, ami politikailag, tanításában, erkölcsében, mondani valójában az egyház értékeit képviseli, illetve a Budapesti Örökimádás templomban tart egy szentmisét 46. februárjában, és ennentől kezdve a politikai rendőrség megfigyeli őt, lehallgatja, felbontja a leveleit, ügynököket telepítenek közelében, és gyűjtik azokat a terhelő információkat, amelyek aztán elvezetnek oda, hogy előbb titkárát 48. novemberében Zakar Andrást, majd pedig december 26-án, karácsony másnapján őt magát is letartóztatják. A ma terrorháza néven futó Andrássy út 60-ba a politikai rendőrség központjába szállítják, és december 26-ától 49. február 3-áig zajlik az ő vallatása, kihallgatása. Itt láthatunk persze rekonstruált, de korabeli körülményeket bemutató egykori cellát, ahol a fogvatartottakat tartották. Vélelmezhetően fizikai, pszichés bántalmazásokat is el kellett viselnie, és szeretnék egy apró momentumot megmutatni önöknek, nem csak, hogy ahogy rektor helyettes atya mondta, egy keresztet írt egyszer a József neve elé, és van, aki úgy gondolta, hogy nem tudja leírni a vezeték nevét. Nem így írt, ezt már csak a fogságban eltorzult aláírását láthatják, és ott pedig a neve előtt két betűt találunk, egy C és egy F betű. Amikor a kihallgató tiszt kihallgatja a fogvatartottat, akkor készül egy jegyzőkönyv, egy tanúvallomási jegyzőkönyv, amit a fogvatartottnak minden oldalon alá kell írni, hogy azt tartalmazza-e, amit ő elmondott. Mindszenti készült arra, hogy megpróbálják esetleg megtörni, és nehéz lesz a vizsgálati fogsága, de azt mondta előtte, hogy ha meg is törik, vagy gyönge is lesz, azt tudják be az ő testi, lelki gyöngeségének, de nem szeretne a rabtartóinak, a vallatóinak engedelmeskedni, és azt találta ki, hogy ezt a C és F betűt odaírja a neve elé. A vizsgálatot az államvédelmi hatóság emberei készítették, Péter Gábornhoz minden nap lekerültek ezek a jelentések, ő volt az államvédelemnek a vezetője, és ezeket ő elküldte Rákosi Mátyáshoz, a kommunista párt teljhatalmú vezetőjéhez. És Rákosi megkérdezte Péter Gábort, hogy mi ez a CF, és mondta Péter Gábor, hogy ez vélelmezhetően valami egyházi tisztség, azért írja oda a neve mellé, mert ezzel valami pozícióját, tisztségét akarja megmutatni. És Rákosi okos volt, és azt mondta, hogy nem, ez biztos, hogy valami trükk, valami sajátosság, és hivatott okos tanult embereket, és megállapították, hogy ez a CF coactus fecit, azaz kényszer hatása alatt tettem. Mindszenti ezzel jelezte azt, hogy nem szabadon tette a vallomásokat, hanem fizikai és lelki kényszer alatt. Hát nyilván ezután is kapott jobbról-balról néhányat, és ezt követően már ezt a rövidítést nem használta. Életfogytiglanig tartó fegyházbüntetésre ítélték, halálra is ítélhette volna a politikailag összeállított bíróság a koncepciós perben. Sztálin szabad kezet adott Rákosinak, ő azonban nem akart belőle mártírt csinálni, idézőjelben csak életfogytiglanig tartó fegyházra ítélték. Láthatják, hogy a többi perben elítélt rabtársa 3 és 15 év között, illetve életfogytiglanig tart. Van benne szerzetes, van benne arisztokrata, van benne újságíró, van benne közéleti szereplő. Tehát igyekeztek egy olyan pert összeállítani, amely lefedi azt az ellenségképet, amelyet a kommunisták megfogalmaztak. Mindszentire a világ figyelme hárult, hiszen nemzetközi megfigyelők érkeztek, és a nemzetközi sajtó is foglalkozott az ő elítélésével, hiszen az, hogy egy bíborost, az egyház vezető személyét állítják a bíróság elé, és ítélik életfogytiglanra, ez kuriózumnak számított. És zárásként azok a helyszínek, ahol ő raboskodott, Ugye a ma már említett Konti utcai fegyház, az én börtönöm, ahogy ő az emlékirataiban fogalmazta, ez mind a mai napig rendőrségi objektum és a Mindszenty Alapítvány jóvoltából látogatható ilyen börtönséták keretében. A gyűjtőfogház, ahol nagyon sok egyházi személy raboskodott, és két olyan egykori püspöki nyaraló vagy egyházi intézmény, Püspök Szent László és Felső Petény, ahol pedig őt már 1954-55-től kezdődően úgymond házi őrizetben tartották, ugyanúgy ávósok felügyelték, ugyanúgy korlátozták a szabadságát, csak már nem a börtön körülmények között, és ez sem a pártállamnak a szívélyes jó indulata volt, hanem azért, mert nem akarták azt, hogy a börtönben meghaljon, mert annyira leromlott az egészsége. A forradalom napjaiban szabadult, és tulajdonképpen a börtön időszaka ilyen értelemben befejeződött, bár a november 4-ét követően 15 évig az Amerikai Egyesült Államok követségén menedékjog alapján félrabságban éli életét. Úgyhogy ennek a 45 és 48 közötti a perhez vezető időszaknak és az ő életének leghosszabb egyben történő szabadság megvonásának a folyamata az így alakult 1945 és 48 között.
1: Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja volt. Előadásának címe a kommunista diktatúra és az egyház, a Mindszenty per és előzményei. Ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzott el. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
4: 22 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt. Elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs célfelülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsa vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Ez szerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltói és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrajna elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. A hollandiai Utrecht tartományban egy ember meghalt a nyugat-nílusi vírusfertőzés következtében, egy további beteget kórházban ápolnak, és még egy fertőzöttről tudni, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország is jelentett már idén eseteket. Egy magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium az MT érdeklődésére. A víz elsöpört több falut, a hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat, energetikai létesítményeket. Megdőlt a világutcán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 század fokot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Mezei Katalin. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz sejem. Aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarol a félelem. Boldog, akit nem az önérdek kormányoz, hanem önként szolgál. Adósait nem tartja számon, körbe utakon titkon sem jár. Boldog, akinek láthatatlan púpként a múlt nem ül a hátán, nem üzletel gazemberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Akinek a szemén kifénylik, hogy süt benne az Isten napja, akinek lelke nehéz sejmét magasságos szél lobogtatja.
1: Mezei Katalin Boldog című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú első epizódja hangzik el ma, melyben a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhetjük meg életét. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Vas Miklós a vendég. Ennek több apropója is van, a közelmúltban töltötte be 90. életévét, nyugalmazott tanszékvezető, főiskolai docensként egyébként, és itt van a kezemben egy kötet, Környezetünk technikája 9.-10. osztály részére, Életvitel alcímmel. A beszélgetésben erre a kötetre fogunk talán kilukadni, de szó lesz még a főiskoláról, szó lesz kertészetről, tervezésről, sakról, hitről, zenéről, de először menjünk a családi fészekbe, a családi múltról beszéljünk, hogyan kell a családot elképzelni a te életedben.
1: A felmenőim mind egriek voltak, egészen ameddig csak vissza tudtuk vezetni. Édesapám mezőgazdasági családból született, Vas István nagyapám fertájmester volt, sőt a fertájmestereknek a titkára, kint a legmagasabb vezetőség tagja is volt, de később anyai nagyapám, Pálok Sándor szintén fertájmester volt. Tehát régi egri család sarja vagyok. Az életünk úgy alakult, hogy a szüleink Lajosvárosban, Kanadában kezdték az önálló életüket, úgy értve, hogy elköltözve a szülők udvarából, ahol indult minden fiatal valamikor, és Lajosvárosban ettek úgynevezett fax kölcsön segítségével felépítették a családi házunkat. Édesanyám háztartásbeli volt, mert nagy családban nevelkedtem. 8 gyereket szült édesanyám, ebből 7 maradtunk élve, tehát egy 7 gyerekes család egyik tagja vagyok. Most ebből a 7-ből mondhatnám úgy, hogy középső. 2 bátyám volt, akik sajnos már eltávoztak közülünk, és egy nővérem, aki még megvan magas korban. És akkor következem én, és van 2 húgom, és a 3. húgom legfiatalabb szintén meghalt. Tehát tulajdonképpen még 4 élünk, 3 lánytestvérem és én. Én vagyok az első, aki Lajosvárosban született. Tehát valóban innen nőttem fel, mint bokornak ága, ahogy mondja Radnóti. És hát minden emlékem ehhez köt.
0: Akkor képzeljük el egy kicsit, a 30-as évek végén vagyunk mondjuk Lajosvárosban. Hogyan nézett ki ekkor Lajosváros?
1: Hát nem lehetne ráismerni. Akkoriban az úgynevezett, hát Kerecsendi útat, az sok mindennek elnevezték közben, akkor Kerecsendi út volt, egy makadám út mellett, még elszúrtam voltak a házak. A templom később épült fel. Lajosváros történetét már máshogy sokan feldolgozták. Akkor annyira ritkák voltak még az épületek, hogy a házunk udvaráról a nálam 1 évvel fiatalabb templomra rá lehetett látni. Az átadásán nyilván ott voltam valamelyik szülőm kezében, és hát én is részesebb voltam a megjelenésének. Közvetlen szomszédaink sem voltak itt a ritkás házból, a városnak majdnem a széle volt a mostani Aradi út. Nem volt a mai levéltár épületén, ahol később a Szőlészeti Kutatóintézet volt, ez is Filoxéra vész után épült. Anyatelep, ami messzire látszott akkoriban, ugye magas póznákra, húzalokra úgy vezették föl a alanyvesszőket, amire a szőlőt kell oltani, hogy egyenes maradjon, tehát hogy minél hosszabb legyen. Nem vízszintesen vezették akkor, hanem ilyen szögbe. Ezek messziről láthatók voltak, mint a kis gulák. Mellette egy nyíró tepersövény, földes út, kis gyalogút, troszkával borítva. Most, ahol a Mátyás ABC van, arról az útról beszélek. És hát vezetett föl messze az úgynevezett nagy partra, aminek nyoma sincs, hogy ez a templom mögött is teljesen üres legelő rész volt, egy ritkás város széli terület. Amire gyerekkorban emlékszem még, a Kerecsendi út mellett eperfasor volt végig, mert akkoriban ugye háborús időközés miatt a sejem te előállításod a sejemhernyő gubujából volt, és hát serkész csapatok és mások is vállalkoztak arra, hogy sejemhernyót tenyészenek, ami csak az eperfa levelét eszi, így aztán rengeteg eperfa volt, aminek mi nagyon örültünk, mert nekünk az terített asztal volt nyáron, amikor ezeket megtanultunk megmászni, és hát nagyon sok epret elfogyasztani.
0: Milyen volt egy nagy család élete ezekben az időkben?
1: Hát mai szemmel nézve elképesztően szegények voltunk, tehát nyoma sem volt egy ilyenfajta útnak, az udvaron ásottkutunk volt, ahonnan, hát vödörbe kellett bevinni természetesen a lakásba a vizet, hát az akkori melléképületek, kis tyúkudvar, stb. Azok még ott megvoltak. Édesapám, mint egyedül is pénzkereső is, fiatalon átesett egy tífuszbetegségen, amit szerencsésen túlélt, de a fizikai teljesítő képességét csak lassan nyerte vissza, érdekes módon. Ugye ez a 30-as évek táján volt, 50 éves korában jobb fizika erőben volt, mint 30 évesen. Ez azt jelenti, hogy nem földművelésre adta a főfoglalkozását, hanem iskolákban úgynevezett sok neve lehetett, azt mondták mindenesnek, pedellusnak, segéderőnek, gimnáziumba dolgozott, még pedig az egri cisztercét a gimnáziumba. Hát elég szerény keresett volt akkor, még emlékszem is rá, vissza lehetne számolni, akik valós rizállással foglalkoznak, hogy 30 pengő volt a fizetése. Csak is körülbelül 1000 pengő volt egy kisebb háznak a felépítése, tehát így nézett ki, 30 pengő, tehát abból tudtunk igazán élni, hogy a telkek azok nagyok voltak, 404 szögöles, és a konyhára valót azért meg tudtuk termelni gyümölcsfák, zöldség, tehát gyümölcs-zöldség szezonban bőven volt, hát tudtunk tartani egy kis tyúkot, nagyobb állatot nem, mert takarmányt hát, hogy venni kellett, és hát az módjával, hát sokat nem tudtunk. Tehát anyagilag szerényen, öltözködés tekintve is nagyon szerényen, de nagy lelki békében és szeretetből szüleim mintaszerű életet éltek. Sokan nem hiszik el, hogy mesélünk, hogy egy ilyen nagy családnak a szülőknek nincs elbújni sehová veszekedni, vagy egy komolyabb szóváltást nem hallottunk egész életünkben. Jó természetű, türelmes, szerető emberek voltak, és mi is teljes szerető biztonságban nőttünk fel, egymást nagyon szeretve, és hát mivel nagy családnál, hogy szokott lenni, a korkülönbség eléggé nagy lehetett. A legidősebb bátyám 12 évvel, a kisebb bátyám 10 évvel volt idősebb nálam. Hát a pedagógia már úgy mondja egy bizonyosat, hogy a 10 év ez bőven nevelési távolság, ami azt jelenti, hogy én a kisebbik bátyámtól többet tanultam, mint a szüleimtől konkrétan. A szüleim nem is nagyon értek rá, hogy velünk külön foglalkozzanak, hát munkával telt az egész életük. De apám, anyám mind a kettő kitűnő tanuló volt, a 6 és 5 elemi ellenére nagyon szeretett olvasni, tanulni is szeretett volna, de az akkori nagyapám lebeszélték, hát micsoda dolog, mindegy, nem támogatták ebbe. Ő viszont megfogadta, hogy ő hagyja, hogy tanuljunk. Ha segíteni nem tud is, ha erőből tudjuk, akkor tanuljunk. Mindjárt mind nagyon szerettünk olvasni, ez a lényeg. És ezért mondom azt, hogy apámnak kevesebb ideje volt, de nagyobb testvéreim rengeteg könyvet olvastak, és én is, meg mi is. Mindnyájan sok könyvet olvastunk, tehát érdekes módon anyagilag nagyon szegényen, szellemileg majdnem értelmiségi színvonalon nőttünk fel. És mind a heten iskolázottak lettünk, mind a heten érettségiztünk, hárman egyetemet végeztünk, ketten doktoráltunk. Ezt mind a szüleink türelme, kitartása, szeretete, és hát a testvéri szeretet is, ez segített bennünket.

0: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan vezetett a pályád, hogyha már a diploma szóba került, ugye vörös diplomával végeztél, ami azt jelenti, hogy egy kitüntetett minősítéssel, magyarul nagyon jó tanulóként.
1: Igen, hogy a kertészeti és szőlészeti főiskolára jelentkeztem. A bátyám hatására, aki akkor adminisztrátor volt a szőlészeti kutatóintézetben, ugye az működött már itt a kölyök, hát mi, ahogy ma is működik, tehát akkor megvolt is, és hát itt tetszett neki ez a terület. Én nehezen választottam pályát, mert a kitűnő tanulóknak az az egyik nagy dilemmája, hogy sok mindenhez ér, de úgy igazán még nem kötötte semmi, tehát ő orvost javasolt volna, és a bátyám, hogy orvosnak menjek. Én valahogy a vért nem tudtam látni, nem szerettem, megszoktam volna, tudom, a mai eszemmel tudom, hogy nyugodtan lehettem volna orvos, is lényeg az, hogy a kertészeti területre mentem, budapesti kertészeti és szőlészeti főiskolára, ami tulajdonképpen egyetemi rangú főiskola volt, az volt, hogy akkor vált ki egy évvel előtt a Gödöllői Egyetem kertészeti karaként. Tehát ugyanúgy, mint az állatorvosi egyetem, stb. Tehát nem főiskolai, hanem mérnöki végzettséget, egyetemi végzettséget adott. Hát ez kellett is ahhoz, hogy később doktorálhassak is.
0: Hogy emlékszel az egyetemi évekre, vagy főiskolai évekre?
1: Hát szerencsére ösztöndíjjal vettek föl. Mai számokkal mondva ez nehéz volt, 520 forint volt egy jórendű tanulónak a ösztöndíja. Ebből 300 forint volt a kollégium, ebben viszont teljes étkezés, mosás, lakás, stb. Minden benne volt, és hát tulajdonképpen akkor 200 forintunk volt arra, úgynevezett zseppénz, amit hát erre-arra költöttünk, meg hát sok helye lett volna, meg mindig ki kellett egészítenünk. Önkéntes diák munkával, meg mindenvel tudtunk, ugye estelen. Egyébként nagyon szerettem az egyetemen menni, mindig szerettem tanulni, engem érdekelt. Az egyetemi évek nagyon jók voltak. Az ottani körülmények is szerények. Egy akkoriban ugye a régi nagy villákat államosítva alakították ki ezt is egy nagyobb villának a termeibe volt a helyünk. 14-en voltunk egy szobába például. Emeletes ágyakkal lópokróccal takarózva, amit alá lepedőt tették, hogy ne szúrjon. Ugye, tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű körülmények között, de nagy előnye is volt ennek. Életre szóló barátságot tudtam kötni a 14 közül 3-mal, akivel hát legalább testvéri szinten barátkoztunk. Volt úgy, hogy 12 évig nem találkoztunk valakivel. Dél-Dunántúlon dolgozott, értémeim meg északon, és mikor összefutottunk, úgy ültünk le, mint a tegnap előtt váltunk volna el. Ugyanúgy megvolt az az összeköttetés hang. Volt miről mesélni, de már olyan természetes volt, hogy barátok vagyunk. Hogy én nagyon szerettem, tanulni is szerettem. Kellett is, hogy ösztöndíjjal megtartsam, vagy jobb legyen, és hát az eredmény mutatja, hogy rá voltam kényszerítve arra, hogy jelesrendű legyek legalább, különben elvesztettem volna az időközben megkapott köztársasági díjat, akkor Rákosi díj, vagy ügynek mondták. Összehasonlítva az 520 helyet, ez 800 forint volt, úgyhogy akkor én majdnem ezt hittem, hogy van sok pénzem, hát nem volt az se sok, mert abból öltöztem, amennyire lehetett. Nos, hogy ezt az ösztöndíjat megkapjam, azért volt az is, hogy kedvenc hobbim volt, az külön mese, de nem ide tartozik, hogy 13 éves koromban kisebbik bátyám ismerve a zene iránti nagy vonzódásomat ajándékként elvitt Kádár Laci bácsihoz, egy zenetanárhoz, és én zongorázni tanultam. Harmonikázni akartam, mert a Bányi Mihály zenéje tetszett nagyon, amit minden vasárnap hallottunk, de ő ilyet nem tanított, azt mondja, hogy tanuljak meg zongorázni, a harmonika utána megy, ha akarom. A proféta szólt belőle, mert lett alkalom az egyetemen, harmonikázni is megtanultam simán a zongora tudással. Most a zongorát azért említettem, hogy a Népköztársaság ösztöndíjat azért kaptam meg, hogy nem csak a tanulmány eredményem volt jó, hanem közéleti munkát is végeztem. Én szívesen zongoráztam egy egyetem népi tánccsoportjának, meg az énekarnak is a próbákon, meg egyéb rendezvényeken bárhol. Egy kis zenekart is alakítottunk egyébként az egyetemen.
0: Erre az időszakra esett 1956, hogyha jól számolom. Hogyan élted meg ezeket az eseményeket?
1: Hát maguk az események engem nagyon megleptek. Ennek az a magyarázata, hogy előtte voltunk, igen, az előző hónapokban be lehetett fizetni egy 3 hetes lengyelországi tartózkodásra, tanári vezetésre, de ez egy ilyen szakmai kulturális kiküldetés volt. Először voltam külföldön, először láttam tengert, 3 hétig ott voltunk. Politikából csak annyit hallottunk akkor, hogy ott voltak mozgolódások előbb, mint Magyarországon. Ugye politikai tiltakozások egyebek, és én nem gondoltam, hogy közben, időközben Műszaki Egyetem volt az egyik egyetemi bázisa a mozgolódásnak, hát mindig a fiatalok akarják a változást, ugye, vagy jól, vagy rosszul, mikor, hogy, de ők mindenképp akarnak valahogy előre menni. Létesült úgy, hogy Petőfi kör, egyéb is, hát ott már ilyen hangosabb politikai dolgok is elhangoztak, de meglepetésként, amikor az jöttünk, hogy mennyit haladt ez a dolog, a nagy elnyomásban is egyre több elégedetlen hang volt, szerveződés, mi egyéb. Tehát belecseppentem abba, hogy itt már komoly mozgulódás van, és amikor a Műszaki Egyetem szervezte az egyetemi felvonulást, ott már részt vettem természetesen a évfolyam társaimmal együtt. Végig az ismert úton, a Bemszombortól kezdve egészen a parlamentig, ahol történtek egyedek mások, de hát most nem arról akarok beszélni. 20 évesként éltem meg, és a budapesti komolyabb, mondjuk a fegyveres harcok közelébe annyiból nem kerültünk oda, mi a Gellért hegyen aránylag elszigeteltem voltunk. Akik a belvárosban voltak, azok jobban láttak mindent, hogy ott mi történik, ami a Kossuth téri tüntetés után hazamenetelt. Én meglepődve hallottam, hogy a rádiónál lőnek. Nem arra mentünk haza, hát mi hazamentünk akkor, mondván azt, hát sokat lehetne mesélni arról is, hogy volt. Tehát így része voltunk, hát akkor az oktatás ugye természetesen szünetelt, nem tudtuk akkor, hogy meddig. Hát én november 4-ig maradtam Pesten, amikor látszott, hogy folytatás nincs, ugyanakkor tudván az, hogy az egyik barátom kisétált a városból egy kicsit előre, és látta azt az óriási felvonulást a tankokkal, hogy mekkora erő jön be, és hát, hogy az addig sikeresnek, győztesnek kikiáltott forradalom, hát nagyon rövid életű lesz, mert hát ekkora túlerővel a világ legerősebb hadserege volt, talán csak az amerikai volt hozzámérhető, illetve az lehet, hogy nagyobb is volt, de egyik a világ egyik legnagyobb hadserege ellen, hát az ismertek szerint zajlott le, ugye sajnos leverték a forradalmunkat. Hát 56-nak a szelleme azért kísértett bennünket utána, és az egyik barátomat, kik a Mózes Zsigmond körtéren valaki mondta, hogy megfogott egy kockakövet, mikor ott a barikázottak, és ő is oda dobta, magyarán oda ellenállónak minősítve mennyasszonyával együtt, aki folyamtárs volt, kirúgták az egyetemről, szónék. Nem egyedül, aztán voltak mások is, akiket megkörnyékeztek. Hát engem annyiból környékeztek még utána, mikor a DISZ helyett, ugye a Dolgozó Ifjúság Szövetsége volt, abból KISZ lett, a kommunista fiak, hát rá akartak beszélni minden áron, hogy lépjek be. Húztam az időt, ameddig csak lehetett, nem léptem be. Úgyhogy ez már csak az, amikor az utolsó fél évben a diplomamunkára már üzembe voltunk kint, akkor kaptam egy levelet, hogy politikai nézeteim miatt megbonják ezt a magas ösztöndíjat. Hát mondom, legyenek vele boldogok, néhány hónapig még kaptam volna, de hogy mondjam, nem adtam el magam azért ez a pénzért. Ha nem is tettem tevőlegesen ellenük, vagy valami, hogy az, hogy én közéjük álljak, arról szó se lehetett. Igen.

0: És akkor eljött a diplomázás ideje, utána merre vezetett az út?
1: A Soproni Állami Gazdaságba kaptam gyakornoki állást. Ez egy nagy állami gazdaság volt, 5 nagy üzemegységből. Hát ezek egyikébe dolgoztam, az is egy összetett üzemegység volt. Szakmailag sok tapasztalattal, ugye, akkor nem hektárba, holdakba számolták még a területeket, katasztrális holdakba. Hát volt 500 hold gyümölcsös, 300 hold szőlő, 1000, igen, hát ez 1000 hold szántó, egy nagy tehenészet, meg egy juhászat. Mellette ugyanakkor egy, mivel traktorok még csak azok a régi, öreg Hofer traktor volt, abból se sok, a szállítás még fogatokkal történt, tehát volt egy nagy ilyen szállító brigád, lovakkal, szekerekkel, egyebekkel. Úgyhogy ott kezdődött a szakmai pályafutás, ami annyiból jó volt, hogy a társterületekben is alaposabb ismereteket szereztem. Tudnélik, a kertészeti ismeretek mellett azért az egész mezőgazdaságra adtak rátekintést, mert fél évig állattenyésztést, fél évig takarmányozást, tanfélig méhészetet, sok minden egyebet tanultunk, tehát így komplexen. És akkor itt élesben láttam azt, hogy megy, még kézzel fejtek, akkor a tejet, szamaras fogat vitte be a soproni gyűjtőbe, és hát kézi munka volt legtöbb. Hát engem a szőlő érdekelt legjobban természetesen, abból, hát azért természetesen, mert a diplomamunkámat is itt Egerbe írtam. Az Egernek az a magas területét akkor tervezték beépíteni, és akkor ennek kapcsán készítettem el a munkát. Emellett, és hát itt volt az első nagyüzemi irányba mutató művelésmód, a soproni fejművelés. Tulajdonképpen fejművel is azt jelenti, hogy majdnem kupacra vágják, csak egy szálveszőt, meg egy ugarveszőt hagynak, és ezt lekötötték sor irányába. Tehát a sor közök szabadok voltak magyarán. És akkor itt volt az, hogy kézikapa helyett itt jön lóvontatta kultivátorral, művelték, és hát a köztes részt aztán kapával tisztították, sok minden, háti permetezés volt, sok minden tapasztaltam a régiből, és fokozatosan az újból is.
0: És akkor előbb-utóbb eljött a család alapítás ideje is?
1: Igen, hát a Sopronba kerülésem is az volt az első feleségem, hogy tudnélik, ő meghalt már közben, sajnálatos módon, Kőszegi volt, aki hát mondta, hogy olyan helyet válaszunk már, mi is nagyon messze a családtól. Tehát így kerültem egyáltalán Sopronba. Most kérdés első felét pontosítani kell, nem tudom, mit akartál még.
0: Tehát a család alapítás.
1: Ja, a család, persze. Na hát akkor itt természetes volt, hogy mint mennyasszony vőlegény költöztünk oda, és házasságot is kötöttünk ebbe az évből, ami aztán született egy fiam is, és hát ott laktunk egyébként, hát külön-külön üzemegységben egyébként, és nem sok kilátásunk volt sokáig lakásra. Egy irodai épületet, Sopron Kőhidán, ez is egy nevezetes hely, börtönnel szemben volt egy ilyen kétszobás ház, aminek az első szobáját irodának használták, illetve a másodikat ide adták nekünk, a belső szobát, hogy ott lakhassunk. Tehát napközben munka volt, tehát este tudtunk szabadon. Később úgy alakult aztán, hogy az irodát megoldották másképpen, és megkaptuk az egész házat elég rossz állapotban, de mégis hát ott laktunk. Ja. Akkor hát itt akkor hát épp olyan társnőmmel együtt mind a ketten ott dolgoztunk a kertészetbe, a zöldségkertészetbe, én meg az elmondott kertészeti részeken, amiket aztán mivel az ottani brigádvezetők még képzés alatt álltak, amikor elmentek téli iskolára, akkor az egész terület az én felelősségem volt, az összes szőlőgyümölcsösnek az irányítása. Ehhez volt két férfi, három férfi munkacsapat és két női munkacsapat, akik dolgoztak, hát közel 100 ember, akinek a munkáját aztán kellett szervezni, meg bérjét gyakorlatilag, az alapokat a bérszámfejtőknek megadni, stb. Tehát ennek adminisztratív és szakmai része is. Tapasztalat sok volt, ugye az állattenyésztés miatt vasárnapi ügyeletet is tartottunk, amikor az ember egyedül nézett végig mindent, hogy a tehenészetbe elindult-e a munka, mondjuk a juhokkal kevesebb gond volt, de a tehenészet az mindig működött. Ez. Szóval a szarvasmarhának nincsen még karácsony, és ő nem még egy egyszerű vasárnap. Ez.
0: A pedagógiai vénád ekkor már egy kicsit kezdett megmutatkozni.
1: Hát egy kicsit véletlen, ha úgy tetszett. Sok minden változott az oktatás területén is, többek között egy olyan ötlet, hogy mindenkinek tisztelni kell a munkást, meg kell ismerni, aki értékteremtő, ugye a többi az, ez külön már majdnem politikai dolog lenne, hogy mi a hasznos munka és mi a kiegészítő munka magyarán. A munkása végez hasznos munkát, akinek konkrét végeredménye van a munkájának. Aki a munkást tanítja, az improduktív munka. Érdekes. Hát ez mondjuk a primitív gondolkodási megközelítés, ami fizetésekben is megmutatkozott természetesen. Na, a pedagógiai változás annyi volt, hogy a középiskolákat a hét egy napján kiküldték középiskolás osztályokat valamilyen üzemben, ipari, mezőgazdasági, stb., és akkor a soproni gimnazisták egy osztályát a mi üzemegységünk kapta, és hát kire bízlák rá, hát itt van egy ifjú tudta titán, aki majd erre jó lesz, régebbi idősebb kollégák ezzel nem akartak foglalkozni. Tehát belecseppentem ebbe, hogy őket le kellett foglalni egy napra, kísérő tanárok jöttek, összebarátkoztunk, jól éreztem magam ebbe, és ők mondták, hogy jó tanári vénát vélnek felfedezni bennem, hogy jó pedagógus is lehetne belőle, mert valahogy megtaláltam a hangot, meg a módszert, ahogy beszélgessünk. És aztán később ez a gondolat, amikor úgy nézett ki, hogy komolyabb lakás kellene, és ott már nem kapom, és hát mivel én ugye szegény ember lévén saját pénzünk nem volt, én szolgálati lakás nélkül nem tudok menni sehova, vagy sokáig nem tudtam menni sehova. Ott nem volt erre kilátás. Hát két év után ott kellett hagynunk, ugye már megszületett a fiam is, és hát elmentünk Kőszegre. Ott Országos Gyógypedagógiai Intézet működött. Érdekes, de hogy egyáltalán hogy kerültem én oda. Ez az épület az Iskola a határon című regény színhelye, és országos beiskolázású volt. Olyan szellemileg hátrányos, mondjuk így gyerekeket vittek oda zömmel, akik még azért képezhetők voltak valamilyen szinten. És az iskolának volt egy foglalkoztató tagozata, ahol 10 szakma közül választhattak, vagy 10 szakmára osztották be ezeket a gyerekeket. Ebben volt ugye mezőgazdasági, kertészeti is, de voltak varrónők, és szobafestők, stb. Tehát volt benne ráció. Ezek segédmunkásként el is tudtak helyezkedni, és pénzt kerestek vele, hogy országosan ezt abba hagyták, hát ezt nem tudom, ez nem a mi területünk már, de így kerültünk oda. Ott itt kaptunk szolgálati lakást, a fizetés ez nem volt valami nagy, de a szociális körülmények igen. Tudnék, a lakásokban aránylag kicsik voltak a konyhák, amit az élelmes és ügyes igazgatónk hát melegítő konyhának tudott minősíteni, ami azt jelentette, hogy jogosultak voltunk az intézményi étkezést az ott lakó gyerekekkel együtt részt igénybe venni, és így, ha nem akartunk, még vasárnap sem kellett főzni. Tehát mondjuk ilyenfajta kényelmünk, az megvolt, és hát a sok tanyai kínlódás, meg egyéb után, hát ez egy, volt egy kis kárpótlás, hát persze volt egy kis szakmai elégedetlenség is, meg mások is mondták, hogy hát ilyen végzettséggel egy maximum technikusi felkészültséget igénylő területen ügyködni, hát ez nem szép dolog, de hát én nem kényszervítra. De akkor jutott eszembe az, hogy létezik egy mérnök továbbképző intézet, aminek tanárképző szaka is van, és ezt beiratkoztunk a feleségemmel együtt, akkor még, és 2 év alatt szereztem egy mérnök tanári képesítést. Tehát, hogy úgy mondjam, megkaptam a pedagógiai alapokat, és később úgy alakult, hogy mint, azt már nem részletezem, mert hosszú lenne. Lényeg az, hogy Kőszegen működött egy technikum, ahol felfutó kertészeti osztályok is voltak, és én ott állást kaptam, tehát a technikumban tudtam tanítani. Elméletet, gyakorlatot egyaránt, ahol kénytelen voltam megint nagyon sokat tanulni, mert ott is többek között még mezőgazdasági géptant is kellett tanítani, ami mi ugye elméletileg csak-csak könnyűnek látszik, de az volt a része, hogy utána a gépet üzembe kellett helyezni, és a gyerekekkel együtt működtetni. Úgyhogy volt olyan gyakorlatom, ahol egy hétig jártam biciklivel a tangazdaságunkba, a gépkönyveket tanulmányozva, nekem meg kellett tanulni a gépbeállítást, vetésre, bármire, permetezésre. Úgyhogy komoly elmélet és gyakorlati tapasztalatokat szereztem. Tehát a szakmától se szakadtam el, ugyanakkor hát tanítottam a megfelelő kertészeti tantárgyakat.
0: Meddig tartottak a kőszegi évek?
1: Kőszegi évek 6 évig tartottak. Most mégis kell mondani, hogy ahogy indult a kertészeti osztály, úgy meg is szűnt. Tudnélik, közbevetve mondom, hogy az indulásnak az volt az oka, hogy kitalálta valaki, hogy felsőfokú technikumokat szervez az országban sok helyen. Többek között Fertődön is ott volt ez a kertészeti középiskola addig, amelyik mivel felsőfokra váltott, a középfokot átvitték Kőszegre. De aztán rájöttek, hogy ez valahogy levegőben lóg ez a képesítés, se nem mérnök, se nem technikus, ez a felsőfokú technikum. Nagy részük megszűnt, egy részük pedig főiskolába, vagy egyetemé alakult, például Gyöngyösi kar is ilyen, hogy egyet mondjak itt a közelből, úgy indult egy felsőfokú technikumból, fejlődött tovább. És magyarán megszűnt a kertészeti osztály, tehát kifutottak volna az osztályok, és akkor nekem vagy el kellett volna végeznem Gödöllőn az általános mezőgazdasági szakot is, hiába értettem volna annyit hozzá, papír nem volt rá. Ez vagy pedig helyet kellett keresni, és hát úgy adódott ismeretség kapcsán, hogy Zalaegerszegen indul egy szakmunkás képző kertésziskola, indul, aminek volt egy káder igazgatója, és hát testületet kellett mellé tenni, és hát egy szakmai vezetőt. Na, ott szintén lakással vártak, és 2 tanári állással. Hát tanakodás után, hogy hát akkor Kőszegén, akkor még nem volt annyira jó hely, ugye Sopron is a világ vége volt, de az már a politikáról beszélnék, határövezet, ahova csak engedéllyel lehetett belépni 3 hónaponként, azt is meg kellett újítani, stb. Tehát körülmény. Tehát, de akkor is felmerült, hogy ott maradjunk-e, vagy pedig inkább változtatunk, és akkor mindketten kapunk tanári állást is. Tehát így kerültem Zalaegerszegre. Hát ott a semmiből létre kellett hozni egy iskolát. Kaptunk egy területet, ahol aztán üvegházat építettünk, fúliát, stb., gyümölcsös telepíteni, stb., tehát elindult. És közben félszemmel én azért vágytam

0: tehát csak kötelező 10 óra, nem is kötelező órát, nem vették nagyon szigorúan, 10 órát tanítani kellett, a többi pedig szakfelügyelettel foglalkozni, amiben beletartozott a megyei mezőgazdasági osztályhoz tartozó üzemek dolgozóinak a továbbképzése is. Hát mikor a szakosított telepeket indították, akkor tanfolyamokat szerveztünk meg, meg sok mindent, tanárokat, előadókat, minden feltételt, ilyen szervezési munka volt. Én nem akartam a praxisból kiesni, azt mondtam, én letanítom a 10 órát, úgyhogy tanítottam is, meg szakfelügyeltem is. Hát aztán adódott úgy, hogy igazgató leváltás után megbízott igazgató voltam. Utána hát jobb összeköttetéssel hoztak igazi igazgatót, ugye. Én meg, mivel adódott a mezőgazdasági tanszékén, a főiskolán egy állás lehetőség, nagy szerencsémre oda kerültem.
1: Dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk. Az Életút interjú első epizódjában a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A mai alkalommal nagy szükségét érzem annak, hogy a már elhangzott elmélkedések folytatásaként és mint egy összefoglalásaként megjegyzéseket, megállapításokat adjak közre a keresztény imádsággal kapcsolatban, az ima életünket illetően. Így tehát azt a címet adtam ennek az elmélkedésnek, hogy összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban. Az első, amikor mi katolikus keresztények találkozunk egymással, akkor nagyon szép köszönés és tanúságtétel, és egyúttal dicséret is, Isten dicséret, amikor azt mondjuk római katolikusként, dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. Miért imádkozunk? Miért fontos az imádság? Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. És nagyon fontos, ezt is hozzátehetjük, hogy Jézus Krisztus példát és parancsot adott arra, hogy imádkozzunk. Az Atyához a Fiú által, vagyis Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Tehát van nekünk keresztényeknek egy szent háromságos formánk. Mivel kezdjük és fejezzük be az imádságot? A keresztvetéssel.

melyek az imádság formái, vagyis azt is mondhatnánk, hogy mik a tartalom szerinti megkülönböztetései az imának. A kérés, a közbeni járás, az áldás, az imádás, a háladás, a dicsőítés, az engesztelés és a felajánlás. Mik az imádságnak a módjai? A szóbeli ima, az elmélkedés, valamint a szemlélődés. Amikor arról a kifejezésről hallunk, hogy liturgia, az miért fontos a mi számunkra? Azért, mert megkülönböztetünk magán és közösségi imát, közösségben mondott ima liturgia, amely a leiton ergon közös munka görög kifejezésből ered, közös Isten dicsőítés, tehát Krisztus titokzatos testének, Isten újszövetségi népének közös, nyilvános Isten dicsérete. Liturgia elsősorban az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, továbbá az imaórák liturgiája, a zsolozsma, valamint a szentségek ünneplése. És ezeken kívül vannak még közösségi imák, a szent rózsafűzér vagy szentolvasó, litániák, keresztút, de ezek már nem liturgikus megnyilvánulások, hanem úgynevezett paraliturgikus. Nem az Úr Jézus által rendelt imák, hanem az egyház idejében keletkezett Isten dicséretek. Ha Istentől valamit kérünk, azt alázattal, bizalommal, álhatatosan, vagyis szent kitartással, és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk. Rendszeresen kell imádkoznunk naponta, reggel, napközben is, gondolatokkal, Istenre figyeléssel, a természetben Isten hatalmának a fölismerésével, és este is, különösen háladással, lelkiismeretvizsgálattal. Kikért imádkozunk? Mindenkiért, élőkért, holtakért, a szeretteinkért, és különösen fontos, sőt elsődleges, hogy az ellenségeinkért imádkozzunk, azokért, akikkel megromlott, nem jó a kapcsolatunk, de Isten segítségével szeretnénk helyreállítani. A legtökéletesebb imádság a mi atyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk. Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az üdvözlégy Máriával köszöntjük. Legismertebb imádságaink még, ezekre majd később is kitérünk, a Hiszek egy, az Úrangyala, a Rózsafüzér, vagyis a Szentolvasó, a keresztúti ájtatosság és a litániák. Az ámen szóval, ez egy héber, tehát mondjuk így zsidó nyelvi eredetű szó, az ámen szóval Isten üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki, tehát nagyjából így fordítjuk, úgy legyen. A legszentebb imádság, amiben minden megtalálható, kérés, közbenjárás, háladás, dicsőítés, engesztelés, felajánlás. Tehát az ima formák az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, hiszen abban ott van a jelenlét, az értünk szenvedést vállaló, meghalt és feltámadt Krisztus jelenléte, aztán a legszentebb áldozat,
Krisztus áldozatának a megjelenítése, és a szent lakoma, ahogyan mondjuk is, a szent áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pontosabban, ahogyan felhív a pap a szent áldozásra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szorvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs Kalacsa kecskeméti érsek mondja. A szentmise után délután 14:30 sátorhelyen, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen állami és egyházi megemlékezés keretében gyászszertartást végeznek, melyben megadják a végtisztességet azoknak a csatában elesett személyeknek, akiknek csontmaradványait a Mohácsi csata tömegsírjaiból tárták fel korábban. Az azonosított és csoportosított földi maradványokat 10 koporsóban helyezték el. A II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsók nevesítetlen, de el nem feledett hősök maradványait őrzik. A gyászszertartást és az újonnan épült kápolna megáldását Berta Tibor tábori püspök végzi. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntő ülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrán elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario tó átnevezését Amerika tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leó szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szent Atya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudnillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikán zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett 3. levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia mivel élő valóság az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanítóhivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia belső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemes zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül Ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a Szent Misét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál Szent Misét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A Szent Mise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék, és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A Szent Misében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fele barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

0: Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szentszék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh. a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. október 6-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az asszony teremtéséről beszélget a Szentírás alapján.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindenki,
3: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai beszélgetésünk alkalmával az első nő Éva alakjáról fogunk beszélgetni. Előttünk van a teremtéstörténet szövege, és látjátok ebben, hogy két teremtéstörténet van a Bibliában. Melyikben található a nő az asszony teremtése? Az egyik teremtéstörténet az viszonylag részletesen foglalkozik az asszony teremtésével. Melyik történet lesz ez?
5: A második teremtéstörténet.
3: Idézzük fel akkor ezt a második teremtéstörténetet. A történetek alapján mi az, amit megismerünk Éváról?
5: Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzáillő.
3: Mit mond ez nekünk Éváról?
6: Hogy ő a férfinek a segítőtársa.
3: Igen.
6: És hogy hozzáillik tulajdonképpen.
3: Uh-huh. Igen, igen. Párja. No, mi derül még ki Éváról?
5: Azért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, és a helyét hússal töltötte ki. Éva Ádámnak az egyik oldalcsontjából teremtődött.
3: Igen, igen, megismerjük ugye a teremtésnek a folyamatát, a Jóisten, hogy alkotta meg az asszonyt. Aztán mit tudunk még meg róla? Például mond, a férfi is mond valamit az asszonyról, hogy kicsoda ő.
6: Az ember így szólt, ez már csont a csontomból és hús a húsomból, asszonya neve, mivel a férfiból lett.
3: Igen. No, mi derül még ki Éváról? Meg Ádámról is például, meg tudjuk azt is, hogy milyen ruhájuk volt.
5: Semmilyen.
3: Igen, ugye ez
5: nem
3: is
5: volt. Nem,
3: hogy nem volt ruhájuk, igen, hogy messzenek voltak. No, tovább mondjuk a következő történetre, a bűnbeesés történetéről. Ott mi derül ki Éváról?
7: Évát a kígyó csábította a bűnbe.
3: Hogy volt valami párbeszéde a gonosszal, aztán azt is megtudjuk, hogy Ádám...
5: Ugyanúgy bűnbe esett Éva miatt.
3: Igen, hogy hallgatott rá, ugye? Hogy valószínűleg jóba lehettek, nem? Hogy én annak az embernek fogadom meg a tanácsát, akikben megbízom. No, aztán megtörtént a baj, utána történt valami.
5: Elrejtőztek az Isten elől. Így elkezdték takarni magukat, és innen Isten tudta, hogy ettek a gyümölcsből.
3: Igen, igen, ráébredtek arra, hogy vétkesek, hogy bűnösek.
5: Így megszégyelték a testüket.
3: Pontosan. És a bűnnek meg lett a következménye is, ugye? Annak, hogy nemet mondtak Isten tervére. Mi lett a következménye?
7: Számozta őket a paradicsomból.
3: Igen, egy világ bezárult előttük, és az asszonynak ott még, ugye mind a kettő megbünteti Ádámot az Úr, hogy neked ez lesz, és Évának mivel kell szembenéznie, mint mond a történet.
5: Megsokasítom terhességet, kínjait, fájdalmak közepette szülött gyermekeidet, hogy a szülés fájdalmas lesz.
3: Igen, és még ott folytatódik aztán.
5: Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad, hogy a férfi felsőbb rendű lesz, úgymond a nő felett?
3: Igen. Ez majd egy fontos gondolat lesz, majd még talán foglalkozunk is ezzel a gondolattal, de most azért fontos, hogy látszik a történetből, hogy ezt Éva, ezt a helyzetet, alárendelt helyzetet, ezt igazából önmagának köszönhette, ez a bűnnek a következménye. Azt mondta, hogy eredendően milyen volt a nő és a férfi viszonya, azt majd megnézzük még egyszer alaposan a teremtéstörténetet, és kihámozzuk belőle. Hogy a Jóisten így tervezte eredendően az ő kettejük életét. No, a nőkről évszázadokon keresztül, és talán még mi is, vagy talán még ma is úgy beszélünk, és gondolkodunk, mint a második nem, vagy mint a gyengébb nem. Ez a gondolata a 20. században aztán a feminizmus alaptétele lett. A feminizmus alapművének a címe is így szól, hogy a második nem. Simone de Beauvoir ebben a könyvében így ír a nőkről. Azt mondja, hogy a nőt a férfihoz viszonyítva szokás meghatározni és jellemezni. Ő a lényeges, a nő a lényegtelen. A férfi a szubjektum és az abszolútum, a nő a másik. Véleményetek szerint igaza van-e? Valóban második-e a nő?
5: Nagyon sok helyen a nőknek rengeteg sok minden meg van tiltva, és ott így teljesen alá vannak rendelve, és így mindent megtiltanak nekik.
7: Például Törökországban is rengeteg jog meg van fosztva a nőktől.
3: Bizony a világ bizonyos részein a mai napig élő valóság az, amiről a Simone de Beauvoir ír. Na, térjünk vissza az Ószövetség szövegéhez, vizsgáljuk meg a szöveget. Találtok-e benne olyan részletet, amely alátámasztja Simone gondolatát a nők másodrendűségéről? Simone egy okos nő volt, egészen biztosan ismerte ő is az előttünk álló teremtés történetet. Lehet ugyan, hogy felületesen, de vajon alátámaszthatta-e a kiinduló tételét a teremtés történet tanításával?
6: Hát Éva másodikként lett teremtve, vagyis ebből a szempontból igen.
3: Igen, igen, tudjuk ugye, hogy a második teremtésről azt mondja, hogy először Éva lett, vagy Ádám lett, mint ember megteremtve, és utána csak másodikként Éva. Találtok még olyan gondolatot, ami esetleg ezt alátámasztja, hogy a nő az egy másodrangú ember?
5: Ádámból lett megalkotva.
3: Uh-huh. Tehát, hogy értelmezhetjük akár úgy, hogy ugye nem mint egy önálló alkotás, hanem ő már csak úgy Ádámból lett kihasítva kvázi. Találunk még olyat az Ószövetség szövegében? A teremtés történetben?
6: Ádám őt vádolja a bűnbeesésért tulajdonképpen. Illetve, hogy ennek a következményeként Isten kimondja, hogy Éva fölött a férje uralkodni fogunk.
3: No, akkor most egy kicsit bajban vagyunk, mert hogy akkor vagy a Simone tévedett, vagy vont le hamis következtetést, amikor azt állította, hogy a nők másodrangúak, vagy azt kell mondanunk, hogy bizony a nők másodrendűségét már az Ószövetség is megalapozta. Na, először is azt gondolom, hogy el kell ismernünk, hogy személyes tapasztalataink és a történelem évszázadai bizony arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a nők nem rendelkeztek, és néhány területen most sem rendelkeznek a férfiakhoz hasonló lehetőségekkel és jogokkal. Ez Simone helyesen ismerte fel. Arra azonban továbbra is keressük a választ, hogy mi Isten terve az emberrel, mi a nő eredendő feladata a teremtés rendjében, mit gondoltok, miért teremtette Isten a nőt?
5: Hogy ne legyen egyedül. Hogy legyen mellette valaki, akire például támaszkodhat.
3: Nézzük meg az Ószövetség a teremtés történet szövegét ismét. Az első teremtés történet, ami nagyon fontosat fog nekünk mondani, ebben ugye még név szerint nem ismerjük Évát, a nőt, de olvassuk csak el, hogy mit mond az ember teremtéséről az első fejezet. Először is megtudjuk, hogy a teremtett világ jó. Úgy, ahogy van, jó. Sőt, az ember teremtése után azt mondja a Jóisten, hogy Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Nézzük meg, mit mond az első teremtés történet az emberről. Valami nagyon fontosat mond róla, hogy a Jóisten milyennek alkotta meg az embert.
7: A saját képmására.
3: Saját képmására és hasonlatosságára.
5: Hogy ők uralkodjanak minden élő lény fölött.
3: Igen.
5: Ami él és mozog a földön.
3: Feladatot adott nekik. Az Anna mondta, hogy a Jóisten saját képmására alkotta meg az embert. Ez nagyon jól hangzik, de vajon mit jelent ez? Hogyan tudnátok ezt értelmezni? Mit jelent az Isten képmásának lenni? A képmás az ugye mindig egy kicsit vagy tükörképpel van, így rokonítva, hogy valami hasonlóság van. A képmás és a... Mi lehet ez a hasonlóság alapja? Miben hasonlíthat az ember Istenre?
7: Gondolom így felépítésileg, vagy így.
3: A történet úgy fejezi ki, ez a második teremtés történetben van, amikor Ádámot megteremti, hogy őt ugye úgy alkotja meg a Jóisten, hogy a föld porából megformálja. és az orrában leheli az élet leheletét. Egyetlen egy más teremtmény sem kap ilyen isteni leheletet, csak az ember.
5: Áldottak vagyunk, hogy az emberek áldottak.
3: Az ember az, akit a teremtést végén a Jóisten megáld. De ha belegondoltok, hogy miben különbözik az ember egyébként a teremtett dolgok összes többi résztvevőjétől.
5: Tudunk gondolkodni.
3: Pontosan, például tudunk gondolkodni. Meg az Anna végül is jól mondta, hogy az embernek az összetétele valahogy más, mint mondjuk az állatvilágé.
7: Hát fejlettebb, meg alapjáraton mi tudunk beszélni az állatokon, nem igazán, úgyhogy...
3: Igen, ez is nagyon jó, az embernek a legfejlettebb a kommunikációs készsége.
5: Tudunk fizikai munkát csinálni.
3: Igen, ez is igaz, bár mondjuk arra azért az állatok is képesek.
5: Nem ösztönből cselekszünk.
3: Igen, hanem nem ösztönből cselekszünk, ez is egy nagyon fontos dolog.
6: Van szabad akaratunk.
3: Fú, nagyon sok lényeges dolog itt elhangzott, meg ez egy nehéz kérdés, ugye? Visszatérve az Annára, hogy mondta, hogy ő érezte, hogy az embernek valamilyen még van, valami különleges összetevője van. Amit jó kifejezett a történet, ugye az Ádám teremtése, hogy az agyag, vagy a föld pora, és amit az Jóisten bele lehel, ugye az a lélek. Tehát, hogy az ember a lelkes lény, vagy lelkes állat, ahogy régen mondták is, hogy csak nekünk van ez a szellemi, lelki töbletünk. Ebből adódik aztán, amit így mondtatok, hogy tudunk gondolkodni, ebből tudunk dönteni, és tudunk erkölcsi döntéseket hozni, ez pedig azt jelenti, hogy egyedül nekünk van szabadságunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyedül nekünk van szabadságunk. A történetben látjuk is majd, ott a bűnbeesés történetére, hogy ott már rögtön ez az ember szabadságáról szól. Az állatvilágban Jóisten beleprogramozta az ösztöneiket, ők azok szerint viselkednek. Nem tudnak jól vagy rosszul viselkedni, mert ők ezek alapján, ahogy Abea is mond, az ösztöneik szerint viselkednek. Egyedül az ember tudja azt mondani, hogy máshogy döntök, mint ami akár a teremtés rendjéből következne. És majd látjuk, hogy az első emberpár meg is teszi ezt a döntést.

0: A szabadságon kívül, azon kívül, hogy szellemi és lelki lények vagyunk, tudunk erkölcsi döntéseket hozni, van még egy nagyon fontos dolog, ami az embert emberré teszi, megjelenik benne az ember Isten képmásisága, és igazából ez magában a szövegben is benne van. Tulajdonképpen a szöveg értelmezi is önmagát. Ugye azt mondjuk, hogy az Isten képmására teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őt. Ez azt jelenti, hogy ebbe a képmásiságban ezt értelmezhetjük úgy, hogy annyiban vagyunk a Jóisten képmása, amennyiben, mint ember, férfiként és nőként létezünk. Azaz azt jelenti, hogy a Jóisten kapcsolatra teremtette az embert. Kölcsönös szeretetre és az önátadásra hívja őket. Ugye azt mondtuk, hogy az ember mint egy tükörképe Istennek. Ahhoz, hogy megértsük ezt az Isten képmásiságot, tudnunk kell, hogy milyen az eredeti kép, hogy milyen Isten. Milyennek ismertük meg Istent Jézus Krisztusban? A Szent Háromságos Isten három valóságos személy, akik egymástól különböznek, de úgy, hogy lényegük egy és oszthatatlan marad. Azt is mondjuk, hogy Isten a szeretet. A Szent Háromságot is talán így tudjuk a legjobban megérteni. A szeretet azonban csak kapcsolatban létezik. A szeretet tehát személyek között létezik. Istenben a Szent Háromság személyei között, a teremtett világ rendjében pedig férfi és nő között. Emberségünk és Isten képiségünk a férfi és a nő szeretet kapcsolatában bontakozik ki ezért a legteljesebben. A férfi és a nő eredendő egységét és Istenhez való hasonlatosságát szemléletesen mutatja be Platón története a teremtésről. Ugye Platón ezt nem egy keresztény közegben írta, ezt a történetet, de nagyon szépen mutatja, hogy az embernek ez a kapcsolatban való léte, ez olyan mélyen a szívében van írva, talán nem is tudja ezt megtagadni. Kinga, felolvasd el nekünk ezt a történetet.
1: Platón szerint a teremtés kezdetekor az ember nem olyan volt, mint ma. Nem léteztek férfiak és nők, csak egyféle lény létezett. Alacsony volt, egy teste volt és egy nyaka, de a fején két arc volt, az egyik előre nézett, a másik meg hátra. Mint a két teremtményt összeragasztottak volna a hátuknál fogva. Ennek a lénynek két neme volt, négy lába és négy karja. De a görög istenek féltékenyek voltak, mert látták, hogy egy négy karú lény sokkal többen tud dolgozni, hogy a két arc mint mindent lát, ezért nem lehet rajta ütni, a négy láb pedig sokáig tud gyalogolni, vagy egyszerűen talpon maradni. És ami a legveszélyesebb, egy ilyen két nemű lénynek nincs szüksége másra, csak hogy szaporodni tudjon. Akkor azt mondta Zeus, az Olympus legnagyobb ura, tudom, mit lehetne csinálni ezekkel a halandókkal, hogy ne legyenek olyan erősek. És egy villámmal ketté hasította őket, megteremtvén ezzel a férfit és a nőt. Ez jelentősen megnövelte a föld népességét, de ezzel egyidejűleg nagyon meg is gyöngítette a lakóit. Mert most mindenkinek újra meg kellett keresni az elveszített másik felét, hogy átölelhessék egymást, és ebben az ölelésben visszanyerhessék régi erejüket, hogy ellen tudjanak állni a támadásoknak, hogy újra bírják a hosszú menetelést és fárasztó munkát.
0: Jó, hát ez a történet is nagyon szépen mutatja, hogy a nő és a férfi ereje, ugye már Platón szerint is egységekben, a kapcsolatukban, a szeretetükben valósul meg igazából. Ugye itt is az eredendő teremtett világban az ember férfiként és a nőként volt egy. Olyan szépen fejezik ez a platóni történet, hogy két arcuk volt. És az is olyan érdekes, hogy ugye két irányban néztek. Hogy valahol egyek voltak, de hogy mégis a világnak például teljesen más részét ismerték. Ugye, hogy két külön személy, mégis lényegileg ők képesek egyek lenni. No, nézzük tovább a második teremtés történetet, mert ez lesz aztán az a történet, amely szépen kifejti majd a férfi és a nő teremtésben megvalósuló egységét. Nézzük meg, hogy hogyan teremti meg Isten a nőt. Ugye ezt már itt említettük.
2: Hát az Úristen az emberből, azaz a férfiból, kivett oldancsontból alkotta meg a nőt.
0: Ez a teremtő aktus véleményetek szerint a nő másodrendűségét, vagy éppen az egyenrangúságát támasztja alá?
1: Szerintem az egyenrangúságát.
0: Igen?
3: Bár amúgy attól függ, hogy milyen szempontból nézzük.
0: Igen?
3: Igen, az egyenrangúságát, hogy így oldalbordájából csinálta így a teremtette a nőt, de ha úgy nézzük, akkor Ádám után, és akkor már olyan, mintha már másodrangú lenne a nő így.
0: Igen, igen, teljesen igazad van, Anna. Ezeknél a történeteknél az a fontos, hogy úgy azt is szokták mondani, hogy a két teremtés történet ellentmondásban van egymással. De nyilván azért kerültek bele egy történetbe, mert különböző módon, de nagyon lényeges dolgokat mondanak el. És azok a dolgok, amik kiderülnek ezekből a történetekből, azok a végén egy kerek egészet alkotnak. Tehát, hogy nem lehetnek önellentmondásban. Ugye egyrészt azt mondtuk az előbb az első teremtés történetben, hogy az ember férfinak és nőnek kapcsolatban lévő egységnek teremtette meg az embert saját képmására. Másrészt pedig ugye itt azt halljuk, hogy Ádámnak ugye a anyagi valóságából, a bordájából alkotta meg a Jóisten az embert. Akkor melyik verziót erősíti ez a gondolat szerintetek? Gondoljátok bele, hogy például Ádám akaratából született az asszony.
1: Nem,
0: ugye? Ez a történet éppen a férfi és a nő azonos méltóságát mutatja be. Ugye ugyanabból az anyagi valóságból való az asszony is, mint a férfi. Ugyanannak az emberségnek a hordozója. Ismét párhuzamot vonhatunk a Szent Háromság és a Szent Háromság képmására teremtett ember között. Jézus és az Atya kapcsolatáról a következőket valljuk a hitvallásban. Ugye ezt minden szentmisén elmondjuk. Jézus az Atyával egy lényegű, azt mondjuk, hogy az Atyától született. Ezt a hit titkot már képpel fejezzük ki, a hiszek egyben szavak helyett már képek beszélnek, így folytatjuk a hitvallást, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Így fejezzük ki Isten titkát, a személyek egyénlényegűségét és oszthatatlanságát, isteni méltóságuk azonosságát. Tulajdonképpen ugyanez a kép jelenik meg az ember és a nő teremtésekor is. Ugye azt mondjuk, hogy ember az emberből, vagy ahogy az eredeti szöveg mondja, hogy ez már csont a csontomból, hús a húsomból. Ugyanazon emberi méltóság hordozója Éva is. Erre utal az új teremtmény neve is, ugye az lesz a neve, hogy asszony. Ezt a magyar nyelvben nem érzékeljük, de a héber nyelvben az asszony héber megfelelőjét, az iszachot, a férfi értelmű isz szó nőnemű változataként lehet fölfogni. A férfi és a nő nevének egybecsengése egyszer mind a két nem lényegének azonosságára utal. Elfogadható ez az értelmezés számotokra így? Felül tudja írni azt, hogy másodjára lett teremtve?
1: Igen, mert így ketten alkotnak egy egészet, és akkor így egyenrangúak.
2: Az egyik nem létezhet a másik nélkül.
0: Igen, igen, igen. Tehát az emberségünk lényege az a kapcsolatban való lét. Ahogy a jó Isten se tudjuk valójában elképzelni a szeretet kapcsolat nélkül. Mert hogy mondhatnánk, hogy Isten a szeretet, egy önmagával való egység az nem képtelen a szeretetre. És az ember létünket is csak úgy tudjuk megélni, hogyha kapcsolatban létezünk. Csak kapcsolatban válhatunk igazából emberré. Nézzük meg, hogy vajon a két nem rendeltetése, kapcsolataik hogyan alakulnak, milyen kifejezések jellemzik őket.
1: Segítő.
0: Igen, megjelenik a segítő, igen.
1: Társ.
0: Társ, igen.
2: Hozzáillő.
0: Igen.
3: Hasonló hozzá.
0: Hasonló hozzá. Ugye a kapcsolatokat ezekkel a szavakkal tudnánk jellemezni. Hogyha ez alá és földi rendeltségi viszonyban gondolkodunk, akkor ezek a szavak nem jellemzőek. Milyen feladatot kapott a nő a teremtés történetben? Milyen céllal teremti őt a Jóisten?
1: Hát, hogy segítse a többi is Ádámot.
0: Igen. Mi az a szó, amit a Szentírás használ?
1: Segítőtárs.
0: Segítőtárs, igen. Mit jelent számotokra, hogy a nő a férfi segítőtársa?
1: Ottan mellette, ha kell.
0: De hogy több egy pusztán egy segítőnél, szerintetek? Több. Majd a történet is erről szól, ugye? Mert őt a Jóisten próbálkozik, hogy oda vezeti el.

0: kiderül-e a teremtés történetből, hogy miben társai ők egymásnak, hogy mire kaptak közösen meghívást? Van-e valami közös feladatuk?
1: Hogy benépesítsék a földet.
0: Igen?
2: És hogy uralmuk alá vonják, úgymond így a földön élő lényeket.
0: Hogy gondoskodjanak a teremtett világról. Leosztott-e a jó Isten a feladatot nemek szerint?
1: Nem.
0: Nem, ugye szó sincs arról, hogy a nőnek ezt kell csinálni, a férfinak meg azt. Egy közös feladatot kaptak. Kinek ajándékozza a jó Isten aztán a teremtett világot?
3: Mindkettőjüknek, a férfinek is, és a nőnek is egyaránt.
0: Pontosan. Közösen kell a teremtett világ javaival gazdálkodniuk. Feltehetjük akkor a kérdést, hogy ki tált a teremtés koronája? Ki a földi paradicsom örököse, akit Isten a teremtés kezdetén megáldott?
4: Férfi és a nő is.
0: Ketten, közösen. Az első nő, Éva alakja, azt gondolom, hogy talán segített minket, hogy megértsük a nő eredendő méltóságát és feladatát a teremtett világ rendjében. Láttuk, hogy Isten tervében a nő ugyanazon eredeténél és rendeltetésénél fogva egységet alkot a férfival, annak egyenértékű segítőtársa. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
5: A szerető és életet fakasztó emberpár az igazi élő szobor, mely képes megjeleníteni a teremtő és üdvözítő Istent. Ezért termékeny szeretet Isten belső világosságának szimbóluma lesz. A nő az a személy, aki képes feloldani az első ember nyugtalanságát, magányát, amelyet az élő lények és az egész teremtés közelsége nem tudott csillapítani. A nő egyedül a férfihoz illő segítőtárs, a vele való kapcsolat, találkozás egy arccal, egy tervel, aki tükrözi az isteni szeretetet, és a legkiválóbb jó, a magához hasonló segítség, a támaszadó oszlop.
0: Köszönjük szépen!
6: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
7: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Beszélő könyvek folytatásos irodalmi műsorunk szól. Ebben Gárdonyi Géza két novelláját hallják Nagy Andrástól és Balog Andrástól. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Szószóló című műsorunk szól. Ebben dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba porosztói plébános elmélkedését hallják az imádsággal kapcsolatban. Hajnali három óra után a híreket követően a Múltunk pillérei történelmi magazinunk mai adásában Zalaházi Tamás, EGRI püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács, Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő, Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik más profétának. Jézus akkor hozzájuk fordult, hát ti mit mondtok, ki vagyok? Olvasom a Máté evangéliumban. Mi is az ember a világban? Semmi a végtelennel szemben, minden a semmivel szemben. Középpont a semmi és a minden között. Mi épp oly képtelenek vagyunk felfogni a semmit, amelyből vétettünk, mint felfogni a végtelent, amelyben majd elmerülünk. Mivel életünket egy kísértésekkel teli világban töltjük, keresztségünk óta már sokszor vétkeztünk, és ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság, ahogy János írja első levelében. Ha elismerem bűnösségemet, akkor igazság van bennem, az igazság pedig fény. Mi tehát a mi reményünk? Mindenekelőtt az őszinte beismerés. Azután itt van a szeretet, amely szintén reményt ad. Mert mit ír róla a Szentírás? A szeretet leplet borít a rengeteg bűnre. Mutasd hát magad olyannak a másik ember előtt, amilyen valóban vagy, és mutasd magad Isten előtt olyannak, amilyen vagy. Ismerd el Isten előtt, hogy mi vagy, nehogy ő neki kelljen elítélnie azt, amit benned lát. Ha nem akarod, hogy Isten megítéljen, ítéld meg te önmagadat. Uram, valóban nem könnyű az embert igazság szerint megítélni. Minden össze-vissza megy benne, se nem fekete, se nem fehér, hanem szürke. Még a legkisebb részecskéje is keveréke a fénynek és a homálynak. Szétszedhetjük az emberi jelenségeket a legapróbb részletekig, hasogathatjuk és boncolhatjuk akár az örökké valóságig, még a legpicibb részecskében is találunk valami jót, de ugyanakkor van benne valami közönséges, nevetséges vagy rossz. Nagy is és nyomorúságos is egyszerre az ember. Ó, de biztosan jön majd egy nap, amikor az ember, a te gyermeked mosolyogni fog, épp úgy, mint atya mosolygott, amikor szeretetből megalkotta. Biztosan eljön az a nap, amikor az ember szeme beszélni kezd, és ajka szóra nyílik, atyám. Akkor majd tudni fogjuk, mi is az igazság az ember körül, és te miért szereted őt az örökké valóságtól fogva.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt. Elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsavárnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrajn elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az Amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. A hollandiai Utrecht tartományban egy ember meghalt a nyugat-nílusi vírusfertőzés következtében, egy további beteget kórházban ápolnak, és még egy fertőzöttről tudni, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország is jelentett már idén eseteket. Egy magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium az MT érdeklődésére. A víz elsöpört több falut, a hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat, energetikai létesítményeket. Megdőlt a világutcán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 század fokot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Gárdonyi Géza két novelláját Nagy András és Balog András olvassa fel.
2: Gárdonyi Géza. Nem a legárvább. A neve csupán két betű. M.L. Senki sem tud róla többet. Még a házmester is, aki takarít rá és hordja az ebédjét, csak M.L. úrnak hívja. A szerkesztőségbe ugyanez a házmester viszi a regényfordításait, s itt szintén M.L. névre adják ki a honoráriumot. Budapesten többre nem is kíváncsi az emberiség. Különben szőke, sápadt ember. Verset nem ír, s a nők iránt nem érdeklődik. Beállít egyszer hozzá egy fehér szakállú öreg ember, s elmondja, hogy ő Amerikából érkezik. Remélem nem a nagybátyám, szólt M.L. úr, végig pillantva a kopott öltözeten. Nem, felelt az öreg. Én koldus vagyok. Rossz helyre botlott. Kollégák vagyunk. Csak hogy éppen az én nevem író. Ön jó embernek látszik, uram, és lássa, én ma koldulok először. Most is csak azért, mert fél év óta nem is láttam meleg ételt. A meleg étel meghatotta M.L. urat. Lehet, hogy személyes tapasztalatai voltak az efféle hiányokban. Honnan jön? Kérdezte részvéttel. Mexikóból. Olyan messziről? Sohasem hazudom. Na, ezt szeretem. Már régóta várok olyan embert, aki Mexikóból jön, és nem hazudik. Engem ugyanis arra tanítottak az iskolában, hogy ott az emberek talppal fölfelé és fejjel lefelé járnak. Azóta sokszor zavarban vagyok, mikor a szegény hőseim Mexikóban szerepelnek. Ne higgye, uram, én sohasem álltam tótágast. Na, akkor jól van. Üljön le, míg az ebédem megérkezik. Mondja csak, ismerte ott magyarokat? Hogy ne ismertem volna? Az Amerikába érkező magyarok hozzám fordultak legelőször. Hogy? Jegyszedő voltam a kikötőben. Ismert ön egy Fekete Balog nevű családot? Az öregen, mintha valami melegség futott volna keresztül. Ismertem. Hogy vannak azok? Meggazdagodtak. És a leányuk? Irma? Azt hiszem, nincs több. Csak ugyan nincs. Hát, az folyton búsul, jegyezte meg az öreg, figyelmesen vizsgálva a fiatalember arcát. Búsulhat. Férhez ment? Nem. Valakit Európában felejtett, azt mondják. Az öreg erősen hangsúlyozta a szavakat. Lehet, szólt keserűn a fiatalember. Hirtelen felindulással jegyezte meg. Szerencséje, hogy pontosan indult a hajó, különben gyilkosság történt volna. Az öreg összerezzent. Legyen nyugodt, szólt aztán búson. Úgy hallottam egyszer, hogy meghalt. A fiatalember vállat vonva felelt. Nyugodjék békében. De azért, amint ránézett az asztal fölött függő arcképre, harmadba borultak a szemei. Szerettem, szólt magyarázón az öreghez, és a boldogságnak legmámorabb napjaiban ragadták el tőlem. Valami csekéség miatt összekülönböztünk akkor. Tudja, mással táncolta a francia négyest. Ugyanekkor írt Amerikából valami gézengúz nagybátyja. Átcsalta őket az óceánon. Azt hitték, hogy ott valami milliómos ember aranytálon fogja neki kínálni a házasságot. Hát jól van. Úgy elfeledtem, mint a születésem óráját. Az öreg sápadtan hallgatott. A házmester megérkezett az ebéddel. Hozzáültek. Az öreg elősorolta az összes tapasztalatait, a föld lapos mi voltára nézve, és egyúttal elmondta, hogy ő, mint Miksa császár katonája került Mexikóba. Végül ismét a Fekete Balog családra akart áttérni, de M.L. úr nem érdeklődött többé irántuk. A hosszú út kimerítette az öreget. Ebéd után elaludt ülve a kanapén. Este ismét együtt vacsoráltak, s vacsora után a jó hangulat örömére átnéztek a 3-8-asba is, ahol az öreg a vendégeknek nem csekély csodálkozására, dörgő hangon olyan dikciót mondott M.L.-re, hogy ez csak nem Mexikóba süllyedt szégyenletében. Az öreg benyalt, haza kellett vinni. Ismét ott aludt a kanapén. Reggel, mikor Emel fölébredt, az összes pipái ragyogtak a tisztaságtól, az íróasztalán rend volt. Az íróasztal fölött lévő fiatal női arckép mosolygását nem takarta többé szürke por, s az öreg, künn az udvaron, a házmesterre pörölt. Azt mondta, hogy az Emel úr dohányának illata füstöl a pipájából. Délben ismét együtt ettek. Délután az öreg fölfedezte, hogy a házmester a szerkesztőségi honoráriumokból magát is honorálja. E fölött közös háborgást vittek véghez. Konstatálták, hogy ezután az ezüst kanalakat sem lehet rábízni a házmesterre. Másnap az öreg Emel úr nemcsekély csodálkozására kijelentette, hogy árnyékául szegődik, és anélkül, hogy feleletet várt volna, elment az ebédért. E naptól fogva ő hordta a kéziratokat is a szerkesztőségekbe. Kedves, jó öreg ember volt különben. Azt hitte magáról, hogy arcban Bem apóhoz hasonlít, azonban inkább Tisza Kálmánhoz hasonlított, de persze senki sem merte neki mondani. Míg Emel úr írt, az öreg a folyosón ülve pipázgatott, s ha valaki csak köhintett is arra felé, az öreg úr csöndesen olyan fenyegetődzést cselekedett az öklével, mintha valami dinamit bombát készülne hajítani. Verklisek, handlék mind elszoktak a háztól. A pókok is jobb tanyát kerestek. S a házmester már csak másod pipából élvezhette a szagos dohányt. Hanem egy napon maga az öreg tette tönkre az irodalmi csöndességet. A szerkesztőségből egy ordító gyerekkel tért haza. Remélem, ezt nem honorárium gyanánt adták, kérdezte Emel úr megriatva. Az öreg zavartan pislogott a gyerekre. Hallgass, rivalt rá, itt nem szabad ordítani a kalendáriumbeli szenteknek sem. A gyerek elhallgatott. Arca csinos vonásokba rendeződött, nagy kék szemével rábámult az öregre. Hát hallott ilyet? Kezdte magyarázni. Csupa szívességből jutottam ehhez a kolonchoz. Amint megyek a Dunaparton, halat akartam venni estére. Hát egy asszony megkér, hogy tartsam addig a gyerekét, míg a strumpánt lián igazít. Majd rá vicceltem, hogy fordítsuk a dolgon, de gyászba volt öltözve, hát inkább azt mondtam, hogy veszek piros almát. A gyerek nevetett. Én is nevettem. Azt hittem, hogy az anya nevet. Pedig dehogy is nevetett. Beleugrott a Dunába. Rettenetes. Így volt. Nem szoktam hazudni. Csak legalább valami rokona jajgatott volna a parton, de csak a kofák sikoltoztak. Oda vittem a gyereket ahhoz, amelyik legjobban adta a hangot. Azt felelte, hogy inkább ő is ad egyet a hat unokájából. Kínáltam az utcán fűnek, fának. De úgy látom, a gyerek a leghitványabb portéka. Mert még a roncedők is vállat vonva mondták, was hab ich davon? Utoljára leállítottam a gyereket a kirakat elé, és elszöktem tőle. Fél óráig is vártam, hogy majd csak kézen fogja valaki. De hogy fogták? Lögdösték jobbra, balra, sőt egy úr, aki a hasától nem látott maga elé, el is taszította. Hát, mit tegyünk ezzel a gyerekkel? Az anyja után nem dobhatjuk, az természetes, de ugye maga nem tud szoptatni. Kell is itt szoptatni, hiszen úgy jár, mint egy gróf. ML gondolatokba merülve szólt. Hirdetés útján fogjuk felajánlani a jó szívűeknek. Mindjárt meg is írta a közlenivalót. Jó szívűek figyelmébe ajánlunk egy kis árva fiút. Egy éves, a szeme kék, a haja kender színű, az arca fehér, a teste ép. Átvehető Zug utca 7 szám alatt. A kis árván éppen nem látszott a sötét sors. Cicomás bársony ruhába volt öltözve, s mindjárt játékot kezdett az öreggel. A bajszát akarta elkapni, s az öreg ilyenkor harapással ijesztgette. A gyerek nagyokat kacagott ezen. Majd Emel úrhoz tipegett, s ennek az arcába nézve így szólt. Szép bácsi, Micsoda hízelgő megjegyzés, szólt mosolyogva a fiatalember. A gyerek komolyan ismételte, hogy a bácsi szép. Hát az a bácsi milyen bácsi? Nagy bácsi. 1000 kaktusz és indián, kiáltotta az öreg föl lelkesülve. Ne adjuk ki messzire ezt a gyereket! A gyerek már akkor felmászott Emel úr ölébe. Gyönge kis ujjaival megsimogatta a szakállát, megfogdosta a fülét, s végül komoly kedvességgel csókra csucsorította a száját, és az Emel úr arcához érintette. A vén harcos elragadtatással tombolt. Engem is, én hoztalak Amerikából, akarom mondani a Dunapartról. A gyerek le is mászott Emel úr térdéről, azonban az öreg helyett a botokhoz ment. Maga alá vett egyet paripának, és a kezével trombitálva vágtatott az öreghez. Mulatságos volt nézni. Hát még mikor a vacsorát meghozta az öreg. Úgy evett a lurkó, mint egy kis majom. Inni is tudott már, két kezével fogta a poharat, és mikor letette a kanalát, kezet csókolt mind a kettőjüknek. Köszönöm a vacsorát! Közrevették a kanapén a gyereket, úgy mulattak vele. Fölfedezte a kis betyár a rugókat, s azokon táncolt. Egyszer csak abba hagyta a játékot, rápillant a falon függő arcképre, és örömmosolyjal nyitja föl a száját. De nem jöhetett hang abból. Az öreg villám gyorsan kapta magához, és akkorát csókolt rajta, hogy a szeme is káprázott tőle. Emel úr akkor tömte a pipáját. Ho-ho! Kiáltott a gyertyához tartva a Fidibusszá hajtott hirdetést. Nekem is hagyjon abból a gyerekből? És amíg rózsákat csókolt a kiskölyök arcára, azt sem vette észre, hogy a külső sötétségben egy fiatal nő, mint árnyék áll reszketve az ablak előtt.
3: Gárdonyi Géza, Ora pro nobis. Téli délelőtt, orrot csípő hideg, a havas utcán gyékén sátrak, krampuszokat árulnak. De minden krampusznál érdekesebb egy szalmakalapos, elegáns úr, aki nyári kék kabátban, fehér nadrágban, sárga félcipőben a lábát kapkodva siet át az utcán. 40 éves lehet, nyírt bajszú és beretvált arcú, a bal szemén monokli csillog. Vörös kézzel és didergő, lilaszín ajkal siet a Rákóczi úton át a Józsefváros felé. Az emberek utána néznek. Bolond ez? Nem. Tolvaj. Még szeptember elején fogták el, és most szabadult ki az áristomból. Tiszta, fehérre meszelt szobácska egy külvárosi utcában. A falon sok kép, mind kicsi. Jobbára szép irodalmi újságokból kinyírt képek, arcképek, tájképek, városképek, s rámában valamennyi. Az ablaknál két gyermek játszik. Az egyik 7 éves leányka, a másik 4 éves fiúcska. Mind a kettő szőke. Az anyjuk asztal terít. Ma talán megjön apátok. Ma bizonyosan megjön. A leány föltekint. Minden nap ezt mondod, mama. Az iskolában tegnap kinevettek. Miért nevettek ki? Hogy azt mondtam, a papa nyaralni van. Ezen nincs nevetni való. Vannak olyan helyek, ahol most van nyár. Miért nem feleltél meg? Megfeleltem. Ostobák, mondtam. Az én atyám kereskedelmi utazó, akkor nyaral, amikor neki tetszik. A gálbíró leányának megmutattam a 10 körmemet. Azt ne bánsd. Nem bántottam, csak ijesztettem. Az én atyámat ne nevessék. A fiúcska is föltekint. Mit hoz a papa? Cukrot, fügét, minden jót. Piros ceruzát nem hoz? Vargics Pistának ekkora piros ceruzája van. Arasszal mutatja az asztalon. És fele kék, fele piros. Drága az olyan, véli a lány. Bizonyosan lopta. És ajkat bigyezt. Nem lopta, a néniétől kapta. Az nem olyan. Azzal én mindenkor játszhatok. Ugye, mama? Vargics Pistával mindenkor játszhatok. Az ablak alatt a folyosón megjelenik a tolvaj. Az asszony nagy örömrebbenéssel.
4: Megjött a bátuk!
3: A két gyerek is fut az ajtóra.
4: Papa, papa, mit hoztál?
3: Minden jó, gyerekek, de semmi sincs nálam. Megcsókolja a feleségét, a gyermekeket, aztán a kályhához lép, melegszik. Ismét simogatja, csókolja a gyermekeket.
4: Jók voltatok-e? Engedelmesek voltatok-e? Gondoltatok-e rám, míg oda voltam? Na jó, szeretlek, mind a kettőtöket szeretlek. A vonaton a Mikulás bácsival találkoztam, kérdeztem, hová utazik, azt mondja, Pestre a gyerekekhez, Janikához is, Iduskához is. De ő csak hajnalban ér ide. Tegyétek ki a cipőtöket az ablakba.
3: Az ölébe fogja a fiát, és a kályhához ül. A két talpát a melegnek nyújtja. A fiú az apjára mosolyog.
4: Mit hoz még a Mikulás?
3: Hát mit szeretnél, hogy hozzon?
4: Piros ceruzát, mint a Vargis Pistály.
3: Nekem könyvet, mondja a leány.
5: Már olvasok, mindent olvasok.
3: Egy szép imádságos könyvet szeretnék.
4: Egy szép imádságos könyvet. Hozz, lelkem, hozz.
3: Ebéd után a gyermekek iskolába mennek. A tolvaj a feleségével beszélget.
4: Nem járt itt senki?
3: Nem. A szobát magam meszeltem.
4: Én is úgy jöttem ki, hogy átjáróházakon, bérkocsikon keresztül, ha valaki kísért, nyomomat vesztette.
3: Zárt az ajtó?
4: Zárt. Van még pénzünk?
3: Csak a tarpataki zuhatag alatt. A tolvaj székre ág és leveszi a tarpataki képet. A képszöge gipszel van a falba erősítve. A gipsz mögött papírosba takart pénz rejlik.
2: Délután már jó téli ruhában lép ki a házból a tolvaj. A harmadik háznál már ősz Napóleon szakált visel, és aranyozott szélű pápa szemet. A járása a népszínház mellett lassú és méltóságos. Csak a szeme jár vizsgálódva mindenfelé.
4: Mormogja. Imádságos könyvet kívánt. Pénzbe kerül. Talán olcsóbban is akad.
3: Széttekint. A szeme a rókus kápolnán áll meg. A kápolnába két úrinő fordul be. A tolvaj utánok lép.
4: Szent csend. Gyertyáknak ájtatos világossága Mária kép előtt. Sok nő. Ott kolonillatok.
3: Egy fekete ruhás fiatal hölgy mély áhítattal tért el. Aranymetszésű imádságos könyv van a kezében. Mellette a kövön fekete muff. Aztán bezárja a könyvet. Kék bársonyfedelű szép kis imádságos könyv. Elefántcsont keresztecske fehérlik rajta. Ráteszi a könyvet a muffjára, s fekete kesztyűs két kezét összeteszi, arcát az égnek emeli, a szemét lehunja. A tolvaj keresztet vett magára, és nagy áhítatosan melléje térdel.
4: Este 10 óra.
3: A sarokban tűztől piros ajtajú cserépkája. Az asztalon petróleum lámpás. A szobasarkában két bontott ágy. Az egyikben a két gyermek már alszik. A másik még üres. A lámpás fénye két kis gyermekcipőt világít meg a kettős ablakban. A tolvaj vacsorázik és halkan beszélget a feleségével. Az asztalon aranymadzagos papírcsomócskák, köztük az imádságos könyv, egy kis szilva krampusz és egy géppel simára faragott végű piros-kék ceruza.
4: Egyszer majd nagy bajba kerülsz,
3: sóhajtja az asszony. A tolvaj vállat vont.
4: Legfeljebb megint becsuknak. A félkész kereskedőt nem tartják bent hosszú ideig, és én nem társulok soha senkivel.
3: Az asszony búsan néz rá.
4: Istenem! csak még egyszer visszatérhetnél a...
6: adópénztárosi nyomorúságba? Ugyan hagyd el már ezeket a szentimentális gondolatokat. Ha egyszer majd egy jó kövér tárca akad a kezembe, akkor majd megint érzeleghetünk a polgári becsületről és más efféle badarságokról.
4: Az asszony sóhajt, eltakarítja az asztalt, s kimegy a konyhába, hogy mosogasson. A szobában álomcsend marad. A két gyermek boldogan szendereg. A fali óra mélán tiktakkol. A tolvaj papucsban ül a kályha előtt, és cigarettázik. Álmos szemmel méláz a tűzbe. Aztán az asztalra tekint. Fölkel és kibontja a papíros csomót, cukorkákat önt ki belőle. Majd az imádságos könyvet veszi a kezébe. Körülnézegeti. Belenyit. Van-e beleírva név? Nincs. Hál' Istennek. Igazán szép kis könyv, sok finom kép van benne. Hogy fog örülni neki, Duska? De vajon jó-e a kislányoknak is? A lámpást a kályha mellé teszi az asztalkára, s leül. Megnyitja az illatos kis könyvet, olvassa. Mi atyánk, mindennapi kenyerünket, szabadíts meg a gonosztól, üdvözl légy Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért. Rég elfeledett gyermekkori emlékek, mint valami rég elfelejtett zene, amelynek halk hárfa akkordjai a szív mélyében zendülnek meg újra. Mikor még ártatlan volt, mint a két kis szőke alvó, mikor még remegő szívvel töprenkedett a gyóntatószék mellett, hogy mi is a bűne. És csak három bűn bírt összeszedni. Abból is a legnagyobb az volt, hogy megdobta labdával a hídon álló Nepomuki Jánost. És a pap megbocsátott. Micsoda boldogság! Hogy elmúlt az az angyali kor, mint a lilion virágzás. Álmodozó szemmel néz a két gyermekre. A cigarettája torzsát bedugja, belöki a kályha rácsán át a tűzbe. És mint valami gyermekkori regényt, ájtatosan megnyulladt arccal olvassa tovább a Hiszek egyet, a tíz parancsolatot. Idegen isteneid ne legyenek, atyádot és anyádat tiszteljed, ne orosz! Becsukja a könyvet. Aztán megint megnyitja. Fordít 3-4 levelet. A szeme megáll ezeken a betűkön. Szülőkért való imádság. Olvassa. A szeme elnedvesül, behunja a szemét, s hátradől a székén. Az asszony belép. Ásít. Na, még nem feküdtél le? Az ember becsukja a könyvet. Bágyadtan felel. Olvastam, kissé. Igen szép könyv ez. Igen szép. És éppen Iduskának való. S föl kell. Az asztalra teszi a könyvet. Álmosan nyújtózkodik. Az asszony egy lapátszenet vet a kályhára, ismét ásít. Kinyitja a belső ablakot, amelyikben a cipőcskék állnak. Rakogatja a cukrot, a mikulást a cipőcskékbe, cipőcskék mellé. A tolvaj ez alatt ismét fölvette az imádságos könyvet. Keresgélt benne. Egy lapon végre megállt. Fogta a piros ceruzát, s vigyázatos gondosan, vékony szép vonalat font az egyik imádság címe alá.
1: Kedves hallgatóink, Gárdonyi Géza két novelláját Nagy András és Balog András előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Olcsóbb és jobb minőségű lesz az EGRI közétkeztetés. Népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. Trópusi hangulat költözik a Gyöngyösi Mátra Múzeumba. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az EGRI közétkeztetés olcsóbb és jobb minőségű lesz szeptember 1-től a gyerekek számára, számolt be Wagner Ákos polgármester a közösségi oldalán. Közlése szerint az önkormányzati közbeszerzési döntőbizottság meghozta a közbeszerzési eljárást lezáró döntését. Egy ajánlat érkezett a jelenlegi szolgáltatótól, az E-Trend Kft-től, nettó 916.842.707 forint éves ellenszolgáltatásról, tette hozzá a városvezető. Mivel a közbeszerzés becsült értéke nettó 1 milliárd 89 millió forint, a jelenlegi augusztus 31-én lejáró szerződésben a 2024-es ajánlat alapján az éves szolgáltatási díj pedig nettó 1 milliárd 407 millió forint volt, az ajánlat a becsült értéknél mintegy 173 millió forinttal alacsonyabb, a jelenlegi szerződés éves díjhoz képest pedig mintegy 491 millió forinttal kevesebb. Ez a különbség azért is jelentős, mert ősztől 4 óvodai tagintézmény étkeztetése visszakerül saját fenntartású rendszerbe, az EGRI bölcsöde és óvodai intézmény feladatává válik. Ez a 4 óvoda azonban mindössze mintegy 80 millió forintos éves tételt jelentett, vagyis a csökkenés messze nem magyarázza a 491 milliós különbséget, a megtakarítás így is számottevő, mutatott rá Wagner Ákos. Népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. A rangos elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából adták át a mesternek, aki több évtizede őrzi és adja tovább a Tokaj-hegyaljai kádármesterség hagyományait. A népművészet területén végzett kiemelkedő tevékenységéért járó kitüntetéseket a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban adták át. Az ünnepségen a népművészet mestere díjak mellett több más kulturális és szakmai elismerést is kiosztottak, most Hotyek Attila kádármestert hallják.
3: Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani, és hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a rendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs. Nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta, csináljam, amikhez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember, kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem, bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat, tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanulta a nagy edényeket, vagy az Ausztria, Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.
2: Augusztus 28-án igazi trópusi hangulat költözik majd a Gyöngyösi Mátra Múzeumba, ahol pálmák, dzsungelforgatag és különleges programok várják a családokat. A látogatók egy napra a trópusok világába csöppenhetnek, ahol élményekből és felfedezivalóból sem lesz hiány. A részletekről Fodor Rozáliát, az intézmény igazgatóját, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Elég érdekes hangulatot igyekszik varázsolni a augusztus végére a Mátra Múzeum, egészen pontosan ez a pálmák napja, vagy a pálmaházak, vagy a trópusok napja. Napja. Tudjuk, hogy van egy nagyon szép igényes pálmaháza a múzeumnak, de beszéljünk akkor erről a programról.
5: Hát pontosan ehhez kapcsolódik a rendezvény. Ugye augusztus 28-a az állatkertek éjszakája. És a múzeumnak a pálmaháza is állatkerti minősítésben üzemel, tehát ugye nem csak növényeket, hanem élő trópusi állatokat, különböző hüllőket, kétéltűeket, madarakat láthatnak most is ott a látogatók. Már jó ideje dolgozunk azon, hogy fejlesszük ezt a pálmaházat, gazdagítsuk a fajösszetételt, színesítsük, látványosabb, bemutathatóbb fajokat vigyünk be a pálmaházba, illetve magát a növényállományt is ugye folyamatosan gyarapítani, gondozni szükséges, és igazából ebben az évben jutottunk el egy olyan állapotba, hogy be tudunk mutatni a látogatók számára egy megújult pálmaházat. Ugyanúgy két szinten várjuk a látogatókat szeretettel, sok érdekes új faj fogja várni őket, többek között nyílméregbékák, óriáskígyók, különböző védett trópusi madárfajok. Kifejezetten ennek a napnak az alkalmából fog megépülni egy új madáröbde, ahol ritka különleges trópusi madárfajokat láthatnak majd a látogatók. Hogy pontosan mik ezek a fajok, azt nem szeretném
4: áruljuk
5: most
4: el. Akartam kérdezni egyébként, hogy milyen exkluzivitással találkoznak azok, akik ott lesznek, de azt megkérdezem, hogy ha jól tudom, interaktív lesz ez a délután.
5: Abszolút
4: mitől
5: interaktív.
4: Lesz, vagy mitől lesz interaktív, és akkor meséljünk már arról is, hogy hány órától várják a kedves látogatókat, meddig.
5: Délelőtt 10-től délután 4-ig fog tartani a program, és nem csak magát a pálmaházat fogják látni, ugye ez adja az apropóját, az aktualitását. Nagyon sok vendég bemutatót hívtunk erre a rendezvényre, többek között jelen lesz a fővárosi állatkert, a gyöngyösi állatkert, kis állatsimogatókkal. Vendégünk lesz a Túrázó nevű program, amely nagyon érdekes mozgó állatkert gyakorlatilag, egy ilyen mozgó mini állatkert, kifejezetten trópusi hüllőkétéltő és hízelt lábú fajokat utaztatnak és tartanak bemutatókat.
2: Több évtized munkásságát mutatja be az érdeklődőknek Komiszár János kiállítása, mely a napokban nyílt a Városi Galériában Nyíregyházán. Komiszár János Csokonai díjas festőművész és művészeti író, aki látomásos színekben gazdag alkotásairól, valamint a hajdúbihari és debreceni kulturális életben betöltött meghatározó szerepéről ismert. Nyíregyházán is már több alkalommal állított ki különböző technikával készített képeit. A most nyílt tárlat a Komiszár 77 címet kapta, hiszen a művész most ünnepelte a 77. születésnapját. Az alkotó hangsúlyozta, festészet iránti szeretete fiatal korára vezethető vissza, édesapja fával dolgozó mesterember volt Mária Pócson, ahol gyerekjátékokat árultak, melyek elkészítésében, festésében ő is részt vett.
6: Egész életemben végigkísért, viszont mivel ilyen sokat kellett dolgoznom, azt mondtam, hogy csak fával és földdel nem akarok találkozni, ezért én gépipari technikumot végeztem először, majd műszaki főiskola, műszaki egyetem, tehát műszaki vonalon tanultam. Aztán jött a nyíregyházi rajztanári szak, ami egy kicsit festő és rajztanári szak is volt, és itt nagyon nagyszerű emberekkel találkoztam, mint Valkovics Zoltán, Bényi Árpád, de én előtte már grafikáztam, és amikor ezt elvégeztem, akkor utána nagyon komolyan a festészetre álltam át. De a grafika különböző ágazatait is kipróbáltam, és úgy néz ki, hogy a festészetben is, mert mondhatom, hogy amit ide elhoztam, az sokféle technika.
2: A kiállítást dr. Marsi Edit főiskolai docens nyitotta meg, aki örült a felkérésnek, hiszen barátság az alkotóval sok évre nyúlik vissza.
7: Amikor megismerkedtünk, akkor azután én láttam több képét, elmehettem a műtermébe a családommal együtt, ott szétnéztünk, és ott megfogott ez a csodálatos színes világ, amit a művész úr az alkotásaival megteremtett, és innentől kezdve követtük egymás munkásságát. Ő több alkalommal eljött, amikor itt Nyíregyházán, Izerlóni, német testvérvárosi művészek kiállításait nyitottuk meg, és mindig érdekelte az, hogy mi folyik Nyíregyházán a képzőművészet terén, és hát valószínűleg ez a kettős kapcsolódás az, ami aztán oda vezetett, hogy én nyithatom meg ma a kiállítását.
2: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtök hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 26-án, szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Ülésezett az EGRI civil kerekasztal. Bejárást szervezett az EGRI önkormányzata laktanya területén. 0%-os áfa lesz a vínköteles gyógyszerekre, ennek részleteiről a NAV tájékoztatott. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Bejárást szervezett az EGRI önkormányzata laktanya területén. A közel 4 hektáron fekvő épületegyüttest a sajtó munkatársainak mutatták be. A hasznosítás kapcsán még számos kérdés van, a tervek még csak körvonalazódnak, mondta el rádiónknak Gömöri László alpolgármester.
2: Sajnos sok a munka benne. Vannak épületek, amik egyébként megmenthetőek, viszont vannak olyan épületek is, amiknek a karbantartása nagyon nagy összegbe kerülne, sőt igazából bontásra ítélt épületek. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az épületeket kiszabadítsuk a növényzetből, elsődlegesen azokat az épületek, amik még hasznosíthatóak, későbbi ebben pedig azokat is nyilván, amelyek majd bontásra ítéltek. Ősszel elkezdődik majd a területnek a kitisztítása, a cserjéket, olyan növényeket, amik nem idevalók, azokat kiszedik, kivágják és elszállítjuk. Úgyhogy a területet rendbe tesszük fokozatosan, illetve megcsináltuk a tetőszerkezeteknél, javarészt már a csatornákat kitakarítottuk, ahol lehetett kézi erővel, ott megcsináltuk a tetőt, hogy ne ázon tovább, de hát hatalmas munkák várnak még ránk.
3: Jövőről mit lehet tudni a laktanya tekintetében?
2: Konkrét terv még nincsen. Vannak elképzelések, rengetegen megkeresnek minket különböző ötletekkel, elképzelésekkel, tervekkel. Nyilván ezeket meghallgatjuk, begyűjtjük, de tulajdonképpen ezt nagyon alaposan át kell majd gondolni, mert nyilván egy olyan funkciót szeretnénk majd a laktanyából kialakítani, ami hosszú távon a városnak megfelelő teljes mértékben mindenféle szempontból.
3: Irányokat azért lehet-e tudni, hogy az önkormányzat hasznosítja, vagy esetleg valami konstrukció, kooperáció?
2: Ezt még sajnos nem. Még az elején vagyunk, úgyhogy a tervek, nincsen konkrét terv. Tehát a lehető legjobbat szeretnénk majd kihozni belőle, ebben benne lehet bármi egyébként. Tehát akár lakás, akár iroda épületek, akár a logisztikai vagy fejlesztési központ, tehát akár az is benne lehet, hogy területeket egy nagyobb részét esetleg odaadjuk, és akkor vállalkozásra valaki megcsinálja, és akkor oda egy épületet felhúz, eznek lehet több funkciója is. De még nincsenek konkrét elképzelések, tehát bármi szóba jöhet még.
1: Üléseztek az EGRI civil kerekasztal képviselői. A programon műhely munkával egybekötött szakmai megbeszéléseket tartottak, melynek a civil közösségek háza adott otthont. Ezúttal Wagner Ákos Eger polgármestere is látogatást tett az eseményen. Többek között a civilek programjairól, támogatásokról, továbbá a civil közösségek házának udvarán található kávézó épületének jövőbeli terveiről tehettek fel kérdéseket. A részletekről Jékli Gergő, az EGRI civil kerekasztal ülésének soros elnöke, az ifjúsági szekció vezetője számolt be rádiónk hallgatóinak.
4: A kerekasztal mai nap délutánján műhely munka keretében meghallgatja a Városi Diáktanács rövid tájékoztatóját az elmúlt éves tevékenységeiről. Wagner Ákos polgármester úr kért lehetőséget, hogy beszélgessen a civil szervezetekkel, ezt követően pedig az Eger ünnepe civil hét programinak a véglegesítéséről fogunk egyeztetni. Nagyon örvendetesen van például létrejött egy új közösség Egerben, Tiszta Lappal Társas. Ezt fiatal egyetemisták szervezik, akik különböző tematika szerint szerveznek Egerben társas délutánokat. Például csinálták ezt egy drogprevenció szakemberi addiktológus pszichiáter szakorvossal. Ez mindenképpen egy előrelépés. A Városi Diáktanács ismét erőre kapott, újra szervezte önmagát, és igyekszik az érdekképviseleti feladatait is minél jobban és erőteljesebben ellátni. Szintén egy pozitívum volt a Fiatalok utcája, ami viszont sajnos inkább csak lehetőség maradt, nem sikerült tartalommal megtölteni, de mivel ez egy új kezdeményezés volt, remélhetőleg ez jövőre például sokkal hatékonyabban és tartalmasabban tud megvalósulni. Az Eger ünnepe Szeptember 21-én hétfővel kezdődik. Az első nap az egy önkéntes nap lesz, az inkább a helyszínnek a kialakítása, a rendbetétele lesz, az ott civil közösségek háza, illetve ennek az udvara lesz a főhelyszíne, és a második napja, 22-e lesz a tényleges kezdete, ami egy környezetvédelmi és egy zöld nap, és ehhez kapcsolódó programokkal fog beindulni, és a fő napja, mint szokásos, az a szombat lesz, amikor színpaddal, kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket. Az Eger ünnepe egyébként azzal is próbál kiemelkedni a többi kulturális rendezvények közül, hogy mi igyekszünk azokat az embereket is megszólítani, elérni, akik nem vágynak feltétlenül a tömegkultúrára, tehát hogy csak ilyen réteg programok érdeklik őket, vagy nincsenek, nem egy ilyen társaságba szórakozni álló emberek, és ezek őket próbáljuk elérni és ide csábítani.
1: Szeptember 1-től 0%-ra csökken a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfakulcsa. A részletekről dr. Paskujné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei Adó és Vámigazgatóságának sajtóreferensét hallják.
5: 2026. szeptember 1-től 0%-ra csökken a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfakulcsa. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Pénzügyminisztérium közös tájékoztatóban foglalta össze. A tájékoztató megtalálható a nav.gov.hu weboldalon, a tájékoztató a vénköteles gyógyszerek adó mértékéről címszó alatt. Ebből a tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy mely termékekre alkalmazható a 0%-os adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Az új szabályokat elsősorban a gyógyszer nagy kereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, azonban fogyasztóként is fontos megismerni, hogy mely gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben. Főszabály szerint a 0%-os adómérték kizárólag a recept köteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények pedig még akkor sem árusíthatók 0%-os áfa kulccsal, hogyha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy TB támogatással olcsóbbak legyenek. Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénkötelességtől függetlenül is 0% lesz az áfa. Ez a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél, vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el külön receptúra alapján. A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények viszont továbbra is 27%-os áfa mérték alá esnek. Részletesebb szakmai magyarázatok is olvashatók az említett tájékoztatóban, például a speciális esetekről, a nagy és kiskereskedelmi értékesítésről, ezért az érintetteknek mindenképpen érdemes felkeresniük a NAV honlapját, a nav.gov.hu weboldalt.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Tegnap tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképzőintézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. Ezen a szentmisén a Szent Lelket hívjuk segítségül, kérjük oltalmát és segítségét, hogy támogasson bennünket, mondta Ternyák Csaba egriesek a szertartás kezdetén, és köszöntötte a jelenlévő paptestvéreket, pedagógusokat, vendégeket. Szentbeszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendreinti őket mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatjuk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a rákbízottak, a kisebbek helyzetébe. Erre tanít az irgalmas szamaritánus története, vagy éppen a hegyi beszédben elhangzó intelem, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Az ősek felidézte Oloszlón Placid atya a gulág túlélésére megfogalmazott egyik szabályát, kapaszkodjunk Istenbe. A gyermekek a kapaszkodókat a szüleiktől tanulják jó esetben, de van, amikor ez a pedagógusok, lelkipásztorok feladata lesz, tőlük tanulják meg, hogy jó dolog Isten dicsérni, imádkozni, templomba járni. Szent Ferenc szavai adják a tanév mottóját, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, és ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Ezért hívjuk segítségül a Szent Lelket, mert ő képes megsokszorozni erőnket, felszítani lelkesedésünket, fogalmazott a főpásztor. Ternyák Érsek azzal folytatta, Kalazanci Szent József ünnepén különösen aktuálisak gondolatai a diákok és a pedagógusok kapcsolatáról. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittarra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Semmivel nem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata, hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat, kérjük ehhez Assisi Szent Ferenc és Kalazanci Szent József közbenjárását, zárt a tanítását a főpásztor. A szentmisén a zenei szolgálatot az egrieseki fiúkórus adta Schmidmeister Szilvia karnagy és Kubik Tamás karnagy közreműködésével. A szertartás követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel tartott előadásában több más mellett a hasznosság, mérhetőség dilemmáiról, a nevelés kérdéseiről szólt. Úgy fogalmazott, ha a tanulást kizárólag a piaci hasznosságra szűkítjük, megnyomorítjuk diákjaink szellemét. A hit és a tudomány egysége a piarista örökség lényege, azt mondja ki, hogy a vallás igazság a megismerés alapfeltétele. A nevelés nem csupán információ átadás, hanem személyes találkozás. Az iskoláknak a teremtettséget kell hordozniuk, Isten feltétlen szeretetét tanúsítva. Ferenc pápa szavait idézve rámutatott, újra kell kötni a szövetséget az iskola és a társadalom a szülők között. Az iskolából úgy lehet az egyház kapuja, ha az iskola védett térré alakul, ahol a diák megszabadulhat a nyomásoktól, ahol önmaga lehet, és nem a jegyei határozza meg személyét, és találkozhat Isten ingyenes szeretetével. Az iskola így válik a befogadás és az irgalom helyévé. Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban című előadásában az iskolák és a társadalmi elvárások kapcsolatáról szólva úgy fogalmazott, a külvilág kizárása az intézményekből rossz válasz, miként az is, ha minden igénynek megfelelve próbál működni az iskola. A szakember azt mondta, a helyes válasz egy keresztény iskolában a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül adható meg, az éhes és fáradt tömeget először leülteti, megeteti Jézus, kultúraváltást kell tanulnunk, amiben nem megmondjuk mindjárt, hogy mit kell tenni, hanem meghallgatjuk és megértjük a másik embert. Az ünnepség keretében adta át Ternyák Csaba egriesek a Szent Gellért díjakat és az igazgatói megbízó leveleket, majd Lóci Tamás eki felnök felkérésére megnyitotta a 2026-27-es tanévet. A névsor, hogy kik lettek Szent Gellért díjasok idén, illetve kik kaptak megbízó levelet, elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján a vonatkozó tudósításban. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdens egyháznak szinódusok augusztus 22-i megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és valdens egyház szinódusa múlt szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pelicsében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolói püspöknek címezte. Az írásban tehát a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szemben, amely az emberi mi volt meghaladását csugalja, a Szent Atya hangsúlyozza, figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve Leó pápa rámutat, a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és valdens egyházak uniójának szinódusa szombaton kezdődött és máig tart a Torino közelében található Torre Pellicében. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoztak, többek között a béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai világban témakörökkel, adta hírül a Magyar Kurír. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 18 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak a tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát ezen a héten, a programsorozat ma kezdődött. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezendő tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata, annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csak nem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából is jönnek. A konferencia szervezői 2010-ben az Új Szövetség kutatás egyik legkiemelkedőbb kortárs szaktekintélyéről, Joachim Gnilkáról díjat neveztek el, amelyet minden évben olyan kutatók kapnak, akik a legtöbbet tették a magyarországi biblikum fejlődésért. Idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenet bemutatják be az egyházmegye történetét korhűjelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét. Szent István király alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd és bemutatkozik a helyszínen, szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely a műsor hallgatásán túl lehetőséget biztosít a napi evangélium átolvasására, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Drimba Miranda és Debnár Ádám. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien, a viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Régió sportja.
1: A magyar jégkorong egyik legtapasztaltabb védője, Kis Dániel csatlakozik a Deac keretéhez. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeli működtetése. Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar jégkorong egyik legtapasztaltabb védője, Kis Dániel csatlakozik a Deac keretéhez. A 35 éves hátvéd több mint másfél évtizede szerepel a hazai élvonalban. Elsősorban stabil védekező munkájáról és kiváló helyezkedéséről, illetőleg fizikális játékáról ismert a játékos. Rutinja mellett vezetői képességei is kiemelkedőek, amit az éveken át viselt csapatkapitányi karszalagja is jól mutat. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastruktúrális fejlesztési kérelmeiről, köztük az új sportparkette és műfüves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
2: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSC pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSC csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt a sportban vannak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjuk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
3: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni, és a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célút tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Beréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit. Jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. A részletekről Ofella Zoltánt, a klub elnökét hallják.
0: Nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda, és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzése alapján a jégpálya megkapja

0: rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézi labdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.
1: A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni. Vajon milyen veszélyek leselkedhetnek a vízparton, és hogyan előzhetőek meg a balesetek? Erről Mári Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallják.
2: Tavaly is volt már hasonlóan meleg, lehet, hogy egy 2 fok különbség volt talán emlékeim szerint, viszont akkor júliusban már megérkezett ez a dolog, most pedig ugye június végére időzített ez, tehát hamarabb érkezett meg ez a dolog. Igen, tehát megvannak ennek a maga veszélyei, itt akár, hogy ebben a hőfokban akár már egy sétve is veszélyes lehet, van egy veszélyeztetett, idősebb hozzátartozónk. Nem egy előnyös dolog, hogy kimenjen akár már ebbe az időbe, hiszen itt kapásból az ember kipárologtatja a folyadékot, és az, hogy mondjam, nem egy egészséges dolog. Itt erre még gratisban még rájön az, hogy most pont úgy itt a strandnak a veszélyéről beszélnénk, akár az otthoniakról, akár itt a mesterséges strandokról, ahol pont a víz lenne, ami hát elviekben felfrissíti és felüdíti az ember, de egyben ez is a legveszélyesebb dolog, és ebben itt az elsődleges, amit én kiemelnék mindenféleképpen az, hogy ha úszástudásunk nincsen, ez egy készség, amit ki kell alakítani az évek során, akkor ne menjünk bele a mély vízbe, mert ez nem egy játék. Sokan azt gondolják, hogy ó, persze, de hát az egyik ilyen kedvencem az, hogy szülő kint áll a parton, lehet, hogy akár talpig kifestve, itt most elnézést kérek mindenkitől, de láttam ilyet, beszélgettem is vele. Gyerkőc pedig bent a vízben, épp hogy még úgy nagyjából kapálózik, és még abban még bele sem mentünk, hogy vannak ezek a nem életmentő felszerelések, mint a karúszó, vagy ezek a kis nagyon csodálatos úszógumik, ebben a hőfokban ilyen napsugárzással a műanyag, nem tudom, néhány ember biztos, hogy nem volt fizikán, mert ez a kettő valahogy úgy nem szereti egymást, amúgy főleg ebbe a közegbe, mindegy. Tehát gyermekünk bent van a vízbe, szülők kint a parton, majd kérdezem, hogy mi lehet itt az elképzelés ebben a dologban. Ó, hát eljátszik. Hát mondom, ez nekem annyira nem játéknak tűnik, hanem mondom, inkább ilyen kapálózásnak. Mondom, gyereki kisfiam, semmi gond nem lesz. Miért? Hát az egyik és legfontosabb az az, hogy nem váltom ki magát, illetve a kollégáim se a családfőnek, vagy ott a családnak a szerepét. Tehát megosztik a felelősség, nekem nem az a lényeg, hogy én ott egy ilyen kindergartent vezetek, és akkor én mindenkinek hirtelen az apja vagy, vagy hozzátartozója leszek, hanem itt mindenkinek egy saját felelősség, hogyha kijövünk a kis családdal, igenis figyelek a gyerekre, főleg, hogyha kisebb, ha nagyobb is, időközönként azért ránézek, ez a minimum, ez a legalja a dolognak, de az, hogy egy ilyen veszélyes közegbe, tehát ő benne van a vízbe, ő kint van, mire már belép érte, oké, rendben van, tegyük fel, ha talán ő nem süllyed el, és nem kell őt csak kiszedni, akkor ki tudja tolni a partra, de az egy gyereknek egy életre szóló negatív élmény, amit mi kerülni szeretnénk, és én is, és inkább, és kollégáim is inkább preventívek vagyunk, és megelőzni próbáljuk ezt, reális vagyok, hogyha tényleg látok olyan embert bent a mély vízben, akinek rossz a mozgás koordinációja, és higgyük el, egy év távlatából azért már meg tudom különböztetni ezt, ne maradjon benne. Ne ott kísérletezzünk, menjünk el egy úszóoktatóhoz, van rengeteg, aki itt a Gyöngyösi városában is működik, tanuljunk meg biztosan úszni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi